0: Az identitás megbontásának a két nagy alakjához, tehát ugye a fotográfiában Duchamp neve említhető, és a költészetben pedig Fernando Pessoa, egy portugál költő, aki 80 saját magával azonos, vagy hát különböző, nem is tudom, heteronímot hozott létre, és minthogyha egy külön identitást teremtett volna meg, és egy picit Szilárd művészetére is alkalmazható ez a attitűd, vagy ez a hozzáállás, mert Szilárd úgy váltogatja a munkásságát, mint hogyha külön identitással hozná létre, és az identitás egyébként is fontos fogalom, mert valamennyi művészeti alkotására vonatkoztatható.
1: Itt a Műcsarnokbeli kiállításon három terem van, nagyon el is különülnek ennek megfelelően. Vegyük sorra ezeket a termeket, mi látható az elsőben?
0: Az erdőképek, ami viszonylag egy egységes képet mutat, tehát ott senki nem kérdőjelezi meg, hogy ez nem egy művésznek az alkotásai, és Szilárd ezt kezdetektől műveli a pályája elejétől, de ezek a képek is több ciklusban készültek, viszont mégis valamelyest homogén, hiszen erdőket láttad, sűrű erdőket, aminek a tájképfestészetben egy komoly hagyománya van, és ő meg is újítja ezt a tradíciót, a Barbizoni iskolán, illetve a plenár festészeten nevelődött művészeket említhetjük, amik tovább visz és megújít, mégis nagyon más. Számára nagyon fontos maga a festőiség, a festői felületek létrehozása, amit számos módon hoz létre, fröcsköléssel, véséssel, spaklival, tehát ezeket egyáltalán nem ecsettel festi, és lefekteti ezeket a vásznakat. Nagyon fontos terepe lehet az identitás keresésének az erdő, hogyha csak az isteni színjátéknak a bevezető soraira gondolunk, akkor ugye az ember élet útjának felén egy nagy sötétlő erdőben indul, ez az elbeszélő költemény, és itt az identitás megkeresése, ami központi szerepű.
1: Ebben a teremben még fém alkotások is láthatóak, amik nagyon jól illeszkednek ebbe a képsorozatba.
0: Így van, szobrászati tevékenységet is művel Cseke Szilárd. Amikor készítette ezeket az erdőképeket, akkor jött a gondolat, hogy mi lenne, hogyha a szobrokat is készítene, meghívták a Kecskeméti Acél Művészeti Szimpozionra, és ott készítette ezeket a hajlított acélból készített képeket, amiknek az áttörtsége, felületei ugyanolyanok, mint az erdőképek, és egy nagyon izgalmas dimenzióváltás jön itt létre, a síkból kilép a térbe.
1: Most menjünk át a következő terembe, ez az örökké mozgásban vagy dinamikai rendszerek elnevezésű terem. Itt igen meglepő installációkkal találkozunk, tényleg minden mozog, golyók jönnek, mennek, víz csobog.
0: Itt természetes és mesterséges anyagokból, újra felhasznált elemekből készített struktúrákat látunk. Hogyha valaki Cseke Szilárdnak látta 2015-ben a Velencei Biennálén megvalósult kiállítását, akkor ismerős lehet neki, hiszen ő ott ezekkel dolgozott. A teljes magyar pavilonban, ugye a Velencei Műcsarnokban megvalósította ezt a kiállítását, és ott is polisztirol gömbök mozogtak a teljes teret, plafontól tetőig kitöltő magyar pavilonban, és itt is ilyeneket látunk, nem a teljes teret tölti ki, mert az volt a szándékunk, hogy minél többféle installációját mutassuk meg, és mondhatjuk, hogy ezek társadalmi rendszereket maketteznek, vagy szimbolizálnak, amiben a golyók azok az egyének sorsát jelképezik, és maguk az épített struktúrák pedig a társadalmi rendszereket. És természetesen, hogyha ezt a tudást nem tesszük hozzá, akkor is egy nagyon izgalmas, szinte egy játszótér az, ami megvalósul. Sőt, interaktív is ez a tér. Három munka is interaktív. Az egyiknél nagyon látványos, ott pingponglabdák áramlanak, színes pingponglabdák, és ugye említettük a levegővel hajtott struktúrákat, tehát mint egy természetes elem, de mégis ugye ezek mesterséges elemekben, plexi lapokból állnak össze ez az asztal, kicsit olyan, mint egy pingpongasztal, és ezek a golyók így áramlanak benne, és időnként beterelődik egy olyan helyre, ahol van egy lyuk, és kiesik. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egyén útja a társadalomban sajnos néha kiesik ebből a rendszerből, és elszegényedik, vagy valamiért a peremre jut, akár utcára kerül. És ennek a műnek a címe az, hogy Jó Pásztor, ugye a bibliai allúzió Jézus, mint jó pásztor, aki segíti a elesetteket, és utána megy az elveszett báránynak, és felemelhetjük ezeket a golyókat, és visszatehetjük a rendszerbe. Tehát mi magunk is interaktívan részt vehetünk benne, és segíthetjük az ő útjukat.
1: És hogyha elhagyjuk ezt az egyébként igen zajos termet, akkor megint egy nyugalmasabb részbe érünk, az identitásképek termébe. Miért így nevezték el?
0: figuratív festményeket látunk, és ezeket a figuratív festményeket is Csekes Szilárd teljes életműves

0: során készíti. A 2000-es évek elejétől is látunk itt munkákat, illetve a közelmúltban készült alkotást is látunk, és ezek azért identitás képek, mert Cseke Szilárdot nagyon foglalkoztatja az, hogy azok a személyek, akik külföldre mentek a jobb élet reményében, a megélhetés reményében, itt ezeket az egyéneket igyekszik bemutatni, olyan társadalmi különbségekkel, mondjuk például egy nagyon gazdag környezetben, egy luxus szállodában, vagy egy luxus ingatlanban, egy ilyen milliómos partira készülő közegben, mondjuk a Komuító partján, vagy Svájcban a Szent Moritz Hotelben fűnyíró, illetve hólapátoló embereket látunk, és a kontrasztot igyekszik ábrázolni, és azokat a sorsokat, akiket ezek képviselnek.
1: Olyanok ezek a képek, mint a magazin címlapok.
0: Főleg a 2000-es években, amikor az internet még nem volt ennyire elterjedt, és nem voltak ilyen mobiltelefonok, akkor még főleg magazinokból válogatott képeket, és egy kicsit ugye itt az identitás kettőssége, hogy ez a sugallat, amit a cím sugall, ugyanakkor meg egy teljesen hétköznapi szituációt látunk, egy ellentétes identitás képet vehetünk észre. Itt vannak az autós képek is.
1: Amiken ugye látszik ez a nagy kontraszt, tehát például egy összetört Ferrari az erdőben, vagy egy sárga autó csodaszáguldozik egy alagútban, a másik pedig szintén össze van törve, ezt nem is lehet felismerni.
0: Ezek ugye kontrasztosak, egyrészt festészet technikailag is, hiszen komplementer színeket használ hozzá a művész. A piros és a zöld például egy komplementer kiegészítő színek, és ezek óriási vibrálást keltenek. És a zöld az ugye a természetnek a színe, és ugye itt is egy nagy kontraszt, hogy a természetben látjuk ezt az összetört autócsodát, ami a Ferrari, ilyen nagyon fontos autót, ami egy státuszszimbólum, ami egy identitást ad, hat a személyiséghez, és persze kérdés, hogy ez tényleg ad-e, vagy ez csak a társadalom teszi hozzá, úgyhogy ez mind-mind identitáshoz kapcsolható jelentéstartalom.
1: A címe a kiállításnak az, hogy áramló jelenlét.
0: Ez egy nagyon izgalmas, hosszas gondolkodás volt, hogy milyen címet is adjunk a kiállításnak. Hát az áramlás az egyértelmű, hiszen ezek a struktúrák, ezekben tényleg minden áramlik, és a jelenlét pedig így a humánus tartalmakra is utal, hogy jelen vagyunk ebben. Ez is egy kettőség, hogy a jelenlét az egyfajta statikusság, az áramlás egyfajta dinamikusság, és hogy ennek ez a mozgásban, örök mozgásban levőségét is szeretné szimbolizálni. Az élet is ilyen, tulajdonképpen jelen vagyunk minden pillanatban, egy pillanatokból áll össze az élet, és közben egy nagy áramlásban vagyunk, mert minden nap sodródunk, történik az élet, telnek a napok, az órák, a percek, és mégis mindenben jelen tudunk lenni.
1: Említették az ön sokoldalúságát, és ez ki is derült a tárlatvezetésen. Kik voltak önre nagy hatással?
2: Cseke Szilárd képzőművész vagyok. Konkor Gyulát emeltük ki, akinek nagyon sokat köszönhetek. Ő volt a posztgraduális képzésben a mesterem, és az ő tanítása az végig elkísér a műtermi munkám során.
1: Mit tanult tőle?
2: Festészetet, és a festészetről való gondolkodást, a képzőművészetről való gondolkodást. Hogyha a festészet technikáját nézzük, akkor volt egy nagyon különös bemutatkozás a Gyulának. Az első nap, amikor az volt, hogy na, akkor kezdjünk el festeni, kezdődjön el a képzés, a kurzus. Emlékszem, leterített egy fóliát az egyik műterem padlójára, maga köré vett különféle színű nagy vödör festékeket, és mindegyikből kitett egy-egy ilyen hatalmas kupacot, majd kezébe vett egy ecsetet, és a lehető legesetlegesebben, ahogy festőművész ecsetet nem vesz a kezébe, belenyúlt ebbe, összekeverte őket, ezeket a festékszíneket, és azt mondta, na valahogy így képzelem. Nyilván nem csak erről szólt a tanítás, de ezzel bemutatta, hogy tulajdonképpen az absztrakción keresztül közelítjük meg a 20. században érvényes módon az ábrázolni valót.
1: Ön például nem vesz ecsetet a kezébe, és ami nekem nagyon érdekes volt, hogy azt képzeljük, hogy a festők egy függőleges állványon festenek, de ez nem így van az ön esetében, ha jól értettem.
2: Azt sem mondanám, hogy nem veszek ecsetet a kezembe. Én úgy gondolom, hogy mindig a legalkalmasabb eszközt választom ahhoz a motivumhoz, amit el akarok készíteni, amit be akarok mutatni. Ha egy kvázi tájképről beszélünk, mondjuk az egyik ilyen legemblematikusabb sorozatom, ezek az úgynevezett erdősorozat, ami óhatatlanul primér szinten erdőre gondolunk, amikor ezeket látjuk. De alapvetően itt festészet technikáról van szó. Három absztrakt rendszert dolgoztam ki, amit egymásra helyezek, és valóban, ahogy ön mondta, hogy nem függőlegesen. Ezek vízszintes elfektetett állapotba történnek, és olyan eszközöket használok itt, amik valóban nem ecsetek, hanem festékcsorgatók, vagy akár széles spaklik, amik a pasztózusan felvitt festéket elhúzza, és esetleges színkeveredések alakulnak ki, amit az előbb említettem, például a Konkónyolának ez az első bemutatása, amikor összekevert esetleges módon a festéket. Tehát ezek, én úgy fogalmaznám, hogy ezek ilyen irányított véletlenek. Meggyőződésem, hogy a kortárs festészetben nagyon nagy szerepe van, és az érvényessége attól áll, hogy absztrakt felületeket hoz létre, és azokból építi fel a kép látnivalóját, motívumait.
1: Ami nekem érdekes volt, hogy keresi a munkáiban is a változatosságot, tehát a középső teremben például mindenféle mozgásban lévő installációkat láthatunk. Miért fontos, hogy mindig más csináljon, és miből táplálkozik ez?
2: Vannak olyan témák, amik nem alkalmasak, vagy nagyon nehezen közelíthetőek meg a festészet eszközeivel. És ezek a témák, amik engem szintén nagyon foglalkoztatnak, és szerintem másokat is, például gazdasági vagy társadalmi történések. Ezek a munkák, amiket most ön említett, ezek erről szólnak, amik nagyon meghatározzák napjainkat. Tehát a műanyag, a papír, vagy a pingponglabda, vagy akármi, vagy egy elektromos ventilátor, vagy egy távvezérlő, vagy egy időkapcsoló, ez mind része az alkotásnak. A harmadik évezredben nem korlátoznám a képzőművészetet csak a 5-600 évvel ezelőtt használt anyagokra. Beemelhetőek a képzőművészetbe, és nem válnak hulladékká, hiszen tartalommal töltődik meg, és pont ez az érdekes számomra, hogy értéket képvisel abban a pillanatban, hogyha más kontextusba helyezzük, nem a hulladékgyűjtőbe, hanem a műcsarnok falai közé.
3: Cseke Szilárd Áramló jelenlét című kiállítása, ahol festményei és installációi is láthatóak, június 7-ig tekinthető meg Budapesten, a Hősök terén álló műcsarnokban. Zsoldos Szilvia helyszíni riportját hallották.

0: Fésűs Éva, Kossuth és Stefánusz díjas meseíró és költő most csütörtökön lenne 100 éves. A 92 éves korában elhunyt Fésűs Évának a nevéhez fűződik körülbelül 30 mesekönyv, több száz rádióműsor és vagy 30 mesejáték, csak néhányat említve, a Palacsintás király, a Nyúl a cilinderben, a Tapsikáné fülönfüggője, vagy a Toportyán Tódor a mezei könyvnapon. Hősei szeretetreméltóak, ügyesek, furfangosak, történetei meghatóak és tanulságosak. Ő a kicsik, a setes uta őzikék, névtelen ezüst hegedűsök igazában hitt, és azokéban, akik végig szürke nyuszikák maradnak, sok galibát csinálnak, de okulnak, és igyekeznek mindent jóvá tenni, miközben példát mutatnak szeretetből és barátságból. Megható történetei alapvető erkölcsi igazságokat közvetítenek valamennyi korosztály számára.
1: Erdőháti zöld király mindenre elszántan lépett be a helyiségbe, amelynek falán hatalmas plakátok hirdették a vízenbugyboréki gyógyfürdő előnyeit, megerősítve a sarkokba támasztott, otthagyott botok tömkelegével. Volt azok között elefántcsont fogantyú sétabot, egyszerű pásztorbot, bunkósbot, de még egy boszorkány söprű is.
2: – Mit parancsol, felséged?
1: – kérdezte Gyúró Gyuri.
2: – Kámforos bedörzsölést? Lapocka lapogatást? Teljes gyúrást? Iszapot?
3: – Mindent! Csak a térdem ne fájjon! – Jó! Most is! De belé nyillallott.
2: Ne búsuljon, király uram! Úgy kigyömöszölöm a térdekalácsából a fájást, hogy még az üveghegyet is megmássza.
1: Zöld király elmosolyodott.
3: Azt már megmásztam.
2: Ejha!
1: A fődögönyöző kissé hitetlenkedve nézett rá, de a lepedőbe burkolt nyűgös vendég is felfigyelt a szóra.
2: Mit hallok? Az üveghegyet?
1: Zöld király büszkén kihúzta magát.
3: Azt bizony!
1: A napon szárított lepedőből úgy bújt elő a belegöngyölt király, mint a bábból a lepke. Csak hogy az ő szépsége meglehetősen elmaradt egy pillangó bájától. Hevesen rázta meg jókora fejét.
2: Az eddig... még csak egyetlen egy embernek sikerült, a híres, nevezetes, erdőháti zöld királynak.
3: Hát, hiszen én vagyok az, személyesen.
1: Egymásra néztek. A fehér lepedő végképp lehullott az imént még panaszkodó vendégről, aki a meglepetéstől azt is elfelejtette, hogy fájlalnia kéne a derekát, és csak nagyon óvatosan mocorognia. Ehelyett már is ott állt a zöld király előtt, és úgy bámult az arcába, mint aki nem hisz a szemének.
2: Csű! Azt a sárkány ölő kiskésít! Hát, ez csak ugyan a zöld anti! Gyúró! Dögönyözz addig valaki mást, amíg kibeszélgetem magam a király cimborámmal.
1: Zöld király tartózkodóan hátra lépett.
3: Cimborád? Én?
2: Ennyi! Hát, nem ismersz meg, pajtás! Hát, én vagyok a kobakházi tök király!
1: Hirtelen világosság támadt a zöld király emlékezetében.
3: A tök király? No, persze, ez aztán jókora meglepetés.
1: Kobakházi elnézően nevetett, és megsimogatta a hasát.
2: Ugye, megváltoztam, 180 kiló csak a pocakom.
1: Erre már zöld király is elnevette magát.
3: Mit agadás, csak a fejed maradt a régi forma.
1: Bántó szándék nélkül őszintén mondta, de talán mégsem kellett volna. Tök király sietve viszonozta.
2: Na, Te sem vagy már olyan daliás, mint amikor együtt mentünk szerencsét próbálni. Ej, micsoda szép idők voltak. Száguldást átos lovakon. Néhány boszorkányt is jól megugrasztottunk, igaz-e?
1: Gyúró Gyuri tapintatosan magukra hagyta őket. Éppen elég sóvárgó visszaemlékezést hallott már öreg királyoktól, semhogy érdekelte volna. Mind csuda dolgokat meséltek, akárcsak ezek itt ketten. Tök király folytatta.
2: Emlékszel-e, milyen pompás legények voltunk?
3: Hogy ne emlékezném,
1: bólogatott zöld király. A másik fölsóhajtott.
2: Bezzeg, az én fiam már arra is rest, hogy háromszor átbucskázzék a fején.
3: Fiad van, tök király.
2: Az ám, a Filkó. Már embernyi legény. Éppen ma reggel indult el szerencsét próbálni.
3: Az derék dolog.
2: Sok baj van vele, mert nem akar sárkányt ölni. Inkább egész nap a távolba látó csodaszemet bámulja. Tudod, pajtás, leszettünk neki minden aranyalmát, hogy legalább neki legyen, ha már nekem a férgese jutott. Most aztán csak nevet, ha elmesélem, hogy nekünk még üveghegyet is kellett másznunk.
0: Kristán Attilától hallottak egy részletet a Csaló az üveghegyen című meséből. Az öt részes sorozat első epizódja most csütörtökön 10:30-tól kerül adásba, és aznap 19 óra 35 perctől megismételjük a Varázsdoboz című műsorunkban. Fésős Évára 100. születésnapja alkalmából nem csak ezzel az írásával emlékezünk, hanem szintén most csütörtökön a fiával készített riportunkkal is az akvarában. Akkor a felnőtteknek szóló verseiről fogunk beszélgetni, illetve arról a verses kötetről, ami az idei Szent István könyvhétre jelenik meg.

0: Az akvarell hátralévő idejében kulturális kis híreink következnek. Kultúrmorzsák rovatunkat Zsoldos Szilviától hallják.
1: Először egy ma, május 12-én este 6 órakor kezdődő filmbemutatót ajánlunk figyelmükbe. Mi végre vagyunk a világon címmel készült életrajzi dokumentumfilm Nemes Kürti Istvánról. Ebből kiderül, hogyan látták őt a vele dolgozó filmesek, történészek és a kortárs közszereplők. Megtudjuk azt is, hogyan értékelik a stúdióvezetőíró, filmproducer, a Millenniumi Ünnepség sorozat megbízott vezetőjének életművét a hazai kulturális élet prominens szereplői. De azt is, milyen volt Nemes Kürti István az édesapa. Hogyan dolgozott együtt Várkonyi Zoltántól Jancsó Miklóson át Fábri Zoltánig a legkiválóbb filmrendezőkkel. Az életrajzi dokumentumfilm bemutatójára jegyet váltani a Scruton honlapján lehet. Tehát a Mi végre vagyunk a világon című filmet ma este 6 órától Budapesten a Verespálné utca 12 szám alatt található Scrutonban tekinthetik meg. A Szent István Társulat szervezésében idén 33. alkalommal rendezik meg a Szent István könyvhetet a keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb hazai sereg szemléjét. A május 18-ai megnyitót követően már el is kezdődnek a dedikálások a budapesti Ferenciek terén, ahol hétfőtől péntekig írók, költők, teológusok ajánlják régi és legújabb műveiket. Ezek az alkalmak a személyes találkozásoknak is teret adnak az olvasók és a szerzők között. Május 18-án hétfőn 3 órától Ambrus Judittal, Jankó Laurával, Kálmán Peregrin Ferences szerzetessel, Molnár Antallal, valamint Martos Levente Balázs püspökkel, rádiónk vezérigazgatójával is találkozhatnak a Ferenciek terén. 4 órától Kuminec Géza, Szombat Attila és Vedres Sándor várja az olvasókat, a következő órában este 6-ig pedig Matúz Gábor, Hídvégi Máté és Hídvégi Áron Arnold dedikál. A Szent István könyvhét május 22-éig várja további programokkal és dedikálásokkal a látogatókat és az olvasókat. Raktárkincsek költöznek a könyvesboltok polcaira. Láthatatlan örökségünk címmel indított kiadványsorozatot a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, hogy tematikus kötetekben mutassa be jelenleg túlnyomó részben raktárakban őrzött gyűjteményét a nagy közönség számára. A sorozat első kötete Háztartás címmel jelent meg, és a múzeum háztartás technikai tárgy kollekciójának válogatott darabjain keresztül idézi meg mindennapjaink tárgyi kultúráját. A kötetben a muzeológiai leírások mellett Grecsó Krisztián rövid prózái, valamint gazdag képanyag is kalauzolja az olvasót, a faszenes vasalótól a Hajdu Minimat mosógépen át a rakéta porszívóig. A kötet már kapható a könyvesboltokban. A Láthatatlan örökségünk kiadványsorozat következő része a kerékpárokat és motorkerékpárokat veszi korcső alá. Primaverre címmel csoportos üvegművészeti kiállítás nyílt Pest Hidegkúton a Kultúrkúriában. A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének közös kiállítása a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében valósult meg, és május 23-áig tekinthető meg Budapesten naponta 10 és 18 óra között a Templom utca 2-10 szám alatt található Klebersberg Kultúrkúriában. Halász Judit lemezein generációk nőttek fel, magyar költők verseit énekli évtizedek óta a gyermekeknek, a magyar könnyűzene legjobbjainak megzenésítésében. Így lesz ez május 17-én vasárnap 11 órától is, amikor a Csörsz utcai MOM kulturális központban énekel. A Csiribiri koncert csokorba fogja Halász Judit egyedülálló pályafutásának legnépszerűbb alkotásait, felcsendül majd a Helikopfer, az Állatkerti útmutató, a Boldog születésnapot, a Mici Mackó és sok más kedves dal. Ugyancsak a MOM kulturális központban a koncertet megelőzően 10 órától Pitypang és Lili címmel báb előadáson vehetnek részt a gyerekek. A kalandos, szeretetteli, barátságos, állatszeretetről, örökbefogadásról, kutyatartásról szóló történet szerint Lili nagycsoportos óvodás, aki minden reggel elsétál egy zöld kerítéses ház mellett. Amikor a ház kertjében felbukkan egy kiskutya, rögtön összebarátkozik vele, és el is nevezi Pitty-Pongnak. Egy napon azonban eltűnik a kutya. A folytatást megtudják, ha jegyet váltanak a Pitty-Pong és Lili című báb előadásra a budapesti Csörsz utcai MOM kulturális központba. Gyereknap az Új Színházban. Május utolsó hétvégéjén, május 30-án és 31-én egy igazán különleges, négylábú vendégekkel fűszerezett programmal várják a gyerekeket. Az előadások előtt mindkét nap érdemes lesz már 10:30-re megérkezni a színház előcsarnokába, ahol garantálva lesz a mosolygós fogadtatás. A korán érkezőknek pedig még édes meglepetéssel is kedveskednek. Utána a színpadon izgalmas, interaktív állatvédelmi előadás veszi kezdetét, természetesen igazi négylábúak részvételével. Ezt követően 11 órától Süsű a sárkány kalandjait nézhetik meg kicsik és nagyok. Csukás István és Bergendi István zenés-mesejátéka Háda János rendezésében kerül színre. A történetet, ami Csukás István talán legnépszerűbb meséje, mindenki jól ismeri. A mese színpadi változatában találkozhatunk a televíziós bábfilmből ismert 2 méteres Süsű figurával és újra hangszerelt eredeti Bergendi dalokkal is.
0: Kultúrmorzsák rovatunkat és Zsoldos Szilviát hallották.

Kedves hallgatóink, a mai Akvarell ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Bögös Henrietta és Tóth János András szerkesztő nevében is a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: a Bergendi felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra van. Kedves hallgatóink, következik a Kultúrpalánták, a fiatal művészek műsora. A szerkesztő Szent Imrei Kristóf.

Köszöntjük a hallgatókat! Mai adásunkban egy olyan művésznővel ismerkedhetünk meg, aki énekesként egyedülálló módon képviseli hazánkban a francia sanzonok világát, az elmúlt években pedig a színészet is már szerves részét képviseli.

0: neked egy komfortzónát jelent, vagy akár egyfajta menedéket is a mai világ elől?
1: Mindenképpen egyébként. Ugye a színházunk igazgatója, illetve rendezője Andrássy Attila, és tényleg végtelenül hálás vagyok, hogy itt lehetek, hogy tényleg értékes darabokat tudunk bemutatni, játszani. Nekem személy szerint mindenféleképpen menedék, mert ezt a mostani kort több szempontból nehezebben élem meg, de azért ez így butaság, ezt így kimondanom, mert hogy az a típusú ember, aki általánosságban önmagával nem mindig van megelégedve, az valószínűleg akkor se lett volna. Tehát, hogy nekem csak önmagammal vannak még megugrani valók, tehát tanulni valók, de hogy számomra mindenképpen menedék, mert kicsit el tudok menni egy olyan álomvilágba, ami azért is álomvilág, mert azért belegondolva azok az idők igen kegyetlenek voltak. Egyébként a jelenkor is, csak mindenhol mások a nehézségek, tehát, hogy nyilván most talán lélektanilag érzékelem azt, hogy egy picit nehezebb, vagy jobban kell figyelni, és jobban kell tudni az Istenbe kapaszkodni, mert hogy lelkileg nehezebb szerintem így jelenleg egy kicsit, hogy a mélységeket az ember megélje, mert nagyon sok az a külső hatás, ami elveszi a fókuszt a valóságról. De nekem nagy menedék mindenképpen, és szerintem ezt nem csak én élem így meg.
0: Szerintem az előző válaszodból elég egyértelműen kivehető volt, hogy a te életedben nagyon is fontos szerepet játszik a hit. Ez honnan eredeztethető? A családod is egyébként vallásosnak számít, vagy tényleg ők is így fontosnak érzik megélni a hitüket?
1: Igen, én tulajdonképpen már beleszülettem abba, hogy hit és kereszténység mindig is része volt az életemnek, viszont nagyon fontos, hogy én mégis világiasan éltem. És tulajdonképpen, hogyha belegondolok, akkor az mondjuk szerintem csodálatos, hogy az Isten egyre több igazságot mutat meg, és egyre jobban segít abban, hogy megmutassa, hogy mik azok, amik hiányosságok, mik azok, amik esetleg elakadások, vagy mondhatjuk úgy, hogy bűnök. És az, hogy megadja azt, hogy ezekre ráeszméljek, az egy nagyon-nagyon nagy segítség és ajándék. Ez érdekes, mert művészként szerintem, legalábbis tényleg ezt is most szubjektív vélemény lesz, még könnyebben talán el tud bukni az ember, mert azért a művészetben van egy hatalmas szabadság, és azt lehet jóra és rosszra fordítani. És hogyha az ember nem gondolkodik annyit, akkor nagyon könnyen a szabad énje az kicsit túlcsordul. És nekem azért ebben így vannak nehézségeim, hogy mi az a határ, hogyan csináljam azt, hogy Istennek kedves legyen, és adjak az embereknek, vagy hogy tényleg egy francia sanzon, azért nézzük meg a témákat, itt azért nagyon sokszor szól ez a szerelemválságról, nagyon sokszor szólnak utcalányok életéről, azért vannak benne olyan szavak, meg olyan lélektani helyzetek, olyan nehézségek, amik nem biztos, hogy tudják ösztökélni az embereket. Én ugye mindig a dallamba menekültem. Nekem a dallam az első volt, mert ott szárnyalt a lelkem, de most elkezdtem sokkal jobban a szövegekre fókuszálni. És ahogyan az Istennek természete, hogy tisztítja az ember szívét, úgy egyre jobban döbbenek rá arra, hogy hú, azért itt egy-két szöveg, az nem biztos, hogy már szeretnék ezt így átadni másnak. Mert tényleg az lenne a legjobb, hogy minél pozitívabban, minél jobban így az Isten szeretetét, az örömöket megmutatni. És nálam azért így ez ott volt mindig, hogy ú, depresszió, meg tudod belemenni így a szomorúságba, meg önsajnálat nagy bugyraiba.
0: Igen, mert ugye a francia sanzonok hangulata az általában elég borús,
1: igen,
0: szomorú.
1: Igen, viszont én abba szeretnék reménykedni, hogy ezek azért összeegyeztethetőek tudnak lenni, hogyha az ember olyan üzenetet ad. Hát igen, ez egy örökös gondolat nálam az utóbbi időszakban.
0: Mikor kerültél amúgy nagyjából kapcsolatba, vagy jobban kapcsolatba a francia sanzonok világával? Mert ugye róla tudni kell, hogy ahogy te is már említetted, hogy a zene és az éneklés az a gyerekkorod óta veled van. Elvégeztél két konzervatóriumot is, ha jól tudom. Ott például már valamennyire ez így megfogalmazódott benned, hogy a zenén és az éneklésen belül te a francia sanzonokkal szeretnél jobban foglalkozni?
1: Igen. Ugye én népdallal kezdtem, népdaléneklést tanultam, szvorákat csinál. Tényleg kicsi koromtól, 8 éves koromtól, 14 éves koromig, majd ugye a Váci Konzervatóriumba kerültem. Ott még egy évet jártam Magod Aliszhoz népénekre, majd utána jött egy váltás bennem, és jazzénekre kezdtem el járni. Kovács Lindához, aztán Vinant Gábor tanított, és eközben ilyen 16 éves korom táján jött az, hogy francia sanzon. Na most ez úgy történt, hogy én nekem nagyon tetszett ez a világ, mert ezek a dallamok, hát tényleg gyönyörű. Az a hangszerelés,

0: és az mindent visz. De nem csak a Sanzorról tudom ezt elmondani, hanem a régi swingről, tényleg, amit a Hodgesben csinál, a valami swing, vagy a Canaro. Tehát, hogy ez egy nagyon csodaszép világ szerintem. És akkor visszakanyarodva, igen, hogy a francia sanzonok így körülbelül 16 éves koromban jöttek az életembe. Akkor ekkoriban én nagyon szerettem utánozni, és Edith Piafot elég sokáig utánoztam, és az utánozhatatlant, mert abból indultam ki, hogy hú, ez a hangszín nekem is olyan könnyedén megy, úgy bele tudom vinni a nazalitást, úgy sodornak a dallamok. És aztán hát ugye az ember hangját megtalálni a saját magának, ez ugye megint egy a felnőtté válás folyamata, mind zeneileg, mind emberileg.
1: És aztán szerencsére találtál egy kiváló partnert, hogy ezt a fajta zenét képviseld, ugye Páncél Kristófról van szó, akivel van. 2019 óta együtt adtok sanzonesteket az ország különböző pontjain, sőt, ha jól tudom, külföldre is eljutottatok párszor. Igen. Vele hogyan indult a közös munka, és szerinted mi a motorja, a hajtóereje a ti duótoknak?
0: Mi tulajdonképpen már 2015 óta szerintem együtt zenélünk, tehát pont azon nevettünk, hogy már 11 éve, több mint 10 éve. És ez úgy onnan indult, hogy a Váci konzervatórium után én az Etüd konzervatóriumba kerültem itt Budapesten, és folytattam ugye a jazzének tanulmányaimat, itt tanított Vinant Gábor többek között, meg Mészáros Tamás, Kanizsa Georgina, és Kristófot úgy ismertem meg, hogy ő klasszikus éneket tanított. Volt egy ilyen kötelező tantárgyunk, hogy ugye a jazzénekesek is fejlődjenek a más területen is, és ugye Kristóf elsősorban egy nagyszerű énekes, énektanár, és emellett zongoraművész is. Tehát én hozzá így kerültem, hogy klasszikus ének, és ott beszélgettünk, és akkor mondta, hogy ja, te is szentendrei vagy, te is, hogy neki is van kötődése. És akkor mondom, ja, és akkor én most ugye sanzonokra rá vagyok teljes mértékben állva, és akkor elkezdtem hozni egy csomó francia sanzont, amit ő azonnal tökéletesen így lekísért, és innen jött az, hogy hát akkor csináljunk koncerteket.
1: Akkor ő is könnyen tudott azonosulni a francia sanzonok világával?
0: Igen, de hát mondjuk ő tényleg olyan, hogy így nem tudom, tehát egy ember mond valamit, ezt így lejátsza, tehát tényleg nagyon kiváló kolléga és barát is egyben. Úgyhogy ez így innen indult a francia sanzon, de hát azóta tényleg annyi csoda történt velem, amiért nem tudok elég hálásan élni. Igen.
1: Hát igen, például az elmúlt években aztán egy újfajta zenei együttműködésbe is belevágtál, méghozzá Dóka Attila dalszerzővel, ami olyan szempontból is egy izgalmas kihívás lehetett a számodra, hogy tulajdonképpen kénytelen voltál újra többet énekelni magyar nyelven is, illetve más műfajokban, mint amit megszoktál.
0: Igen, ez tényleg egy olyan hatalmas boldogság, ami történt így az életemben. Ez a negyedik lemez Dóka Attinak köszönhető. 12 olyan gyönyörű dalt ajándékozott nekem, ami magyar nyelven van. Ez nagyon, nagyon nagy dolog, mert én azért tényleg beburkolóztam a kis világomba, ahol mindenféle nyelven énekeltem, meg énekelek is elsősorban tényleg franciául, de olaszul. Viszont valahol tényleg kicsit így arra is használom talán ezt, hogy az, amiről szól, azt nyilván én tudom, de hogy nem az, hogy egy az egybe kiadja az ember az érzéseit. És ezek a dalok, amiket Ati írt nekem, itt ez tényleg mind rólam szól. Az én életemről, az én megéléseimről, amiket én meséltem neki és Juhász Melindának, aki egyébként a gyönyörű fotókat és klippeket készítette nekünk, meg neki köszönhető a sok koncert, mindent, tehát hogy ez egy tényleg egy nagyon szép barátság is így együtt. És nagyon érdekes az, hogy hogyan tudott egy Ati engem így tulajdonképpen kinyitni, és hogy sajátom már hogyan váltak a dalok, ami már kezdetektől az volt, mert mindig, amikor elküldött egy-egy dalt, akkor az engem végtelenül meghatott. Mert annyira az életem, annyira minden szempontból rám hangolva, ami óriási dolog, mert ő ugye mindamellett, hogy költő, mindamellett, hogy gitáros, énekes, zeneszerző, amellett ő rock zenész, tehát hogy eredendően, és ezért neki ez egy hatalmas változás is volt, vagy
1: igen,
0: hogy neki
1: nem csak
0: át
1: neked,
0: kellett.
1: Hanem neki is, igen.
0: Szerintem elsősorban egyébként tényleg neki, hogy ebbe a világba, aminek annyira örülök, mert mondta, hogy neki ez nagyon, nagyon jó, tehát hogy őt is így örömként éri mindez. Ez a Reszket a világ című lemez, és nagyon szép, és nagyon szeretem.
1: Akkor lehet mondani, hogy egyfajta terápiás folyamatnak is tekinthető az Attilával való közös munka?
0: Teljes mértékben, igen. És az a szövegekben benne van az a fajta tényleg sokszorosan istenkeresésem, hogy az az igazi istenkeresés, amikor mégis mégis a szívemben nem érzem az Istent, vagy az életvitelem nem tükrözi ám azt. És hogy azért ez egy nagyon durva belső vívódás, meg egy nagyon durva önmeghasonulás.
1: És mindez hogyan járul hozzá, hogyha jól tudom, erdélyi gyökereid vannak?
0: Igen, nagyszüleim apai ágon, ők Bukovinából származtak, és hát én még nagymamámtól sok szép népdal tanulhattam. Igen, ez is része volt, és ő neki volt ilyen elég mély hangja, és akkor így énekelte ezeket nekem kiskoromba. Hát igen, ezek olyan élmények, meg emlékek, amik nagyon beleívódnak az emberbe, meg nagyon szép így visszagondolni.
1: És egyébként azt jobban látod magad előtt, hogy most így, hogy valamennyire ez a kinyílás megtörtént, amit említettél, hogy a magyar népdalokhoz is majd jobban visszatérsz, igazából ahonnan elindultál?
0: Hát azt gondolom, hogy szerintem egy olyan énekesnek, aki már ennyiféle stílusban keveredik, szó szerint, mert van, hogy még ezeket is keverem, sőt, na, valami swingel volt, ugye a Chantal Avila Moore lemezünk, és ott is azért a sanzonok keveredve a jazzzel. Tehát, hogy én alapból azért keverem a stílusokat, és azért a népzene szerintem egy olyan stílus, hogyha azt valaki komolyan csinálja, azért figyelni kell szerintem, hogy minden autentikus legyen. És ehhez azért szerintem gyerekkortól, vagy legalábbis sok év, tehát ez egy elköteleződés. Szerintem, ha valaki népdal tanul, és népdal énekes konkrétan, ott is biztos, hogy vannak ötletelések, meg én nem láthatom ezt át, és nem ítélhetem meg, de hogy nem hiszem, hogy én már úgy vissza tudnék kerülni, hogy kizárólag népdalt énekelek, hogyha valaki felkér engem, és szeretne úgy együtt működni, hogy nem zavarja az, hogy hát én nagyon nem vagyok autentikus. Az egy teljesen más történet, vagy hogyha tényleg ilyen hangszerelésbeli dolgok, változtatások, de az már nem nevezhető autentikus népzenének semmiképpen.
1: Érdemes azért azt megegyezni, hogy az Udvari Kamaraszínházban szintén volt már lehetőséged magyarul énekelni, például amikor Karádi Katalint, a legendás magyar színésznőt és sanzonénekest formáltad meg az ő életét bemutató darabban. És akkor itt érhetünk szerintem rá arra, hogy jött ez a lehetőség az életedben, hogy az éneklés mellett a színészettel is elkezdjél foglalkozni.
0: Ez érdekes, mert gyerekként én nem vágytam soha arra, hogy színésznő legyek. Mindig, mikor sulival mentünk előadást nézni, akkor csodáltam a színészeket, hogy hogyan lehetséges, hogy valaki így kiáll a színpadra, és teljesen oldottan tudja átadni a dolgokat a közönségnek, több száz embernek. És az nekem mindig is félelmetes volt, hogy hát én erre képtelen lennék. Szerettem volna mindig még egy szakmát. És először talán ami ilyen számottevő, mert itt azért voltak még előzmények, de amit úgy kiemelnék, hogy Kelecsényi László írta a Párizsi Veré című felolvasó darabot, ami Edith Piaf gyermekkori életéről szól, fiatal koráig. És én itt játszottam tulajdonképpen úgy számottevően jobban először. Előtte is voltak ilyen amatőr csoportok, meg nem tudom, de hogy ez egy kiemelkedő dolog volt, és tényleg egy csodálatos dolog, hogy ez így velem megtörténhetett, hogy ezt rám írta. És akkoriban emlékszem, hogy aki a Piaf szerelmét játszotta, a Kós Matyi, ő mondta nekem, hogy ugye a Pesti Magyarba jár, hogy beszéltünk, és akkor Pesti Magyar? És megpróbáltam, akkor felvételiztem oda, hogy jó, hát lehet, hogy végül is ez a színészet, ez azért igen jó, mert hogy kinyit bennem kis kapukat, jó érzés ezt azért tenni, fogalmam sem volt úgy igazán még a szakmai részéről mindennek. Majd ugye a Pesti Magyarba jelentkeztem, és csodák csodájára felvettek. És itt indult be a dolog. Egyébként fél év után elmentem, mert teljesen úgy éreztem, hogy hát esélytelen, nagyon nyomorult vagyok én ehhez. Meg ugye az énekkel nem lehetett összeegyeztetni, mert sok volt a fellépésem. És akkor az történt, hogy én átmentem a Thália tanodába, ott fejeztem be a tanulmányaimat. Befejeztem, és valahogy eközben így a végén történt az, hogy egy nagyon kedves közös barátunk az Attilával, az Andrássy Attilával, a Berg Károly mondta, hogy hát itt vagyok én. Én egyébként énekesként akartam a színházba kerülni. És akkor Attila megmondta, hogy hát ő akkor foglalkozna velem. És azóta én így elvégezve persze a színi sulikat, a Thália tanodát, így vagyok ott.
1: 2022 óta, ha jól tudom.
0: Talán igen. És hát a darabok van a Nápoly Johanna, az Anzsúból, az első olyan nagy szerep, ami tehát így mély víz volt.
1: De közel áll a szívedhez? Vagy melyik az a szerep, ami igazán közel áll a szívedhez?
0: Mindegyik másként, mert más rétegek, más állapotok, más karakterek. Van ugye a Vasalbert darab, a világ és a vége, itt Julikát játszom, ez is nagyon közel áll hozzám, nagyon szeretem ezt a karaktert. A rajongók, itt Pécsi Debórát játszom, és van most ugye a Karádi talán a második legkedvesebb számomra. A Vasalbertben Julikát és Karádi Katalin szerepét szeretem nagyon, úgyhogy ez most igen így a legfrissebb.
1: Az előbb már valamennyire említetted, hogy ugye amikor elkezdtél a színészi pályán elhelyezkedni, vagy amikor elkezdtél színészként is tanulni, hogy nehezen fért meg az a zenei karriered, az énekesi karriered mellett. Ez mostanra mennyire változott így, hogy most már az Udvari Kamaraszínház oszlopos tagja vagy?
0: Hát hála az Úrnak, tudom úgy alakítani a dolgokat eddig, meg tényleg nagy segítség is, hogy tudok énekelni, és ebben én így kaptam is szabad területet, amiért boldog vagyok. Nyilván van olyan, hogy nehéz összeegyeztetni, és pont mondjuk egy előadás is akkor van, amikor egy fellépés, akkor természetesen a fellépést, hogyha nem lehet ezt sehogy sem összeegyeztetni, akkor le kell mondani, de ez tényleg elég ritka volt, és én azt látom, hogy össze lehet ezt azért így egyeztetni a kettőt, és abban bizakodom, hogy ez talán így tartható is lesz az életem folyamán, de tulajdonképpen én ezt szeretném is így tényleg, hogy úgy legyen, ahogy lennie kell.
1: Igen, ha már itt többször szóba került a beszélgetés során, még ha nem is volt így kimondva az isteni gondviselés, akkor így záró kérdésként arra lennék kíváncsi, hogy mit mondanál, mi az, amit a leginkább közvetíteni szeretnél a hiteden keresztül, akár énekesként, akár színészként.
0: Szerintem talán az, hogy az emberben sokszor van ellentmondás, sokszor az ember megrémül esetleg attól, hogy a szívében, most idézőjelesen, vagy nem idézőjelesen, de hogy milyen sötétebb dolgok, vagy démonok is vannak, vagy nehézségek, vagy akármi. És ettől lehet, hogy megrémül, és lehet, hogy elfordítja a fejét így az Istentől, és lehet, hogy azért, mert szégyelli is magát, és azt gondolja, hogy nincsen több lehetősége, vagy ez már minden hiába való. És én azt tapasztaltam meg, és arra is szeretnék így mindenkit bíztatni, meg bátorítani, hogy ilyenkor nem szabad elcsüggedni, és az ember minél jobban azt érzi, hogy távolodik, annál inkább szerintem fontos, hogy csak kapaszkodjon bele az Isten lábába, akárhogy. Hogyha a legnehezebb elmenni a templomba, a gyülekezetbe, ha a legnehezebb hozzászólni este az Istenhez, mert annyira kiüresedettnek, vagy bűnösnek érzi magát az ember, akkor is, ha tudja, tegye meg, mert egyre jobban érzem azt, hogy meghallgattatik.
1: Azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon szép üzenet, amit átadhatunk a hallgatóknak, és akkor ehhez kívánunk neked sok erőt és boldogságot, hogy ezt tényleg át tud adni az embereknek a színpadon, mind énekesként, mind színészként.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Orbán Bori énekes és színésznő volt vendégünk Kultúrpalánták című műsorunk mai adásában, 4 hét múlva pedig egy újabb fiatal művész látogat el hozzánk, addig is megköszöni a figyelmüket a technikai munkatárs Biksa Levente, valamint a zenei szerkesztő Bögös Henriett a nevében is, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.

Elhangzott a Kultúrpalánták, a fiatal művészek műsora. A beszélgetést szerdán hajnalban 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Orbán Bori és Dóka Attila felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Következik a dallamív.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket. Marton Árpád vagyok. Májusra a szerelem és a szerelmesek hónapjára a szerelem arcainak bemutatását ígértem keddenként a dallamívben. Ma kimondottan a romantika korszakára fókuszáltam a válogatáskor. A romantika korszaka azonban nem csak a romantikus szerelmet mutatja föl ebben a témában, illetve gondoljuk csak végig, hogy mit nevezünk romantikus szerelemnek. A közvélekedés szerint a szerelem romantikus érzés abban az értelemben, hogy elragadtatott, emelkedett, bódító, részegítő érzés, de a romantikus szerelem értelmezés ennél jóval többet mutat, hiszen nem csak elragadtatott, nem csak szenvedélyes, nem csak epekedő, hanem van bizony reménytelen, önfeláldozó, mi több tragikus szerelem, ma ezek mindegyike sorra kerül. Elsőként valamennyi együtt talán egy újabb Liszt műben, amely kevésbé népszerű, mint a harmadik szerelmi álmok, azonban valóban a szerelem teljes spektrumát felüleli, a Cantique d'amour, a szerelmi ének, amelyet most Isabelle Eumichen játszik.

A szerelmes női lélek, azt hiszem minden időkre legszebb megörökítője Robert Schumann ciklusa az Asszony szerelem, Asszony sors, amelyben egy nő szerelmének a története idéződik föl az első szerelmi elfogadottságtól és elragadtatottságtól a gyermek születéséig és egészen a házasság megpróbáltatásaig. Az elejéről a lelkendező és reménykedő szerelemről halljuk a ciklus első és harmadik dalát. Amióta láttam, szinte vak vagyok, bárhová tekintek, csak őt látom ott. Ez az első dal bevezető strófája, a harmadik pedig tipikusan romantikus érzés. Nem tudom érteni, hinni. Ez csak álom lehetett, hogy engem egy szegény lány így üdvözített, felemelt. Catherine Ferrier kiváló fölvételén a zongoránál John Newmark.

A romantikus szerelem arcai közül pedig nem maradhat ki a túlvilágon folytatódó tragikus szerelem. Izolda szerelmi halálát halljuk a Tristán és Izoldából, Richard Wagner 1865-ben bemutatott operájából. Izolda szerepében Jesse Norman, a londoni filharmonikusok élén Klaus Tennstedt.

0: Chopin Cis-dur nocturnjét Rév Lívia előadásában hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Kávéház című műsorunkat hallgathatják meg, melyben ezúttal Rudolf Mihály Pro Architektúra, Ibel Miklós és Kós Károly díjas építésszel, építészmérnökkel, munkáiról és az Egri Bazilika felújításáról is beszélget a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Összeállításunkhoz kellemes időtöltést kívánunk!
5: Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Rudolf Mihály Ibel-díjas építészmérnökkel ültem lebeszélgetni.
7: Budapesten volt ez a kiállítás, a rangos pesti vigadó épületébe, annak földszinti és a földszint alatti alaksori részébe, és ez egy, szinte mondhatom, hogy egy ilyen retrospektív kiállítás volt, az utolsó 40-45 év munkáját ölelte fel, és ezeket állítottuk ki, de nem csak én, hanem a sok-sok munkatársam, építész munkatársam, és nem csak építészek, hanem tulajdonképpen sok művész. A munkáink nagyon nagy része műemlékekhez kötődik, ezért restaurátor művészek. Nagyon szeretjük, ha a részletképzések azok nem csak építészeti, hanem képzőművészeti vagy iparművészeti jellegűek is, ezért nagyon sok képzős iparművész is részt vett anyagával, azokkal az anyagokkal, amik vagy megmaradtak, vagy visszakértük a használóktól, azokból a házakból, amik az utolsó 40-45 évben elkészültek. Ezek jellemzően vannak zöldmezős beruházások is és épületek is, de hogy teltek az évek és évtizedek, úgy egyre több régi házzal foglalkozott irodánk, és mostanában is döntően emlékekkel foglalkozunk, egész egyszerűen az idő fogalmának értelmezése miatt. Tudnilik, mi nem igazán szeretjük azokat az építészeti trendeket, amik most a világban mennek, így Magyarországon is, tehát ezeket a inkább ilyen kubisztikus különböző hasábok és lapostetős épületek, ezek megítélésünk szerint sematikusak és nem illenek a Kárpát-medencébe. Lehet, hogy Marokkóba jó, de ide nem. És mi úgy gondoljuk, hogy a mi vidékünkre jellemző épületeket sokkal jobb tervezni, és akkor, ha már így ez a gondolat mesdjéjén vagyunk, akkor inkább az időben megfürdetve ezeket az épületeket és építményeket, inkább a régi épületekkel foglalkozunk, mert ott nincs olyan kísértése akár az építtetőnek, akár egy-egy szakmai zsűrinek, hogy számon kérjen egy építészeti trendet, egy mai divatot. A divatok azért sem jók az építészet,

0: formának és minden belső térformának, és ez fokozottan így van a szakrális építészetben. Ott, ahol mondjuk 2000 éve egy kereszténység egy térigényt gondol magának, hiszen minden templom a használatokán ki kell, hogy fejezze, hogy maga a funkció, az Isten tiszteletek, vagy a liturgiák tere, a szentmisék tere, az milyen, és ugye tudni kell, hogy milyen volt ez az ősiségben, a régmúltban, a régiségben, milyen most, és ez nagyon lassan változik, tehát ugyanaz a tulajdonképpen az asztal van középen, az az eszmei középpont egy templomnál, az az oltár, amelyik Krisztus Urunknak az utolsó vacsoráját jelenti. És egy templom ezt öleli meg, és természetesen van most ambó, régebben szószéknek hívtuk, természetesen van templomhajó, van szentély. Ha nagy templomról van szó, akkor vannak mellékhajók, vannak kereszthajók. A lényeg az egy olyan tér, ahol egy ünnep megrendezhető, és ez az ünnep maga a liturgia. Ehhez képest egy profán építészet, amit én nem nézek le, de sokkal inkább kérdéses, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt milyen volt, most milyen, 5 év múlva milyen lesz az elvárása, a társadalmi elvárása, hogy egy lakópark, vagy régebben lakótelep milyen, vagy hogy egy dobozáruház hogy néz ki. Valaha még nem tudom, csemegeboltok voltak, vagy azelőtt tejbolt, meg kenyérbolt volt, most meg nagy szupermarketek vannak, és ezek ilyen egyfunkciós dolgok, a kereskedelem, és én ezt nem nézem le, ez egy nagyon fontos dolog, mert kiszolgálja vagy szolgálja a nap mindnapokat, de egész más szegmense az építészetnek. Ilyen értelemben a mi területünk egy kicsit talán elegánsabb, vagy egy itt elmélyültebb gondolkodás lehet. És hát ezt mutattuk be ezen a 4. kiállításon is. Ez a kiállítás, ez a pesti kiállításból csak egy kis szelet, tulajdonképpen Miskolci és a Miskolc közeli megyében található talán 12 református templom felújítását tettük ki az aulába, és talán 18 nagy tablót tettünk ki az Egri Bazilika rekonstrukciójáról, és mindkét dologhoz rendeltünk különböző maketteket, sőt, az Egri Bazilika esetében Pirke László János 5/4-es büsztjét is kitettük, és a kicsi 1/5-ös makettjét a barokk kapu előtt állva, hogy hogyan képzelte el ezt a szobrászművész.
1: Ön mi másról is beszélhetett volna, mint hát mondhatom úgy, hogy nagy munkájáról, az Egri Bazilika rekonstrukciójáról, a Szent István Rádió központja. Egerben található, természetesen szívügyünk az Egri Bazilika, hiszen minden reggel 7 órakor a reggeli szentmisét onnan közvetítjük. Hát valóban kinézetében sem egy kis épület, és gondolom feladatok tekintetében sem kis feladat volt az Egri Bazilika rekonstrukciója. Mit mondhatunk el ezzel a feladattal és munkával kapcsolatosan? Mit érzett, amikor elnyerte vagy megnyerte ezt a bizonyos pályázatot?
0: Én szándékosan csak a bazilikáról beszéltem. A kis konferencián csak erről beszéltem, volt azt hiszem 200 olyan diakép, amit vetítettem, és próbáltam gyorsítani, de minden képhez kellett azért egy-két mondatot fűzni. Igazából az Egri Bazilika történetiségéről beszéltem, a művészettörténeti rétegekről, azokról a kollégákról is beszéltem, akik a művészettörténeti alapozást adták ehhez a munkához, illetve akik felmérték ezt a hatalmas bazilikát, tulajdonképpen a esztergomi után ez a második legnagyobb, hogyha kubatúrájában és hosszában nézi, akkor lehet, hogy talán az egri az esztergomihoz képest még nagyobb is bizonyos méretekben, de nem a méretek az érdekesek itt, inkább a mindkét bazilikának és egy csomó főtemplomnak az eszmeiség az érdekes, az elsődleg nyilván maga a római katolikus szertartásoknak helyet adó nagy templomról van szó. Másodlagosan pedig abban a korban, amikor Pirke László János érsek ezt építette, és nem kisebb személyiség, mint Hild József megépítette ezt, akkor a korának egyik legfontosabb épülete volt. Itáliai ézekkel, palladianus motívumokkal, visszanyúlva egész a Panteonnak a kupolájának, magasattikájának és portikuszának a formarendszeréhez. Mindenképp egy nagyon olyan átgondolt térsor volt ez, ami a Görögkereszt alaprajzot is tartalmazza, ugyanakkor ezt

0: nagy bevonulást is, tehát a portikusztól a szentély felé való nagy bevonulásoknak a rendjét, ezt oszlopsorokkal oldotta meg, térformájában pedig egészen modern szerkesztéssel, kubusok egymás mellettiségét jelenti ez az épület.
1: Beszéltem. Mi ez a kubus?
0: A kubus az olyan térforma, kocka, henger, gömbszelet, a kupolára nézve a különböző hasábok, ezek mind kubusok, és ezeknek majdnem, hogy egy modern építészeti gesztussal való additív kezelése, ez nagyon érdekes a Hild József munkájában. Nagyon szépen tette le a Líceummal szemben egy magasabb olyan patkára, amit a Líceum teréhez képest két hatalmas lépcsővel felvezetve egy ünnepélyességet jelent feltétlen, és ugye abba tengelybe tette, ahova a Líceum ezt kívánt, ahova Eszterházy Károly már elrendeltette ezt a Fellner-féle épület, elrendeltette a későbbi Hild-féle épületet. Itt a két épület közt lévő tér az legalább annyira fontos. A két professzorom ezt 40-50 évvel ezelőtt kimondottan előadásaikban, Rados professzor úr és Pogány Frigyes professzor kimondottan a Közép-Európa legszebb terének mondja ezt az egri teret, ünnepélyességével, avval a ranggal, amit a lépcsősor jelent, azokkal a monumentekkel, amik a két királyszent, a két apostolszent, a magas attikán ülő hitremény szeretetnek az allegórikus szobrai, a két teraszon lévő angyalszobor. Ez egy olyan fantasztikus tér, és olyan, a teret olyan szép lezáró térfalak alkotják, és maga a park is gyönyörű. Így ez a két neves professzor, Rados Jenő és Pogány Frigyes, ilyen rangot adott, illetve így jellemezte ezt, és a legszebbek közt említette ezt a teret.

0: Milyen lett ez az új bazilika? Mennyire maradt hű a régi bazilikához, és mennyire találhatunk benne újdonságokat építészeti szempontból?
1: Meggyőződésem, hogy aki 10 évvel ezelőtt ott volt a bazilikába, és jól ismeri a régi épületet, és magától értetődően megy be abba, és jön ki akár hívőként, akár turistaként, akár városlakóként, nem fedezhet föl nagyon nagy változásokat, nem is volt ez célunk. Igazából mindent úgy rendbe tettünk, leporoltunk mindent, mindent egy kicsit megigazítottunk, átvakoltunk, átfestettünk, átburkoltuk, és ez egy hatalmas munkák, és őrült nagy idő és pénz, amivel ezt meg lehetett oldani, hiszen az egész padlóborkolatot átépítettük, részben a régi padló anyagával, hogy legyenek tanú burkoló elemek, részben a régihez hasonló új anyagokkal. Ha novumot kell mondani, de ez sem veszi észre, és nem újdonságnak veszi, aki most bemegy újra a bazilikába, az az oszlopoknak és a falpilléreknek a műmárvány, klasszikus műmárvánnyal való bevonata. Eddig festett műmárvány volt, és ez besötétedett, és a fehér oszlopok helyett már egy ilyen egészen ronda színű, barnás, 120 éves festett műmárvány volt. Ezeket mi csontig verettük a köveket, újra vakoltattuk, és az új vakolat fogadja a klasszikus műmárványt. Ezek viszont gyönyörűek. A bazilikában 120 éve megjelent a pusiscsei abrásszigeti fehér mészkő, és egy kicsit korábban, talán az 1860-as évek, vagy a 70-es években megjelent a kararai márvány. És mi szándékosan a kettő közé lőttük be azt a fehér márvány színt, ami az új oszlopoknak a színei, és a falpillérek azok viszont azt a vöröset kapták, ami már 120 évvel ezelőtt a szentélyben megjelent. Tehát van egy igazodás is, meg van egy újdonság, egy új értékteremtés is ebben a munkában. De ha még kell említenem újdonságot, akkor az a 8 lunettás üveg, tehát félköréves üveg, hatalmas fénybe juttató szerkezetek ezek, ebből 7 festett volt. A 120 évvel ezelőtt a Roth Miksa elég nagy nevű üveg műhelyében készült, a szentély északi lunettás ablak festése. Ez művészi festés, és kerubok és szeráfok jelennek meg rajta, középen pedig a káptalani címer. És aztán a 60-as évek végén Prokop Péter, Rómában élő festőművész, kartonokat készített további 4 olyan lunettás ablakra, amik a mellékhajók fölött vannak, a főhajót világítják be, és 2 pedig Seregély érsek atya idejében, 2000-ben és 2004-ben, tehát a Millennium és a Egri püspökség alapításának az ezredik évfordulóján 2004-ben Szabó Erzsébet nevéhez fűződik a kereszthajó 2 nagy lunettás ablak üveg, és akkor 8. az maradt színes üveg nélkül. És akkor én arra tettem javaslatot a érsekfőpásztornak, hogy ezt a 8. nevezetesen a szentély déli oldaláról besütő napfényt, ezt is írjuk meg, fessük meg ezt a fényt. És Kovács Keve festőművész úr készítette erre a nagyon, mivel átellenben van a Roth Miksa féle üveg, ezért van egy rokonság is a bortűrrel kapcsolatosan, és van egy nagyon érdekes, hiszen déli fény jön be, egy nap motívumot festett beléje, ami nekem nagyon tetszett, és ugyanez az üvegművész, a főkupola alatt van egy tambur, ahol 12 apostol meg van festve, és ezeket a festményeket 1951-ben a Takács István festőművész úr készítette, mikor már végzett a kupola apokalipszis jelenetét, már megfestette a János evangéliuma szerint, és én szándékosan mondtam, hogy ha 12 apostol meg van festve freskóval, vagy szekkóval, akkor a közökbe az ablakok azok ne legyenek figurális ábrázolások, hanem a szándékosan non-figuratív ábrázolás legyen, és Kovács Keve János üvegművész úr, konzultálva művészbarátaival és művészettörténészbarátaival is, egy talán 7. századi olyan iratot, egy oklevelet találtak, egy ír ókeresztény oklevelet, aminek az ábráiból építkezett, és ezt a 12 ablaküveget ezen korai dokumentumnak az ábra anyagából, ez ihlette őt meg. Szándékosan nagyon halvány színeket használ, hogy ne sötétítse be a bazilikát, ugyanakkor pedig ökörszem üvegeket is használ meg, prizmákat is, amik meg szétverik a fényt, ami azt jelenti, hogy a bejövő fény megsokszorozódik. Ilyen módon, amit ezek a festett üvegek egy kicsit szűrnek, azt visszaadják ezek az ökörszem és prizmaüvegek. Úgyhogy napsütés esetén nagyon-nagyon szépen a Szentkereszt oltár előtt látszik a padlón, nagyon szépen terülnek ezek a fényességek. És ha további újdonságot kell mondani, hát a Marco Casagrande volt ugye a építéskor a szobrászművész, tehát Pirker László János az előző szolgálati helye az Velence volt, és velencei pátriárkaként érkezett, vagy volt velencei pátriárkaként érkezett egri érseknek. És ott a művészeti köröket ő ismerte, hiszen műgyűjtő is volt, és a legnagyobb szobrászméltóságoktól, Canovától kérdezte meg, hogy kit vigyen magával Egerbe, és rámutattak arra a nagyon ügyes, akkor 21 éves szobrászművészre, aki a legtehetségesebb volt, és ez Marco Casagrande volt, és 21 éves korától tulajdonképpen, nem tudom, 6-7 évig Egerben élt, ott nősült meg, ott születtek a gyermekei, és az összes említett nagyméretű szobrot ő faragta kőből, és az ő inasai, és aztán látva ezt a fantasztikus minőséget, meghívták Esztergomba őt. Tehát ő az életének a további éveit már Esztergomban élte, és az a nagyon fantasztikus, hogy a legújabb hírek közt van, hogy megtalálták az ő szabadság emlékművét, amit a Budai Várba 1848-ban a Magyar Szabadság allegorikus szobrát javasoltat fölállítani, és aztán ő exponálta magát a szabadságharcban is, tehát 49-ben magyar honvédként harcolt ismereteim szerint. Ezek után a Bach korszakban Hajnaú elől menekülnie is kellett, és egész családját, 5 gyermekét elvitte Itáliába, és ott éltek aztán. És valaki felfedezte ennek az allegorikus szobornak, ennek a szabadság szobornak a terveit és makettjét Budapesten, egy kutató. Tehát Marco Casagrande Egerben szólt hozzánk 1830-as években, és gyönyörű szobrokat alkotott, és talán még nagyobb tett, hogy a Líceum, ismereteim szerint a Líceum földszinti részének a felét megkapta a művészeti iskolának, tehát ott faragták ezeket a szobrokat, amiket szembe átvittek, és művésztársa, művésztanártársa Jó János volt, aki grafikát és festészetet tanított, és ebből az iskolából nőtt ki, egész napjainkig a művészettörténészek tudják, hogy ki kitől tanult festeni, ki kitől tanult mintázni és szobrokat készíteni, és az egész Főegyház megyébe, sőt, hát már Főegyház megye határain túl is egyházi és egyéb művészeti remekeket készítettek a tanítványok és a tanítványok tanítványai. Ha ugrunk egy 80 évet, akkor, vagy 90-et, akkor az 1904 és 10 közti felújítás, ami Nagy Virgilnek a nevéhez, ez egy műegyetemi tanár volt, építész tanár volt, ő hozzáfűződik ez a felújítás. Tulajdonképpen az építés, ami 1831-36 közt volt, utána a nagy felújítás, az Samosa érsek főpásztor idejében volt, de már az utódja, Szmrecsányi vezényelte le ezt a hatalmas nagy felújítást, ugye. Az építő, tehát Pirker érsek meghagyta, hogy az utódja, akinek először lesz erre pénze, fedje be, mert ő csak bádoggal tudta befedni a bazilikát, fedje be rézlemezzel. És ezt Eszmrecsányi meg is oldotta, és rézlemezzel lett befedve. A másik ilyen intelem, vagy testamentumi elképzelés, hogy a homlokzatokat borítsák be kővel. Ez nem sikerült. Nem is volt, azt hiszem, rá gondolat, maradt vakolt. Viszont jött az első világháború, hiszen 10-be befejeződött ez a nagy felújítás, jött az első háború, és rekvirálták a harangokat is, megleszették a rézlemezfedést, beolvasztották, és a hadipar elvitte ezt az egészet, és akkor újra bádog lett, és akkor nagy szerencsére 1976 és 78 közt vették be újra rézlemezzel, állami segítséggel, és akkor ez után 79 és 81 közt volt a szobroknak, ezeknek a hatalmas szobroknak az akkori magyar képzőművészeti kivitelező vállalat átmásolta, a nagy nevű szobrászművészek pontozókkal átmásolták a Marco Casagrandénak ezeket a gigantikus szobrait, tehát a királyszenteket, az apostolszenteket és a felső allegorikus, az Attikán lévő nagy szobrokat átmásolták és sütői kőből megfaragták, mert addigra, tehát 150 év alatt a Demjéni kő, ez itt tufa kő, ez elérett, hiszen a levegőbe, ha akarjuk, ha nem, olyan vegyi anyagok vannak egyre inkább, ugye savas esőkről beszélünk, és nem tudom miről, hogy ezek a tufakőből lévő szobrok, ezek elmálottak.

0: Megújult szinte minden, kettő kivételével a két angyal. A portikus mellett fent van két terasz, amin két angyal szobor van, és ezt az két angyal szobrot két évvel ezelőtt Barász Tamás, Munkácsi díjas szobrász művész újra faragta. És ezek fantasztikus minőségben készültek el, és akkor ugyanaz a szobrász volt meghívva, és ennek is nagyon örültem, mert Molnár Katalin építész, feleségem készítette a terveket a Szembe miséző oltárra és az Ambóra. És ugyanezt a művészt, egészen véletlenül ezt a Munkácsi díjas művészt, szobrász művészt hívták meg a Szembe miséző oltár részleteinek megforgására. Ez a terv szerint, amit Molnár Katalin készített terveket, ez legalább ötször lett bemutatva és átdolgozva ez a terv sorozat. A nem messze lévő pusisei kőből faragott és brácsszigeti kőből, ez Pusisse brácsszigetén van, tehát horvát mészkőből faragott szószék mellett közel van, és a másik oldalon pedig az új Ambó. És mi kimentünk ebbe a kőbányába, és onnan hoztunk követ, mi csak válogattuk, aztán nyilván teherautók hozták ezt a követ, kamionok. És a Kőművészet Kft. Vállalta, hogy ezt megvalósítja, és gyönyörűen fel is rakta ezt a szembemiséző oltárt, ami most már a régi szembemiséző oltár, aki emlékszik rá, igazából vasbetonból volt, és a vasbeton le volt burkolva nagyon vékony kőlapokkal. Most viszont hatalmas kőtömbökből van, tehát rendíthetetlen, mozdíthatatlan egy alapvetés. Tulajdonképpen ez a fő mondani valója az egész bazilikának, maga az asztal, tehát az utolsó vacsora asztala. És ennek az asztalnak a motívum kincse a mellette lévő régi szószékből van. A kő az ugyanabból a bányából való, amiből az való. Annyi a különbség, hogy ott kör alakú oszlopról indul ez a nagy szószék, és János evangélista van ráfaragva, Demkó József 120 évvel ezelőtt gyönyörűen ezt megfaragta. Itt nincsenek figuratív ábrázolások, de ugyanazok a kanelúrák vannak a szembemiséző oltáron, 12 darab, a 12 apostolt szimbolizálja, a szószéken pedig a 4 evangélistát, ott 4 kanelúra van. Ezek a kanelúrák milliméterre akkorák, mint a 120 évvel ezelőttiek, így lett a terv, és akkor 4 konzol tartja a nagy asztallapnak a két oldalát, és ennek a két-két konzolnak, tehát a 4 konzolnak a faragása és az aranyozása is ugyanaz a motívumkincset használja, mint amit a 120 évvel ezelőtti Demkó szobrászművész úr, amit használt, és a körbe menő aranyozott hullámveréses fríz, az jelenik meg a szembemiséző oltárnak a szélén, a lapszélén. Úgyhogy újdonság is ez, de a régihez visszacsatoló újdonság, a hagyományokból építkezik, mégis új szerkezet.
1: Mondjuk el a kedves hallgatóknak, azok számára, akik nem járnak minden nap Eger utcáin, hogy kívülről is, belülről is megújult a bazilika, hogy milyen hosszú idő alatt sikerült ezt a munkát befejezni, mikor indultak a munkálatok, és mennyi idő alatt készült el?
0: Hát másfél évig terveztük, de mondhatom, hogy felmérésekkel és mindenféle jóváhagyásokkal együtt 2 év volt a tervezési munka, és 5 éve, hogy munkaterületet kaptak a kivitelezők. Érsekfőpásztor, amikor leadtuk ezt a nagy tervezési munkánkat, akkor felkért arra minket, hogy a kivitelezést bonyolítsuk le. Tehát a lebonyolítás egy ilyen nagy építkezésnek egy őrült nagy feladat. Először nem is vállalkoztunk erre, de aztán hosszú konzultációk meggyőztek arról, hogy nekünk is jó az, hogyha sok-sok részlet, amiben időt, energiát fektettünk, hogy az valósuljon meg, hogy az tényleg úgy valósuljon meg, ahogy mi szeretnénk, és azokat a művészeket tudjuk bevonni, jellemzően restaurátor művészeket, de képzősipar művészeket egyaránt a restaurátor művészekkel együtt, akik ezt meg tudják valósítani. Az 5 év, ami eltelt, mi azt javasoltuk a legelején az érsekségnek, hogy minden nap továbbra is a kivitelezés ideje alatt is legyen reggeli és esti szentmise, és vasárnaponként is az ünnepi liturgia megtartása építés közben is megvalósuljon egész egyszerűen úgy, hogy osszuk meg a bazilikát 2 részre, és akkor az egyik résznél mindig az építők vannak jelen, és a másik oldalon van a szentmisei oldal, és amikor készen vagyunk az egyik oldalon, akkor fordítunk, és átadjuk idézőjelbe készen a fele részt, és a másik felét kivitelezésbe adjuk. És párhuzamosan ezt a javaslatomat érsekfőpásztor elfogadta, hogy nehogy imádságmentes maradjon 5 évig ugye ez a terület.
1: És így is volt.
0: És így is volt, és ez megvalósítható volt, és én arra hivatkoztam, hogy ezt láttam Kassán. A kassai főszirkes egyház, a kassai dóm a főtéren, talán 8 évig volt a felújítása, és mindig vagy a hajóba, vagy a kereszthajóba, vagy a szentélybe, valahol mindig volt minden nap szentmise. Ez jót tesz az embereknek is, jót tesz a főplébániának, feltétlenül jót tesz, mert nem mennek el a hívek. Tehát 5 év az már olyan idő, hogy elszoknak onnan, és ott ragadnak a másik plébániákon. Ugyanakkor nekünk meg az kellett, hogy igaz, hogy a kivitelezőknek nehezebb volt így dolgozni, de nekünk az kellett, hogy minden nap imádságos hangulat is legyen a templomban. Ami a másik nagy javaslatom volt, és amit szintén elfogadott érsek főpásztor és nagy örömömre, hogy a legelején azt mondtam, hogy azt tapasztaltam az utolsó 40 évben, hogy minden nagy építkezésnél elfogy a pénz. Ha akarjuk, ha nem, bármilyen sok pénzt áll rendelkezésre egy építésre, elfogy. És akkor hitvány aszfalttal burkolják általában az épületeknek a környezetét, vagy ilyen betontérkövekkel, ami jó egy valamilyen sétányra, egy valamilyen betontérburkolat, de hát egy bazilika körüli körmeneti út az természetes kővel legyen burkolva. És mondom, ha egy javaslatom lehet a külsőre nézve, akkor ez, hogy a körmeneti út az ne véletlenszerű legyen, már talán senki nem emlékszik, én emlékszem, mert mértük. Felmértük, hogy milyen burkolat volt korábban a bazilika körül. Hát töredezett aszfaltburkolat volt, és furcsán nem volt egységes szélességű, és logikátlan volt a vonalvezetése. És mi egy teljes olyan ellipszis alakot rajzoltunk körbe. Ha fölülről nézi ezt valaki az egekből, vagy egy repülőről, akkor egy mandorla forma foglalja bele ezt a hatalmas bazilikát, és egy keretet ad neki, és ez a körmeneti út, és ehhez kapcsolódnak még burkolt felületek, más-más színű, mélységi magmás kővel, tehát ez 200 évig jó lesz ez a kő.
1: Tehát akkor most már körmeneteket is lehet a bazilika körül végezni.
0: Igen, hát a körmeneti rend az nagyon fontos volt már a kora középkorban is, és a újkori és a legújabb korban is, hát most volt ez az 50 év, amikor a körmeneteket eléggé, hogy mondjam, nehezen engedték, de ugye tudjuk, hogy akár az úrnapi körmenet, akár a húsvéti körmenet, vagy egy-egy bucsú okán megrendezendő körmenet, milyen nagy fontosságot ott a hívek tulajdonképpen demonstrálják a hitüket, és körbejárják kisebb-nagyobb körben a templomot, vagy az egész várost. Most ez a körmeneti út nagyon széles, és tehát tulajdonképpen osztja a templomkertet. Nem olyan nagy a templomkert, de mégis nagyon érdekes, és morfológiájában is a nagy lépcsővel, a támfalakkal nagyon hangsúlyos.

0: Térjünk vissza még oda, amikor rákérdeztem, és legyen olyan kedves, még egyszer ismételjük el, hogy mit érzett akkor, amikor megkapta ezt a feladatot, vagy elnyerte az ön építészeti irodája ennek a nem kis feladatnak az elvégzését. Milyen volt önnek szakemberként Hildi József nyomdokaiba lépni?
1: Hát az az igazság, hogy mindenkinek éreznie kell, hogy hol a helye, és azt tudja az ember, hogy Hild ugye a pesti oldalnak az építője, tehát ott egy hihetetlen sok épülete van Budapesten is a pesti oldalon, és ugye ő kezdte az Újlipót városi bazilikát, tehát amit aztán az Ébül Miklós fejezett be, de hát ő tervezte ugye az egri bazilikát, és az eredményei miatt, meg azért, mert Pák József meghalt, Esztergomba ő fejezte be azt a bazilikát. És hogy ne csak a római katolikusoknál maradjunk, a ceglédi hatalmas nagy református templomot is ő építette, és az ő nevéhez nagyon sok minden fűződik. És hát az ő nyomdokaiba járni az egyszerre nagyon nagy megtiszteltetés, és érzi az ember azt, hogy mi mindent kellene még tudni ahhoz, hogy ezen a mesdjén haladjon. De nem csak Hildről kell megemlékezni, hanem az előbb említett Nagy Virgilről is, aki egy műegyetemi tanárként olyan újdonságokat hozott be 120 évvel ezelőtt a 180 vagy 190 évvel ezelőtt épített templomba, amik hatalmas erőt adtak a egri híveknek is, de a messzeföldön mindenkinek, aki hívőként vagy éppen manapság turistaként ezt látogatják. Tehát ilyenkor egy építésznek remeg a lába, hogy vajon megfelelünk-e mi is. Hozzá tudunk-e tenni akár egy morzsát is ahhoz, amit elődeink készítettek. Úgy gondolom, hogy bátran ki kell állni egy-egy feladat elé, tehát én nagyon örültem. Nyilván, hogyha ilyen bátorság nem lett volna bennem, akkor nem fogadtam volna el a felhívást. Több más építésziroda is ajánlattétellel élt, hogy megtervezi majd ezt a bazilika rekonstrukciót. Valami miatt minket is meghívtak. Meggyőződésem, hogy azért hívtak meg, mert látták, a mérsekfőpásztor látta, tudom is, mert ünnepi szentmisén voltam úgy Sárospatakon, ugye a Főegyház megyébe két bazilika minor rangú templom van, a másik az a sárospataki vártemplom, és ott volt egy nagy ünnepség, és később Fűzéren megvalósult a vár kiépítése, és ott a várkápolna az picike, az egy kicsi méretű, talán 8 méter hosszú, 5 méter széles és 8 méter magas, tehát hozzá sem fogható az említett templomokhoz, de olyan minőségben készült el, hogy amikor érsekfőpásztor ott kispapjaival együtt egy találkozón ott volt, nem tudom pontosan, amikor nekem kellett bemutatni az egész várépítést, akkor elhangzott olyan mondat, egy dicsérő mondat, ami miatt valószínűleg fölkerülhettünk arra a listára, hogy esetleg mi is adjunk árajánlatot a egri bazilika felújítási munkáira, és ez nekem azért is jó volt, mert én alapjáratban Dunántúlinak érzem magam, vagy legalábbis amíg édesanyám élt, addig azt mondtam mindig, hogy megyek haza Pécsre. És már itt éltem, nem tudom, 40 éve, amikor még mindig azt mondtam, hogy megyek haza édesanyámhoz Pécsre, haza. És sok évtized miskolci itt lét. Én először azt hittem, hogy egy évig leszek csak Miskolcon, aztán ez 45 éve volt, hogy erre gondoltam. És akkor sok évtized múlva, főleg 90-es változások, gazdasági és politikai változások után arra gondoltam, hogy hát jó lenne megérni, hogy egy épületet tervezhessek, vagy átalakíthassak Kassán, és ha lehet, lehessen egy épülete Egerben. És a kassai nem valósult meg, soha nem gondoltam volna, hogy az egri bazilika egyáltalán az én irodámhoz kerülhet, de ez egy hatalmas kegyelem volt a szakmai életemben, hogy Egerbe a legszebb épülethez hozzányúlhattam. Meg a maga az egri bazilikáról szóló 20 tabló, a Szántó Tamás fotóművész urat kell említenem, és Molnár Gergőt, aki kültérben is és beltérben is drónnal nagyon szépen tudott filmezni, és ezek a fénykép felvételek felhívják a figyelmet a bazilika fényeire, részletképzésére, a művészeknek a fantasztikus munkáira, a restaurátor művészek által újra hihetetlen pompában van az egri bazilika, és ezt a fotoművészek nagyon szépen ábrázolták. Miért ne demonstráljuk, hogy valami szép is született az utolsó időkben?
0: Én nem akármilyen munka befejezése után vannak most önök. Van még hova tovább? Mik a jövőbeli tervek? Milyen munkákon dolgoznak?
1: Szerencsére megtalálnak minket nagyon-nagyon szép feladatok. Hát, hogyha az Egri Bazilikáról van szó, akkor nekünk legalább ennyire fontos és lelkileg legalább ilyen komoly feladatot jelent a Bélapátfalvi Ciszterci Apátsági templomnak a megmentése és felújítása. A terveink alapján ezt elkezdték építeni, de olyan helyzet alakult ki, és olyan minőségben dolgozott a kivitelező, hogy a CVK és a Főegyház megye úgy gondolta, hogy egy új kivitelezőt fog keresni. Leállították a munkálatokat, és az új kivitelező minden esetre olyan fantasztikus helyszín a Bélkő alatt, egy olyan gyönyörű helyszínen van a Bélapátfalva, és ugye ez már egyetemista koromban szinte mindenki pillanatok alatt megismeri az építészet történetnek a legfontosabb elemeit, és hát Ócsa, Ják, Lébény mellett, hát Bélapátfalva, ez a romanika, gotika, az építészet történetnek a kezdetei, ezek nagyon-nagyon vonzóak mindenki számára, számomra is. Itt sem gondoltam volna, hogy valaha is, hogy mondjam, ilyen szép helyszínhez közel kerülhetek, de szerencsére nagyon sok munkánk van Tokajban, Tokaj belváros újul meg, a fő utca és a főtér, és hát ott is van egy gyönyörű templom, valamikor egy gotikus templom volt, de 100 évvel ezelőtt volt egy hatalmas nagy zuhatag, a hegyről lezúduló víz megroncsolta, és egy neo-román stílusba állították akkor helyre az első világháború előtt. Arra is ráférne egy kis tatarozás.
0: Nem életlenül említi Tokaj városát, mert hogy a város főépítésze ön.
1: Igen, hát csak egy tanácsadó főépítész vagyok ott, ugye kicsi településről van szó, 3800 fő lakik ott, de viszont ez az 5 betű, hogy Tokaj, ez a név, ez viszont túlnő ezen, tehát nem a lélekszám az érdekes itt, hanem a 2 folyó összefolyása, a Kopaszhegy magaslata, a hegy alatti 1000 cellárium, és az a múlt, amit a Tokaj, és az a bor, amit fémjelez Tokaj. Nagyon szeretek itt élni, tehát Miskolcon élek, de hogy hegyaljával is nagyon szeretek foglalkozni. Igazából Sárospatokon és Tokajban nagyon sok munkánk van, és hát a hegyalja fölött a hegy köz, ugye a Főzéri vár volt még egy ilyen hatalmas munkánk, és továbbra is ezen települések adnak munkákat nekünk, a mi irodánknak, úgyhogy ez a nagy munka után is nagyon szép, és inkább a történeti korokba visszahúzódó épületeknek a felújításai, vagy a régi épületek melletti új épületek kialakítása. Az a viszonyrendszer érdekel, hogy egy 100 éves épület mellett milyen egy új épület. Lehet egy új épület olyan, mintha 200 évvel ezelőtt épült volna? Legalább a hangulata lehet-e olyan, akár kint, akár bent? Lehet az modern, és mégis lehet a modernség és a korszerűség mellett lehet valami időtállóbb, nem a divatokat hajszoló, hanem valami olyan építészet, ami esetleg remény szerint több száz évig meg is marad.
0: Érdekes, hogy azt említette, hogy Péccsel kapcsolatban sokáig úgy fogalmazott, hogy megyek haza, de hát ezt a sok munkát figyelembe véve most az Egri Bazilika rekonstrukciója, a Sárospataki Szent Erzsébet ház, a Füzéri Felsővár, Tokajváros jellegzetesebb épületei, tulajdonképpen már elmondhatja, hogy itt is otthon van, és itt is ide hazaérkezik.
1: Feltétlen. Úgy gondolom, hogy a diákévek azok nagyon fontosak minden ember életébe, és ezért is nagyon sok élményem volt Pécsett. A valamikor ciszterci gimnáziumba jártam az én időmben, ugye le volt verve az a szó, hogy ciszterci, és oda volt vakolatból írva, hogy állami Nagy Lajos gimnázium, de ahogy kiléptünk, ugye ott volt a belvárosi templom, a csámi, a napfénybe léptünk mindig ki, ahogy az iskola, és mindig a székesegyház előtt szaladtam az iskolába, és mentem vissza haza. Úgy laktunk, hogy a főtér és a... Tehát végig kellett mennem a legszebb utcáján, a sétatéren, Pécsnek 2-szer minden nap, és ez belém ívódott. És azért gondoltam még nem régiben is, hogy megyek haza, mert édesanyám okán nyilván a hazavágyódás az egyben az anyai szeretetet, vagy a gyermeki szeretetet is jelenti. Most már maradt nekem Péccsel kapcsolatos sok-sok szép élményem, de most már Miskolcivá váltam, illetve hegyalján is érzem jól magam, és egy kicsit az utolsó 7 év alatt egrivé is váltam.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Rudolf Mihály Ivődíjas építészmérnöknek, építésznek. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Chopin G-moll balladáját Hegedűs Endre szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra van. Körkép, vidéki stúdiónk összeállítása következik.

híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Megnyílt a Békésvár megyei központi kórházban a meddőségi ambulancia. Az új rendelés nem csak a kivizsgálásban segít, hanem abban is, hogy a pároknak ne kelljen Szegedre, Debrecenbe vagy Budapestre utazniuk minden egyes vizsgálat miatt. A szakemberek szerint ma már egyáltalán nem ritka a meddőség, akár minden hatodik, hetedik pár érintett lehet. A háttérben pedig sokszor olyan problémák állnak, amelyekről az érintettek nem is tudnak. Korábban a betegek gyakran egyik szakrendelésről a másikra jártak, nőgyógyászhoz, endokrinológushoz, urológushoz, andrológushoz. Mostantól azonban koordináltan történik minden. A rendelés különlegessége, hogy nem csak nőket, hanem férfiakat is vizsgálnak. A főorvos szerint a 35 éves kor víz választa a női termékenységben. Dr. Gazdag Andrea és Dr. Krizsán Mária kiemelte, sok pár megijed attól, hogy a meddőségi ambulancia egyet jelent a lombik kezeléssel. Ez pedig nem így van. Legtöbb esetben először megpróbálják feltárni és kezelni a problémát. Sok párnál már kisebb hormonális segítség, életmódváltás vagy megfelelő időzítés is elegendő lehet a természetes fogantatáshoz. A rendelés a Békéscsabai Tagkórház területén működik, a régi védőnői centrum, illetve egykori oltópont épületében a kórház utca felől megközelítve. A rendelésre beutaló szükséges, amit a házi orvos vagy szakorvos is adhat. A szakemberek szerint a legfontosabb üzenet egyszerű, nem szabad halogatni a kivizsgálást, mert sok esetben az idő a legnagyobb tényező. Csorvási győztese is volt a napokban 22. alkalommal a Vajdasági Zentán megrendezett birkanyíró és birkapörkölt főzőfesztiválnak. A főzőversenyben a csorvásiak is beneveztek, és meg is szerezték az első helyet a szakács Babinyec János személyében az általa készített birkapörkölttel. Az zentai esemény a birkapörkölt főzők és a pásztorételek megmérettetésével kezdődött. Rendeztek juhfajta kiállítást, és az érdeklődő kulturális programokat tekinthettek meg. A zentai gazdakör több mint két évtizede szervezi a Vajdaság egyik legnépszerűbb hagyományozó eseményét, amely nem csak a helyiek, hanem a környező települések és a külföldről érkező vendégek körében is nagy népszerűségnek örvend. A fesztivált Szent György napja körül rendezik meg, a juhászok számára a Szent György napja a tenyésztési és év kezdete, amikor megkezdődik a nyírás, a nyájak kihajtása a legelőkre és a pásztorételek, köztük a birkapörkölt készítése. A képviselőtestület döntésének és a Napsugár Hotel Kft.-nek köszönhetően márciustól újra vendégeket fogadhat az élményfürdő. Közeledik azonban a nyári szezon, így az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRT munkatársai a parkfürdőben is folyamatosan dolgoznak. Medencéket tisztítanak, csempéket cserélnek, ellenőrzik a zuhanyzókat, a gépészeti eszközöket, és a környezet rendezése is megkezdődött. A cél a mi hamarabbi nyitás. Az 50 méteres úszómedence és a tanmedence karbantartásával kezdődtek meg a munkálatok május 1-én, Gyopáros fürdő kinti részén. A munkálatok jó ütemben haladnak, a cél pedig a mi hamarabbi nyitás. Nagy erőkkel folyik a karbantartás.

szabad levegőn is lehetőség legyen órákat tartani. A parkfürdő nyitása után azonban nem csak a gyerekeket várják, de minden vendéget szívesen látnak, legyen szó úszásról, fürdőzésről, családi kikapcsolódásról. A szép és nyugodt környezet, a kellemes nyári hangulat és a feltöltődést kínáló szolgáltatások garantáltan emlékezetes élményt nyújtanak minden korosztály számára. A városlenyilvánítás 80. évfordulója alkalmából életre hívott első orosházi bornapok már az első napon bebizonyította, hogy igazi közösségi élménnyé válhat. Több százan látogatta ki, hogy együtt kapcsolódjanak ki egy pohár bor, finom falatok és jó társaság mellett. Már a kezdés után érezhető volt, hogy a bornapok különleges hangulatot hoztak a városba. Baráti társaságok, családok és ismerősök találkoztak a rendezvényen, akik vidám beszélgetések mellett kortyolták a borokat, miközben a színpadról folyamatosan szólt a zene. A kellemes nyár elejé időjárás, a hangulat, a pezsgő közösségi élet együtt teremtette meg azt az atmoszférát, amelyre már régóta várt a Korosházán. Nagyon elragadó ez a rendezvény. Szuper emberek gyűltek össze ünnepelni. A felnőttek mellett a gyerekek is jól érezték magukat. A gyerekek a mustot próbálták ki, és nagyon ízlett nekik. A kitelepült borászok kínálata mellett sajtok, kürtős kalács, vattacukor és más finomságok is várták az érkezőket. A hangulatról több DJ gondoskodott, az est legnagyobb sikere pedig az orosházi fúvó zenekar fellépése volt, amely igazi ünnepi atmoszférát teremtett. A dallamos köszöntés után Raffai János polgármester örömét fejezte ki, hogy ennyi ember szólított meg a rendezvény. A több száz ünneplő ember látványa mindig felemelő. Ez egy ünnepi alkalom, hiszen Orosházán először rendezték meg a bornapokat. Kis Róbert volt ennek az eseménynek a megálmodója és megvalósítója, mondta el a polgármester. Orosháza 80 éve város, ami szervesen kapcsolódik ehhez a rendezvényhez. A 80 év pedig kötelez minket, hogy a múlt és a jelen találkozzon. Ez egy nagyszerű esemény arra, ahogy maga a bor is kiváló alkalom, hogy összekovácsolja a helyi közösséget, a generációkat, vagy ahogy most itt látjuk, egy egész város lakosságát, fogalmazott a városvezető. A hivatalos megnyitó után a zenéjé, a boroké, a beszélgetésé volt a főszerep. Az orosházi bornapok pedig vasárnap is folytatódtak. Ünnepélyes keretek közt tették le az esküjüket a parlamentben az új országgyűlési képviselők szombaton. Orosháza és térsége képviselője Gurzó Mária románul tette ezt. Több képviselő is élt azzal a jogával, hogy amennyiben egy nemzetiséghez tartoznak, akkor nemzetiségi nyelven tegyék le a képviselői esküjüket. Így a román mellett lovári, beás és horvát nyelven is tett esküt néhány képviselő. A Körösmaros Nemzeti Parkban fekvő csanádi pusztákat járva a kirándulók április végén, május elején egy szépséges vadvirág, a hegyilen égszínkék szirmait is felfedezhették a löszgyepeken. A családi puszták területén belül a Kopáncsi pusztán találhatók legnagyobb állományai. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Kezdő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Csúszik a Kishegyesi út négysávosítása, tudta meg a HAN, lezárult a Kishegyesi út infrastruktúrális fejlesztésének tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás az uniós közbeszerzési értesítő május 5-én kedden közzétett eredményhirdetése szerint. Noha a dokumentum alapján 9 ajánlattevő is pályázott a mérnöki feladatok elvégzésére, az ajánlatkérő, a debreceni önkormányzat nem hirdetett győztest és eredménytelennek nyilvánította az eljárást. A részletes indoklásból kiderül, hogy azért volt szükség az ajánlat bontására, mert gyanús tevékenységet észleltek a beadványokkal kapcsolatban. A kérdéses projekttel párhuzamosan futó, a Vértesi úti vasúti átjáró felújításának tervezésére vonatkozó közbeszerzése gyakorlatilag 2 ajánlattevő, egy zalaegerszegi és egy debreceni telephelyű cég is hasonló árképzési módszert és lebontást alkalmazott. Szintén gyanúsnak találták, hogy mindkét eljárásban több ajánlattevő is aránytalanul alacsonynak látszó ellenszolgáltatásért vállalta volna a tervezést, ezért felszólították őket, hogy indokolják meg részletesen az ajánlott árat. A közbeszerzést várhatóan hamarosan ismét kiírják. A tervezési időre a hirdetmény szerint 330 nap áll a rendelkezésre, így sikeres eredmény esetén is leghamarabb 1 év múlva kezdődhet a kivitelezés. Zöld utat kapott a Hajdú-Böszörmény Debrecen kerékpárút, értesült a Civishír. A Hajdú-Böszörmény Debrecen kerékpárút első szakaszának tervezési munkáira írt ki közbeszerzési eljárást a Hajdú-Böszörményi önkormányzat, és megszületett az eredmény, olvasható a közbeszerzési értesítő május 6-i számában. A kivitelező feladat a Hajdú-Böszörmény belterületének északi részén a Szilágyi Erzsébet körút, Fazekas Gábor körút és a Hunyadi János körút mentén megvalósítandó kerékpárforgalmi létesítmény engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése 1850 méter hosszban, a kapcsolódó közlekedési és közműlétesítményekkel, illetve a kivitelezéshez szükséges engedélyezési eljárások lebonyolításával és a kivitelezői közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának összeállításával együtt. A munkát a Mégépterv Kft. Nyert el, amint egy 13,5 millió forintos ajánlatával. Vonal Fesztivál címen május végén első alkalommal adott otthont egy új bábszínházi seregszemlének Debrecenben a Vojtina Bábszínház, jelentették be a szervezők a színházban, írja az MT. Szentei Tamás, a Városháza kulturális osztályvezetője azt mondta, Debrecenben gazdag és sokszínű a színház fesztivál kínálat. Megemlítette az idei Deszka Fesztivált, amelyen 4 hazai bábszínház is bemutatkozott. Hamarosan kezdődik a Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál és találkozó. A Civisváros ad otthont az Országos Színházi Találkozónak, és a Vonal Fesztivállal gyermeknapon a Vojtina Bábszínház is izgalmas előadásokat kínál. Láposi Terka, a Vojtina Bábszínház igazgatója és művészeti vezetője hozzátette, a Vonal Fesztivál az újszerű színházi formanyelvvel, vizualitással alkotó művészeknek és bábszínházaknak ad otthont, arra fókuszálva, milyen aktuális kérdésekre keresik a válaszokat a társulatok. A kínálattal az óvodásoktól a felnőtt korosztályokig szeretnék megszólítani az érdeklődő közönséget, mondta. Jelezte azt is, hogy a gyermeknapon a debreceni Vojtina is várja saját előadásaival a gyerekeket a Nagy Erdőben 2 helyszínen, a Békástónál és a Vidám Parkban. Oxfordi viselkedéskutató tart előadást Debrecenben, értesült a Hajdú Press. Az emberi tudás jövőjéről tart előadást május 13-án Dávid Barett Tamás, az Oxfordi Egyetem viselkedéskutatója. A magyar származású kutatót a Csokonai Fórum látja vendégül, ahol arról beszél majd, hogyan gondolkodunk, hogyan tanulunk és hogyan alkalmazkodunk mi az emberi faj, és hogyan sikerülhet háziasítani a mesterséges intelligenciát. Dávid Barett Tamás tavaly egy szűkkörű, de annál nagyobb sikerű könyvbemutató erejéig látogatott el a Civisvárosba. Az előadás május 13-án szerdán 18 órától kezdődik, a helyszín a Csokonai Fórum Simor Otto Orfeuma. A jegyek a Csokonai Nemzeti Színház weboldalán érhetők el. A Széchenyi István katolikus német nemzetiségi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola óvoda és bölcsöde óvodai intézmény egysége idén már 7. alkalommal rendezte meg Miénk a színpad elnevezésű óvodai művészeti gáláját, amely esemény ismét felejthetetlen élményt nyújtott a résztvevőknek és a közönségnek egyaránt. A rendezvényen a középső és a nagycsoportos gyerekek léptek színpadra, akik nagy lelkesedéssel és örömmel mutatták be a tanult koreográfiákat. A műsor különlegessége a sokszínűség volt.
A gyerekek nem csak magyar, hanem angol és német nyelvű dalokat is énekeltek, és gazdagították tánclépésekkel, ami még izgalmasabbá és változatosabbá tette az előadást. A modern és játékos elemek mellett helyet kaptak a hagyományőrző produkciók is, a néptánc és a népi játékfűzések nagy sikert arattak a közönség körében. Véget értek a javítások a debreceni játszótéren, ismét várják a gyerekeket, írja a HAON. Újra biztonságosan használható a Sinai Miklós utcai játszótér, számolt be róla a közösségi oldalán Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere, a választókerület önkormányzati képviselője. Mint írta, a napokban érkezett hozzá egy lakossági jelzés, amely szerint a játszótéren több eszköz is javításra szorult. A képviselő felvette a kapcsolatot a szakemberekkel, és a felmerült lakossági visszajelzések alapján az eszközök javítása a rövid időn belül meg is történt. Lezártak egy aluljárót Debrecenben, a debreceni Vígkedvű Mihály utcát és a Schumann utcát összekötő aluljárót műszaki okok miatt lezárták a gépjármű és gyalogos forgalom elől, tájékoztatta a Civis Hírt a Városháza sajtóirodája. A valódi ok, hogy betondarabok hullanak az aluljáró födeméről. Mint írják, a karbantartási munkák elvégzéséig és a szükséges műszaki megoldások kivitelezéséig az aluljáró lezárva marad. Hogy pontosan meddig, azt még nem lehet tudni, a szakemberek egyelőre vizsgálják, hogy milyen módon háríthatják el a baleset veszélyt. Kiütő kupával zárták a Mozdulj Debrecen iskolaprogramot az idei tanévben, értesült a De Hír. Újra az Adrenaliné volt a főszerep a Bolyai János Általános Iskola által szervezett kiütő kupán. A Mozdulj Debrecen iskola programban a kiütős labdajáték a legkedveltebb sportfoglalkozás a gyerekek körében. A városi kiütőbajnokság februárban is hatalmas sikert aratott. A bajnokság nyertes iskolája a tanév végéhez közeledve egy kiütőkupát szervezett, ezzel lezárva az idei tanév iskolaprogramos sporteseményeit. Széles Diana alpolgármester szerint a Mozdulj Debrecen iskola program egyik legfontosabb célja, hogy a gyerekek igényeire reagáljon. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a csapatsportok mozgatják meg a legtöbb diákot. A Bolyai kiütőkupa volt az idei tanév utolsó iskolaprogramos sporteseménye. Eldőlt, hogy mikor rendezik meg a DVSZ-i Újpest meccset, írja a HAON. A bajnoki aranyért küzdő Eto és Ferencváros mindenképpen egy időben játszott volna, de mivel utóbbi ellenfele a bronzrahajtó Zete lesz, így az ebben érdekelt csapatok mérkőzéseit is ezekkel egy időpontban kezdik. Mint azt az MLS közleményében idézik, a versenyszabályzat értelmében a záró fordulóban a különböző bajnoki osztályokban egy időben kell megrendezni az azonos helyezésekért küzdő csapatok mérkőzéseit. Az MLS versenybizottsága pedig ezen szabály értelmében jelölte ki a 33. forduló programját, írta az NB1.hu. A 33. forduló programja szerint május 16-án DVSC Újpest FC összecsapás lesz, amelyet az M4 Sport közvetít 17 óra 15 perctől. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Harmadik alkalommal rendezik meg a civisvárosi kiállítóhelyek, civil szervezetek, oktatási intézmények, művészeti iskolák és magánszemélyek összefogásával az Art Week kortárs képzőművészeti fesztivált. A kezdeményezés célja, hogy a város kulturális szereplői közösen mutassák meg a kortárs művészet sokszínűségét. A programról és az Art Week szellemiségéről Puskás István Debrecen kulturális alpolgármestere mesélt.
1: A harmadik Art Week sajtótájékoztatóján vagyunk. Én azt hiszem, hogy a nap az egy nagyon szerencsés és szimbolikus nap, hiszen április 29-e van a Táncvilág napja. Ilyen módon az Art Week összeér egy másik paralel, de fiatalabb történetünkkel, ez pedig a Dance Week, amiből pedig a második zajlik most éppen ezekben a napokban. Úgyhogy így, ha csak most a sajtótájékoztatóra is, de ez a két áprilisi-májusi program szépen összefűződik, mert hogy egy rokon gondolat hívta életre mind a kettőt. Méghozzá az, hogy próbálkozzunk meg itt Debrecenben olyan együttműködésekkel, amelyek bizonyos rendezvényekben is testre töltetnek, amelyek szakítanak a korábbi jól bevett gyakorlatokkal a városban, ami szerint a kulturális programokat, rendezvényeket azt valamilyen intézmény, valamilyen központi szervezet valósítja meg, hanem próbálkozzunk meg azzal, hogy mi van akkor, hogyha egy adott területnek a különböző szereplői kapcsolatba kerülnek egymással, kapcsolatban is vannak, de hogy elkezdenek beszélgetni egymással, közösen gondolkodnak, és ebből a közös gondolkodásból születnek olyan együttműködések, amelyek nem egy ilyen hierarchikus, fentről szervezett módon valósulnak meg, hanem hálózati logika szerint, ahol tehát mindenki egyenrangú partnerként vesz részt annak az adott történetnek a kidolgozásában, kiki a maga erőforrásaival, anyagi lehetőségeivel, idejével, tereivel száll be ebbe az együttműködésbe, de az a lényeg, hogy nincs egy nagy központi szervező egység, hanem tényleg egy ilyen közös beszélgetésből és együttműködésből jön létre valami, aminek a paramétereit is így közösen a hálózat vagy a közösség dolgozza ki. Erre az Art Week volt az első remek példánk, ez gyakorlatilag egy 4 évvel ezelőtt beszélgetés eredményeképpen jutottunk el 3 évvel ezelőtt az első Art Weekig, ahol tényleg magát, a nevet, a formátumot, a tematikát, a helyszíneket, a kommunikációját, a programnap, tehát ezt mind közösen rakta össze, és rakja össze a debreceni képzőművészetben aktív partnereknek a közössége, és persze ki a saját maga erőforrásaival vesz részt, ki többet bele tud tenni, ki kevesebbet tud beletenni, de egy ilyen szép egyeztetésnek az eredménye. Ez a program, a Dance Week is ugye hasonlóképpen a debreceni táncos közösségeknek az együttműködéséből van most itt velünk ezen a tulajdonképpen hosszú hétvégén, vagy rövid héten, a Táncvilágnapjával kezdődően. De tulajdonképpen, ha már a képzőművészetekkel rokon terület, valahogyan nagyon rokon módon működik Debrecenben a Múzeumok Éjszakája is, ami ugye kicsit más sztori, mert hogy ez egy országos kezdeményezésnek a helyi megvalósítása, de én nagyon örülök annak, hogy az utóbbi néhány évben a Múzeumok Éjszakája is egyre inkább egy ilyen partneri, együttműködő beszélgetés révén kap egy profilt, és kerül megvalósításra. Ami a harmadik Art Week-et illeti, az egy külön öröm, hogy mutatja ebben az együttműködésben és ebben a formátumban a lehetőségeket, a perspektívákat az, hogy megint vannak újonnan csatlakozó résztvevői ennek a közös gondolkodásnak, közös tevékenységnek.
0: A harmadik Debrecen Art Week-et május 14-e és 17-e között rendezik meg Debrecenben, a teljes programot pedig megtalálja a Modem weboldalán, a modemart.hu-n.

0: a Bellensville Group muzsikált.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Soha nem szabad Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés eszközeként használni. Erről beszélt 14. Leó pápa a Szenegálból érkezett muszlim és katolikus vallási vezetők előtt a Vatikánban. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a vallások közös felelőssége, a béke építése, az üldöztetés és a diszkrimináció elutasítása, valamint a szenvedő kisebbségek védelme. Kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójává Rubovszky Ritát, írja a Magyar Kurír. A szakember feladata lesz még, hogy előkészítse az állami szervekkel folytatott egyeztetéseket és döntéseket. Eközben a Magyar Kurír másik beszámolójában kifejti, hogy Rubovszky Rita egy római oktatási konferencián arról beszélt, az iskola nem pusztán intézmény, hanem küldetés, amelynek feladata a személy méltóságának védelme, a közösség építése és a remény szolgálata. A legtöbb internetes visszaélés 2025-ben is gyermekek ellen irányult, közölte kedden a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az MTI-vel. Az Internet Hotline éves beszámolója alapján a jogsegély szolgálathoz tavaly több mint 2500 bejelentés érkezett. Ezek harmada gyermekek online szexuális bántalmazásával volt kapcsolatos. A hatóság szerint aggasztó, hogy az esetek többsége 13 év alatt gyerekeket érintett. A tájékoztatás szerint jelentősen nőtt az engedély nélkül közzétett intim tartalmak és az internetes csalások száma is, miközben egyre több szülő és gyermek fordul segítségért a szolgálatokhoz. Nem ért egyet a Benes dekrétumokkal a Szudéta Németek Honfitársi Szövetségének elnöke. Erről beszélt Ben Posselt egy Csellapnak adott interjúban. A német politikus úgy fogalmazott, a II. Világháború utáni intézkedések a kollektív bűnösség elvén alapultak, ezért elfogadhatatlanok számára. Akár már idén nyáron napirendre kerülhet az Európai Unióban a közösségi média korhatárossá tétele. Erről beszélt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy koppenhágai konferencián. A Telex keddi beszámolója szerint az uniós politikus úgy fogalmazott, a nagy tech cégek üzleti modellje veszélyezteti a gyerekeket, ezért az Európai Unió szigorúbb fellépést tervez a közösségi platformokkal szemben. A diplomáciai megoldás előmozdítását neveztem a legfontosabb feladatnak, Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az iráni konfliktussal kapcsolatban, tudósított kedden az MTI. Arról is beszélt, az Európai Unió folyamatos egyeztetést folytat a térség szereplőivel és a béketárgyalásokat sürgető országokkal. Kaja Kallas hangsúlyozta, az EU kiemelten fontosnak tartja a Hormuzi szoros nyitvatartását, ezért tárgyalásokat folytat az öbölmenti államokkal is. Végül az időjárásról. Szerdán napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporok az északkeleti harmadban várhatók, másutt csapadék nem valószínű. Az északnyugati nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még sok mondani valom volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi.

Szent János evangéliumának 16. fejezetéből a 12-től a 15. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

0: Johann Sebastian Bach E-dur partitájából hangzott el részlet Augustin Hadelich tolmácsolásában. 5 óra 40 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Keddi adásunk témái. A Szent Atya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány tagjaihoz. Szolgálja az obszervatórium a hit és tudás jó kapcsolatát. Leó pápa a szakjelövezet védelme érdekében. Soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. 14. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Leó pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. Leó pápa a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítványhoz. Szolgálja a hit és tudás jó kapcsolatát. Hétfőn délben fogadta a Szent Atya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány 30 tagját a konzisztórium teremben, akik a Specola Vaticana, a Castel Gandolfóban működő csillagvizsgáló jubileumát ünneplik. Megállapította, hogy 135 évvel ezelőtt elődje, 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki világosan lássa, az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi és szilárd tudományt, hanem a lehető legnagyobb odaadásra bátorítják és előmozdítják azt. A Szent Atya hálásan megköszönte a Vatikáni Obszervatórium Alapítvány tagjainak hűséges és nagylelkű támogatását.
2: I'm deeply grateful to be meeting with you, the members of the Vatican Observatory Foundation.
1: Amivel annak a csillagvizsgálónak munkáját segítik, amit a Vatikán komolyan megbecsül, és ami a szentszék és az egyetemes egyház szolgálatában áll. 135 évvel ezelőtt elődje 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki lássa világosan, hogy az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi szilárd tudományt, legyen az emberi vagy isteni, hanem a lehető legnagyobb odaadással fogadják, bátorítsák és mozdítsák elő azt. Abban az időben a tudományt egyre inkább az igazság forrásaként mutatták be a vallása szemben, így az egyház sürgető szükségét érezte annak, hogy szembeszálljon ezzel a terjedő felfogással, hogy a hit és a tudomány egymás ellenségei lennének. Ma azonban mind a tudomány, mind a vallás egy másfajta és meglehet alattomosabb fenyegetéssel néz szembe azokéval, akik tagadják az objektív igazság létezését. Túl sokan nem hajlandók elismerni azt a tanítást a világunkban, amit a tudomány és az egyház világosan tanít, hogy magasztos felelősségünk gondoskodni a bolygónkról és biztosítani lakóinak jólétét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét, akiknek életét veszélyezteti mind az emberek, mind a természet felelőtlen kizsákmányolása. Pontosan ezért az egyház elkötelezettsége a szigorú és becsületes tudomány iránt nem csak értékes, hanem egyúttal elengedhetetlen is. A csillagászat különleges helyet foglal el ebben a küldetésben. A nap, a hold és a csillagok csodálatra indító szemlélésének képessége minden ember számára adott ajándék, társadalmi helyzetétől vagy körülményeitől függetlenül. Áhítatott és egészséges arányérzéket kelt bennünk. Az ég bocemlélése arra hív minket, hogy félelmeinket és hiányosságainkat Isten mérhetetlenségének fényében lássuk. Az éjszakai égbolt a szépség kincses bájája, amely mindenki, gazdag és szegény, számára nyitva áll, és egy fájdalmasan megosztott világban továbbra is az egyik utolsó, valóban egyetemes örömforrás. De sajnos még ez az ajándék is veszélyben van. 16. Benedek pápa szavait felhasználva mondhatjuk, hogy ember alkotta fénnyel töltöttük meg az eget, amely elvakít minket az Isten által odahelyezett fényektől. Találó képez magáról a bűnről, értelmezte egykor 16. Benedek pápa. Leó pápa ebben az összefüggésben fejezi ki mélységes háláját, az alapítvány munkájáért, hiszen elkötelezettségük teszi lehetővé a vatikáni tudósok számára, hogy konstruktívan együttműködjenek a nagyközönséggel és a globális tudományos közösséggel, hogy a vatikáni obszervatórió megoszthassa a csillagászat csodáját a világ minden tájáról érkező diákokkal, a munkacsoportokkal, és hogy nyári szemináriumokat kínáljon azoknak, akik katolikus iskolákban és plébániákon dolgoznak. Végső soron az alapítvány elkötelezettségének tulajdonítható, hogy az obszervatórium távcsövei és laboratóriumai továbbra is azokat szolgálják, aminek teremtették, és maradjanak is azok, aminek mindig is szánták őket. Legyenek és maradjanak olyan helyek, ahol Isten teremtésének dicsőségét tisztelettel, mélységgel és örömmel lehet megtapasztalni. Soha nem szabad szem előtt tévesztenünk azt a teológiai látásmódot, amely mindezt inspirálja, ez pedig a megtestesülés misztériuma. A Szentírás azt tanítja, hogy Isten kezdettől fogva megismertette magát a teremtett dolgokon keresztül, miként Pál apostol is tanítja a rómaiakhoz írt levele első fejezetében, és hogy Isten annyira szerette a világot, a teremtett világot, hogy elküldte fiát, hogy belépjen abba, és megváltsa azt. Nem meglepő tehát, hogy a mélyen hívő emberek késztetést éreznek arra, hogy felfedezzék a világegyetem eredetét és működését. A teremtés mélyebb megértésének erős vágya nem más, mint annak a nyughatatlan vágyakozásnak a tükröződése, amely minden lélek mélyén lakozik Isten iránt.
2: The heart of every soul.
1: Miközben Leó pápa ismételten háláját fejezi ki támogatásukért, készségesen kéri rájuk és családjaikra a mindenható Isten bőséges áldását. A vatikáni csillagvizsgáló a Spécola Vaticana története. A Castel Gandolfói pápai rezidencia, amelyet Leó pápa, ha teheti, minden kedden felkeres, egyik nevezetessége a jezsuiták vezette csillagvizsgáló, olasz nevén Spécola Vaticana, amely a világ egyik legrégibb ilyen obszervatóriuma. Az eredetileg a vatikáni kertekben működő csillagvizsgáló a túl erős fényszennyezés miatt már az 1930-as években kiköltözött az Albanoi tó körül magasodó egykori vulkanikus kúpra épült Castel Gandolfóba, majd 1981-ben az Egyesült Államok Arizona állam Tucson magashegyi pontján épült egy újabb testvéri megfigyelő központ.
3: Leó pápa, soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. XIV. Leó Szenegál muszlim közösségeinek képviselőihez szólva felszólította a vallásokat, hogy működjenek együtt a béke érdekében. Együtt vállaljuk fel közös felelősségünket. Elítéljük a faji, vallási vagy származási alapú diszkrimináció és üldöztetés minden formáját, elutasítjuk Isten nevének minden katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából történő eszközként való felhasználását, felemeljük szavunkat minden szenvedő kisebbség mellett. 14. Leó pápa ezt a kijelentést tette az audiencián, amely alkalmával a szenegáli muzulmán közösségek képviselőivel, valamint az afrikai országokban élő katolikus egyház képviselőivel találkozott. A Szentatya beszéde elején a találkozót a barátság és a befogadó, békés és testvéri társadalom előmozdítása iránti közös elkötelezettség jelentős kifejeződésének nevezte. Emlékeztetett arra is, hogy Szenegál a vendégszeretetet és a szolidaritást testesíti meg, továbbá a keresztények, a muzulmánok és más hagyományok hívői közötti békés együttélés modelljét mutatja be és szolgálja. Ez egy olyan valóság, amely a párbeszéd alapját képezi a vallási hovatartozásuk és etnikai származásuk miatt különböző népek között. A testvériség e kincsét gondosan kell őrizni, mondta a pápa, megjegyezve, hogy ez nem csak a nemzet, hanem az egész emberiség számára is értékes kincs. 14. Leó pápa sajnálkozva szólt az afrikai kihívásokról. Sajnos a fegyveres konfliktusok továbbra is fennállnak az afrikai kontinensen, súlyos humanitárius helyzetet és mélyreható egyenlőtlenségeket okozva, amelyek nap mint nap egész népességeket tesznek próbára, nem is beszélve az erőszakos szélsőségesség nyugtalanító növekedéséről. Ehhez járul hozzá a migránsok és menekültek növekvő áradata, a társadalmi szövetet mérgező gyűlöletbeszéd, a családi kötelékek gyengülése, valamint az etikai és spirituális vonatkozási pontok erodálódása, különösen a fiatalok körében. Ebben az összefüggésben a teranga, egy wolof nyelvű, Szenegál elsődleges benszülött nyelvének kifejezése szellemében, amelynek elsődleges jelentése vendégszeretet, de ennél sokkal mélyebb kulturális fogalom, a vendégszeretet, a nagylelkűség, a tisztelet és a közösség megosztásának egyedülálló keveréke, és a vallásközi párbeszédben megtestesülő értékek fontos eszközök a feszültségek enyhítésére és a tartós béke építésére. A vallásközi párbeszéd előmozdításával és a vallási vezetők bevonásával a közvetítési és megbékélési kezdeményezésekbe a politika és a diplomácia felhasználhatja azokat az erkölcsi erőket, amelyek képesek csillapítani a feszültségeket, megelőzni a radikalizálódást és előmozdítani a megbecsülés és a kölcsönös tisztelet kultúráját, figyelmeztetett 14. Leó. Rámutatott, hogy ma a világnak szüksége van a békén, az igazságosságon és az igazságon alapuló diplomáciára és vallási párbeszédre. Mi keresztények és muzulmánok együtt hisszük, hogy minden embert Isten keze formált, és ezért olyan méltósággal ruháztak fel, amelyet semmilyen törvénynek vagy emberi hatalomnak nincs joga elvenni. Leó pápa ezért leszögezte, hogy a testvériségnek erre az alapjára a hittel és az emberségességgel, mint ennek a gyökerére építve, a vallásoknak együttesen el kell utasítaniuk Isten nevének instrumentalizálását, eszközként való felhasználását, különösen katonai, gazdasági és politikai haszonszerzés céljából. El kell ítélnünk az üldöztetést és a diszkriminációt, és védelmeznünk kell a szenvedő kisebbségeket. Ahogy Bamendában, Kamerunban mondtam, emlékezett vissza Leó pápa afrikai útjára, jaj azoknak, akik a vallást és magát Isten nevét manipulálják saját katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzésük érdekében, és azt, ami szent, sötétségbe és mocsokba taszítják. A Szent Atya azért imádkozik, hogy a mindenható Isten élessze újjá a vágyat, hogy jobban értsük meg egymást, hallgassuk meg egymást, és éljünk együtt tiszteletben és újjászülető testvériségben. Adja meg nektek Isten a bátorságot, hogy a párbeszéd útját kövessétek, hogy a konfliktusokra testvéri gesztusokkal reagáljatok, és hogy megnyissátok szíveteket mások előtt, anélkül, hogy félnétek a különbözőségektől. Végül a Szent Atya azért imádkozott, hogy a béke, az igazságosság és a testvériség melletti elkötelezettségük bőséges gyümölcsöt teremjen, és egyre mélyebb együttműködéshez vezessen a különböző felek között az emberiség javára. XIV. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. XIV. Leó pápa május 7-én csütörtökön audiencián fogadta Marco Rubio amerikai külügyminisztert a Vatikánban. A megbeszéléseken többek között a háború sújtotta országokról is szó esett. Csütörtökön Olaszországba érkezése után Marco Rubio, amerikai külügyminiszter, a Vatikánba hajtatott, ahol az apostoli palotában találkozott 14. Leó pápával. A Szentszék sajtóirodájának közleménye szerint a szívélyes hangvételű megbeszéléseken mindkét állam megújította a Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kétoldalú kapcsolatok ápolására irányuló közös elkötelezettséget. Találkozójuk során a felek eszmecserét folytattak a regionális és nemzetközi helyzetről, különös figyelmet fordítva a háborúval, a politikai feszültségekkel és a nehéz humanitárius helyzetekkel küzdő országokra, valamint a békéért való fáradhatatlan munka szükségességére. A Szentszék sajtóirodája ezentúl közölte, hogy a háború sújtotta országokról folytatott megbeszélések során szó esett néhány afrikai és közel-keleti országról, például Libanonról és Iránról. Beszéltek még Kubáról is, ahol az utóbbi időben fokozódott a feszültség az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Leó pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. XIV. Leó pápa csütörtök reggel 9 órakor a Vatikánban fogadta Donald Tuskot, a lengyel köztársaság miniszterelnökét. A kormányfő ezt követően az államtitkárságon találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyesek voltak, és elismerték a Szentszék és Lengyelország közötti jó kapcsolatokat. A vatikáni közlemény kiemelte, hogy figyelmet fordítottak az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint a helyi egyház és az állam közötti kapcsolatokra, kiváltképpen az oktatás területén és az etikai kérdések tekintetében. Végül a közlemény hangsúlyozta, hogy véleménycserét tartottak a jelenlegi nemzetközi helyzetről, különös tekintettel az ukrajnai konfliktusra, valamint Lengyelország szerepéről az Európai Unióban.
1: A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. Szent Atya először hétfő reggel 8 órakor Victor Manuel Fernández argentin bíborost, a hittani dikasztérium prefektusát fogadta, majd Szudán miniszterelnökével, Kamil al-Tayeb Idrisszel és kíséretével találkozott. 9:30-kor József Grünwiedl érsekkel Bécs új főpásztorával tekintette át az osztrák főváros egyházi helyzetét. 10-kor fogadta Leó pápa Henrik Mieczysław Jagodzinski érseket, Dél-Afrika, Lesotho, Namíbia és Botswana apostoli nunciusát. 11 órakor találkozott Leó pápa Petar Palic püspökkel, a boszniai Mostar Duvnov horvát származású főpásztorával. 11:30-kor a Kelemen teremben szólt a pápa a vallásközi párbeszéd dikasztériuma és a vallásközi kutatások királyi intézetének közös rendezésében tartott konferencia résztvevőihez. Végül Leó pápa hétfőn délben találkozott a konzisztórium teremben a Vatikáne csillagvizsgáló alapítvány 30 vezetőségi tagjával. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Soha nem szabad Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés eszközeként használni. Erről beszélt 14. Leó pápa, a Szenegálból érkezett muszlim és katolikus vallási vezetők előtt a Vatikánban. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a vallások közös felelőssége, a béke építése, az üldöztetés és a diszkrimináció elutasítása, valamint a szenvedő kisebbségek védelme. Kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójává Rubovszky Ritát, írja a Magyar Kurír. A szakember feladata lesz még, hogy előkészítse az állami szervekkel folytatott egyeztetéseket és döntéseket. Eközben a Magyar Kurír másik beszámolójában kifejti, hogy Rubovszky Rita egy római oktatási konferencián arról beszélt, az iskola nem pusztán intézmény, hanem küldetés, amelynek feladata a személy méltóságának védelme, a közösség építése és a remény szolgálata. A legtöbb internetes visszaélés 2025-ben is gyermekek ellen irányult, közölte kedden a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az MTI-vel. Az Internet Hotline éves beszámolója alapján a jogsegély szolgálathoz tavaly több mint 2500 bejelentés érkezett. Ezek harmada gyermekek online szexuális bántalmazásával volt kapcsolatos. A hatóság szerint aggasztó, hogy az esetek többsége 13 év alatt gyerekeket érintett. A tájékoztatás szerint jelentősen nőtt az engedély nélkül közzétett intim tartalmak és az internetes csalások száma is, miközben egyre több szülő és gyermek fordul segítségért a szolgálatokhoz. Nem ért egyet a Benes dekrétumokkal a Szudéta Németek Honfitársi Szövetségének elnöke. Erről beszélt Ben Posselt egy cseh lapnak adott interjúban. A német politikus úgy fogalmazott, a második világháború utáni intézkedések a kollektív bűnösség elvén alapultak, ezért elfogadhatatlanok számára. Akár már idén nyáron napirendre kerülhet az Európai Unióban a közösségi média korhatárossá tétele. Erről beszélt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy koppenhágai konferencián. A Telex keddi beszámolója szerint az uniós politikus úgy fogalmazott, a nagy tech cégek üzleti modellje veszélyezteti a gyerekeket, ezért az Európai Unió szigorúbb fellépést tervez a közösségi platformokkal szemben. A diplomáciai megoldás előmozdítását neveztem a legfontosabb feladatnak, Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az iráni konfliktussal kapcsolatban, tudósított kedden az MTI. Arról is beszélt, az Európai Unió folyamatos egyeztetést folytat a térség szereplőivel és a béketárgyalásokat.

hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Mozart C-dur koncertóne két hegedűre és zenekarra című művének második tételével folytatjuk adásunkat. Előadja Kalló Zsolt és Paulik László.

Kalló Zsolt és Paulik László adta elő Mozart C-dur koncertóne két hegedűre és zenekarra című művének második tételét. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Gyakran halljuk, hogy az igazi imádságot nem lehet akarni, nem lehet megparancsolni, hanem áradó forrásként kell feltörnie az ember bensejéből. Ha pedig nem így indít imádságra a szívünk, akkor inkább ne is kezdjünk hozzá, mert különben hamissá és természetellenessé válik. Első hallásra ez igen meggyőzően hangzik, de ha valaki mélyebben ismeri az embert és a hívő lélek világát, az azzal a gyanúperrel él, hogy soha nem imádkozott igazán komolyan, aki így beszél. Bizonyos, hogy létezik a bensőből felfakadó spontán imádság. Például, ha valakit nagy öröm ér, önkéntelenül is felkiált, köszönöm Istenem. Vagy nagy szorongatásban az ember ahhoz fordul, akitől alapvetően jót vár, s akinek van is hatalma segíteni. Néha oly elevenen érezzük Isten jelenlétét, hogy önkéntelenül megszólítjuk őt. Vagy egy végzetszerű eseményben annyira átérezzük az ő szent hatalmát, hogy egészen elcsendesedünk. Mindez megtörténhet, de senki nem állítja, hogy ennek így kell történnie. A sors élménye sötét falként is odaállhat Isten és ember közé. Isten szent közelségének élménye tökéletesen eltűnhet, mintha az ember soha nem érezte volna. Az öröm eredményezheti azt, hogy nem is gondolunk az Úrra, a szenvedés pedig teljesen elszíntelenítheti bensőnket. A szükség megtanít imádkozni. Ezek a szavak csak félig igazak. Éppennyire igaz az is, hogy a szenvedésben megfeledkezünk az imádságról. Úgy tűnik, hogy a belső késztetésből fakadó imádság majdnem, hogy a kivételes esetet jelenti. Ha valaki a lelki életét csak erre akarná építeni, valószínűleg hamarosan egyáltalán nem imádkozna. Az ilyen ember mindent élményre és benyomásokra épít, a rendet, a fegyelmet és a munkát mellőzi. Az ilyen élet ki van szolgáltatva a véletlennek, élvezetvágyó, önkényes, a fantasztikum világába merülő, eltűnik belőle a komolyság és a bizalom. Ugyanezt történik az imádsággal, ha csak a belső ihletésre hagyatkozik. Ha Istenhez való kapcsolatunk becsületes, hamarosan felismerjük, hogy az imádság nem csak a bensőnk kifejezése, mely szinte magától érvényesül, hanem elsősorban szolgálat, hűség, engedelmesség. Erre kell törekednünk, és ezt kell gyakorolnunk is. Ez mindenekelőtt abból áll, hogy az imádságot meghatározott időpontokhoz rendeljük. Reggel a napi munka megkezdése elé, és este mielőtt nyugovóra térnénk. Ezen túlmenően mindenki maga döntse el, mi a jó, milyenek a lehetőségek az adott helyzetben. Mi felel meg a környezet szokásainak, étkezés előtti és utáni ima, az úrangyala a déli harangszó felcsendülésekor, rövid összeszedettség munka előtt, néhány csendes perc a templomban, mely előtt utunk elvezet. Ehhez a gyakorlathoz hozzátartozik a helyes külső és belső tartás, különösen a belső. Összeszedettség az imádság kezdetén, önfegyelem annak folyamán. Az is hozzátartozik, hogy megfelelő szavakat, szövegeket válasszunk ki. Megtanuljunk régi kipróbált imaformákat, mint például a rózsafüzér elmélkedése vagy más hasonlók. Mindenre nem lehet általánosan érvényes szabályt adni. Minden esetre becsülettel, lelkiismeretesen alkossa meg mindenki a maga imádságos rendjét. Kevés olyan dolog van, amelyben jobban becsaphatnánk önmagunkat, mint éppen az ima kérdésében. Általában az ember nem imádkozik szívesen. Könnyen ébred benne unalom, szórakozottság, ellenszenv, sőt, ellenséges lelkület. Ilyenkor minden más dolog vonzóbbnak és fontosabbnak tűnik. Azt mondjuk, nincs időnk, sürgős elintéznivalónk van, de mihelyt elhagytuk az imát, a legfeleslegesebb dolgokat vagyunk képesek csinálni. Fel kell hagynunk azzal, hogy Istent és magunkat becsapjuk. Jobb, ha egészen nyíltan megmondjuk, nem akarok imádkozni, semmint, hogy ilyen ravaszkodással éljünk. Sokkal jobb, ha nem rejtőzünk önigazolások mögé, mint például túl fáradt vagyok, hanem kereken kijelentjük, nincs kedvem. Ez nem hangzik valami szépen és felszínre hozza nyomorúságunkat, de ez az igazság, amelyből sokkal könnyebb az előremutató utat megtalálni, mint az elkendőzgetésből. Egyébként pedig tudnunk kell, hogy itt komoly dologról van szó.
Nem lehetünk gyengék. Azt is meg kell tennünk, ami kötelesség és szükségszerűség, és ha nehezünkre esik, akkor is meg kell követelnünk magunktól. Imádság nélkül a hit homályos lesz, a lelki élet elsatnyul. Amint nem élhetünk lélegzés nélkül, úgy nem lehetünk huzamosan keresztények imádság nélkül. De valójában így van ez? Valóban ilyen fontos az imádság, vagy csak a csendes, gyakorlati érzéket nélkülöző, gyenge egyéniségek ügye, azok ki, akik nem élnek igazán az élet sodrában? Sőt, talán bizonyos tapasztalatok alapján azt kell mondanunk, hogy az imádkozó emberek világa néha nyomasztó, természetellenes, olyannyira, hogy egy életre való emberben ellenérzést kelt. Hogy mi igaz ezekből a vádakból, arról később még beszélni fogunk. Itt arról az alapvető kérdésről van szó, hogy az imádság feltétlenül szükséges-e a keresztény élethez. De már előbbről is feltehetnénk a kérdést. Vajon nem szükséges-e egyszerűen az egészséges élethez az ima? És vannak nagyon tekintélyes vélemények, melyek szerint komoly veszély fenyegeti az embert, ha nincs jelen az életében valamilyen módon az imádság. Kimutatták, hogy az az ember, aki csak külsőségesen él, egyik benyomástól a másikig sodródik, beszél, törekszik valamire, dolgozik, harcol, s végül felőrlődik a görcsös erőfeszítésben. Hogy mindez meg ne történjék, ezért az életet egy, az előbbivel ellentétes irányból kell megközelíteni. Az embernek a gyökereknél kell megújulnia, erőt gyűjteni, lendületet venni.

0: Rachmaninov numero 1-es vonós négyesének második tételét Szekeres Gizella és Detvai M. Marcella szólaltatta meg.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
3: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük hallgatóinkat, főbb híreink először röviden. A vallások közötti együttműködés és a békés együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa. Átvette megbízó levelét az új kabinet 16 minisztere kedden. Újabb, súlyos orosz légicsapás sorozaton van túl Ukrajna. Az identitás megőrzés kihívásairól is tanácskozott a Magyar Ifjúsági Konferencia. A vallások közötti együttműködés és a békés együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa. Rátonyi Sára összefoglalója következik.
4: Soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. Erről beszélt 14. Leó pápa, a szenegáli muszlim közösségek és a helyi katolikus egyház képviselőivel tartott találkozón. A Vatikán News hétfői cikke szerint a Szent Atya hangsúlyozta, a vallások közös felelőssége, hogy elutasítsák a diszkriminációt, az üldöztetést és a vallás politikai célú felhasználását. 14. Leó pápa Szenegált a békés együttműködés példájaként említette, ahol a keresztények és muszlimok hosszú ideje élnek egymás mellett kölcsönös tiszteletben. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, ezt a testvériséget nem csak a nemzet, hanem az egész emberiség számára érintett kincsként kell megőrizni. A pápa beszédében kitért az afrikai kontinens kihívásaira is. A Szent Atya sajnálatát fejezte ki a fegyveres konfliktusok, a humanitárius válságok és az erőszakos szélsőség terjedése miatt. Emellett a gyűlöletbeszéd a családi kötelékek gyengülése és a fiatalokat érintő erkölcsi bizonytalanság veszélyeire is figyelmeztetett. A katolikus egyház fő végül arra kérte a jelenlévőket, hogy bátran válasszák a párbeszéd útját és közösen dolgozzanak a béke, az igazság és a testvériség erősítéséért. Összekezdte cikkében a Vatikán News.
0: Kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójává Rubovszky Ritát, írja a Magyar Kurír. A szakember feladata lesz, hogy az oktatás és nevelés kérdéseiben segítse a Püspöki Konferencia munkáját, valamint előkészítse az állami szervekkel folytatott egyeztetéseket és döntéseket. Eközben a Magyar Kurír másik beszámolójában kifejti, hogy Rubovszky Rita egy római oktatási konferencián arról beszélt, a katolikus iskola alapja nem politikai identitás, hanem egy sajátos emberkép. Hangsúlyozta, hogy az iskola nem pusztán intézmény, hanem küldetés, amelynek feladata a személy méltóságának védelme, a közösség építése és a remény szolgálata. Országos zarándoklatot tartottak már a Maros-szigeten a romániai kommunista diktatúra egyházi áldozatainak emlékére, számolt be kedden a Magyar Kurír. A görög-katolikus püspökök által vezetett május 8-ai és 9-ei megemlékezésen a résztvevők a korábbi Máramaros-szigeti börtöntől vonultak a szegények temetőjéig, ahol püspöki liturgiát mutattak be. A nagyváradi görög-katolikus püspök homiliájában úgy fogalmazott, az igazság és a szabadság a kommunizmus mártírjainak példájában mutatkozik meg. A szervezők a békéért is imádkoztak, külön kitérve a háborút átélő Ukrajnára. Átvette megbízó levelét az új kabinet 16 minisztere a Sándor palotában Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, így hivatalosan is megalakult a Tisza kormány. A miniszterek szerdán délután teszik le esküjüket a parlamentben, kedden folytatódtak a miniszter jelölti meghallgatások, miközben a párt frakció vezetése is kialakult. A parlamenti híreket Rátonyi Sárától hallják.
4: Bejelentette a Tisza párt frakció vezető helyetteseit Bújtosó Andrea kedden a Facebook oldalán. A frakció vezető közölte, Velkei György László általános helyettesként dolgozik majd, míg Summer Orső, Kaprócai Balázs, Molnár Zoltán, Kaládzi Kerekes Kinga és Bótis Péter frakció vezető helyettesi feladatokat kapnak. A frakció igazgatói posztot Császár Martin tölti be. Közben az országgyűlés bizottságai folytatták a leendő miniszterek meghallgatását. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt arról beszélt. Teljes körülön átvilágítják a nemzeti kulturális alap működését, és újraindítják a párbeszédet a kulturális élet szereplőivel. Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt a közbizalom helyreállítását nevezte egyik legfontosabb feladatának. A jogász arról is beszélt, erősíteni kívánják a bíróságok és az ügyészségek függetlenségét, illetve egyszerűsítenék az eljárásokat és megteremtenék az európai ügyészséghez való csatlakozás feltételeit. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt a gyermekvédelmi rendszer átvilágítását és a szociális háló megerősítését ígérte. A politikus szerint sürgető feladat az akadálymentesítés fejlesztése. Erősítenék az esélyegyenlőségi intézményrendszert és növelnék a nők szerepét a közéletben. Összekezdte tudósításában az MTI.
0: A legtöbb internetes visszaélés 2025-ben is gyermekek ellen irányult, közölte kedden a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az MTI-vel. Az Internet Hotline éves beszámolója szerint tavaly több mint 2500 jelentés érkezett a jogsegélyszolgálathoz. Ezek harmada gyermekek online szexuális bántalmazásával volt kapcsolatos. Az NMHH szerint különösen aggasztó, hogy az esetek többsége 13 év alatti gyerekeket érintett, miközben jelentősen nőtt az engedély nélkül közzétett intim tartalmak és az internetes csalások száma is. A hatóság tájékoztatása alapján egyre több szülő és gyermek kér segítséget a szolgálattól. Közben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy koppenhágai konferencián arról beszélt, akár már idén nyáron napirendre kerülhet az Európai Unióban a közösségi média korhatárossá tétele. Megsemmisítette a Fejérvár megyei kormányhivatal határozatát a veszprémi törvényszék a MOL-Gárdonyi környezet szennyezési ügyében, közölte kedden a Greenpeace az MTI-vel. A környezetvédő szervezet szerint a hivatal korábban olyan kármentesítési tervet fogadott el, amely a határértéknél jóval magasabb szennyezettséget is megengedett volna a területen. A bíróság kifogásolta, hogy a hatóság érdemi vizsgálat nélkül emelte át a MOL dokumentációját a döntésébe, valamint azt is, hogy az önkormányzatot nem vonták be megfelelően az eljárásba. A Greenpeace és az érintett helyiek szerint így új kármentesítési döntés születhet a Velencei tó közelében történt szennyezés ügyében. Május második hetében megkezdődik a központi szúnyoggyérítési program, közölte kedden az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel. A szakemberek elsőként biológiai lárva gyérítést végeznek, amely során természetes baktérium fehérjét juttatnak a tenyészőhelyek vizébe. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a készítmény kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el. A Tisza, a Bodrog és a Körösök térségében légi, míg a Duna mentén és Nyugat-Magyarország több pontján földi gyérítés kezdődik az időjárás függvényében. A diplomáciai megoldás előmozdítását nevezte a legfontosabb feladatnak Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az iráni konfliktussal kapcsolatban, tudósított kedden az MTI. Az uniós politikus a tagállami védelmi miniszterek tanácskozása előtt Brüsszelben arról beszélt, az Európai Unió folyamatos egyeztetést folytat a térség szereplőivel és a béketárgyalásokat sürgető országokkal. Kaja Kallas hangsúlyozta, az EU kiemelten fontosnak tartja a hormózi szoros nyitvatartását, ezért tárgyalásokat folytat az öbölmenti államokkal is. Miközben újabb súlyos orosz légicsapás sorozaton van túl Ukrajna, újabb súlyos korrupciós botrány robbant ki Kijevben, amely ezúttal az elnöki hivatal korábbi vezetőjét érinti. Nyíri Kata jelenti.
5: Egy halálos áldozata és több civil sebesültje van az Ukrajnát sújtó éjszakai orosz légicsapásoknak. A vezérkar jelentése szerint Kijevet, Harkivot és Dnyiprót is célba vették az ellenséges drónok. Lakótömbök, óvodai épület és vasúti infrastruktúra is leégett. Az ukrán védelmi miniszter arról beszélt a sajtónak, hogy az ukrán hadiipar már képes legyártani olyan rakétákat, amelyek a német Taurus hatékonyságával egyenlőek. Ennek köszönhetően már 1500 kilométeres mélységben is hajtottak végre sikeresen támadást orosz olajfinomító ellen. Mihajlo Fedorov szerint egy háborúban sohasem áll rendelkezésre elegendő hadianyag, ezért ennek ellenére a nyugati szövetségeseknek továbbra is adniuk kell a modern rakétáikból. Újabb beregszászi járási katona halálhírét jelentették be. A helyi önkormányzat tájékoztatása szerint a bótrágyi őrmestert másfél éve eltűntként tartották nyilván, most azonban bebizonyosodott, hogy harc közben esett el. A kárpátaljai sajtó kiemeli, az elmúlt időszakban nem telt el nap katonai gyászjelentés nélkül. Közben újabb korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában. Andrij Gyermákot, az elnöki hivatal pár hónapja leváltott vezetőjét pénzmosással vádolták meg a korrupció ellenes hatóságok. Volodymyr Zelenszkij korábbi jobb kezénél már házkutatást is tartottak. Egy hete Zelenszkij elnök hivatalának első vezetőjét, Andrij Bogdánt is büntető szankciókkal sújtották, egyebek mellett befagyasztották vagyonát. Őt hazaárulással vádolták meg.
0: Nem ért egyet a Benes dekrétumokkal a Szudéta Németek Honfitársi Szövetségének elnöke. Erről beszélt Ben Posselt egy cseh lapnak adott interjúban. A német politikus úgy fogalmazott, a második világháború utáni intézkedések a kollektív bűnösség elvén alapultak, ezért elfogadhatatlanok számára. Emellett közölte azt is, a Szudéta Németek hagyományos pünkösdi találkozóját idén először rendezik meg Csehországban, Brünn városában. A külhoni magyar fiatalok helyzetéről, a közösségépítésről és az identitás megőrzés kihívásairól tanácskozott a Magyar Ifjúsági Konferencia Csángóföldön. A szervezet 46. rendes ülését a moldvai Lábnyikban tartották, Gáspár Sándor tudósít.
6: Gál Emília, a moldvai Csángó Magyar Szövetség pályázati felelőse elmondta, szervezetük számára azért is fontos, hogy a Magyar Ifjúsági Konferencia Moldvában tartotta idei tavaszi ülését, mert a résztvevők 99%-a magyarországi, meg vajdasági, kárpátaljai, de erdélyi és bánsági fiatalok is felvidékiekkel és muravidékiekkel együtt nem jártak még eddig ezen a vidéken, ahol pedig magyarul beszélnek. Csomor Boldizsár, a Magyarországi Osztrákon Hallgatói Szervezetért Egyesület képviselője azt hangoztatta, hogy a külhoni magyarok több energiát fektetnek hagyományaik megőrzésébe, mint az anyaországiak. Polgár László, a Csángó Szövetség elnöke hangsúlyozta, céljuk, hogy fiataljaik térjenek vissza Moldvába, otthon kamatoztassák a tanultakat, de az is céljuk, hogy kapcsolatba lépjenek más régiók fiataljaival és közös programokat, táborokat szervezzenek. A résztvevők Csángóföldön a Bákói központ mellett ellátogattak Lujzikalagorba, Ferdinándújfaluba, Somoskára, Magyarfaluba és Dumbravénybe, ahol a magyar házakban találkoztak a magyar oktatási program helyi pedagógusaival és hagyományőrzőkkel. Magyarfaluban Gál Alina polgármester is köszöntötte a résztvevőket. A résztvevők zárónyilatkozatukban leszögezték, a Magyar Ifjúsági Konferencia közgyűlése megbízza az állandó bizottság és a felügyelő bizottság tagjait, hogy vegyék fel a kapcsolatot a hivatalba lépő új magyar kormány szakterületileg illetékes képviselőivel. Támogatják, hogy a határon túli magyarság szerzett jogai a jövőben is megmaradjanak és biztosítottak legyenek. A MIG szándéka folytatva az 1999 óta fönnálló hagyományt, hogy a jövőben is nyitott párbeszédet folytasson a magyarországi parlamenti pártok ifjúsági szervezeteivel. Kitértek a romániai magyar nyelvű orvosképzés elégtelen helyzetére és a magyar ellenes gyűlöletbeszéd fokozódására, a Benes dekrétumok ellen és a kárpátaljai magyarság jogainak biztosításáért is szót emeltek a Magyar Ifjúsági Konferencia csángóföldi résztvevői.
0: Közlekedési hírek következnek.
7: A fővárosban mától napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban. Befelé a Pázsit utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és az Rényi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni csatornakarbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Időszakos sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Csepelen a Kossuth Lajos utcában a Víztoronynál lezárták a félútpályát karbantartás miatt. Szintén lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Lezárták a 11. kerületben a Török-Bálinti utat, a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Lezárták a buszsávot a 3. kerületben a Pacsirtamező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
8: Jó reggelt kívánok! Ma reggel Kaposvár és Fonyót között műszaki hiba miatt pótlóbuszok közlekednek. A Szerencs Sátoraljaújhely vonalon ezen a héten vasárnapig karbantartás miatt naponta 6 és 20 óra között minden vonat helyett pótlóbuszok közlekednek, jellemzően 20-30 perccel hosszabb menetidővel a vonatokéhoz képest. Ugyancsak karbantartás miatt Vésztő és Szeghalom között pótlóbuszok járnak mától 28-áig. A Pécs, Villány, Mohács szakaszon ma és holnap este indulnak buszok a vonatok helyett. A Tour de Hongrie kerékpáros verseny miatt ma Békés vármegyében lesznek közúti korlátozások, ezért a volán számos helyi és helyközi járata ma Gyula és Békés Csaba térségében módosított útvonalon közlekedik, több járat pedig kimarad. Két hétvégi előrejelzés. Vácon a Gödöllői úti vasúti átjáró átépítése miatt szombaton és vasárnap napközben minden második S70-es vonat csak a Nyugati és Göd között jár. A Vác Balassagyarmat vonalon a korábbi felújítás utáni utómunkálatok első ütemében szombaton egy hétig Diósjenő és Balassagyarmat között pótlóbuszok járnak. Váci Viktor már inform.
0: A várható időjárásról. Napos idő valószínű szerdán, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállhatnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható, másút csapadék nem valószínű. Az északnyugati, nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Főbb híreink még egyszer röviden. A vallások közötti együttműködés és a békés együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa. Átvette megbízó levelét az új kabinet 16 minisztere kedden. Újabb súlyos orosz légicsapás sorozaton van túl Ukrajna. Az identitás megőrzés kihívásairól is tanácskozott a Magyar Ifjúsági Konferencia. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
9: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Múlt idéző, Hámori Kingát hallják.
10: 2026. május 13-a szerda van. Isten éltesse Szervác és Imola nevű kedves hallgatóinkat. A Szervác a latin Servatius név rövidülése, jelentése a megmentett. Az Imola női név magyar eredetű, jelentése mocsár, hínár. Női névként először Jókai Mór használta a Bálványosi Vár című regényében. 1917-ben ezen a napon egy Covadi Iria békevölgye nevű helyen a portugáliai Fatima közelében három pásztorgyermek, a 10 éves Lucia Santos és unokatestvérei, a 9 éves Francesco és a 7 éves Jacinta Márto egy asszonyt pillantottak meg, aki ragyogóbb volt, mint a nap, és imádságra buzdította őket. A fatimai Mária jelenések híre gyorsan terjedt, és az utolsó alkalommal 1917. október 13-án mintegy 70 ezer ember volt jelen Covadi Irában. A jelentések kivizsgálása 1929-ben fejeződött be, s a fatimai püspök a következő évben hirdette ki hiteles voltukat. Második János Pál pápa 2000. május 13-án avatta boldoggá Franciszkót és Jácintát. Ferenc pápa pedig 2017. május 13-án, az első fatimai jelenés 100. évfordulóján szenté avatta a két látnokot, akik igen hamar, alig néhány évvel a jelenések után hunytak el. 1981-ben ezen a napon követtek el merényletet II. János Pál pápa ellen a Szent Péter téren. A pisztolylövések súlyosan megsebesítették a pápát. A fatimai jelenések első napja és a merénylet időpontja közti egybeeséssel kapcsolatban így nyilatkozott. Nem tudom, ki adta a fegyvert a gyilkos kezébe, de azt tudom, hogy ki térítette el a golyót. Egy láthatatlan kéz, egy anyai kéz irányította. Egy évvel a merénylet után a Szent Atya Fatimába zarándokolt, hogy hálát adjon a szűzanyának. A lövedéket, mely megsebesítette, ma is a fatimai Mária szobor koronájában őrzik. 1717-ben, ezen a napon született Bécsben a Habsburg Birodalom egyetlen női uralkodója, a Habsburg-Lotaringiai ház megalapítója, Mária Terézia, Ausztria uralkodó főhercegnője, magyar és cseh királynő, valamint Lotaringiai Ferenc császár hitveseként német-római császárné. 1740-től 40 éven át volt Magyarország uralkodója. Számos belső reformot kezdeményezett, utasítására kezdődött a központi igazgatású modern hivatalnok állam kiépítése. Ezen kívül általános adókötelezettséget és egységes büntető törvénykönyvet vezetett be. A lakosság általános képzettségének emelése érdekében elemi és ipariskolákat, valamint kereskedelmi akadémiákat alapított. 16 gyermeket szült, 5 fiút és 11 lányt. A nép által szeretett császárnő példásan egyesítette az anyai és királynői feladatokat. A 70-es években az egyik legtöbbet foglalkoztatott hazai színész volt Juhász Jácint, aki 1943-ban született ezen a napon Mogyoródon. Gyerekként orvosnak készült, ám egy gödöllői amatőr színházi fellépésen mindenki számára kiderült, hogy különleges tehetség. Így mások rábeszélésére beadta jelentkezését a színművészeti főiskolára. Veszprémbe került, onnan pedig Budapestre, a Madách Színházba. Sokáig csak epizód szerepeket kapott, ám a Vivát Benyovszky című film meghozta számára az országos ismertséget. Fiatal korában atletizált, remekül futott, később pedig, mikor Veszprémben volt színész, a helyi foci csapat tagja lett. A népszerű Szúron, vagyis a színész újságíró rangadón is rendszeresen játszott. A 80-as évek végére kezdték elkerülni a filmes főszerepek, ezért megtanult szlovákul, és Pozsonyba járt át forgatni, ahol örömmel látták. Az utolsó film szerepében, a Napfény ízében már lefogyva, de nem megtörve alakította a szerepét. Emlékét ma is ápolják szülővárosában, Mogyoródon, ahol a helyi művelődési ház az ő nevét viseli.
9: A mai multidézőt Hámori Kinga készítette.
11: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem, segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel a napon, öröm legyen arcodon. Ámen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, itt a Városmajori templomban, és mindazokat, akik a rádión keresztül bekapcsolódnak ebbe a szent liturgiába. Szent misénk szándéka, élő Gábor, Horsi és családja. Imádkozzunk értük is, de nem szűk Marka, mi Istenünk, tegyük mi is ide az oltára a szándékainkat. Most pedig mindannyian nézzünk magunkba, vizsgáljuk meg a lelkünket, és őszintén bánjuk meg minden bűnünket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Ámen.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, hallgass meg minket, akik fiat feltámadásának misztériumát ünnepeljük. Engedd, hogy amikor újra eljön, összes szenttel együtt örvendhessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Mivel Pál ellenfelei újra fellázították a népet, a testvérek kísérőket adtak Pál apostol mellé, akik egészen Athénig vezették őt. Amikor a kísérők visszafordultak, Páltól azt az utasítást vitték Szilás és Timóteus számára, hogy minél előbb menjenek utána Athénba. Amíg ott rájuk várakozott, egy alkalommal így beszélt az Areopágoszon Athén főterén. Aténi férfiak, látom, hogy minden szempontból nagyon vallásosak vagytok. Amint ugyanis körbejárva megtekintettem szentélyeiteket, olyan oltára akadtam, amelyen ez a felírás állott, az ismeretlen Istennek. Azt hirdetem tehát nektek, akit ti ismeretlenül is tiszteltek. A világot és minden

0: Nak is elérjék, hiszen nincs messze egyikünktől sem. Benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy költőitek is mondják, az ő fiai vagyunk. Ha tehát az Isten fiai vagyunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az Isten emberi művészettel, emberi tervek szerint formált arany, ezüst vagy kőszoborhoz hasonlít. De elmúlt már az az idő, melyben Isten elnézte a vele kapcsolatos tudatlanságotokat, mert az emberek tudomására hozta, hogy mindenhol mindenkinek meg kell térnie. Kiválasztott ugyanis egy napot, amelyen igazságos ítéletet tart majd az egész világ felett, egy arra rendelt férfi által, akiről mindenki előtt tanúbizonyságot tett azzal, hogy feltámasztotta őt a halálból. A halottak feltámadásának hallatára némelyek gúnyolódni kezdtek, mások ezt mondták. Erről majd még máskor is meghallgatunk téged. Pál erre eltávozott közülük. Néhányan mégis csatlakoztak hozzá, és hívők lettek. Köztük Areopagita Dénes, és egy Damarisz nevű asszony, és még mások is. Ezek után Pál Athénből Korintusba távozott. Ez az Isten igéje.
1: Isten legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még sok mondani valom volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
3: Testvéreim! Húsvét után, és a mennybe menetel előtti napokban az apostolok együtt vannak Jeruzsálemben, az utolsó vacsora termében, a boldogságos szent szűz körül, és készülődnek. Még nem tudják pontosan, hogy mire, de mindazok után, amiket hallottak és láttak az Úr Jézus Krisztustól, és az Úr Jézus Krisztusban, már tudják, hogy valami nagy küldetés vár rájuk. És ezekben a napokban

0: újra fölidéznek mindent, amire csak emlékeznek, és kezdenek megérteni dolgokat. Részben a húsvét fényében, s részben a boldogságos szent szűznek a magyarázataira. És most már tudják, hogy amit az utolsó vacsorán hallottak, még sok mondani valom volna nektek, de nem tudjátok elviselni most, hogy ez mennyire igaz volt. Tudjuk, hogy Péter föl is háborodott, mert az Úr azt mondta, én elmegyek, és most nem jöhettek utánam, de később majd igen. Péter kicsit fölháborodva kérdezte, mi az, hogy nem mehetünk most? Akár a halálba megyek veled. És hallania kell. Meghalsz, értem. Háromszor fogsz megtagadni, még ezen az éjszakán. Péter, amit most teszek veletek, még nem érted, de majd megjön a megértésnek az ideje. Mi is így vagyunk. Halljuk az Úr Jézus Krisztusnak az életét, a csodatetteit, a tanítását. Halljuk az egyházi ige hirdetést, és mennyi idő kell ahhoz, hogy az ember igazán elkezdje érteni, hogy miről van szó a megváltásban, és miről van szó a tulajdon életünkben. Mert ahogyan az apostoloknál is látni, az Úr Krisztus bizonyos dolgokat mond, ők pedig fel se fogják, vagy épp azt hiszik, hogy értik, és miközben az Úr egészen mást mond. Mert mi rendre a magunk nagyon is emberi módján próbáljuk értelmezni azt, amit hallunk. Ezért, ami velünk történik napról napra, ahhoz jó hallanunk a tanító egyház szavát. Az elmúlt évszázadban volt alkalmunk megtapasztalni az egyház életének a bontakozását. Az idősebbjeink éltek már akkor, amikor 1950-ben 12. Pius pápa kihirdette Mária mennybevételének a dogmáját. A század végén egyre többet hallottunk Fatimáról, a fatimai titkokról, meg a szűzanya szeplőtelen szívének a tiszteletéről. Az egyház életének a kibontakozása úgy látható, hogy a szűzanya dogmában az egyház tudományos életének, sok kutatónak és sok szentnek a munkája megkérése nyomán. Az egyház egy újabb dogmát fogalmaz meg. Fatimában, s ebben a mai ünnepben a magánkinyilatkoztatások és az egyház életének az összefüggése válik láthatóvá. Fatimában a kis látnokok 1917-ben többek között azt kapták látomásban, hogy egy rommá lőtt városon keresztül körmenet vonul fel egy hegyre, amelyen ott van egy feszület. Aki annak idején a tévében láthatta II. Szent János Pál pápa kuneitrai látogatását Szíriában, látott egy rommá lőtt várost. 50 éve lőtték rommá, és meghagyták mementónak. Erről beszélt a szűzanya, és ezt mutatta meg azoknak a fatimai kicsinyeknek, hogy ha nem halljátok meg a szót, és nem tértek meg, ez lesz a sorsotok. Amen.
1: Testvéreim, kérjük mennyei atyánkot, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal.
2: hogy egyházat mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét, kérjük Urunkat,
3: kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy az egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról, kérjük Urunkat,
3: kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről, kérjük Urunkat,
3: kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy mindnyájan az odafönt valókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben, kérjük Urunkat,
3: kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon, kérjük Urunkat,
3: kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy adja meg az Úristen Gábor és Orsi testvéreiknek, akik házassági évfordulókat ünneplik, és gyermekeiknek, hogy növekedjenek bölcsességben és kedvességben, és egyre jobban érezzék az Úr szeretetét, kérjük Urunkat.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Jóságos mennyei Atyánk, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és enged, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk Krisztus, ami Urunk által. Amen.

Adott a mindenség Ura Istenemet, a te bőkezésében kaptuk a kenyeret, felajánljuk neked a föld termését, és az emberek vagy a bölcsét, ebből a számukra az élet kenyere. Áldott a mindenség Ura Istenemet, a te bőkezésében kaptuk a bort, felajánljuk neked a föld termését, és az emberek vagy a bölcsét, ebből a számukra a lélek itala. Áldott a mindenség Ura Istenemet, a te bőkezésében kaptuk a bort,

0: Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Istenünk, te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, Isten életed részeseivé tettél minket. Ott kérünk, hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvét időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. A világosság fiai lettünk, és örök életre születtünk általa. A mennyország ajtaja kitárul nekünk, mert fiat halála óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás, és feltámadás által mindnyájan új életre támadunk. Húsvét öröm, ezért kiárad az egész földre, nagyvilág örvendezve olyang, a mennyei erők és az angyali hatalmak a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szentelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egy házad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézett, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét. A kész és uralkodó mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, légy irgalmas a Te népedhez, s minket, akiket mennyei misztériumodba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldja meg benneteket a mindenható és ember szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. Szent mise véget ért. Küldetésetek van, menjetek békével.
0: Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.

0: Szentmisét közvetítettünk a budapesti városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Gyurkovics István aszódi plébános. A szentbeszédet Horváth Zoltán állandó diakónus mondta. Orgonán közreműködött Csanádi Tádé kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Rátonyi Sára. A gondoskodás és az emberi közelség fontosságáról beszélt 14. Leópápa az ALS-ben szenvedők és gondozóik előtt a Vatikánban, írta keddi cikkében a Magyar Kurír. A katolikus egyházfő az olasz betegszervezet képviselőit fogadva hangsúlyozta, a selejtezés és a halál kultúrájára a szolidaritás, a gondoskodás gesztusaival kell válaszolni. A Szentatya köszönetet mondott a családtagoknak és önkénteseknek az áldozatos munkáért, és úgy fogalmazott, a szenvedők melletti kitartó jelenlét Jézus Krisztus példáját követi. Kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójává Rubovszky Ritát, írta a Magyar Kurír. A szakember feladata lesz még, hogy előkészítse az állami szervekkel folytatott egyeztetéseket és döntéseket. Eközben a Magyar Kurír másik beszámolójában kifejti, hogy Rubovszky Rita egy római oktatási konferencián arról beszélt, az iskola nem pusztán intézmény, hanem küldetés, amelynek feladata a személy méltóságának védelme, a közösség építése és a remény szolgálata. Átvette megbízó levelét a Magyar Péter vezette új kabinet 16 minisztere a Sándor Palotában Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, számolt be róla kedden a HVG. A Tisza párt kormányfője közölte, a miniszterek szerdán délután teszik le esküjüket a parlamentben, az új kormány pedig éjféltől kezdi meg hivatalosan a munkáját. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a kabinet már szerdán megtartja első kormányülését. Közös hadgyakorlatokat tart a Magyar Honvédség NATO és regionális partnerekkel több magyarországi helyszínen a héten, közölte kedden Böröndi Gábor vezérezredes az MTI-vel. A vezérkari főnök tájékoztatása szerint a gyakorlatok során légi desszant műveleteket, helikopteres lövészetet, vízi átkelést és különleges műveleti feladatokat is végrehajtanak, a bakonyi gyakorlótéren pedig éles lövészetet is tartanak. Módosítaná az Európai Bizottság az uniós kibocsátás kereskedelmi rendszert, hogy az abból származó bevételek nagyobb része visszakerüljön az ipari szereplőkhöz, írta a Reuters alapján a HVG. A cikk szerint a cél az európai vállalatok versenyképességének javítása, miközben a támogatásokat további dekarbonizációs fejlesztésekre fordítanák. Az intézkedés alapján az Európai Uniónak több saját energiát kell előállítania, ezért a megújuló energiaforrások mellett a nukleáris energia szerepét is erősíteni. Továbbra is érvényben van az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban egy kongresszusi meghallgatáson. Az amerikai tárcavezető hangsúlyozta, jelenleg nem zajlanak harci cselekmények a felek között. Arról is beszélt, hogy a hormuzi szoros hajózási biztonságát szolgáló amerikai haditengerészeti műveletek újraindulhatnak, ha Donald Trump amerikai elnök így dönt. Hazánk időjárásáról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállhatnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható, másutt csapadék nem valószínű. Az északnyugati nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 Celsius fok között alakul. A következő híradással 8 órakor jelentkezünk. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban lassú a haladása a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünkösd fürdő utcánál, valamint a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál. Telítettek a sávok a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál, és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Mától napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Pázsit utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában, a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Időszakos sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Csepelen a Kossuth Lajos utcában a víztoronynál lezárták a fél útpályát karbantartás miatt. Lezárták a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Lapszemle. Az egyháznak szembe kell néznie azzal, hogy sok kérdésben túl sokáig hallgatott. Erről írt Németh László bíboros a Szemlélek portálon megjelent véleménycikkében, amelyről a Magyar Kurír számolt be. A belgrádi érsek úgy fogalmazott, az elmúlt 16 évben az egyház gyakran nem szólalt fel kellő erővel a társadalmi igazságtalanságok, a gyűlöletkeltés és a korrupció ellen. Németh László érsek azt is hangsúlyozta, az egyháznak nem politikai érdekekhez, hanem Krisztus tanításához kell igazodnia, miközben elismerte azt is, hogy az állam és az egyház együttműködésében számos pozitív kezdeményezés valósult meg az elmúlt években. Visszavezetni a katát, csökkenteni az áfát és új költségvetési rendszert alakítana ki a Tisza kormány. Erről beszélt Kármán András a parlamenti bizottsági meghallgatásán, amelyet a HVG is idéz. A politikus szerint az új kabinet még a nyáron pótköltségvetést nyújt be, a jövőben pedig ősszel fogadnák el a büdzsét nagyobb tartalékokkal. Azt is hangsúlyozta, cél a 3% alatti hiány és az euró bevezetés feltételeinek teljesítése 2030-ra. Az új adórendszer részeként adójóváírást vezetnének be az alacsony keresetűeknek, miközben a külön adók egy része átmenetileg megmaradna. Összegezte a cikk. Tárgyalásokat folytat az Egyesült Államok és Dánia az amerikai katonai jelenlét bővítéséről Grönlandon, írta a Magyar Hírlap a BBC értesüléseire hivatkozva. A lap szerint Washington 3 új katonai bázis létrehozását tervezi a sziget déli részén, elsősorban az Észak-Atlanti térség megfigyelésének erősítésére. A Fehérház megerősítette, hogy egyeztetések zajlanak Koppenhágával és Grönlanddal, de a részletekről nem nyilatkoztak. Donald Trump amerikai elnök korábban arról beszélt, az Egyesült Államoknak stratégiai okokból szüksége van Grönlandra. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
5: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18-18-36-74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. 2026. május 13-a szerda van, mint azt az imént is hallhatták, önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. Hangtechnikus kollégám ma reggel Csák Éva, a zenei szerkesztő Varga Ramóna, de valamennyi munkatársam nevében is szeretettel köszöntöm önöket. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Harcsik Róbertet hallják. A zenés napköszöntő, ahogy megszokhatták, 9 óráig tart, ízelítő következik most a tartalomból. A 8 órai híradás után a reggeli riport hangzik el. A keleti határ mentén élők számára is remek programokat ígér a Festum Varadinum, amely a Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ Bukarest közreműködésével megvalósuló kulturális programsorozat. Idén különleges hangsúlyt fektetnek a magyar filmművészet sokszínű világának bemutatására. Május 14-én a Fesztivál Ország című dokumentumfilmet vetítik a Varadinum moziban. A film a magyar fesztivál kultúra világába enged betekintést olyan ikonikus eseményeken keresztül, mint a Sziget, a Volt vagy a Művészetek Völgye. Gőbel Ágoston kérdezi majd a film alkotóit. 8 óra 22 perctől műsorajánlót hallhatnak. Szabó Csillát várom a stúdióba, aki a 9 órai hírek után kezdődő műsorának témájába enged bepillantást. Fél 9-kor rövid hírekkel, közlekedési információkkal és lapszemlével jelentkezünk. 3:49-kor a Földsója rovatunkat hallhatják Berta Kata szerkesztésében. Az egyház születésének ünnepén a Szentlélek kiáradása az apostolokra nem pusztán egyetlen fontos momentum volt, amely pünköstkor őket megerősítette, hanem ma is élő kegyelemforrás Isten népe számára. Pünkösd ünnepére készülve Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök a Szentlélek sajátos szerepéről, a szeretet pünkösdjéről beszél. Most őt hallják.
6: A lélek az, amely bennünket mindig, mint egy föltámaszt, mindig új élettel ajándékoz meg. A lélek valami újat ad. Az én számomra nagyon kedves Szent Péternek az a mondata a levelében, hogy ez a Szent Lélek egy új szem. Megtanít bennünket új módon látni, megtanít bennünket új dolgokat fölfedezni, sőt, megtanít bennünket annak látni azt, amit látunk, aminek az Isten is látja. Nem azt, aminek én akarom látni, nem azt, aminek éppen én most látom, és tetszik vagy nem tetszik, hanem annak látni, aminek az Isten teremtette, aminek az Isten is látja.
0: Kedves hallgatóink, 85 éve született Ritchie Valens, amerikai énekes, dalszerző és gitáros, a rock'n'roll egyik úttörője, aki sajnos csak 18 évet élt. A zenés napköszöntőben most két dallal emlékezünk rá, majd Roy Orbison, Aretha Franklin, Bing Crosby, Frank Sinatra és Bill Haley egy-egy felvétele szól.

0: back to the track. Jack!
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
3: 8 óra van. Most hallgassák meg a híreket. A gondoskodás és az emberi közelség fontosságáról beszélt 14. Leó pápa az ALS-ben szenvedők és gondozóik előtt a Vatikánban, írta keddi cikkében a Magyar Kurír. A katolikus egyház fő az olasz betegszervezet képviselőit fogadva hangsúlyozta, a selejtezés és a halál kultúrájára a szolidaritás, a gondoskodás gesztusaival kell válaszolni. A Szentatya köszönetet mondott a családtagoknak és önkénteseknek az áldozatos munkáért, és úgy fogalmazott, a szenvedők melletti kitartó jelenlét Jézus Krisztus példáját követi. Kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójává Rubovszky Ritát, írta a Magyar Kurír. A szakember feladata lesz még, hogy előkészítse az állami szervekkel folytatott egyeztetéseket és döntéseket. Eközben a Magyar Kurír másik beszámolójában kifejti, hogy Rubovszky Rita egy római oktatási konferencián arról beszélt, az iskola nem pusztán intézmény, hanem küldetés, amelynek feladata a személy méltóságának védelme, a közösség építése és a remény szolgálata. Átvette megbízó levelét a Magyar Péter vezette új kabinet 16 minisztere a Sándor Palotában Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, számolt be róla kedden a HVG. A Tisza párt kormányfője közölte, a miniszterek szerdán délután teszik le esküjüket a parlamentben. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a kabinet már szerdán megtartja első kormányülését. Súlyog Tamás államfő a miniszterelnök javaslatára Ducsai Zsuzsanna Ágnes nevezte ki a miniszterelnöki kormányiroda közigazgatási államtitkárának május 13-ai hatállyal. A köztársasági elnök határozata az MTI közlése szerint a Magyar Közlönyben jelent meg kedden este. Súlyog Tamás másik határozatában, szintén a miniszterelnök javaslatára, felmentette Bordás Gábort a miniszterelnöki kormányiroda közigazgatási államtitkári tisztségéből május 12-i hatállyal. Szerdán kezdődik a Mester utca belső szakaszának felújítása a Ferencvárosban, közölte kedden a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel. A munkálatok miatt a Ferenc körút és a Haller utca között ideiglenes forgalomkorlátozásokra és hosszabb menetidőre kell készülni. A BKK tájékoztatása szerint a közúti forgalom a villamos pályán haladhat majd, később pedig egyes szakaszokon egyirányúsítás és lezárások is várhatók. A közlekedési társaság az Üllői út és a Soroksári út használatát ajánlja kerülő útvonalként, derült ki a tájékoztatásból. Közös hadgyakorlatokat tart a Magyar Honvédség NATO és regionális partnerekkel több magyarországi helyszínen a héten, közölte kedden Böröndi Gábor vezérezredes az MTI-vel. A vezérkari főnök tájékoztatása szerint a gyakorlatok során légi deszant műveleteket, helikopteres lövészetet, vízi átkelést és különleges műveleti feladatokat is végrehajtanak, a bakonyi gyakorlótéren pedig éles lövészetet is tartanak. Módosítaná az Európai Bizottság az uniós kibocsátás kereskedelmi rendszert, hogy az abból származó bevételek nagyobb része visszakerüljön az ipari szereplőkhöz, írta a Reuters alapján a HVG. A cikk szerint a cél az európai vállalatok versenyképességének javítása, miközben a támogatásokat további dekarbonizációs fejlesztésekre fordítanák. Hazánk időjárásáról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomoly felhők főképp a délután időszakosan jobban összeállhatnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható, másutt csapadék nem valószínű. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 15 és 20 Celsius fok között alakul. Legközelebb 8:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: 8 óra 4 perckor Csemer Boglárka Bogi felvétele következik.

0: Semmer Boglárka Bogi felvételét hallották. 8 óra 8 perc van. A keleti határ mentén élők számára is remek kikapcsolódást ígér a Festum Varadinum, amely idén is a közösségi élmények és találkozások ünnepe Nagyváradon. A Liszt Intézet, Magyar Kulturális Központ Bukarest közreműködésével megvalósuló vetítéssorozat a magyar filmművészet sokszínű világát mutatja be. Holnap, május 14-én a Fesztivál Ország című dokumentumfilmet vetítik a Varadinum moziban. A film a magyar fesztiválkultúra világába enged betekintést, olyan ikonikus eseményeken keresztül, mint a Sziget, a Volt vagy a Művészetek Völgye. Gőbel Ágoston kérdezte a film társrendezőjét, Topolánszky Tamás Ivánt és az egyik szereplőt, a Művészetek Völgyét alapító Márta Istvánt.
1: Először is hadd emeljem ki Csizmadi Attilát, a filmrendezőjét. Így szoktam fogalmazni, hogy mi a gyártócégünknél, a Junónál, amikor más alkotókkal készítünk filmet. De az elmúlt években azért volt lehetőségünk szebb, meg csúnyább békákat is megcsókolni, és most az Attila az egy nagyon jó időben jött, nagyon szép béka. Tehát, hogy nyilván most viccelek, hogy egy nagyon jó természetű ember, és hogy nagyon gördőkeny, nagyon szuper volt az együttműködés. És azt hiszem, hogy most így 38 évesen én is megértem arra a szintre, hogy segítő társa vagy rendező társa tudjak lenni valakinek, tehát az egót az teljes mértékben a fesztivál bejáratnál ugye kint hagytuk, és azt éreztem, hogy amiben neki alkotóként technikai értelemben szüksége van, abban megpróbálom őt támogatni, és hát nyilván ki kell emelni azt a csapatot, akik tökéletesen tudtak minden feladathoz felnőni, akár egyébként váratlan feladatokhoz is.
2: Emlékszel arra az alapélményre, hogy 10 évesen vagy 20 évesen első fesztivál élmény, nagy fesztiválon voltál először, vagy egy kisebb fesztiválon, mi az, ami megfogott?
1: Én először 11 éves koromban voltam fesztiválon a szüleimmel és a Szigeten. Viszonylag hamar, talán már ilyen 13 évesen már voltam egyedül fesztiválon. Igaz, akkor csak napközben, tehát ott lehet 13-14 valami ilyesmi, de akkor már voltam egyedül, hát voltak olyan kulturális programok, ahol semmilyen szempontból nem voltam veszélybe, amúgy sem voltam szerintem veszélybe, de hogy így az egyedül lét az nem volt így egy probléma. De valahogy bennem maradt ez az egyedül felfedezni akarás öröme gyerekkoromból, úgyhogy akár még ilyen 20 éves koromban is, amikor netán visszamentem egy-egy koncert kedvéért a Szigetre, akkor is nagyon szerettem azt, hogy ismerősökkel megyek, de picit elvesztem őket, egyedül kalandozok, megismerkedek új emberekkel, aztán az esti koncertre megint összetalálkozom azokkal, akikkel eredetileg kimentem. Tehát ez a fajta ilyen vándorlás és időszakos, magányos farkas üzemmód, ez nagyon a sajátomé volt, és ezt most is nagyon élvezem. Nagyon szeretek random helyzetben, random emberekkel megismerkedni.

0: viselkedni. Mindaz, amit egyébként a hétköznapi városi életben nem szeretek, azt egy fesztiválon azonnal nagyon, azt nagyon szeretem.
1: Ez célotok volt, vagy kifejezetten neked és Attilának célotok volt, hogy ezek az élmények, ezek a tapasztalatok, amikről most beszéltél, hogy ezek fajsúlyosan jelenjenek meg? Vagy ez sokkal inkább a stábbal való együttműködésben, a művészekkel való együttműködésben, az alapítókkal, fesztivál alapítókkal való együttműködésből született, hogy igazából mit is szeretnétek megmutatni ezzel a filmmel? Ez hogy volt, hogy az alapkoncepció az végül hogyan állt össze?
0: Egy dokumentumfilm esetében mindig van egy elképzelés, hogy ez nagyjából milyen történetet ír le, milyen struktúra mentén szeretnénk felépíteni a filmet. És nyilvánvalóan itt azért más elképzelés volt az Attila fejében, mint az én fejemben, de hát az Attila elképzelését szerettük volna vinni, és az nagyon fontos szerintem, hogy az elképzeléstől való eltérés az mindig a része egy dokumentumfilmnek. Tehát mi hiába képzeljük el, hogy akkor majd a Gerendai Károly, meg a Sziámi majd elmondják, hogy mi hogyan volt, amikor egyébként sokszor egymásnak ellentétes dolgokat is mondanak. De ez a dokumentumfilmnek a lényege. Nekünk kell ezeket a történeteket egybegyúrni, és ebből valamilyen koherens vázat kihozni. Ugyanez van tulajdonképpen a fesztiválra járásnak a különböző attribútumaival is. Az előbb ugye említettem, hogy én szerettem néha lecsatlakozni a saját baráti társaságról, kalandozni, majd visszatérni hozzájuk. De hát nagyon sokfajta különböző fesztiválos megküzdési módszer van, és ezért is tartom fontosnak, hogy többek között egy fesztiválra járó, nagyon színes szemét is bemutattunk, mint egy olyan embert, akinek egyébként a fesztivál természetes élő közege, hogy néz ki ez valójában belülről, és hogy milyen egyéb más fesztiválozási verziók meg opciók vannak.
1: Az is nagyon megfogott a filmben, amikor így a fesztivál alapélményről van szó, hogy ugye érezni akarjuk ezt a közös élményt, az egymáshoz dörgölőzést, és az, hogy mi valójában nem egy ketté szakított közösség vagyunk, hanem hogy egyek vagyunk.
0: Nekem ez teljesen természetes gondolat, és az egyébként, hogy a Somától halljuk ezt, az számomra a legkülönlegesebb egyébként. Én őt korábban nem ismertem, és nem volt semmifajta különlegesebb gondolatom vele kapcsolatban. Bizonyos szempontból akár mondhatom, ez ellenpólusom, vagy nem is tudom, tehát gondolatiságban például, de olyan csodálatos, hogy pont őtőle halljuk ezt a dolgot. Legalábbis számomra csodálatos, mert hogy tényleg nagyon más szerintem a gondolkodásunk, meg az életről való felfogásunk, és az, hogy egy pont olyan ellenpólusú ember mondja ezt, az számomra nem tud jobban bizonyítani, mint hogy mi egyek vagyunk, és hogy nekünk ezeket a békében való együttlevést, vagy ne adj Isten egymáshoz való dörgölőzést, ahogy a kis Tibi mondja, ezeket nagyon szuper, hogy tudjuk egy koncentrált térben időnként megtapasztalni és újra átélni, vagy inkább emlékezteti magunkat arra, hogy ez az alap. Nem a különbözőség, akkor is egyébként, hogyha különbözünk egymástól, hanem az, hogy sokkal több bennünk a hasonlóság.
2: Nagyon gazdag. Gazdag és minőségileg is nagyon fontos, hogy olyan fesztiváljaink vannak, amely akár úgynevezett komoly zenei fesztiválok, színházi fesztiválok, nyári színházi fesztiválok, filmfesztiválok, vagy egész egyszerűen úgynevezett közösségi fesztiválok, ilyen például az Ördögkatlan, vagy Vas megyében, Zala megyében is vannak olyan kevésbé nagy közönséget vonzó és tömeges közönséget vonzó, de a magyar kultúra, vagy akár a kulturális turizmus érdekében kifejtett olyan fesztiválok vannak, amiket én fontosnak tartanék. Mert ezek mind hozzátesznek. Ráadásul ezek a fesztiválok is változnak. Újak is létrejönnek, megszűnnek régiek. Tehát én arra biztatnám az alkotókat, hogy ez tényleg legyen egy folytatása ennek a dolognak.
1: Hogyha visszagondol 80-as évek végére, 90-es évek elejére, mi volt a fő mozgatórugó, ami aztán szárba szökkent, és hogy a filmben is elhangzik, hogy több ezeren fognak jönni, hagyjál már, hát ez lehetetlen, és aztán mégis megvalósult.
2: A Kapolcs szindróma, vagy a Kapolcs brand, hogy divatos szóval éljek, tényleg mi a faluval összefogtunk 1989-ben, nem is a fesztivál miatt, hanem egy teljesen más természetvédelmi dolog miatt alakítottam egy civil szervezetet, Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet a faluval együtt. Patakunk a vizét vesztette, és ezért egy jogi személyiséget kellett alakítanunk. És ha már benne volt a nevünkben, hogy művészetek, akkor azt mondjuk, csináljunk egy bulit önmagunknak a falu lakóival együtt. Így jött létre az első Kapolcsi Művészeti Napok, ahol már volt színházi előadás, volt templomi koncert, Mandel Kvartettel volt Cseh Tamás koncert, de hát tudta a fene, meg gondolta a fene, hogy ez így alakult, nem is akartuk megismertelni. De Amikor ősszel odajött egy néni hozzá, hogy mikor lesz ilyen szép koncert, amilyen volt a templomban, na most a néni, ez a Mariska néni volt, nem tudta, hogy ez mit a hájjal kenegetnének, vagy hogy szokták mondani, akkor a következő évben is megismételtük. Utána, és sorba jelentkeztek a szomszéd települések, akik irigyek voltak Kapolcsra. Minden település tett valamit azért, hogy csatlakozhasson. Lásd Vigán Petend, ahol egy 18. századi haranglábat helyre hoztak, csak úgy mellékesen mondom. És természetesen nem a Márta István egyszemélyes produkciója volt ez a Művészetek Völgye, nagyon-nagyon sok ember. És itt kihangsúlyoznám, hogy volt egy olyan evangélikus lelkipásztor, Kis János bácsi, aki nélkül nem lenne ez a fesztivál, ma már nem él, 4 településen szolgált 40 évig, nagyon szűkszavú volt, mindig kikértük a véleményét, mindig elmondta, és azok mindig fontosak voltak. Vagy máig is Illés Sándor völgyplébános, mi így hívjuk, most a Rapátén van a plébánia épület, 3 település lelki életét gondozza. Nélküle például nem lenne Művészetek Völgye, mert a templomok használata az rajta múlott. Tehát mindig azt mondtam, hogy Sanyi, ide hoznánk ilyen koncertet, olyan koncertet, ellene vagy, támogatod, azt mondja, Pista, miért? Hát te természetesen. Úgyhogy ilyetén módon a Kapolcsi, illetve a Vigent Petendi katolikus templomban több évig volt vendége Illés Sándor plébánosnak, a fekete izraelita főkántor, aki koncerteket énekelt a katolikus templomban. Hát ez egy olyan csodálatos dolog volt. Visszatérve a völgyre, ez volt az alapja. Tehát ez az összefogás, a minőségre való hajtás, és ez a sok-sokféle színes dologot össze tudtuk hozni. És itt a kapolcsi lakostól kezdve a budapesti értelmiségen keresztül mindenki megkapta azt a minőségi programját, és belenézhetett a másik fajta programokban is, ami az alapvető eszméje volt ennek az egész Művészetek Völgyének.
3: Gőbel Ágoston kérdezte a Fesztivál Ország című dokumentumfilm társrendezőjét, Topolánszky Tamás Ivánt és az egyik szereplőt, a Művészetek Völgyét alapító Márta Istvánt.

0: Simon and Garfunkel felvétele szólt itt a Magyar Katolikus Rádióban, azon belül is a Zenés Napköszöntőben, és mint ahogy korábban ígértem, 8 óra 22 percre Szabó Csillát várom ide a stúdióba, aki közben meg is érkezett. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok neked is és a hallgatóknak is!
0: Mert hogy ez most egy élő műsorajánló, és egy igen izgalmas, legalábbis számomra nagyon, nagyon izgalmas témával fogtok foglalkozni, ez pedig nem más, mint a családfakutatás. Ki a vendéged, és hogyan fogjátok körüljárni ezt a témát?
1: Sali Noémi érkezik hozzám, aki történész, irodalomtörténész, nagyon sokféle történelemmel, történettel foglalkozott már hosszú pályája során. Kedveli az olyan történeteket, amelyek személyessé teszik a történelmet. Tehát egy olyan történelmi korszakot színesítenek és hoznak hozzánk közelebb, amelyről tudunk adatokat, de igazából elképzelni azt, hogy hogy éltek akkor az őseink, nehéz anélkül, hogy megismernénk ezeket az embereket, amennyire lehet közelről. És most is egy ilyen témával fogunk jelentkezni, a családkutatás, a családunknak a múltja az, ami most a központba kerül, de ezen kívül megismerkedünk azzal, hogy ha a családunkról egyre több információnk van, akkor hogyan láthatjuk azt a környezetet, akár azt a házat, a kerületet, vagy azt a szűkebb teret, amiben élt a családunk, amit eddig nem ismertünk. Nem tudom, hogy te már valaha gondolkodtál azon, hogy mondjuk azon túl, amit a szüleid meséltek neked a családodról, jó lenne megismerni, hogy a régiek hogy éltek. Kutattál-e te már a saját családod múltjában?
0: Igen, és jó a kérdés, ugye mondtam is, hogy engem kifejezetten érdekel a téma. Én nagyon fontosnak tartottam, már akkor is, amikor még éltek a nagyszüleim, sajnos ma már egyikük sincs köztünk, de nagyon fontosnak tartottam, hogy akkor, ameddig még lehet, addig én föltegyem ezeket a kérdéseket, hogy kikre emlékeznek, kik voltak az ő felmenőik, ugye mi közös felmenőink. Elég sok nevet össze tudtam szedni. De az is igaz, hogy volt olyan rokon, nagypapámnak a testvére, aki akkor már 90-valahány éves volt, haláláig különben teljesen színtiszta elmével rendelkezett, de arra például már nem emlékezett, hogy a saját nagymamáját hogy hívták, hogy Erzsébet volt, vagy Mária.
1: De akkor ezek nevek inkább, vagy történeteket is kérdeztél?
0: Történeteket nem igazán. Történetek nem igazán maradtak fönt nálunk. Főként nevek maradtak fönt, illetve hát nálunk a családfa kutatás, amit én elindítottam még gyerekfejjel, az odaig jutott, hogy az biztos, hogy a mi családunkban a görög katolikusság az egy meghatározó tényező, ez egészen biztos, tekintve, hogy a négy nagyszülőmből hárman görög katolikusok, és az ő felmenőik is végig görög katolikusok. Nálunk a családban van is, illetve sajnos már csak volt görög katolikus atya, a nemrégiben elhunyt Kapin István egyébként, jó Isten nyugosztalja őt. Úgyhogy nekünk a görög katolikusság egy kifejezetten meghatározó dolog. Ebből következik a következő dolog, hogyha például itt Budapesten találkoznak görög katolikusok, az első kérdés az, hogy na és Észak-Kelet Magyarországnak melyik régiójából? Szabolcs, Borsod?
1: Igen, tehát már a vallás maga.
0: Az rögtön ami, meghatár, és nekünk a Szabolcs.
1: Ami azért kiderül különböző papírokból, például ugye a keresztlevelekből, tehát azt azért, aki elkezd kutatni, azt megtudja mindenképpen, az is már beszédes. De hogy még miket lehet, és hol lehet megkeresni ezeket az iratokat, vagy információkat, erről is kérdezem majd Sali Noémit, aki azon túl, hogy a saját családját nagyon jól ismeri, és mondhatjuk, hogy szerencsés, hiszen az ő családjában az jellemző volt, hogy megtartották a régi papírokat, leveleket, történeteket jegyeztek fel, tehát ő egy kicsit mondjuk többet tud a saját családjáról, mint az átlagos, de ezzel a szemlélettel, ezzel a kíváncsisággal kutatta másoknak a családját is, történelmi családokat, meg a környezetükben lévő érdekes embereket, akár egy Péknek a családját, aki fontos volt ott a óbudai környezetben, ahol az ő péksége az sokáig, több évig, több évtizedig, sőt generációkon keresztül szállította a friss kenyeret az óbudaiaknak. Szóval egy ilyen családnak a történetét kutatva is olyan érdekességeket talált meg, amit szerintem mi nem biztos, hogy megtalálnánk, mert nem tudjuk, hogy hol kell keresni. De majd most.
0: No, hát a téma nagyon érdekes, én biztosan hallgatni fogom, és erre bátorítjuk a hallgatókat is, hogy tartsanak továbbra is velünk. Hallgassák a Magyar Katolikus Rádiót, és benne a 9 óra után kezdődő műsorunkat is, amelyet Szabó Csilla ajánlott figyelmükbe.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Fél kilenc van. Most tehát a rövid hírek következnek. Kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójává Rubovszky Ritát, írta a Magyar Kurír. A szakember feladata lesz még, hogy előkészítse az állami szervekkel folytatott egyeztetéseket és döntéseket. Eközben a Magyar Kurír másik beszámolójában kifejti, hogy Rubovszky Rita egy római oktatási konferencián arról beszélt, az iskola nem pusztán intézmény, hanem küldetés, amelynek feladata a személy méltóságának védelme, a közösség építése és a remény szolgálata. Átvette megbízó levelét a Magyar Péter vezette új kabinet 16 minisztere a Sándor Palotában Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, számolt be róla kedden a HVG. A Tisza párt kormányfője közölte, a miniszterek szerdán délután teszik le esküjüket a parlamentben. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a kabinet már szerdán megtartja első kormányülését. Súlyog Tamás államfő a miniszterelnök javaslatára Ducsai Zsuzsanna Ágnes nevezte ki a miniszterelnöki kormányiroda közigazgatási államtitkárának május 13-ai hatállyal. A köztársasági elnök határozata az MTI közlése szerint a Magyar Közlönyben jelent meg kedden este. Súlyog Tamás másik határozatában, szintén a miniszterelnök javaslatára felmentette Bordás Gábort a miniszterelnöki kormányiroda közigazgatási államtitkári tisztségéből május 12-i hatállyal. Továbbra is érvényben van az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban egy kongresszusi meghallgatáson. Az amerikai tárcavezető hangsúlyozta, jelenleg nem zajlanak harci cselekmények a felek között. Arról is beszélt, hogy a hormuzi szoros, hajózási biztonságát szolgáló amerikai haditengerészeti műveletek újraindulhatnak, ha Donald Trump amerikai elnök így dönt. Végül hazánk időjárásáról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállhatnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható, másutt csapadék nem valószínű. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 Celsius fok között alakul. Híreket legközelebb 9 órakor mondunk. Közlekedési hírek következnek a főváros útjairól.
5: A fővárosban baleset történt a 20. kerületben, a Nagy Sándor József utcában a Mártírok útjánál. Baleset okoz torlódást a Ferihegyi repülőtérre vezető úton Ferihegy vasútállomás közelében. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Torlódásra kell készülni a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a budai alsórakparton a Margit hídtól délre és a Petőfi hídtól északra, a Műegyetem rakparton északi irányban, valamint a pesti alsórakparton a Szent István parktól délre és az Erzsébet hídtól északra. Mától napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Pázsit utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást napközben jelzőrök segítik. Lezárták a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: Lapszemle. Az egyháznak szembe kell néznie azzal, hogy sok kérdésben túl sokáig hallgatott. Erről írt Németh László bíboros a Szemlélek portálon megjelent véleménycikkében, amelyről a Magyar Kurír számolt be. A belgrádi érsek úgy fogalmazott, az elmúlt 16 évben az egyház gyakran nem szólalt fel kellő erővel a társadalmi igazságtalanságok, a gyűlöletkeltés és a korrupció ellen. Németh László érsek azt is hangsúlyozta, Az egyháznak nem politikai érdekekhez, hanem Krisztus tanításához kell igazodnia, miközben elismerte azt is, hogy az állam és az egyház együttműködésében számos pozitív kezdeményezés valósult meg az elmúlt években. Visszavezetni a katát, csökkenteni az áfát és új költségvetési rendszert alakítana ki a Tisza kormány. Erről beszélt Kármán András a parlamenti bizottsági meghallgatásán, amelyet a HVG is idéz. A politikus szerint az új kabinet még a nyáron pótköltségvetést nyújt be, a jövőben pedig ősszel fogadnák el a büdzsét nagyobb tartalékokkal. Azt is hangsúlyozta, cél a 3% alatti hiány és az euró bevezetés feltételeinek teljesítése 2030-ra. Az új adórendszer részeként adójóváírást vezetnének be az alacsony keresetűeknek, miközben a külön adók egy része átmenetileg megmaradna. Összegezte a cikk. Tárgyalásokat folytat az Egyesült Államok és Dánia az amerikai katonai jelenlét bővítéséről Grönlandon, írta a Magyar Hírlap a BBC értesüléseire hivatkozva. A lap szerint Washington 3 új katonai bázis létrehozását tervezi a sziget déli részén, elsősorban az Észak-Atlanti térség megfigyelésének erősítésére. A Fehérház megerősítette, hogy egyeztetések zajlanak Koppenhágával és Grönlanddal, de a részletekről nem nyilatkoztak. Donald Trump amerikai elnök korábban arról beszélt, az Egyesült Államoknak stratégiai okokból szüksége van Grönlandra. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
6: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
4: Nyolc óra 37 perc van, műsorajánló következik. Ezúttal kulturális magazinunkat, a délután 3 óra 4 perckor kezdődő akvarelt ajánljuk, amelyben egy kiállításra invitáljuk Önöket. Az 50 éve indult Kecskeméti Nemzetközi Zománc Művészeti Alkotótelep című tárlatról Gyergyadesz László, a kiállítás kurátora, Tóth Zsófiának mesél. Majd egy különleges kötetet mutatunk be. A longevity mozgalom a méltósággal töltött, aktív öregedésre helyezi a hangsúlyt. Ezek a tényezők összehangolt alkalmazásával növelhető az élettartam és az életminőség is. Fazekas Gyöngyvér először Szabados Ágit, a könyv kiadóját szólította meg a kötet kapcsán. Ebből hallhatnak most egy részletet.
7: Nagyon-nagyon sok olyan döbbenetes dolog van ebben a könyvben, amire szerintem nem is gondolunk. Számomra talán az egyik legmegdöbbentőbb a kezdetekkor, amikor a Zsolttal elkezdtünk beszélgetni a könyvről, és mesélt róla, akkor az volt, hogy kb. 25% csak, amit a genetikánk határoz meg. Pedig hányszor mondjuk nem, hogy jó, nekem ilyen a genetikám, meg genetikai örökrünk betegségeket, és biztos így van, de azért lássuk be, 75-80%-ban a szokásaink, az életmódunk, a rossz tulajdonságaink, a stressz, az elmagányosodás, na hát kismillió olyan dolog van, és azért szuper a könyv, mert nagyon komplex, tárgyalja a diétákat, a táplálékkiegészítőket, a mentális egészségünket, a közösséghez való tartozásunkat, és úgy egyáltalán nyilván a mozgást, és azt, ami szerintem talán még mindig nem elégszer hangsúlyozott, hogy az izomépítés mennyire fontos, az, hogy daganat ölő hatása van az izomépítésnek, azt, hogy a demenciát tulajdonképpen javítja, és akkor itt bekapcsolódik az olvasás is, ami szintén egy demencia javító vagy elkerülhető dolog. Szóval azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komplex lent a könyv, és nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy ezt összerakták, mert fontos, hogy azért itt erőnléti edzőkről van szó. Akik szerintem ez miatt nagyon hitelesek, mert hogy ők tényleg ott vannak az edzőteremben, és tényleg tudják, hogy az izomépítés és a mozgás mennyire fontos, és itt nem szabad megijedni, hogy tudom, hogy nagyon sok ember fél attól, hogy új edzőterem, úristen, majd mekkora leszek, Itt a mikromozgásoknak is nagyon nagy jelentősége van, a pulzus felpörgetésnek, ahogy most hallhattuk a bemutatón, annak, hogy akár tényleg lépcsőzzünk és ne a liftet használjuk, de hogy meg kell tartsuk magunkat idősebb korunkban is, hogy legyen egy vázunk, hogy az izomépítés mennyire elkerülhetetlen. Mondok például egy tényleg megdöbbentő statisztikát, hogy 90 felettieket teszteltek, és 8 hét után eldobták a járóbotot, fel tudtak ülni a székből kéz nélkül. Hát mi az, ami nem meggyőző bennél? Tehát, hogy szerintem az, hogy izmot kell építenünk, és akár 50-60-70 év felett is, az szerintem most már kutatások alapján is bebizonyosodott. Szóval nagyon büszke vagyok a srácokra, azért is kezdtünk el együtt dolgozni, meg álltam bele, hogy tetszik ebbe a dologba, mert azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy annyira sok embert érdekel, de muszáj, hogy edukáljunk is, és muszáj, hogy foglalkoznunk ezzel a témával. És hát a legnagyobb megdöbbenésemre igazából most a legeladottabb könyvünk olyan szinten sokan keresik, úgyhogy tényleg ez meg az ő érdemük, mert egy remek könyvet raktak össze.
4: Az a 120 éves terv, a Longevity titka című kötetről bővebben a délután 3:04 kezdődő akvarelben hallhatnak még. Várja önöket az adás szerkesztője, Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető Fülöp Tamás lesz. Tartsanak velünk akkor is! Most Rod Stewart énekel.

0: Sáde felvétele hangzott el. 8 óra 48 perc van, a Föld súlya következik. Az egyház születésének ünnepén a Szentlélek kiáradása az apostolokra nem pusztán egyetlen fontos momentum volt, amely pünköstkor őket megerősítette, hanem ma is élő kegyelem forrás Isten népe számára. Pünkösd ünnepére készülve Spányi Antal megyéspüspök a földsójában a Szentlélek sajátos szerepéről, a szeretet pünkösdjéről beszél, melyet nyomon követhetünk hitvallóink életében.
1: Püspök úr azt mondta a Szentlélekről, ő támaszt föl minket korlátainkból, meghalásainkból.
2: Igen, a lélek az, amely bennünket mindig, mint egy föltámaszt, mindig új élettel ajándékoz meg. A lélek valami újat ad. Az én számomra nagyon kedves Szent Péternek az a mondata a levelében, hogy ez a Szentlélek egy új szem. Megtanít bennünket új módon látni, megtanít bennünket új dolgokat fölfedezni, sőt, megtanít bennünket annak látni azt, amit látunk, aminek az Isten is látja. Nem azt, aminek én akarom látni, nem azt, aminek éppen én most látom, és tetszik, vagy nem tetszik, hanem annak látni, aminek az Isten teremtette, aminek az Isten is látja. Így az emberben ez az új látásmód, ez az új életet ajándékozó Szentlélek egy egészen új működésbe kezd. Biztos, hogy az életünkben vannak halálok, amikor le kell mondanunk dolgokról, amikor el kell szakadnunk emberektől, amikor akár például egy haláleset alkalmával, vagy egy szülő, amikor a gyerekét el kell engednie, és le kell választania magáról, és engedni kell, hogy a saját életét tudja elkezdeni. Vagy amikor azt látjuk, hogy valaki tévelyeg, helytelen úton jár, és nem tudom visszahozni, visszatéríteni arra az útra, amelyen járnia kéne, mert nem találja meg máshol önmagát és boldogságát, amikor ezeket a halálokat megéljük, akkor nem belehalunk ebbe, hanem ezen keresztül lépve, ezen a sötét kapun, ami bizonyos értelemben hasonlatos a biológia halál sötét kapujához, egy részünk meghal, de átjutunk, és a Szentlélek fényében láthatjuk újra azt, amitől megszabadultunk, de most már nem a magunk érzelmei, nem a magunk belátásai szerint, hanem a Szentlélek jelenlétében.
1: Püspök úr, azt mondta a Szentatya, Szentlélek velünk van, elkísér minket, átalakít, és velünk együtt arat győzelmet.
2: Lehetőségünk van arra, hogy győzedelmeskedjen a mi életünk, hogy bennünk a Szentlélek győzzön, és ő vezessen bennünket minden nehézségen keresztül, hogy nem törünk össze a veszteségekben, nem pusztulunk el a tragédiákban sem, hanem minden alkalmas lesz arra, hogy bennünket teljesebbé tegyen, hiszen a szenvedés is az élet felé vezet minket, és a mi gyötrelmünk, szenvedésünk, és az ebből fakadó imádságunk, a lélek, amit ad az ajkunkra, az másoknak a gyógyulására is lehet. Mindig reményt ad, a lélek így mindig új életet hirdet, a lélek így mindig egy olyan új szem, amely megmutatja, hogy mindig van tovább, ha ez a tovább az Isten felét jelenti az életünkben.
1: Püspök ura, a Székesfehérvári Egyházmegye hitvallóinak hogyan vált életükké, hogy hirdessék a csodát, melyeket az Úr végbe vitt a benne bízókban.
2: Az egyházmegye történetében, és az egyházmegye nagy egyéniségeinek az életében is tetten lehet írni a Szent Lelket. A mi egyházmegyénkben, itt Székesfehérvárott, és ennek a városnak a történelmében nekünk azt hiszem könnyű dolgunk van, hogyha a lelket keressük. Hiszen ez a város az, amelyben a Szentlélek, az első magyar szent család életét tudta formálni, alakítani. Talán sokkal inkább, mint bármely más városban, vagy az országunk bármely más területén is. Ez a hely lett az, ahol a szentek nyomába lépünk, mert jöttek ide zarándokolni, imádkozni, látogatni Szent Istvánt, Szent Imrét, jöttek itt lelkileg megerősödni, jöttek itt a gyökerekből új erőt kapni. Amikor ez a része az országnak önálló egyházmegye lett 1777-ben, sajátos küldetést kapott, hogy Szent Istvánnak a kultuszát őrizze, és mint eleven példát mindenkor minden magyarjának föl tudja mutatni. Mária Terézia ezért adta azt a csodálatosan szép erekjét, erekje tartót nekünk, hogy ezzel Szent István példája, lelkülete világítson előttünk. Látjuk Svoly Lajost, a többieket, akik az üldöztetés idején álltak helyt, de mindenképpen látjuk Prohászkát, akinek Szentlélekkel eltelt lánglelke, az egész magyarság tanítója, apostola és prófétája lett. Olyat mutatott föl Krisztusról, amely nem csak a mi egyházmegyénket, hanem a magyarországi egyházat emelte, gazdagította, fényesítette, és amely mind a mai napig, minden szavában, minden leírt sorában eleven aktuális, a mai emberhez szóló tanítás, vigasztaló, reményt keltő erő is. De nézhetjük Kaszap Istvánt, aki a maga fiatalságában teljes életre jutott, mert a Szentlélek által megértette, hogy nem a hosszú életkor az, ami az embert teljességre viszi, hanem az emberi élet teljessége azon múlik, hogy magamnak tartom meg az életet, a magam akaratát akarom megvalósítani, vagy Istenre figyelek, és Isten akaratára mondok igent. Ő kimondta ezt az isteni életre az igenjét, és ebben hűséges maradt, és így lett teljes élet, így lett példa a fiataloknak, így lett példa azoknak a magyaroknak, akik képesek a lélek fényében nézni egy emberi életet, egy emberi példát.
1: Püspök ura a vizitációs nővér Bognár Mária Margit ünnepén azt mondta, a lélek Isten ajándéka, ki lehet kerülni a vele való találkozást, de mélyen érinti azokat, akik befogadják.
2: Ő hűséges maradt, és elnyerte, hogy a vizitációs rendnek a tagja lehetett, letehette a fogadalmait, majd mint amelyik élet beteljesedett, eljutott a földi élet végéhez. Az ő beteljesedett élete eljutott az Istenhez. Nekünk sincs más utunk. Azt kell mindig megkérdezni magunktól, hogy mit vár az Isten tőlem? Mit akar az Isten az én életemmel? Hova akar küldeni Isten? Mit kell mondani? Mit akar az Isten általam üzenni az embereknek? Hogyan kell hallgatnom egy másik embert? Hogyan kell rá mosolyognom? Hogyan kell őt bátorítanom? Hogyan kell szeretetemmel megerősítenem? Működik, bennünk is működik. Isten szent lelke, csak hagyjuk ezt a lelket működni.
0: A Földsója rovatunkban Berta Kata összeállítását hallották. Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő pedig már a véget ért. A műsort Csák Éva hangtechnikus, Varga Ramón a zenei szerkesztő és a műsorvezető Harcsik Róbert készítette. Munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmet. Jó napot kívánok Önöknek! Zsidenyi Adrien felvételével búcsúzunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Kedd éjfélkor hivatalba lépett a Tisza kormány. Szerdán 15 órától ópusztaszeren tartják az első kormányülést. Idézi Magyar Péter miniszterelnök keddesti Facebook bejegyzését az MTI. A kormányfő azt írta, a kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövid távon szükséges intézkedésekről, és elrendelik a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását. A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről, tette hozzá. Kitért arra, megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását, emellett a kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről. De döntések születhetnek például a gyermekvédelem területén, vagy épp a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról, jelezte Magyar Péter. A kormányülést követően tájékoztatják a nyilvánosságot a döntésekről és a megtárgyalt ügyekről, áll a közleményben. Kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójává Rubovszky Ritát, írta a Magyar Kurír. A szakember feladata lesz még, hogy előkészítse az állami szervekkel folytatott egyeztetéseket és döntéseket. Eközben a Magyar Kurír másik beszámolójában kifejti, hogy Rubovszky Rita egy római oktatási konferencián arról beszélt, az iskola nem pusztán intézmény, hanem küldetés, amelynek feladata a személy méltóságának védelme, a közösség építése és a remény szolgálata. Közös hadgyakorlatokat tart a Magyar Honvédség NATO és regionális partnerekkel több magyarországi helyszínen a héten, közölte kedden Böröndi Gábor vezérezredes az MTI-vel. A vezérkari főnök tájékoztatása szerint a gyakorlatok során légi desszant műveleteket, helikopteres lövészetet, vízi átkelést és különleges műveleti feladatokat is végrehajtanak, a bakonyi gyakorlótéren pedig éles lövészetet is tartanak. Módosítaná az Európai Bizottság az uniós kibocsátás kereskedelmi rendszert, hogy az abból származó bevételek nagyobb része visszakerüljön az ipari szereplőkhöz, írta a Reuters alapján a HVG. A cikk szerint a cél az európai vállalatok versenyképességének javítása, miközben a támogatásokat további dekarbonizációs fejlesztésekre fordítanák. Az intézkedés alapján az Európai Uniónak több saját energiát kell előállítania, ezért a megújuló energiaforrások mellett a nukleáris energia szerepét is erősíteni. Továbbra is érvényben van az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban egy kongresszusi meghallgatáson. Az amerikai tárcavezető hangsúlyozta, jelenleg nem zajlanak harci cselekmények a felek között. Arról is beszélt, hogy a hormúzi szoros hajózási biztonságát szolgáló amerikai haditengerészeti műveletek újraindulhatnak, ha Donald Trump amerikai elnök így dönt. Hazánk időjárásáról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállhatnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható, másutt csapadék nem valószínű. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 10 órakor jelentkezünk. Kilenc óra négy perc. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

Micsoda népek vagyunk, ez nem csak a nagy történelemből derül ki a számunkra, hanem a kis történetekből is, például a családunk történetéből, és sok más család történetéből, akik körbevesznek minket. És arra gondoltam, hogy milyen jó lenne tudni, hogy hogyan nyúljunk ehhez, hogyha kíváncsiak vagyunk a saját családunk történetére, meg arra, hogy akik körülöttünk éltek, hogyan határozták meg a környezetüket, a mi életünket, világunkat, akkor hova nyúlhatunk? És szerintem ebben Sali Noémi a leghivatottabb kutató lehet, hiszen nem csak azt tudja, hogy mik azok a hivatalos és talán ismert utak, ahogy mondjuk egy családnak a történetét vissza lehet évszámokkal meg nevekkel fejteni, hanem azt is, hogy lehet ilyen történeteket belecsempészni egy ilyen szépen megrajzolt

0: Horgas Eszter és Vukán György felvétele szólt.
1: 10 óra 8 perc.
0: Előadással és emléktábla avatással tisztelektek Ungváron gróf Eszterházy János, a felvidéki magyarság mártír politikusa előtt, születésének 125. évfordulója alkalmából. A gróf életútja Kárpátaljához is kötődik, a mai megyeszékhelyen Ungváron is raboskodott. Eszterházy János kiállt a magyar kisebbség jogaiért a két világháború között és alatt Csehszlovákiában. Egyedüli képviselőként nem szavazta meg a zsidók deportálását a szlovák parlamentben 1942-ben. A háború után a szovjetek letartóztatták, majd Csehszlovákiának adták át. Koncepciós perben halálra ítélték, amit később életfogytiglanra enyhítettek. Börtönben halt meg 1957-ben, súlyos megpróbáltatások után. Nyíri Kata összeállítása.
2: Eszterházy János nem csak történelmi személyiség, hanem erkölcsi példa is. A legnehezebb körülmények között megőrizte hitét, emberségét és tartását, emelte ki Molnár Imre történész.
3: Nagy öröm, hogy végre Eszterházy Jánost a kárpátaljai magyarság is csak újra felfedezi, vagy visszafogadja, hiszen ő mindig kitartott és képviselte a kárpátaljai magyarságot, és ugyanúgy, ahogy a szlovákiai magyarságnak is a szószólója volt, sose különböztette meg a kettőt. Az, hogy éppen most tér vissza ezekben a nehéz időkben, azt hiszem, hogy ennek megvan a maga indoka, vagy magyarázata az, hogy részt akar újra vállalni a kárpátaljai magyarság megpróbáltatásaiban, szenvedésében. Ő a legnagyobb nehézségek és szenvedések közepette sem adta föl a hitét, a magyar meggyőződését, és ezzel akar üzenni nekünk is, hogy nincs a világnak az a pokla és a szenvedése, ahol mi az Istenbe való kapaszkodásunkból ne tudnánk erőt meríteni, és azt hiszem, hogy ez az üzenete a legfontosabb most az itt élők számára.
2: Bacskai József, ungvári főkonzul hangsúlyozta, Eszterházy János emléke nem csupán a felvidéki magyarság, hanem az egész közép-európai keresztény és magyar közösség számára példamutató.
4: Maga a gondolat, hogy Eszterházy Jánosnak emléktáblát állítsunk Ungváron, ez Beregszászban fogalmazódott meg a tavalyi év során. Akkor a beregszászi konzulátus meghívták Molnár Imre történészt, hogy tartson egy előadást Eszterházy János életéről, és ezen az előadáson végighallgatva azt a kálváriát, amit Eszterházy János végig járt, a kapcsolódásait Kárpátaljához, az itteni magyarsághoz, az itteni ruszinsághoz, az itteni őslakosokhoz. Ez fogalmazta meg azt az ötletet, azt a gondolatot, hogy mivel az ungvári börtönben több mint 30 napot töltött, illetve Kárpátalján a visszaszállításokon több napot eltöltött, azon kívül, hogy politikusként többször megfordult Kárpátalján, ennek az emlékére, ennek a mártíromságnak az emlékére itt egy emléktáblát állítsunk Ungváron is. Először a gondolat a börtön fala volt, de ismerve a hatóságoknak a nehéz helyzetét, erre nagyon kevés esélyt láttunk. De mivel keresztény ember volt, az egyházi vezetés, a plébános úr, püspök urak felvállalták az emlékhelynek a kialakítását. Tehát valójában mától kezdve a boldogávatási eljárás során mindannyian gondolhatunk Eszterházy Jánosra, arra a mártírra, aki bizonyságot tett a hite, a vallásossága, az embersége és a magyarság melletti politikai kiállása mellett.
2: A dombormű a munkácsi szobrászművész Matl Péter alkotása egyszerre idézi fel a múlt fájdalmát és a remény erejét.
5: Az emlékmű anyaga világos homokkő, ugyanaz a szobor anyag, amivel dolgozok, nagy köztéri szobrokat készítek, és bronz. Ez a világos szín a tisztaságot, a szentséget jelöli, a bronz a sötétebb, a gyarló emberi arcot. Amikor készítettem ezt a szobrot, végiggondoltam a munkásságomon, és az egyik legelső szobrom Kodolányi János regénye nyomán a Julianus barát volt. Égbe néz, akkor ábrázolja Julianus barátot, amikor már kirabolták, mindenét elvették, és megy egyedül a pusztában, már a halál szélén van, és bízik Istenbe, Istenhez fogászkozik. Felnéz az

0: Végre, és ez az ábrázat, ez a felnézés, ez szinte megvilágosodott előttem, hogy ugyanezt próbáltam Eszterházy Jánosba megjeleníteni, amikor már mindent elvesztett, amikor semmilyen nincs, és csak egyetlen dolog maradt az életében, az Istenbe való hit. A szobor szimbolikája, vagyis a dombormű szimbolikája is ezt jelzi, mert magába a keresztbe van beillesztve a feje, a fej, és mögötte ez a rácsos felület, ez egy kicsi két a börtön rácsaira utal, de ez csak egy ilyen gyenge utalás, és a börtön rovátkái, rácsai megnyílnak, és egy glóriát ábrázolnak. Tehát átmenet a szentségbe.
1: Nyíri Kata összeállítását hallották. Most részlet következik Georg Friedrich Händel E-moll koncertójából. Előadja a Liszt Ferenc Kamarazenekar, vezényel Rolla János.

0: Részlet hangzott el Georg Friedrich Händel E-moll koncertójából. Előadta a Liszt Ferenc Kamarazenekar, vezényelt Rolla János. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: A következő percekben a ma 17 óra 30 perckor kezdődő Kerengőt ajánlja figyelmükbe a szerkesztő Posgai Nóra.
5: Kleopátra nagyon nem szerette Heródest, és állandóan nyüstölte Marcus Antoniust, hogy adja már neki Heródesnek a királyságát, de Marcus Antonius erre nem volt egyszerűen hajlandó, hanem rávette Heródest, hogy a Jerikó közeli balzsamkerteket adja oda Kleopátrának.
6: Ha Kleopátra vágya teljesül, ki tudja, talán a betlehemi kisdedek sorsa is egészen másképpen alakul. Tudták, kedves hallgatóink, hogy az egyiptomi királynő sok más nyelv mellett héberül is beszélt, és hogy Heródes etnikailag nem is volt zsidó? Ki volt az evangélium véreskezű gyermekgyilkosa, és miért nem mert a szent család még Heródes halála után sem visszaköltözni Betlehembe? Milyen volt Kajafás, Pilátus a történész szemével?
5: Kineveznek préfektuszokat, ezek ilyen viszonylag alacsony származású, de római lovagok voltak, és 7 darab préfektusz név szerint ismerünk, az első Koponius volt, de most nem sorolom fel az összeset, és ha jól emlékszem, akkor talán az 5. volt Pilátus, aki egy extra hosszú ideig, 26 és 36 között boldogította ezt a rábízott tartományt.
7: Pilátusnak ez előrelépés volt karrierben, vagy egy ilyen mellékvágány, ő nem szerette, filmekben sokszor úgy ábrázolják, hogy utálta, meg unta a zsidókat,
5: igen,
7: akár
5: a
7: Bulgakov is úgy ábrázolja, persze,
5: Bulgakov
7: ezek nem hitelesek.
5: Bulgakov is a Mester és Margaritában, igen.
7: Így van.
5: Na most maradjunk talán a dokumentumoknál. Az az érdekes Pilátussal kapcsolatban, hogy nem csak az Új Szövetség beszél róla nagyon sokat, viszonylag nagyon sokat, mert egyébként az Új Szövetség, hogy úgy mondjam, nem nagyon foglalkozik a római belügyekkel, még azzal se, hogy mi van igazából Júdeában, politikai szempontból, de róla Filón, Alexandriai Filón, Josephus és Tacitus is elég bőségesen ír. És különösen Filón és Josephus olyan sztorikat örökített meg Pilátussal kapcsolatban, amiről egyébként az első könyvemet írtam, még annó 2007-ben, amelyekből én azt a képet szűrtem le magamnak, hogy ő egy katona ember lehetett, feltehetőleg egyébként a préfektuszok nagy része katona volt ebben az időben, és egy igazi vaskalapos, tipikus római katonatisztként viselkedett Júdeában, ami rengeteg összeütközéshez vezetett a zsidókkal. Ugyanis ebben a tartományban nagyon fontos lett volna a vallási ügyek iránti érzékenység például. Az, hogy bizonyos dolgokat nem teszek meg. Ezt ő nem volt képes megcsinálni, de például pont a Jézus ügyében, mert minket ez érdekel most a legjobban, a Jézus ügyében, hát szerintem ő azért, főleg János evangéliumából eléggé az látszik, hogy ki akart ebből táncolni, mert meg volt győződve róla, hogy Jézus nem bűnös, de valahogy behúzták őt a csőbe, és az a mondat volt ez a csőbehúzás, amikor azt mondják neki a kajafásék, hogy ha most Jézust elengeded, akkor te nem vagy a császár barátja. Ezt sokszor úgy értjük, hogy itt ez valami laza dolog lehetett, de nem. Az Amicus Caesaris, az egy kvázi félhivatalos név volt arra, akik a Tiberius császárnak a legbelső tanácsadó köréhez tartoztak. Tehát ő valószínűleg onnan jöhetett. és ő akkor rettenetesen megijed, ugyanis Tacitusztól tudjuk, hogy elég sok ember utána hirtelen meghalt, miután az Amicus Caesaris címet elvesztette. A Pixisből kiesni, az halálos veszély volt Pilátus számára, és ezt ő tudta.
6: Folytatjuk két hete megkezdett beszélgetésünket az evangéliumi szereplők történelmi valóságáról, amit korábban sokan próbáltak tagadni, az utóbbi egy-két évtized régészeti felfedezéseinek hála azonban ma már ez nem lehetséges. Létezésüket, kilétüket ma már megkerülhetetlen leletek igazolják. Vendégünk a ma délutáni kerengőben professzor dr. Grül Tibor ókortörténész, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora. 17 óra 30 perctől hallhatják a beszélgetés második részét, addig pedig, ha esetleg lemaradtak volna az első részről, visszahallgathatják honlapunkról vagy Spotify-on és Apple Podcaston is. Kerengő második rész tehát Grül Tiborral, ma este 17:30-tól itt a Katolikus Rádióban.
8: A Kerengő második részét ajánlotta figyelmükbe a szerkesztő Posgai Nóra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
9: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
9: Örömhír mindenkinek.
8: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
10: Boldizsár Ildikó, a fekete világ kerülő ember meséi. 10. rész. A madártól meséje. Tudjátok ti, hogyan lesz valakiből boszorkány? Persze, honnan is tudnátok, mikor arról sincs sejtelmetek, hogyan lesz valakiből holló, csóka, kormosvarjú vagy zöldmanó. Bár az igaz, hogy amikor a madarak kidugják a fejüket a tojásból, könnyű megállapítani róluk mifélék. Még véletlenül se lehet összetéveszteni a hollót a verébbel, a csókát a lappantyúval, a kormos varjút a citromsármánnyal. A születése pillanatában zöld manóról is mindenki tudta, hogy ő zöld manó, nem pedig, teszem azt, leveli béka. A boszorkányokkal ez egészen másképpen van. Az első találkozáskor senki nem jön rá, hogy boszorkánnyal van dolga, sőt, egy ideig maguk a boszorkányok sem tudják, hogy kicsodák is tulajdonképpen. Épp olyanok, mint bárki más. Énekelnek, ha énekelni van kedvük, szemüveget csináltatnak, ha romlik a szemük, fogyókúráznak, ha kövérnek érzik magukat, és sálat tekernek a nyakukra, ha fáj a torkuk. De nem volt ez mindig így. Valamikor régen, nagyon-nagyon régen, csak a csúf öregasszonyokat tartották boszorkányoknak, különösen azokat, akik összenőtt szemöldökük alól szúrós szemet meresztettek a többiekre. Még az is megesett, hogy boszorkánynak kiáltották ki azt, aki kék konyharuhával kötötte be a fejét. Sajnos a kocsi úton átszaladó girhes fekete macskák sem voltak biztonságban, mert sokan bennük is boszorkányokat láttak. A boszorkányokról pedig az a hír járta, hogy rendkívül gonoszak. Ám ez a hír csak félig volt igaz, mert akkoriban legalább annyi jó boszorkány futkározott a világban, mint amennyi rossz. Az emberek azonban minden boszorkányt egyformának hittek, és akkor is összesúgtak a hátuk mögött, ha ők éppen gyógyító füvekkel orvosolták a betegeket. A végén Már nem csak az számított boszorkányságnak, ha valaki ismerte az erdők, mezők titkait, hanem az is, ha beszélgetni tudott a széllel, az esővel és a falevelekkel. A boszorkányok félelmükben már az égre sem mertek nézni, nehogy még jobban magukra haragítsák azokat, akik úton útfélen üldözték őket. Aztán eljött az az idő, amikor senki nem akart többé boszorkány lenni. A főboszorkány már csak hosszas keresgélés után talált tanítványokat magának, de közülük is csak kevesen tettek sikeres boszorkányvizsgát. Akkor a főboszorkány eltörölte a vizsgarendet, s úgy határozott, hogy a boszorkányságot simogatással adja tovább. Akit ezentúl megérint majd, az rögvest boszorkánnyá változik. Azt hitte, csak így mentheti meg a boszorkányokat a kipusztulástól. A nagy kapkodás azonban nem vezetett semmi jóra. Elszaporodtak az ügyetlen boszorkányok, akik csupán unalom űzésből tették a dolgukat, és már nem törődtek azzal, hogy jót vagy rosszat cselekszenek-e. Símogatás helyett lögdösődtek, gyógyítás helyett megbetegítettek, és folyton összekeverték a varázsszavakat. A jó cselekedetek lassan eltűntek a világból, s már valóban csak gonosz boszorkányok léteztek. A főboszorkány százszor megbánta, hogy mindenkit boszorkánnyá változtatott, aki az útjába akadt. Mivel ő volt a főboszorkány, nem kérhetett tanácsot senkitől. Előszedte hát a padláson porosodó boszorkánykönyveit, és újraolvasta valamennyit. Amikor befejezte az olvasást, szomorúan csapta rá az utolsó könyvre a fedelét. Ilyen lány nincs, mondta a macskájának, és lekecmergett a padlásról. A könyvekben ugyanis az állt, hogy a gonosz boszorkányok egyeduralmát csak is az a lány törheti meg, aki a rossz szándékot jóra tudja változtatni. Szerencsére a főboszorkány tévedett, amikor azt gondolta, hogy ilyen lány nincs. Volt, csak ő nem tudta, hol keresse. Így hát igencsak meglepődött, amikor az egyik napon boszorkány praktikái kellős közepén egy félig már boszorkánnyá változtatott leány azt mondta neki. Én nem akarok boszorkány lenni. A főboszorkány kiejtette kezéből repülő zsírral teli tégelyét. Micsoda? Kérdezte. Én nem akarok boszorkány lenni, ismételte meg a lány. A főboszorkány azt hitte, rosszul hall. Nem akarsz szemmel verni, megigézni, bűbájoskodni, forgószelet kavarni? Próbálkozott. Nem, mondta a lány. És nem akarsz megrontani, megátkozni, harmatot elszedni és esőt eladni? Nem akarsz gyereket kicserélni? Nem, mondta a lány. És lidércekkel társalogni? Nem. És kibontott hajjal seprűn lovagolni? Nem. Hát szénvonón vagy sütőlapáton? Egyiken sem. Na de repülő zsírral csak bekennéd magad, mézes mázoskodott a főboszorkány. Soha, mondta a lány. Tönkre menne a bőröm. Mit számít a bőröd, ha cserébe hip-hop oda repülsz, ahová csak akarsz? Ha becsukom a szemem, akkor is oda repülök, ahová akarok, mosolygott a lány. A főboszorkány rájött, hogy az a lány áll előtte, akiről boszorkánykönyveiben olvasott. Mi tagadás szebbnek képzelte, de egy boszorkány esetében végül is mindegy, hogy szépe vagy csúnya. Már csak az utolsó kérdés maradt hátra. És miért nem akarsz te boszorkány lenni? Mert a boszorkányok mind gonoszak. No és? Én nem akarok gonosz lenni. A főboszorkánynak remek ötlete támadt. Aha! Szóval te tulajdonképpen gonosz nem akarsz lenni, ugye? Igen. De boszorkány azért szívesen lennél, nem? Nem, mert jó boszorkányok nincsenek. Hát ez az, csapta össze tenyerét a főboszorkány. Legyél te az első! Mit gondolsz, a tündérek között is csak jó tündérek akadnak? És a varázslók? Ők jók, vagy pedig rosszak? Ilyen is, meg olyan is van közöttük, válaszolt a lány. De a boszorkányok mind gonoszak. Épp itt az ideje megmutatniuk, hogy nem csak rosszaság lakik bennük. De ha nem cselekszik rosszat, akkor boszorkánynak sem hívhatják, vitatkozott tovább a lány. Boszorkánynak még hívhatják éppen, mosolygott a főboszorkány. Legfeljebb azt nem tehetik hozzá, hogy gonosz. A gonosz boszorkány helyett pedig azt is lehetne mondani, hogy... Hogy? Azt, hogy zöldszemű, vagy azt, hogy sánta, vagy azt, hogy szomorú. Szomorú? Igen. Legyél te a világon az első szomorú boszorkány. Én? Csodálkozott a lány. Hogyan? Csak azt tudom, hogy szomorúnak lenni még mindig könnyebb, mint gonosznak, vetette oda a főboszorkány, és eltűnt. A lány pedig még aznap munkához látott. Visszavarázsolta azokat, akik nem akartak tovább elvarázsoltak lenni. Feloldozta az átkokat, semmisétette a rontásokat. Akadt tennivalója bőven. A főboszorkány elégedetten dörzsölte a tenyerét, és már a macskájának sem mondta többé, hogy ilyen lány nincs. Tudta, hogy van, csak meg kellett őt találni.

Csak nem rólad szól ez a mese? Kérdezte fekete világkerülő Amáliát. Talán igen, talán nem, mondta Amália. Kitaláljam? Hát, ha tudod? Persze, hogy tudom. És azt is tudom, mit kell tenni a szomorúságod ellen, és azt is, hogyan lehetne a színeket visszacsalogatni hozzám, mondta világkerülő. Hogyan? Ha keresésükre indulnék, tudom, elbújnának. Ha kérlelném őket, sose jönnének vissza, mert nagyon félnek tőlem. Ha pedig erőszakkal akarnám a házamban tartani őket, szomorúak lennének és boldogtalanok. Úgy kell cselekednem, hogy megértsék. Szeretem mindannyiukat, és nem kell tőlem többé félniük. Szereted mindannyiukat? De hiszen nemrégen még azt mondtad, hogy nem szereted egyiket sem. És nem is szeretheted őket, mert folyton megbántod valamelyiket. Lobogott a tűz. Igen, ez így volt. De a madártól meséje közben észrevettem, hogy milyen szép is a zöld. A saját feketeségem miatt eddig nem voltam kíváncsi arra, milyenek is a színek valójában, mert azt akartam, hogy olyanok legyenek, mint én. Én pedig fekete akartam lenni, és azt akartam, hogy a színek úgy kövessenek engem, mint az árnyékok az embereket. El is tűntek mellőlem, épp úgy, ahogy az árnyékok is megszöktek az emberektől. De az én színeim nem akartak egyformák se lenni, mint ahogyan anyóka virágai sem, hanem tenni akarták, amit tenniük kell. A zöld zöldelni, a piros piroslani, a sárga sárgállani akart. Én pedig a szomorúságom miatt nem vettem észre, hogy elpusztítom mindet. És most mit akarsz csinálni? Most már tudom, hogy mi az én dolgom. Feketévé kell tennem, ami fekete, de csak is azt. Legyen fekete az éjszaka, legyen fekete a föld, és legyen még feketébb a fekete hajú lányok haja. Most már azt is tudom, hogy minden szín bennem van, nekem csak meg kell találnom őket. És akkor egyetlen fekete sem fog hasonlítani a másikhoz. Az egyikben mindig lesz egy kis bíbor, a másikban egy kis tengerzöld, a harmadikban egy kis türkiszkék. Fekete világkerülő hirtelen elhallgatott, mert észrevette, hogy változni kezd körülötte a kert. A fekete fűszálak mögül előbújt a zöld. A fák törzse mögül előlopakodott a barna. Egymást kerülgetve jöttek a lilák, ugrándoztak a kékek, versenyt futottak a pirosak. Amália kunyhója világosodni kezdett. Nézzétek, nézzétek, ugrabugrált a pöttyös bögre pötty. Piros pöttyös pöttyös bögre pötty vagyok. Miért? Ezt eddig nem tudtad? Kérdezte a csóka. Tudtam, de elfelejtettem, rikkantott a pötty, és ide-oda szaladgált a bögrék között. A varrótű a cérnákra sandított. Na végre, sóhajtotta. Már azt hittem, hogy kezdődik újra az egész. Mi kezdődik újra? Érdeklődött a holló. A hajcihő, a sárga, meg a kék varrótűkkel. Attól féltem, hogy soha többé nem fogok színes cérnát látni. Én meg azt hittem, hogy ezentúl Színtelen Manó lesz a nevem. Nevetett Zöld Manó. Megnyugodhatsz, mondta neki az árnyék. Szerintem neked még az árnyékod is zöld lesz mostantól fogva. Ne gúnyolódj, simogatta zöld szakállát Zöld Manó. Valamikor régen az árnyékok is színesek voltak. Ne is emlékeztes erre, borongott az árnyék, mert engem még a sárga irigység sem önthet el. Ne búsulj, vigasztalta az árnyékot a kormosvarjú. A jelek szerint, mutatott a hollóra és a csókára, mi is örökké feketék maradunk. Milyen színes lett itt minden, hunyorgott fekete világkerülő ember. Most én vagyok a legcsúnyább fekete. Nem is vagy csúnya, simogatta meg őt Amália.
Ugyanolyan szép vagy, mint a többiek. A te dolgod épp az, hogy fekete legyél, de úgy ám, hogy náladnál feketébb semmi se legyen. A te dolgod pedig az, hogy velem gyere, és magaddal hozd a házamba a színeket is. Fogta meg Amália kezét fekete világkerülő. Ott vár bennünket a kút, a vödör, a virágos kert és az udvar. Amália elkomorodott. Én nem mehetek veled, nyögte ki végül. Csak nem a vakond meséje jutott az eszedbe, ilyet meg világkerülő. Dehogy is, mosolyodott el Amália. Nem akarom itt hagyni a tüzet, a bögrepöttyöt, a kunyhót meg a többieket. Hát akkor jöjjenek ők is velünk, az én házamban nincsen szomorúság, javasolt a világkerülő. Azt nekik kell eldönteniük, hogy velünk tartanak-e, mondta Amália. Én szívesen mennék, mondta a tűz, de nem hagyom magára a kunyhót. Én sem, mondta a bögrepötty, és nem akarta otthagyni a kunyhót a varrótű, meg az árnyék sem. Mi is szeretnénk itt maradni, károgta a három fekete madár. Milyen jó, hogy én az erdőben lakom, dünnyögte zöldmanó. Fekete világkerülő ember a fejét vakarta. Akkor most mi legyen? Kérdezte. Tudod mit? Mondta Amália. Én most segítek neked elvinni a házadba a színeket, aztán visszajövünk ide. Jó, bólintott világkerülő. Én mindenképp ott szeretnék lenni, ahol te vagy. Akarod? Akarom, mondta a boszorkány. Hát akkor induljunk. Amália a kosarába gyűjtötte a színeket, és elindultak. De alig tettek pár lépést, fekete világkerülő megtorpant. Várj csak, még el kell intéznem valamit. Azzal visszaszaladt a kunyhóhoz, megállt a virágos kert közepén, és felkiáltott az égre. Hallod-e te felhő? Egy felhő nem lehet amiatt szomorú, hogy eső lesz belőle, hiszen épp az a dolga, hogy eső legyen, s miután megöntözte a földet, újra felhő legyen. Nem lehet mindig az ég tetején ülni és ráérősen nézdegélni azt, hogy mi történik odalent, nélkülünk. Gondolod? Bizonytalanodott el a felhő. Biztosan tudom, kiáltott fekete világkerülő. Gyere le bátran, gyere! A felhő erre nem tudott mit mondani. Megrázta magát, és hatalmas záport zúdított a földre. Csak úgy fröcskölt, zubogott, ömlött a víz mindenfelé. Öröm ünnepet ült az erdő. Aznap délután összemosódott fekete a zölddel, kék a pirossal, sárga a lilával, és megszülettek belőlük a sohasem volt még színek.

Boldizsár Ildikó, a fekete világkerülő ember meséi. A 10. befejező rész hangzott el. Felolvasta Igó Éva. Hangmérnök Horváth János, zene Bolla Milán, rendezte E. Román Kata. A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: A Makám és Lovász Irén felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert, jó napot kívánok! Keddi éjfélkor hivatalba lépett a Tisza kormány, szerdán 15 órától ópusztaszeren tartják az első kormányülést, idézi Magyar Péter miniszterelnök kedd esti Facebook bejegyzését az MTI. A kormányfő azt írta, a kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövid távon szükséges intézkedésekről, és elrendelik a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását. A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről tette hozzá. Kitért arra, megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását. Emellett a kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről. De döntések születhetnek például a gyermekvédelem területén, vagy épp a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról, jelezte Magyar Péter. A kormányülést követően tájékoztatják a nyilvánosságot a döntésekről és a megtárgyalt ügyekről, áll a közleményben. Magyar Péter nem költözik kormányzati rezidenciába, a miniszterelnök ezt szerdán a Facebook oldalán jelentette be. Maradok abban a budai házban, ahol a gyerekeim otthon vannak, fogalmazott a közösségi oldalán Magyar Péter. Jelezte azt is, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Skoda Superbet használja majd. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9%, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4%, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. A szezonálisan és munkanap hatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 0,5%-kal nagyobb volt a februárinál. Kilép a Demokratikus Koalícióból Niedermüller Péter, a 7. kerület polgármestere. A politikus, jelezve, hogy a DK alapítótagja, alelnöke és EP képviselője volt, azt írta a szerdán a Facebook oldalán, hogy két napja értesítette Dobrev Klára pártelnököt a döntéséről. Mint fogalmazott, valami nagyon félrecsúszott. A legutóbbi országgyűlési választások eredménye azt mutatja, hogy a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált. Tudatta azt is, hogy a DK újjászervezésében már egyszerű párttagként sem kíván részt venni. Esztergomban a Bazilika előtti tér és környéke ad otthont május 25-én pünköst hétfőn az Esztergom Budapesti Főegyházmegye szervezésében a Közösségek Napjának, amelyre 10 és 17 óra 30 perc között várják az érdeklődőket, számolt be róla a Magyar Kurír. A programsorozat délelőtt 10 óra 30 perckor ünnepi szentmisével kezdődik a Bazilikában, amelynek keretében átadják az idei Szent Adalbert díjakat. Végül hazánk időjárásáról. Nagyrészt napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, utóbbiak időszakosan jobban összeállhatnak. Csapadék nem valószínű, az élénk északnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet délután 15-20, késő este 9 és 15 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. A lélek hangja, a Mária Rádió összeállítása következik.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Szabó Lajos, evangélikus lelkésszel, Tóth Enikő beszélget.

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és kedves vendégem, dr. Szabó Lajos, evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem nyugalmazott rektora. Sok szeretettel köszöntöm, erős vár a mi Istenünk.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, én sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt, és örülök annak, hogy egy ilyen beszélgetésre nyílik most lehetőségünk is, eleve az almádi dialógusnak örülök.
0: Hát köszönjük, hogy elvállalta, egy kicsit segítsen nekünk, hogy jobban megismerjük az ön személyét. Meséljen arról, hogy hogyan nőtt fel, milyen benyomások érték gyerekkorában, hogy így alakult, hogy a végén lelkész lett, és most itt van nálunk.
1: Hát ennek van egy érdekes története. Talán onnan kezdeném, hogy én 1953. július 30-án születtem. Ezt úgy is szeretném mondani, hogy nem akárhol, mert Kisomjón, a Kemenes alján. És hát hogy általában még a teológus hallgatók is azt szokták mondani, hogy a teológiai tanulmányok közben egyet meg kell tanulni nálam, hogy a Kemenes alja az egy külön ország, meg a nyugati vége Magyarországon annak egy külön tisztelete van. Ez egy kicsit nem viccesen hangzik, vagy vidáman hangzik, de alapjávéve engem nagyon meghatározott az első 12 évem, amit ott töltöttem, ahol édesapám lelkész volt, ott már 27 évig volt egy faluba, 8 falu tartozott hozzá, és átéltem egy ilyen nagy szórvány központnak és gyülekezetnek az életét, és hát ahogy abban az időben, az 50-es évek végén, a 60-as évek elején egy külön izgalmas világ volt az, hogy hogyan éltünk ott, és hogyan lehetett a hitet megélni. Hiszen azért az akkori falvakban sem volt ez egyszerű. Kisgyerekként észrevettük azt, hogy mit szabad az iskolába, mit nem szabad az iskolába. A hittanórák egy elég feszélyezett légkörbe folytak, és nem mertek mindenkit beiratni, de mégiscsak be voltak iratva a falu gyerekeinek egy nagy része hittanra, és átéltünk istentiszteleti életeket is, és engem az nagyon meghatározott, ahogy ott, abban az időben nagyon sok idős ember beszélgetett velünk, gyerekekkel. Ez akkor a faluban ilyen szokás volt, hogy az idősek úgy leültek, mint hogyha partnerek lennénk, vagy ilyesmi, és akkor hát ugye volt, aki ugye eleve azt mondta viccesen, hogy hát belőle papnak kell lenni, mert papnak a fia vagy. És hát ugye ez lesz, vagy nem lesz, ez később nem egészen ilyen simán alakult, de ilyen gyerekkori felütés volt az életemben az, hogy nem egyszer hallottam azt, hogy te úgyis pap leszel. És ilyen predestinációnak is éreztem egy kicsit, aztán egész más felé indultam el.
0: És ezek a hatások, amikor ezt mondták önnek, akkor milyen érzést váltottak?

Szent János evangéliumának 16. fejezetéből, a 12-től a 15. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtes Hajai László. Keddi adásunk témái: a Szent Atya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány tagjaihoz. Szolgálja az Obszervatórium a hit és tudás jó kapcsolatát. Leó pápa a szakjelövezet védelme érdekében. Soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. 14. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Leó pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. Leó pápa a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítványhoz. Szolgálja a hit és tudás jó kapcsolatát. Hétfőn délben fogadta a Szent Atya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány 30 tagját a konzisztórium teremben, akik a Specola Vaticana, a Castel Gandolfóban működő csillagvizsgáló jubileumát ünneplik. Megállapította, hogy 135 évvel ezelőtt elődje, 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki világosan lássa, az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi és szilárd tudományt, hanem a lehető legnagyobb odaadással bátorítják és előmozdítják azt. A Szent Atya hálásan megköszönte a Vatikáni Obszervatórium alapítvány tagjainak hűséges és nagylelkű támogatását.
1: I'm deeply grateful to be meeting with you, the members of the Vatican Observatory Foundation.
0: Amivel annak a csillagvizsgálónak munkáját segítik, amit a Vatikán komolyan megbecsül, és ami a Szentszék és az egyetemes egyház szolgálatában áll. 135 évvel ezelőtt elődje 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki lássa világosan, hogy az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi szilárd tudományt, legyen az emberi vagy isteni, hanem a lehető legnagyobb odaadással fogadják, bátorítsák és mozdítsák elő azt. Abban az időben a tudományt egyre inkább az igazság forrásaként mutatták be a vallása szemben, így az egyház sürgető szükségét érezte annak, hogy szembeszálljon ezzel a terjedő felfogással, hogy a hit és a tudomány egymás ellenségei lennének. Ma azonban mind a tudomány, mind a vallás egy másfajta és meglehet alattomosabb fenyegetéssel néz szembe azokéval, akik tagadják az

0: objektív igazság létezését. Túl sokan nem hajlandók elismerni azt a tanítást a világunkban, amit a tudomány és az egyház világosan tanít, hogy magasztos felelősségünk gondoskodni a bolygónkról és biztosítani lakóinak jólétét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét, akiknek életét veszélyezteti mind az emberek, mind a természet felelőtlen kizsákmányolása. Pontosan ezért az egyház elkötelezettsége a szigorú és becsületes tudomány iránt nem csak értékes, hanem egyúttal elengedhetetlen is. A csillagászat különleges helyet foglal el ebben a küldetésben. A nap, a hold és a csillagok csodálatra indító szemlélésének képessége minden ember számára adott ajándék, társadalmi helyzetétől vagy körülményeitől függetlenül. Áhítatott és egészséges arányérzéket kelt bennünk. Az égbolt szemlélése arra hív minket, hogy félelmeinket és hiányosságainkat Isten mérhetetlenségének fényében lássuk. Az éjszakai égbolt a szépség kincses bájája, amely mindenki, gazdag és szegény, számára nyitva áll, és egy fájdalmasan megosztott világban továbbra is az egyik utolsó, valóban egyetemes örömforrás. De sajnos még ez az ajándék is veszélyben van. 16. Benedek pápa szavait felhasználva mondhatjuk, hogy ember alkotta fénnyel töltöttük meg az eget, amely elvakít minket az Isten által odahelyezett fényektől. Találó képez magáról a bűnről, értelmezte egykor 16. Benedek pápa. Leó pápa ebben az összefüggésben fejezi ki mélységes háláját, az alapítvány munkájáért, hiszen elkötelezettségük teszi lehetővé a vatikáni tudósok számára, hogy konstruktívan együttműködjenek a nagyközönséggel és a globális tudományos közösséggel, hogy a vatikáni obszervatórió megoszthassa a csillagászat csodáját a világ minden tájáról érkező diákokkal, a munkacsoportokkal, és hogy nyári szemináriumokat kínáljon azoknak, akik katolikus iskolákban és prébániákon dolgoznak. Végső soron az alapítvány elkötelezettségének tulajdonítható, hogy az obszervatórium tápcsövei és laboratóriumai továbbra is azokat szolgálják, aminek teremtették, és maradjanak is azok, aminek mindig is szánták őket. Legyenek és maradjanak olyan helyek, ahol Isten teremtésének dicsőségét tisztelettel, mélységgel és örömmel lehet megtapasztalni. Soha nem szabad szem előtt tévesztenünk azt a teológiai látásmódot, amely mindezt inspirálja, ez pedig a megtestesülés misztériuma. A Szentírás azt tanítja, hogy Isten kezdettől fogva megismertette magát a teremtett dolgokon keresztül, miként Pál apostol is tanítja a rómaiakhoz írt levele első fejezetében, és hogy Isten annyira szerette a világot, a teremtett világot, hogy elküldte fiát, hogy belépjen abba, és megváltsa azt. Nem meglepő tehát, hogy a mélyen hívő emberek késztetést éreznek arra, hogy felfedezzék a világegyetem eredetét és működését. A teremtés mélyebb megértésének erős vágya nem más, mint annak a nyughatatlan vágyakozásnak a tükröződése, amely minden lélek mélyén lakozik Isten iránt.
1: The heart of every soul.
0: Miközben Leó pápa ismételten háláját fejezi ki támogatásukért, készségesen kéri rájuk és családjaikra a mindenható Isten bőséges áldását. A vatikáni csillagvizsgáló a Spécola Vaticana története. A Castel Gandolfói pápai rezidencia, amelyet Leó pápa, ha teheti, minden kedden felkeres, egyik nevezetessége a jezsuiták vezette csillagvizsgáló, olasz nevén Spécola Vaticana, amely a világ egyik legrégibb ilyen obszervatóriuma. Az eredetileg a vatikáni kertekben működő csillagvizsgáló a túl erős fényszennyezés miatt már az 1930-as években kiköltözött az Albanoi tó körül magasodó egykori vulkanikus kúpra épült Castel Gandolfóba, majd 1981-ben az Egyesült Államok Arizona állam Tucson magashegyi pontján épült egy újabb testvéri megfigyelő központ.
2: Leó pápa, soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. XIV. Leó Szenegál muszlim közösségeinek képviselőihez szólva felszólította a vallásokat, hogy működjenek együtt a béke érdekében. Együtt vállaljuk fel közös felelősségünket. Elítéljük a faji, vallási vagy származási alapú diszkrimináció és üldöztetés minden formáját, elutasítjuk Isten nevének minden katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából történő eszközként való felhasználását, felemeljük szavunkat minden szenvedő kisebbség mellett. 14. Leó pápa ezt a kijelentést tette az audiencián, amely alkalmával a szenegáli muzulmán közösségek képviselőivel, valamint az afrikai országokban élő katolikus egyház képviselőivel találkozott. A Szentatya beszéde elején a találkozót a barátság és a befogadó, békés és testvéri társadalom előmozdítása iránti közös elkötelezettség jelentős kifejeződésének nevezte. Emlékeztetett arra is, hogy Szenegál a vendégszeretetet és a szolidaritást testesíti meg, továbbá a keresztények, a muzulmánok és más hagyományok hívői közötti békés együttélés modelljét mutatja be és szolgálja. Ez egy olyan valóság, amely a párbeszéd alapját képezi a vallási hovatartozásuk és etnikai származásuk miatt különböző népek között. A testvériség e kincsét gondosan kell őrizni, mondta a pápa, megjegyezve, hogy ez nem csak a nemzet, hanem az egész emberiség számára is értékes kincs. 14. Leó pápa sajnálkozva szólt az afrikai kihívásokról. Sajnos a fegyveres konfliktusok továbbra is fennállnak az afrikai kontinensen, súlyos humanitárius helyzetet és mélyreható egyenlőtlenségeket okozva, amelyek nap mint nap egész népességeket tesznek próbára, nem is beszélve az erőszakos szélsőségesség nyugtalanító növekedéséről. Ehhez járul hozzá a migránsok és menekültek növekvő áradata, a társadalmi szövetet mérgező gyűlöletbeszéd, a családi kötelékek gyengülése, valamint az etikai és spirituális vonatkozási pontok erodálódása, különösen a fiatalok körében. Ebben az összefüggésben a teranga, egy wolof nyelvű, Szenegál elsődleges benszülött nyelvének kifejezése szellemében, amelynek elsődleges jelentése vendégszeretet, de ennél sokkal mélyebb kulturális fogalom, a vendégszeretet, a nagylelkűség, a tisztelet és a közösség megosztásának egyedülálló keveréke, és a vallásközi párbeszédben megtestesülő értékek fontos eszközök a feszültségek enyhítésére és a tartós béke építésére. A vallásközi párbeszéd előmozdításával és a vallási vezetők bevonásával a közvetítési és megbékélési kezdeményezésekbe a politika és a diplomácia felhasználhatja azokat az erkölcsi erőket, amelyek képesek csillapítani a feszültségeket, megelőzni a radikalizálódást és előmozdítani a megbecsülés és a kölcsönös tisztelet kultúráját, figyelmeztetett 14. Leó. Rámutatott, hogy ma a világnak szüksége van a békén, az igazságosságon és az igazságon alapuló diplomáciára és vallási párbeszédre. Mi keresztények és muzulmánok együtt hisszük, hogy minden embert Isten keze formált, és ezért olyan méltósággal ruháztak fel, amelyet semmilyen törvénynek vagy emberi hatalomnak nincs joga elvenni. Leó pápa ezért leszögezte, hogy a testvériségnek erre az alapjára a hittel és az emberségességgel, mint ennek a gyökerére építve, a vallásoknak együttesen el kell utasítaniuk Isten nevének instrumentalizálását, eszközként való felhasználását, különösen katonai, gazdasági és politikai haszonszerzés céljából. El kell ítélnünk az üldöztetést és a diszkriminációt, és védelmeznünk kell a szenvedő kisebbségeket. Ahogy Bamendában, Kamerunban mondtam, emlékezett vissza Leó pápa afrikai útjára, Jaj azoknak, akik a vallást és magát Isten nevét manipulálják saját katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzésük érdekében, és azt, ami szent, sötétségbe és mocsokba taszítják. A Szent Atya azért imádkozik, hogy a mindenható Isten élessze újjá a vágyat, hogy jobban értsük meg egymást, hallgassuk meg egymást, és éljünk együtt tiszteletben és újjászülető testvériségben. Adja meg nektek Isten a bátorságot, hogy a párbeszéd útját kövessétek, hogy a konfliktusokra testvéri gesztusokkal reagáljatok, és hogy megnyissátok szíveteket mások előtt, anélkül, hogy félnétek a különbözőségektől. Végül a Szent Atya azért imádkozott, hogy a béke, az igazságosság és a testvériség melletti elkötelezettségük bőséges gyümölcsöt teremjen, és egyre mélyebb együttműködéshez vezessen a különböző felek között az emberiség javára. XIV. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. XIV. Leó pápa május 7-én csütörtökön audiencián fogadta Marco Rubio amerikai külügyminisztert a Vatikánban. A megbeszéléseken többek között a háború sújtotta országokról is szó esett. Csütörtökön Olaszországba érkezése után Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Vatikánba hajtatott, ahol az apostoli palotában találkozott 14. Leó pápával. A Szentszék sajtóirodájának közleménye szerint a szívélyes hangvételű megbeszéléseken mindkét állam megújította a Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kétoldalú kapcsolatok ápolására irányuló közös elkötelezettséget. Találkozójuk során a felek eszmecserét folytattak a regionális és nemzetközi helyzetről, különös figyelmet fordítva a háborúval, a politikai feszültségekkel és a nehéz humanitárius helyzetekkel küzdő országokra, valamint a békéért való fáradhatatlan munka szükségességére. A Szentszék sajtóirodája ezentúl közölte, hogy a háború sújtotta országokról folytatott megbeszélések során szó esett néhány afrikai és közel-keleti országról, például Libanonról és Iránról. Beszéltek még Kubáról is, ahol az utóbbi időben fokozódott a feszültség az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Leó pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. XIV. Leó pápa csütörtök reggel 9 órakor a Vatikánban fogadta Donald Tuskot, a lengyel köztársaság miniszterelnökét. A kormányfő ezt követően az államtitkárságon találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyesek voltak, és elismerték a Szentszék és Lengyelország közötti jó kapcsolatokat. A vatikáni közlemény kiemelte, hogy figyelmet fordítottak az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint a helyi egyház és az állam közötti kapcsolatokra, kiváltképpen az oktatás területén és az etikai kérdések tekintetében. Végül a közlemény hangsúlyozta, hogy véleménycserét tartottak a jelenlegi nemzetközi helyzetről, különös tekintettel az ukrajnai konfliktusra, valamint Lengyelország szerepéről az Európai Unióban.
0: A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. Szent Atya először hétfő reggel 8 órakor Victor Manuel Fernández argentin bíborost, a hittani dikasztérium prefektusát fogadta, majd Szudán miniszterelnökével, Kamil al-Tayeb Idrisszel és kíséretével találkozott. 9:30-kor József Grünwiedl érsekkel Bécs új főpásztorával tekintette át az osztrák főváros egyházi helyzetét. 10-kor fogadta Leó pápa Henrik Mieczysław Jagodzinski érseket, Dél-Afrika, Lesotho, Namíbia és Botswana apostoli nunciusát. 11 órakor találkozott Leó pápa Petar Palics püspökkel, a boszniai Mostar Duvnov horvát származású főpásztorával. 11:30-kor a Kelemen teremben szólt a pápa, a vallásközi párbeszéd dikasztériuma és a vallásközi kutatások királyi intézetének közös rendezésében tartott konferencia résztvevőihez. Végül Leó pápa hétfőn délben találkozott a konzisztórium teremben a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány 30 vezetőségi tagjával. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyasunkban a Kárpátia felvételeit hallják.

0: Elhangzott Guzsolyasunkban a Kárpátia felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Kedd éjfélkor hivatalba lépett a Tisza kormány. Szerdán 15 órától ópuszta szeren tartják az első kormányülést, idézi Magyar Péter miniszterelnök keddesti Facebook bejegyzését az MTI. A kormányfő azt írta, a kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövid távon szükséges intézkedésekről, és elrendelik a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását. Közös megegyezéssel megszűnik Soch Györgynek, az országgyűlés hivatala főigazgatójának megbízatása kedden. A pozíció betöltésére nyílt pályázatot hirdettek. Olvasható a parlamenti honlapon. A közlemény szerint Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke a társadalom elvárásának megfelelő új vezetési szemléletmódot, új szakmai elképzeléseket szeretne megvalósítani, amelyek alkalmazkodnak a folyamatosan változó újkori kihívásokhoz és a rendszerváltás felé támasztott bizalomnak. Célja, hogy a hivatal új lendülettel folytassa működését, amelynek során tiszteletben tartja az eddig kialakult jó gyakorlatokat, tették hozzá. Emlékeztettek arra, hogy Soch György főigazgató 2013 óta látta el megbízatását. Jubileumi nyílt napot tart a Magyar Vöröskereszt szombaton. A nyitott székház elnevezésű rendezvényen a látogatók betekintést nyerhetnek a szervezet múltjába, jelenébe és mindennapi tevékenységeibe, írja az MTI. A Magyar Vöröskereszt idén ünnepli megalapításának 145. évfordulóját, és ennek alkalmából egész évben jubileumi rendezvényekkel várja országszerte az érdeklődőket. Szombaton 9 és 17 óra között rendezik meg az idei Futókörök napját, amely az elmúlt évek egyik legsikeresebb és legnagyobb közösségi szabadidősport eseményévé nőtte ki magát. A Szabadidősport Eseményszervezők Országos Szövetsége által koordinált országos program idén minden korábbinál több, összesen 25 helyszínen várja a mozogni vágyókat. Tájékoztatta a szövetség szerdán az MTI-t. A kezdeményezés lényege egyszerű, a résztvevők nem csak saját egészségükért sportolnak, hanem településükért is, mivel minden teljesített kilométer hozzáadódik az adott város vagy kerület eredményéhez. Így a Futókörök napja egyszerre országos sportünnep, közösségi program és egyfajta lokálpatrióta kihívás. Akár már idén nyáron napirendre kerülhet az Európai Unióban a közösségi média korhatárossá tétele. Erről beszélt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy koppenhágai konferencián. A Telex keddi beszámolója szerint az uniós politikus úgy fogalmazott, a fiatalok online biztonságát vizsgáló szakértői jelentés alapján hamarosan szabályozási javaslat készülhet. Ursula von der Leyen szerint a nagy tech cégek üzleti modellje veszélyezteti a gyerekeket, ezért az Európai Unió szigorúbb fellépést tervez a közösségi platformokkal szemben. Hazánk időjárásáról. Nagyrészt napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, utóbbiak időszakosan jobban összeállhatnak. Csapadék nem valószínű. Az élénk északnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet délután 15-20, késő este 9 és 15 Celsius fok között várható. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradást 14 órakor hallhatják. 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jóvételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
4: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Tompos Péter nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Hortobágyra és Csincsére látogatunk. Elsőként a biztonságos közlekedésről lesz szó egy alapítvány kapcsán.
6: Varga Róbert vagyok, közlekedésmérnök, és mindig is szívügyemnek tekintettem a gyermekek biztonságos közlekedésre nevelését.
5: Nem is rossz az, csak ez egy kicsikét, úgy mondom, közkedveltebb, mint hogyha én oda megyek, és mondom, hogy ne csengessél, meg vigyázz magadra. Hát ez egy eléggé komoly felszerelés, minek mondjam, próbapálya?
6: Igen, mi már jóformán 15 évet csináljuk, hogy ilyen játékos formában igyekszünk a gyerekeket biztonságos közlekedésre nevelni. Mi is azt valljuk, hogy nyilván, ha ezt játékos formában tudják megtanulni, akkor az sokkal hatékonyabb, mintha csak egy tanóra keretében adunk erről tájékoztatást gyerekek, hogy mire figyeljenek. Illetve tudjuk azt is, ugye a szülői létből adódóan, hogy ezeket nem egyszer kell egy gyereknek elmondani, hanem kb. 40-50-szer kell találkozzanak ugyanazzal az információval, hogy ez rögzüljön is. De nyilván korcsoporttól függően egy 3-4 éves gyereknek még csak azt igyekszik az ember elmondani, hogy mire figyeljen gyalogos közlekedés során, piros lámpánál nem menjen át, a zöldnél átmehet. Nyilván, és ahogy egyre idősebb korosztályjal is találkozunk, akkor ugye nekik már jobban bele lehet menni a közlekedési táblák jelentéseibe is.
5: Csak nézem a feliratot, hogy tud többet és jobban. Ez még nem árulja el azt, hogy mivel is foglalkoznak. Ez az alapítvány tulajdonképpen mi a neve?
6: Van egy kultúrát közlekedésért alapítvány, ennek az égiszén belül valósítottunk meg több ilyen programot. Ugye országszerte több ilyen rendezvényen, mint most ez a hortobágyi rendezvény, de ugyanígy iskolákban, illetve óvodákban is jártunk már ezzel a programmal több helyen.
5: Ez egy tematikus program a gyerekeknek megfelelően, kortól függően, de itt úgy látom, hogy picitől a nagyobbik, hát nem tudom, 5-es, 6-osig vannak, itt nagyobbak már nem jönnek be. Ciki nekik?
6: Nem, szoktak jönni idősebbek is. Nyilván egy 7-es, 8-os diáknál már ott sokan közel vannak ahhoz, hogy akár motorra szerezzenek jogosítványt, tehát nyilván ők kipróbálják ugyanúgy a kerékpáros pályát adott esetben, de velük jobban bele lehet menni mondjuk a Kressznek az elméleti részébe, a táblák jelentésébe, nyilván ők már sokkal jobban felfogják ezeket a dolgokat.
5: Ugye van ez a próbapálya, vagy edzőpálya, bárminek mondom.
6: Hívjuk Kressz Parknak.
5: Kressz Park. Tulajdonképpen ez a Kressz Park olyan, hogy aki bemegy, jó lenne, hogyha ismerné a táblákat, mert táblákat láttam még, biciklit, illetve táblákat. Oda figyelnek a segítők, hogy meg kell állni, mondja annak, aki még nem is ismerheti.
6: Igyekszünk úgy felépíteni ezeket a programokat, hogy először egy szakszóval élve elméleti oktatáson vegyenek részt a résztvevők. Ugye itt is ennek a rendezvénynek is jelenleg 4 állomása van. Az egyik állomáson Kresszel kapcsolatos, vagy közlekedéssel kapcsolatos témát dolgoznak fel itt a kollégák. Utána van egy olyan állomás, ahol a kerékpár kötelező felszereléseit vesszük át, illetve emellett adott esetben a kerékpárosok kötelező felszereléseit, tehát, hogy van, ahol láthatósági mellényt kötelező viselni, ugye sisakot is célszerű viselni.

0: már a táblák szerint közlekedni, és a kollégák a Kressz Parkban pedig igyekeznek ezt valamennyire felügyelni, hogy ez tényleg így történjen, valamint ők is megerősítik még azokat a tanultakat, hogy mire figyeljenek. Nyilván, hogy mondtam, többször kell találkozzon azzal az információval egy gyermek, hogy az egy behajtani tilos jelent, ott mit szabad, mit nem szabad csinálni, és ez minden táblára vonatkozóan, tehát mindig azt mondom, hogy kollégáknak bent a Kressz Parkban türelemmel kell kezeljék ezt. Nyilván eltérő habitusú gyerekek vesznek részt a közlekedésben. Ugye ez felnőtteknél is megjelenik sokszor, de igyekszünk ettől függetlenül ezt játékos formában megvalósítani.
1: Hát azért ez fel van építve, tehát jön az elmélet, teszt kérdések is vannak, akkor amit már elmondott, hogy a táblák ismerete, ott pedig a gyakorlati hasznosítás segítséggel, és tulajdonképpen ez mennyi idő egy gyereknek, vagy egy csoportnak? Egy óra kell hozzá, hogy végig menjen ezen?
0: Hát ezt, hogyha mondjuk egy iskolába elmegyünk, ott sokszor csináljuk olyan formában, mondjuk délelőtt minden kollégánk egy-egy osztállyal, egy tanóra keretében 45 percben foglalkozik, beszélget a közlekedési táblákról, azok jelentéséről. Nyilván felhívva a figyelmüket arra, hogy majd délután a Kressz Parkban, amit mondjuk az iskolának a focipályáján, kézilabdapályáján föl tudunk építeni, ott majd már gyakorlatban kell ezeket, vagy azt fogjuk elvárni, hogy gyakorlatban tudják ezeket alkalmazni, és akkor nyilván azt mondom, hogy nem egy 45 perces tanóra fogja megoldani a Kressz ismeretek elsajátítását, de így ez már ráerősít náluk ezekre az információkra.

0: eszközök kellenek hozzá, kerékpárt beszerezni, táblákat, stb. De még plusz látom, hogy még ajándékot is kapnak az iskolákban is mindig.
1: Igen, igyekszünk úgy vinni ezt a programot, hogy a gyerekek azon kívül, hogy találkoznak ezekkel az információkkal, kapjanak valami olyan ajándékot, ami kapcsán később is fognak emlékezni ezekre az infókra. Itt ezek sokszor láthatósági mellény, vagy egy ilyen láthatósági karpánt, amit utána is tudnak a hétköznapi életben használni, és az a tapasztalatunk, hogy elmegyünk egy ilyen iskolába, 2-3 évig emlékeznek a gyerekek arra, hogy volt egy ilyen program, és ott mi mindent tanultak, illetve kaptak olyan felszereléseket, ami adott esetben a településen való közlekedésben is segíti őket, mert láthatóvá válnak.
0: Nem akarok a zsebükbe turkálni, de hát ez pénz kell hozzá. Az is, hogy utazzanak, az is, hogy ajándékot kapjanak, meg mindenhez pénz kell. Egy alapítvány ugye támogatható, illetve hát akár hasznossági dologba szolgáltatást is nyújthat, de ez meg is határozza, hogy mennyi a bevétel, hogy hány helyre tudnak elmenni, meg az is, akik dolgoznak, mert nem hiszem, hogy ebből élnek, ebből a kitelepülésből, hanem hát tényleg komolyan azért meg kell szervezni, tervezni előre, hogy hányat tudnak lebonyolítani egy évben, és hány emberrel, mert ez is sok, ugye?
1: Igen, én mindenféleképpen úgy gondolom, hogy ez a terület, ez mindenféleképpen állami feladat kell, hogy legyen. Tehát ez vagy a közlekedésnek, vagy az oktatásnak,

0: vagy mindkettőnek része kell, hogy legyen. Ugye összeurópai szinten is az a célkitűzés, hogy azon az optimális, ha senki nem halna meg az utakon. Nyilván ez egy nagyon hosszú távú vízió, ez nagyon nehezen kivitelezhető, de ez apró pici lépésekkel lehet csak elérni. Az oktatás területén lehet itt komoly előrelépéseket tenni, mert úgy gondolom, hogy ha mi itt 15 év alatt csak annyi eredményt értünk el, hogy mondjuk egyel kevesebb ember halt meg az utakon, vagy egyel kevesebb gyermeket ért baleset, közlekedési baleset, akkor már nyertünk ezzel.
1: Hát ez teljesen így van, hát egy ember élete is óriási, de nem csak erről szól a dolog, hanem az, hogy kulturált közlekedés, ami fogjuk rá, hogy iskolában még talán, de utána már kezdődik a nagyobb probléma. Ön közlekedési mérnök akkor hát tudja nagyon jól, hogy mivel lehetne még jobbá tenni, de nem csak az eszközökkel, bár az is fontos, hogy jó eszközökkel használjanak, hanem az embereket itt a fejben. Én meg pedagógus is voltam, tehát tudom nagyon jól, hogy minden itt dől el a fejben, még a bicikli is néha-néha, de az az igazság, hogy az állami feladatot olyan emberek végzik, akik önkéntesek legtöbb esetben. Mert én úgy látom, hogy önök önkéntesek valószínűleg.
0: Igen, illetve még azt, amit ön is elmondott, azzal egészíteném ki, hogy mi is abban hiszünk, hogy szemléletformálással változtatható meg a sokat bírált közlekedési kultúra, amit én akármikor beszélgettem erről felnőttekkel, és ott mondjuk kritizálták a közlekedési kultúrát, mintha az egy rajtunk kívülálló dolog lenne.
1: Az más. De a másik ember az a közlekedési kultúrája. Neki rossz, az enyém még jó. Mert látom, hogy rossz.
0: Igen, de az igazából mindig rólunk szól. Tehát a közlekedési kultúrának nem csak a többi ember részese, hanem én is, aki részt veszek. És valóban erre igyekszünk minél rávilágítani, hogy ha mindenki csak magán kívülinek tekinti a közlekedési kultúrát, akkor nagyon nehezen fog változni ez a helyzet. Ha mindenki úgy áll hozzá, hogy ő is részese a közlekedésnek, akkor sokkal gyorsabban változtatható ez. Nyilván én éltem Budapesten is, nagyon sokat most egy vidéki nagyvárosban élek, és ott is felszoktam hívni a figyelmet erre, hogy az, hogy valaki mennyire kultúráltan közlekedik, az is befolyásolja, hogy milyen közlekedési helyzetekkel találkozott már. Ugye Budapesten sokan mondják, hogy mekkora probléma a biciklis közlekedés. Ez szerintem abból adódik, hogy nagyon sok budapesti közlekedő nem közlekedett még Budapesten biciklivel, és nem tudja, hogy milyen kihívásokkal szembesül egy biciklis. Én jelenleg Békés Csabán élek, ahol egy ember egy nap valószínűleg közlekedik biciklivel is, és autóval is. Éppen ezért sokkal jobban figyel a biciklisekre, hiszen ha én autóval megyek, lehet, hogy egy óra múlva már én biciklis leszek. És sokkal többször találkoznak ilyen szituációkkal. Én ebben látom a változtatás lehetőségét.
1: Igen, meg a társadalomnak el kell fogadni, hogy nem vagyok egyedül, ugye? Már ha ketten vagyunk, akkor is alkalmazkodni kell a másikhoz. A közlekedés az pedig társas játék, akárhogy veszük, ha nem is játék, hanem életveszély is lehetséges. Tehát ott kell megfogni szerintem, meg hát mások szerint is az ember, hogy a másikra figyeljen. Ne én legyek az első nyomójak, hanem udvariasan, lehetőség szerint természetesen megpróbálni. Na, ezek a gyerekek lehet, hogy egy pár hétig emlékezni fognak rá, de mondta ön is, hogy 50-60 alkalom is kell, vagy még több ahhoz, hogy normál legyen az ő közlekedése. Mert ugye társadalomban vagyunk, de azért magamban közlekedek, tehát úgy nem buszt vezetek, hanem éppenséggel autót vagy biciklit, mert most kerékpárról van szó, bicikliről, ez is fontos. Ugye egyre fontosabb egyébként a kerékpárnak a használata is, egészség szempontjából is, meg hát ugye a környezet kímélés szempontjából is. nagyon összetett dolog, de jól csinálják, akkor, akkor nem lesz gond, ugye?
0: Mindenféleképpen mi biztos, hogy, hogy követjük ezt az utat. Eddig is ebben hittünk, hogy folyamatos oktatással és szemléletformálással lehet ezen előre mozdítani. Továbbiakban is, is célunk ugyanezt a programot követni. Mert ahogy ön is mondta, tényleg a közlekedés az társas együttélés, vagy egy, egy nagy társas játék, és mindenkinek csak egy kicsivel jobban kell betartani a, ennek a társas játéknak a szabályait, és azonnal lesz előrelépés ezen a területen is.
1: Hát köszönöm, ez olyan téma, amit akár lehetne nyújtani, mint a rétes, de akár lehet szépen úgy elmagyarázni az embereknek, hogy erre van szükség, tessék. Köszönöm még egyszer, és hát a sok tanulót kívánok önöknek.
0: Én is balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
1: Varga Róbert közlekedési mérnököt hallották a biztonságos közlekedésről.

0: A folytatásban a szalonna jó élettani hatásáról beszélgetünk.
1: Balázs Attila.
0: Nagyon jó illat van, nem a süteményeké, hanem a szalonna.
1: Igen, igen, tehát ez azért van, ugye, mert mi a szalonnát azt akácfával füstöljük, és ugye már most nagyon sok helyen hideg füsttel kezelik a szalonnát, mi meleg füsttel füstölünk kőfüstölőbe, és két nap egymás után, és ez azt jelenti, hogy mind a két nap alágyújtunk, csak akácfát használunk, és akácfa fűrészpor keveréket, ezért van ilyen intenzív jó illata neki.
0: Hát a szalonnát azért elő kell készíteni, mondjuk egy kis malacsal kezdődik, ugye?
1: Így van.
0: Hol nevelik ezeket a malacokat?
1: Ezeket a malacokat, ezeket Spanyolországban nevelik. Hát ilyen heves megyényi területeken vannak tölgyerdőik a partnereinknek, és ugye ők odakintre kiszületnek, két éves tenyész időszakukban kint is vannak, ugye ibériai fekete lábú sertésről beszélünk, és amiután ugye a két éves tenyész időszak után megnézik, hogy melyik vágható, partnereink készítik el azokat a nagyon drága szeránósonkákat, mi megvesszük tőlük alapanyagként a hátszalonnát. Fagyasztva importáljuk, és utána itthon 6-7-2 hónapig érik a sóban. Időt adunk neki, csak sót adunk neki, semmi mesterséges anyagot nem használunk, mert ugye ez a termék, ez megérdemli azt, hogy csak természetes alapanyaggal dolgozzunk mi is, és hát utána az, amit előbb elmondtam, füstölés, az megtörténik.
0: Tehát azért az alap az egészséges nevelés,
1: így
0: utána
1: van.
0: Pedig a régi módi sóba áztatott, vagy áltatott, mint otthon lennék.
1: Így van, pontosan.
0: A tetőbe benne volt, és megfordítottuk egyszer, kétszer.
1: A hagyományokat követve, ugye az, ahhoz, hogy egy szalonna ne avasodjon, ahhoz ki kell nyerni belőle a vizet. Mindig a víz miatt avasodik, és ezért mi ilyen kazlakat hozunk létre. Tehát úgy hívjuk, hogy szalonna kazal, ezek ilyen egy tonnás kazlak, és ugye mindig megforgatjuk alulról fölülre, és így eltávozik a víz, ezért nem is avasodik.
0: És akkor tulajdonképpen nagy tételben dolgoznak, mondta, hogy nagy kereskedők.
1: Így van, így
0: tehát
1: van.
0: Tehát nem azért jöttek ide ki, hogy nagy hasznot hozzanak.
1: Nem. Promóció jelleggel, minél többen megismerjék a termékeinket, ugye nagyon kevesen tudják, néha még azokba a boltokba sem tudják, ahova szállítunk, hogy miket árulnak. Tehát maguk a hentesek sem nagyon tudják. Ezt mi nagyon szeretjük itt elmondani, promótálni. Én nagyon szeretem ezt csinálni, hogy az emberek megtudják, hogy mit vesznek. És ugye legfőképpen az, hogy egészséges alapanyagot vegyenek, ne legyen barátjuk a nitrit, ne legyen barátjuk a foszfor, egyéb vízmegkötők, amik ugye a nagyiparban sajnos előfordulnak.
0: Ugye régen a mangalicát száműzték, mert azt mondták, hogy az káros, zsír, nem jó, és akkor nézem, hát majdnem úgy néz ki, mint a mangalica szalonna egyébként.
1: Így van, genetikai állományában hasonlatos is, ugyanolyan zsírsertés, ugye volt egy időszak a háború után, amikor a magyar mangalica úgymond majdnem semmivé lett itthon.
0: Igen, és ekkor a dállapályok, meg a többi sertés, vagy így, a húsra menő sertések.
1: És hát nem tudom, hogy a tudásom mennyire pontos, de ennek az ibériai sertésnek szerintem volt köze a fedeztetésbe ahhoz, hogy a magyar mangalica állomány is megmeneküljön. De hogy Spanyolországnak volt, az biztos.
0: És akkor ez a szalonna, azt mondták, hogy egészségtelen a szalonna, hát minek eszünk szalonnát? Legyünk állandóan vitamint, meg gyógyszereket.
1: Nem, egyáltalán nem egészségtelen. Nagyon-nagyon már gyerekkorban ki kellene alakulni azoknak, sőt, már magzatkorban ki kellene alakulni azoknak az agyi szinapszisoknak, kapcsolatoknak, amik a telítetlen zsírsavtól jönnek létre egy fejlődő ember szervezetébe. Nagyon fontos, hogy ilyen jellegű táplálékokat is bevigyünk a szervezetünkbe. Amúgy tele van D-vitaminnal, A-vitaminnal. A régi öregek azért tudták, hagyták meg avasodni, ha valaki tüdőbeteg volt. A gyerekeknek kaparták a szalonnának a bőrét, úgyhogy igen.
0: Hallottam róla, mondták, és van, aki csak azt tette a zavasz szalonnát, hogy nem bírta a számba venni. Tehát hogy lehet nyersen, hagymával, kisütve?
1: Ezt mindenféleképpen tudom ajánlani. Van tapasztalatom benne, ugye nekem eredeti szakmám a szakács, tehát sokfajta szalonnával dolgoztam, de ilyen jóval még nem. Ételek alá, a bőrét elmentve alaplevek főzéséhez. Olyan dolgokhoz, amire az ember nem is gondol, például egy sütőtökrémleveshez nagyon finom a bőre alaplével felhasználva az ételbe. Tehát rettenetesen sok rétegű a felhasználási módja.
0: Ebédidőben vagyunk, úgyhogy ilyenkor nem is jó beszélni az ételekről, de mégis jó, mert jó látni, szépek. Tehát nagyjából mennyi is? Egy kilós táblákban vannak?
1: Ide a vásárokba, ide mindenféle táblát gyártunk. A fél kilóstól a 3 kilósig, a vékonytól a vastagig. Ugye, tehát mi nem vágunk késfertőtlenítő és egyéb eszközök hiánya miatt. Ugye nem is lenne szabad senkinek, ezért inkább legyártjuk a kicsitől, a nagyig, a vékonytól a vastagig a vásárokba. A boltokba, amiket kiszállítunk, azok általában ezek a nagy 2,5 kilósak.
0: Elhangzott riportunkban Balázs Attilát hallották a Hortobágyi Forgatagban.

0: következőkben egy sokkal csendesebb helyre megyünk, mégpedig a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Csincsére.
1: Burkus Imréné Erdős Margit vagyok, Mezőkeresztestről járok át Csincsére dolgozni, több mint 30 éve már az önkormányzatnál dolgozom. Jegyzőként kezdtem, de a körzetesítés után a mezőnyeredi közös hivatal a jegyzőjeként dolgozom.
0: Ugye öntől kevesebben ismerik jobban azért Csincsének a jelenét, illetve hát a közelmúltját, ugye 30 év az nagy idő, akkor olyan ember nincs, akit nem ismerne, aki itt dolgozik, azt is, aki máshová megy, azt is, de ha itt lakik, akkor a születéstől, most hát a 30 év, már a házasság ismeri őket, ugye?
1: Mindenkit ismerek, nem Csincsén élek, Mezőkeresztesről járok át dolgozni, de szerintem beépültem a településre teljesen. Mindenki Margójának tekint, és mindenki tőlem kérdez mindenféle dolgot. Akár még belemegyek abban is, hogy magánéleti dolgaikkal kapcsolatban mindenről tudok szerintem. Egyrészt nagyon jó, mert nagyon szeretem a kicsi településen élőket, az ő dolgaikat. Itt érzem igazán jól magam. Az önkormányzatnál dolgozom, meg is tehetem, hogy segítek az embereken.
0: 94. decemberét mondta, akkor vált önálló községgé, azelőtt Mezőkeresztesnek külterületi része, hogy kerülete volt, Csincse tanya. Ha gúnyolódni akarnak, a iskolások volt benne részem, tanyasiaknak hívták őket, pedig hát azért egy ilyen kis tanyácska, 701 fő volt akkor, amikor éppenséggel keresztesen tanítottam. Ma valamivel kevesebb, de úgy látszik azért rendezett, és nem nagyon elhanyagolt, tehát nem mentek el sokan.
1: Most már 530 fő körüli a lakosság, volt ettől több is. Pillanatnyilag azt lehet tudni a településről, hogy szinte nincs eladó ingatlan. Városról is szívesen kiköltöznek, egy nyugodt, csendes településről beszélünk, ahol viszont van közösségi élet, és ez nagyon fontos. A ide költöző emberek is részesei ennek az életnek. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban sikerült felújítani szinte minden önkormányzati épületet, jók az útjaink, megfelelő az ellátás, szeretnek itt élni az emberek.
0: Jók az útjaik, azt látom. Volt ettől rosszabb is, most szinte vadonatúj úton jöttünk félig, utána már a régebbi, de az is egy pár évvel ezelőtti volt, úgyhogy a megközelítés rendkívül jó. Igaz, hogy az autópályára nem lehet itt felmenni, nem olyan messze van Keresztes, 8-10 kilométerre az a rész, a hármas út Vattához megint, és hát a vasút pedig itt húz el. Nem olyan rossz helyen fekszik ez a Csincse.
1: Nagyon szeretik. Tehát azt lehet tapasztalni, hogyha egy eladóház van, arra 8-10 jelentkező rögtön van, környékről, de mondom városokból is. Pont ezért, mert minden megközelíthető, a település közbiztonsága teljesen jó, és az ellátása is. Az utak, a vasúti közlekedés, iskolában nyilván nem tudnak helyben járni, de iskolás járat van Mezőkeresztesre szerintem, városban is utazik annyit a gyerek, mint innen eljut a korszerű iskolába. Munkahelyeket pedig ma már szerintem vannak munkahelyekre járatok, illetve meg tudják oldani az itt élők, pont az elmondott vasút, a jó úthálózat és a saját autó használattal.
0: Ugye biztonságos, hiszen busz jön a gyerekekért, kísérővel jön, és viszont haza is kísérik, mikor leszállnak itt, akkor itt lehet randalírozni egy kicsikét, mire hazamennek, ismerem őket, jó gyerekek, egyébként tényleg jó gyerekek voltak, összetartóak. Ez az összetartozás, az itt ragadt rájuk?
1: Ez az összetartozás megmarad. Ez nekem is nagyon furcsa, ezt én nem tapasztalom az én környezetemben. Itt viszont a gyerekek úgymond bandáznak, és egymásért mindenhol mindig kiállnak. Ez nem csak óvodáskort, hanem egészen középiskolás, vagy még lehet felnőtt korig is jellemző a településre. Jó érzés látni, hogy együtt vannak a gyerekek. Szabad idejüket együtt töltik. Nagyon szeretnek a csincsei gyerekek sportolni. ez, amit próbálunk most megadni nekik, van kondiparkunk, a sportpályát megpróbáljuk most teljesen rendbehozni, hogy legyen lehetőség mindenkinek egy kicsit tombolni, egy kicsit mozogni. Most alakult egy sportegyesületünk, aki szerintem megszervezi azt, hogy a szabadidőt hasznosan töltsék el a gyerekek. Sportolással, kerékpártúrákkal, kirándulásokkal, ez most a jövő itt, és azt gondolom, hogy mindenki örömére.
0: Tehát mindenük megvan, fejleszteni már nem kell, hanem inkább az állagot megóvni azon a szinten, ahogy van. Hát bizony, hogyha mikor bejöttem, megcsodáltam, hiszen jó pár éve voltam én itt, 11-nehány év, akkor még másképp nézett ki. Teljesen modern, felújított, szívesen jöhetnek be a gyerekek, mert kényelmes, nem csak a gyerekek. Beszélünk mindig a gyerekekről, fontosak, tehát vannak itt már azért nyugdíjasok is biztos.
1: Igen, működik egy egészen jó kis nyugdíjas klubunk, őrájuk mindig mindenben lehet számítani, minden rendezvényünkön aktívan részt vesznek, de mi is szívesen segítünk nekik akár autóbusszal eljutni egy színházba, amit nem tudunk helyben biztosítani nekik, de most már a színpadunk ezt is lehetővé teszi. A múlt hét végén volt egy nagyon szép rendezvényünk, értéktárnapot tartottunk, és a 49 után épült településünk értékeit összehoztuk, közös erővel, közösen, régészeti előadással a történelmünket áttekintettük, és megállapítottuk, hogy már a ennyi rövid idő alatt is elég sok mindent sikerült a településnek létrehozni, ami az utánunk következőknek bizony már jó nagy érték lesz. A nyugdíjasok is, a középkorúak is szívesen részt vesznek mindenféle rendezvényeken, alakult könyvklubunk, amit nagyon szeret a középkorosztály, a nyugdíjas klub tagjai, illetve még a fiatalabbak is részt vesznek szakkörökön, most kereten szőnek, ami nagyon szép, de már nagyon sokféle dolgot megtanultak itt helyben. Nagyon jó, összetartó ez is, bár itt beszéltünk az előbb arról, hogy csincsén nincsen erre nagy szükség, mert valahogy alapból jön, hogy az emberek szeretnek együtt lenni. Nagyon jó érzés, hogy itt még él ez a kis közösség az összetartás tekintetében. Bizony van már, hallottam meg, ahol én élek is, hogy a szomszédok sem szívesen járnak egymáshoz. Itt még hál' Istennek nem ezt tapasztaljuk, hanem azt, hogy együtt egymás segítve, szabadidejüket együtt eltöltve, békességben élnek az emberek.

0: Az a furcsa, hogy máshol, ahol átmenő forgalom van, bár Csincsen nem egy zárt település, mert Vatta felé ki lehet menni, meg emelre pedig Keresztesre, de nyugalom van, alig-alig van mozgás. Aki itthon van, elmegy reggel kocsival vagy busszal, és akkor este hazajön, közben nagy szaladgálás nincs. Itt az úton egy biciklist láttam, mikor jöttünk autóval, meg most éppenséggel nem is találkoztunk, csak itt a hivatal előtt. Tehát az a óriási csend, ami majd kitérünk rá, hogy miért is fontos, ugye a madarak miatt, meg a satöbbi miatt, de végül is ez a csend, ez nagyon-nagyon jó. Nem rossz bemenni egy nagyvárosba, mondta, hogy éppen Budapesten volt, hogy ott azért nagyobb a mozgás, egy villamoson többen mozognak szinte, mint egy fél falu.
1: Mondtam is tegnap a gyerekeknek, hogy igazából ez már nem az én világom, a nagyváros. Megszoktuk igen ezt a csendet, nyugalmat. Az emberek is csendesek, tehát nem az a zaj, ami a tegnap Budapesten ugye megtapasztalhattuk. Nincs az örgés csattogás, hogy mennek az autók. Nagyon értékelik az emberek. Mint mondtam, hogy városból kiköltözöttek is pont ezt a csendet, ezt a nyugalmat szeretik. Érdekes, igen, de már most, hogy meg javult az út, azért nagyobb forgalom van, sokkal nagyobb, mint korábban volt, azon a Kátyús úton már nem szívesen közlekedtek. Nyilván így most már Csincsén keresztül jutnak el Miskolcra sokan. Reggel és este az, amikor nagyobb a forgalom, illetve rengeteg kerékpáros van. Rengeteg. Én is úgy járok dolgozni már 5-6 éve Keresztesről szinte minden nap. Kerékpárral, ami szerintem nagyon fontos, mert ugye több mint 40 éve ülök a munkahelyemen, és kell a sport, kell a mozgás ahhoz, hogy időskorunkban is tudjunk még mocorogni. De mondom, ez a nyugalom, ez a csend, ez nagyon fontos nekünk.
0: Csincse nem régi település, a 20-as években, 1920-as években kezdődött itt valami gazdasági központtá válni, utána jöttek dolgozni tehenészetbe a mezőgazdaságba, és megragadtak itt ezen a szép kis területen. Tehát azért van történelme is ennek a településnek, aki mezőkeresztest olvasgatja, akkor látja, hogy a zöld halom puszta, az itt van Csincsén.
1: Így van. Most ezen a hétvégén beszéltünk pont erről, hogy zöld halom pusztát mezőkeresztes sajátjának tekinti, mert nyilván közigazgatásilag akkor mezőkeresztesehez tartozott, de ez a terület Csincse, és az ott talált aranyszarvas is Csincsei. Ezt nem hagyjuk, hogy elvegye bárki is tőlünk. Címerünkben is benne van az aranyszarvas, illetve próbálunk most majd ennek érdekében is tenni valamit, a lelőhely ha lehetséges, akkor értékként nyilvánítatjuk, és ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk rendbe hozni. Megvan még a síremlék, bár egy szántóföld közepén, de még hát, ha lehet vele valamit kezdenünk.
0: Tehát az értéktárban benne van, de igen. Hát még más is kell oda, ugye?
1: Igen, persze, hát hogy ne kellene. Elsősorban kell majd anyagi. Az lehet majd pályázati, vagy önkormányzati forrás, vagy egyéb ilyesmi. Másodszorban pedig kell emberi hozzáállás, hogy ebből ne csak az értéktár papír formájában legyen meg, hanem a valóságban is megtekinthető legyen majd.
0: És ne felejtsük el azért, hogy nem olyan hátul lévő település, hát mezőkeresztesen van kőolaj, földgáz, az kevésbé volt.
1: Igen, de megszűnt a feltárás tavalyi évben megszüntették.
0: Már újra megszűnt?
1: Igen, újra megszűnt. Megszüntették, valószínűleg nem hozta, amit hoznia kellett volna. Tehát, hogy a kitermelés nem érte meg, úgyhogy már nincs.
0: Na, akkor most már még közelebb megyünk, mégpedig ide, ahol ülünk, alattunk 100 méterrel biztos, hogy lignit található. Nagy probléma volt ez akkor, amikor el akarták költöztetni a települést. Hál' Istennek nem költöztették el, ugye?
1: Igen, hát nagy vita volt lakosság körében is. Voltak emberek, akik közölték, hogy innen semmi áron sem költöznek, majd legfeljebb körben bányásszák őket. Szerencsére nem valósult meg, viszont érezzük a bánya közelségét. A vizet kiszippantja alólunk rendesen, illetve hát a levegő minősége is hagy kívánni valót maga után. Most már teljesen közel. Bor miatt, igen. Teljesen közel van, zajhatás is séri a települést, főleg esténként, vagy amikor már csendesség van, akkor a bánya zaját lehet hallani, meg hát a por. Hát nem lehet tudni, hogy meddig fog ez így működni. Annyi, hogy az elmúlt 1-2 évben, sokkal hamarabb nem, már egy kis anyagi haszna volt az önkormányzatnak belőle iparüzési adó tekintetében. Korábbi években nem, mert a közigazgatási határvonal nem megfelelő volt. Tehát, hogy ezt a kis pénzt, ezt bevatt a település kapta. A tavalyi év az már nekünk is hozott valamit, amit vissza tudunk fordítani a település szépítésére.

0: Azért hagyománya van a környezetvédelemnek. Kérdeztem is, hogy mi volt az az alkalom, hogy miért találkozott a kollégámmal. Hát el tetszett mondani nekem, de jobb lenne, hogyha most kicsit kibővítve mondanánk el, hogy Egerben hol volt, mit csinált akkor.
1: Gyerekkoromtól kezdve innen kezdem. Nagyon szeretem a szabadidőmet a természetben tölteni. A természet szeretetét valószínűleg otthonról hoztam, és ezt megpróbálom itt a környezetemnek is átadni. Nyilván, akivel össze vagyunk zárva egész nap, akivel együtt dolgozunk, azokra ráragasztja az ember azt, ami őt érdekli, és nagyon szeretném, hogyha eljutok oda, akkor a nyugdíjas koromban a munka ne érjen véget, és ezt most már a hobbimnak szeretném szentelni, ez pedig a természetvédelem. Szeretnék majd, ha sikerül és lehetséges vizsgát tenni, akkor polgári természetőrként dolgozni. Pillanatnyilag még csak ennek az előkészülete folyik, illetve próbálok ebben a témakörben elmélyülni, és egyre többet tanulni. A településen ennek is megvannak a támogatói, tehát az elmúlt időszakban próbáltunk a környezetünkért sokat tenni. Azt szerettem volna elérni, és azt hiszem, hogy támogatókra találtam úgy a polgármester úr, mint a kollégáim szemében, hogy ez a település tiszta rendezett legyen, hogy ne legyen gond az, hogy a hulladékot hol tároljuk, ne legyen gond az, hogy a falevél az nem szemét, hanem próbáljuk komposztálni. Sok-sok ilyen apró lépéseket tettünk közösen, illetve 2022-ben pályáztunk a település egy madárbarát település címre, amit sikerült is elérni. Ekkor 2022. júliusában megnyertük a kategóriánk szerinti pályázatot, az azt jelenti, hogy az 501-től 1500 főig ebben a kategóriában sikerült madárbarát településré válnunk. Kaptunk 65 eszközt, ezek odúk és mindenféle madárral és természetvédelemmel kapcsolatos eszközök rovarhoteltől kezdve a madáretetőn át, amelyeket kihelyeztünk, és azóta is gondoskodunk ezek karbantartásáról, illetve a elfogadott pályázati kirásban megfelelően a madarak etetéséről, illetve ezeknek az adóknak a takarításáról. Ehhez tartozott egy tanösvény kialakítása. Nagyon örültek a lakosok, mert gyönyörű táblákat kaptunk, ami a madárvédelmet, illetve a természetvédelmet okította egyszerű módon, de nagyon látványosan. Ezek a táblák pillanatnyilag nincsenek kint, mert időközben ugye már 2026-ot írunk, az orvosi rendelő kerítésén voltak elhelyezve, és a kerítést most kicseréltük, illetve még a munkálatok ott folynak, de igyekeztünk minden táblát úgy levenni, hoztam is be kettőt, amit majd megmutatok itt önöknek, hogy ne legyen baj, tehát, hogy nem sérültek, hogy vissza tudjuk helyezni őket, hogy ugyanúgy meg tudják nézni majd az itt élők. És ott a tanösvénynél kialakítottunk egy gyógynövénykertet, illetve terveink között szerepel egy mezítlábas ösvénynek a kialakítása, hogy a tanösvény mellett legyen egy kis szórakozás is, ami szintén az egészséget, illetve a megfelelő környezetet szolgálja. Nagyon-nagyon szeretjük azt, amikor közösen tudunk egy kirándulást, egy madár megfigyelést tartani. Próbáltam az elmúlt időszakban ilyen témában tanulni, úgyhogy valószínűleg a jövő héten vagy azt követő héten próbálok egy fülemüles hétát szervezni az itt élőknek. Eddig szakember segítségét kértük többnyire, viszont anyagiak nem mindig biztosítják, hogy tudjunk megfelelő embert erre hozni, úgyhogy majd mi elsajátítjuk és megpróbáljuk megosztani tudásunkat az itt élőkkel.
0: Mi kellett ahhoz, hogy pályázni lehessen, vállalni bizonyos dolgokat, leírni előre, vagy pedig bizonyítani, hogy ez a hely olyan, hogy alkalmas rá. Mert ugye valaki kijött volna, megnézte volna mondjuk Orbán Zoli, akkor biztosan azt mondta volna, hogy ez alkalmas arra, hogy itt ezt megvalósítsák. Tehát a táblákat kihelyezse akkor egy sétányt, tanösvényt, meg hát a gyerekek is olyanok, meg az emberek is olyanok, hogy itt nincs kilökött gólyafészek, nincs lelőtt fecske, meg a stb. Tehát a pályázatban mit kellett leírni?
1: A pályázatban leírtuk, ami jelenleg van, és ez, amit elmondott, ez tulajdonképpen ez volt. Tehát a hozzáállásunk megfelelő legyen, ez volt az első kritérium. Ne legyen kihelyezve madáreszköz, tehát tulajdonképpen a gólyafészken kívül, mert ugye azt az EMASZ, vagy hát most már MVM ugye kihelyezi, vagy megmagosítja, de ezen kívül ne legyen, mert aki már pályázott, az nyilván nem tette ki, illetve vállalni kellett, hogy 2029-ig ezeket az eszközöket, amit kihelyeznek, ezeket karbantartjuk, illetve folyamatosan figyelemmel kísérjük. Az eszközök egy részét lakosság részére adtuk ki, tehát kertekben van. Egy részét közterületen helyeztük el, amit nyilván az önkormányzat, illetve önkéntesek takarítják, illetve tisztán tartják. Illetve hát nagyon ráhibázott az előbb, a gólya nekünk a nagy becses madarunk, mert a korábbi években nem volt gólya. Aztán sikerült valahogyan ide csalogatnunk, és azok meg elpusztultak. Az idén nagy örömünkre ismét van. Hát ennek nagy kultusza van Csincsén. Vezetünk szinte blogszerűen az életükről, napi tevékenységükről bejegyzéseket, és nevük is van, ami az oszlopon házszámtáblával ellátva van. Azt hiszem, hogy hatalmas dolog, amikor egy madárér, vagy egy pár madárér megmozdulnak a lakosok, és ugye én, mint mondtam, nem helyben élek, megjelenik a gólya, akkor körülbelül 5 fotót gyorsan kapok, illetve 3 írást, hogy figyeljek rá, hogy megérkeztek, vagy itt vannak, de ugyanezt mondhatom a fecskéinkről, tulajdonképpen ilyesmiket kellett vállalni, hogy épületet nem újítunk fel akkor, amikor ők itt vannak, nem háborgatjuk őket, de ez itt nem volt hatalmas feladat, mert eddig is ezt csináltuk. Tehát, hogy próbáltuk megóvni, védeni őket, támogatni, ha kell, itatni, ha kell, etetni. Ez szerintem Csincsén sose volt gond. Az is érdekes dolog, ha valaki új madarat, állatot fedez fel, hogy azonnal szólnak. Tehát, hogy tudunk benne segíteni, hogy tudunk együtt a életért akármit is tenni, ami szükséges.

0: 65 darab költőláda és odú is, ugye? Mert ugye minden ebben, fajta igen. madárnak más fajta kell, énekeseknek kis
1: igen.
0: bemenetű, ABC. És akkor jár. Jó, hát az jobban tudja, igen. mert aki igen. már polgári természetőr akar lenni, akkor már ezeket elsajátította.
1: Igen, persze, elsajátítottam ezt már én nagyon régen, de hogy ebben denevérodútól kezdve a rovar volt elég, minden más egyéb eszköz is van, a verépszállótól kezdve, ami ugye azt jelenti, hogy több odúszerű helyük van. Sok minden beletartozik. Tulajdonképpen a 65 eszközben a táblákon kívül sok A, B és C odú is van, illetve kaptunk egy nagyobbat Gyöngybagolynak, mert ugye van egy tornyunk, amiben a víztorony, amiben az elmúlt időszakban volt. Sikerült a volt gazdaság, most Csincsefarm területén istállóban elhelyezni. Sikerekről számolhatunk be, tehát, hogy tudjuk, figyelemmel tudjuk kísérni, hogy mikor milyen madár költ, mert hát ezeket napi szinten látjuk. Tehát a 65-ben nem csak A és B, meg C odú, hanem mindenféle ilyen etetők, meg ilyen eszközök is voltak.
0: El nem nagyon veszik ezt a lehetőséget, de azért meg kell tenni mindent azért, hogy maradjon, vagy még tovább fejleszteni lehet ezt a fajta tevékenységet, illetve hát a lakosságnak a hozzáállását. De olyan, mint arra nem is lenne szükség.
1: De szükség van, meg újabb és újabb embereket bevonni. Uh-huh. Mindenkit meggyőzni, hogy tulajdonképpen ha madár fütyre ébred, akkor azt ne zaklatásnak vegye, mert hogy hangosak, hanem annak, hogy de jó, hogy itt élhetek közöttük, vagy ők élnek itt mi velünk a kertünkben. Örülni kell minden egyes lakosnak, akit sikerül nem csak a madárvédelem, hanem a környezetvédelem célja érdekében magunkhoz vonni, illetve bevonni a különböző tevékenységekbe. Közösen gyűjtöttünk már szemetet, mint mondtam, voltunk már hódlesen, közösen 50-valahány ember jött el az 500-ból megnézni, pedig nappal nem láttunk hódot, de a hódvárat meg tudtuk nézni, illetve meg tudták hallgatni az előadást, és most megpróbálunk, mondom, ilyen madársétákat szervezni, egy kicsi mozgás, egy kicsi közösségi élet, és talán utána másképp tekintenek az emberek akár a madarakra, akár az itt élő egyéb állatokra.
0: Csincse neve a Csincs négy folyót jelentene, úgy tűnik, mintha vizes élőhelyek lennének, nincsenek olyan túl nagy számba, ugye a bánya az még egy kicsit ezen is rontott, de a végeredmény az, hogy azért nem csak úgymond madarak vannak, vízi madarak kevesebben, de vannak itt azért más állatok is, ugye emlős állatok is. Vadveszély? Nincs? Ön már tudná a bejelentésekből?
1: Gondot okozott az elmúlt egy-két évben a téli időszakban, hogy rókák beköltöztek a településre. Nagyon sok bejelentés érkezett ilyen ügyben, illetve a vadásztársasággal is fel kellett venni velük a kapcsolatot, mert zavarta az embereket, hogy úgy sétálnak már a rókák, mintha az emberek sétálnának este. De sikerült megoldani ezt a problémát is, illetve meggyőzni az embereket, hogy a róka nem eszi meg őket. Egyébként persze vadnyúl, őz, ilyesmi előfordul kertekbe, szántóföldön, de egyre emlékszem, amikor kellett vadásztársaság és a tulajdonos gazdálkodó között egyességet kötni, többre nem. A többit szerintem meg lehetett beszélni minden alkalommal. Egyébre nem emlékszem, de az nagyon jó, hogy a bánya által kialakított patakban hódok élnek. És szerencsére vagy nem szerencsére, nem tudom, de kertektől viszont távol, tehát amikor szétrágja a fát, akkor ezzel kapcsolatban nincsen gond. A másik településen, Vattán, ahol dolgozom még, ott már voltunk kint természetőrökkel helyszíni szemlén, mert a hód tud kárt is okozni, viszont a haszna sokkal nagyobb, mint a mi kártevékenységet a fa kirágása miatt észleltek ott a lakosok. Őket is sikerült meggyőzni, és maradtak a hódok.
0: Itt kevésbé félnek az emberek a vadaktól, és megszokták a látványukat. Városokban, amikor beszabadul egy disznókonda, olyan félelem van, hogy hívják azonnal, hogy lőjék ki a vadászokat, amit nem lehet ugye lakott területen csak zavarni, illetve szarvasok is mocorognak néhány településen, és hát legújabb itt a környéken
1: a medve.
0: A medve. Járt itt is keresztesnél pár éve, de azért vigyázni kell, de nem kell úgy behúzódni a házba, vagy a pincébe, hogy ne is lássuk meg. Tehát nem veszélyes, de vigyázzunk rá.
1: Jobban félnek tőlünk, mint nekünk kell tőlük tartani. Nem veszélyesek. Nyilván előfordul, mondom, az előbb mondtam, a egyszerű rókától is vannak emberek, akik félnek, meg természetesen a nagyobb vadak tényleg kárt is okozhatnak. A vadisznó és előfordul főleg vatta irányában, de nem gondolom, tehát még az itt élő emberek közel vannak a természethez, vagy sokkal közelebb, mint a városi emberek. Nyilván nekem is szólnak, de meg tudjuk beszélni, tehát ez nem okozott még eddig különösebb gondot.
0: Ugye a légnyitványa hamarosan, vagy nem tudom hamarosan, bezár, de helyén a rekultiváció megfelelő. Én úgy láttam, az erdősítés az nagyon-nagyon jó. Az a későbbiekben az északi áramlatot csökkenti, azt hiszem itt Csincsének is, ami fűtésbe se rossz.
1: Igen, bizonyára nekem nem ez jutott eszembe róla, hát hanem az, hogy mennyi vad fog élni, illetve már most is lehet hallani, hogy szarvasok megtelepedtek ott abban a jó kis erdőben. Tehát tulajdonképpen én ebben is azt látom, hogy ez a településnek nem lesz rossz. Ez inkább akár turisztikai, akár egyéb vonatkozásban jó lesz. Sokkal rosszabb már most az a és a levegő minőség, mint hogyha ez majd bezárt. Pár embert érint majd munka szempontjából, de nem túl sokat. Tehát igazából nem hiszem, hogy a nagyon nagy kár lesz belőle a településen.
0: Tehát akkor abban megegyezhetünk, hogy Csincse élhető volt, élhető most is, és a jövőben lesz is.
1: Lesz. És szerintem legyen ez a záró, mert úgy gondolom, hogy én nagyon jól érzem itt magam, de a itt élők is bizonyára jól érzik magukat, élhető település.
0: Burkus Imréné Erdős Margitot hallották, Csincse aljegyzőjét. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Papp Péter és Kovács Krisztina nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Gulyás Csilla játszott hárfán.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át, ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Kedd éjfélkor hivatalba lépett a Tisza kormány. Szerdán 15 órától ópuszta szeren tartják az első kormányülést, idézi Magyar Péter miniszterelnök keddesti Facebook bejegyzését az MTI. A kormányfő azt írta, a kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövid távon szükséges intézkedésekről, és elrendelik a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását. Közös megegyezéssel megszűnik Soch Györgynek, az országgyűlés hivatala főigazgatójának megbízatása kedden. A pozíció betöltésére nyílt pályázatot hirdettek. Olvasható a parlamenti honlapon. A közlemény szerint Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke a társadalom elvárásának megfelelő új vezetési szemléletmódot, új szakmai elképzeléseket szeretne megvalósítani, amelyek alkalmazkodnak a folyamatosan változó újkori kihívásokhoz és a rendszerváltás felé támasztott bizalomnak. Célja, hogy a hivatal új lendülettel folytassa működését, amelynek során tiszteletben tartja az eddig kialakult jó gyakorlatokat, tették hozzá. Emlékeztettek arra, hogy Soch György főigazgató 2013 óta látta el megbízatását. Szombaton 9 és 17 óra között rendezik meg az idei Futókörök napját, amely az elmúlt évek egyik legsikeresebb és legnagyobb közösségi szabadidősport eseményévé nőtte ki magát. A Szabadidősport Eseményszervezők Országos Szövetsége által koordinált országos program idén minden korábbinál több, összesen 25 helyszínen várja a mozogni vágyókat. Tájékoztatta a szövetség szerdán az MTI-t. A kezdeményezés lényege egyszerű, a résztvevők nem csak saját egészségükért sportolnak, hanem településükért is, mivel minden teljesített kilométer hozzáadódik az adott város vagy kerület eredményéhez. Így a Futókörök napja egyszerre országos sportünnep, közösségi program és egyfajta lokálpatrióta kihívás. Jubileumi nyílt napot tart a Magyar Vöröskereszt szombaton. A Nyitott Székház elnevezésű rendezvényen a látogatók betekintést nyerhetnek a szervezet múltjába, jelenébe és mindennapi tevékenységeibe, írja az MTI. A Magyar Vöröskereszt idén ünnepli megalapításának 145. évfordulóját, és ennek alkalmából egész évben jubileumi rendezvényekkel várja országszerte az érdeklődőket. Akár már idén nyáron napirendre kerülhet az Európai Unióban a közösségi média korhatárossá tétele. Erről beszélt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy koppenhágai konferencián. A Telex keddi beszámolója szerint az uniós politikus úgy fogalmazott, a fiatalok online biztonságát vizsgáló szakértői jelentés alapján hamarosan szabályozási javaslat készülhet. Ursula von der Leyen szerint a nagy tech cégek üzleti modellje veszélyezteti a gyerekeket, ezért az Európai Unió szigorúbb fellépést tervez a közösségi platformokkal szemben. Hazánk időjárásáról. Nagyrészt napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, utóbbiak időszakosan jobban összeállhatnak. Csapadék nem valószínű. Az élénk északnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet délután 15-20, késő este 9 és 15 Celsius fok között várható. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. Híradással legközelebb 15 órakor jelentkezünk. 14 óra 4 perc. A hangárium következik. A szerkesztő Csóth Judit.
4: Zenei félóránkban a Koncerto Budapest évadzáró koncertjét ajánljuk figyelmükbe, melynek vendégművésze Anna Vinnyitskaja orosz zongora művész lesz. Az est május 28-án várja az érdeklődőket a Zeneakadémia nagytermében. Vezényel Keller András, az együttes Kossuth Díjas főzene igazgatója. A koncertó mostani évadának egészét végigkísérő Johann Sebastian Bach muzsikája indítja a szezonzáró hangversenyt is, művei ezúttal Arnold Schönberg modern és nagyzenekari átiratában szólalnak meg. A két korál előjáték a 18 darabot tartalmazó nagy lipcsei gyűjteményből való, mely közül a második különösen alkalomhoz illő lesz, Pünkösd előző vasárnapi ünnepének örömteli vízhangjaként. Schönberg az általa hangszerelt művek belső szerkezetét és szólamvezetését világosabbá téve mutatja meg a polifónia eremekeinek gazdagságát. A műsor második szerzője Szergej Rahmaninov, akinek egészen fiatalon 1891-ben, mindössze 18 éves korában írt első zongora versenye hangzik el, amelyet jóval később, 1917-ben, még a forradalom miatt vállalt emigrációja előtt jelentősen átdolgozott, és ebben a kiérlelt formájában vált a koncerttermek gyakran játszott darabjává. A mű szólistája, az est vendégművésze, a Rachmaninov specialistaként is számon tartott világhírű orosz zongoraművésznő, a hazánkban is sokak által rajongva tisztelt Anna Vinnyitskaja, a hamburgi Hochschule für Musikuntheater tanára lesz. A koncert befejezéseként az évad során szintén kiemelt figyelemben részesített Brahms szimfóniák közül szólal meg a negyedik, amely az utolsó is lett. Élete hátralévő 12 évében a német mester már nem írt újabbat, mintegy jelezve, hogy ezzel a grandiózus összegző művével mindent sikerült elmondania, ami e műfajjal kapcsolatban benne élt. Frissen elkészült szimfóniájára utalva 1885 nyarán így vélekedett a komponista. Itt fekszik néhány közjáték, amelyet együttesen, általában szimfóniának neveznek. Minden esetre a maga Brahms által vezényelt Meiningeni bemutatón a mű már is hatalmas sikert aratott. Hogy miért, az a Koncertó Budapest évadzáró koncertjének közönsége számára is minden bizonnyal újra egyértelművé válik, május 28-án este a Zeneakadémia nagytermében. A hangárium hátralévő részében ebből az utolsó Brahms szimfóniából hallhatnak részletet, maradjanak velünk!

0: Elhangzott a Hangárium, a szerkesztő Csúti Judit volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Herceg Ferenc, az élet kapuja. 10. befejező rész.

Kígyi Agostino úr lakomát adott két pápai nepota, az elegáns Medici Julián és az ifjú Lorenzo tiszteletére. Az ünnepét ezúttal nem a Kígyi villában, hanem Fiametta kis palotájában rendezték. Bizalmas kis társaság volt hivatalos. A Medici urakon kívül csak Bembo, Cardulo és Fiametta új barátnője, az andalúziai Juanna, akit mint csodát emlegettek mostanában az örökvárosban. Agostino úr tulajdonképpen az urbinói herceget is meg akarta hívni, szerencsére azonban a mindig tapintatos Bembo visszatartotta ettől. A Vatikánban ugyanis már elhatározott dolog volt, hogy Francesco Mariát első alkalommal ki fogják vetni a hercegségből, és Medici Lorenzót ültetik a helyébe. A Szentlélek bankárjának mindig voltak jó ötletei, és ezúttal a kor ízlésének hódolva antik lakomát adott. A vendégek római szenátoroknak és matrónáknak öltöztek, és virágkoszorút tettek a fejükre. Asztalnál nem ültek székeken, hanem kereveteken feküdtek, a bort pedig, melyet rabszolgatunikás ifjak töltöttek, aranycsészékből itták. Még a régi rómaiak házi oltára sem hiányzott a teremből. Az oltáron a Medici lárok, Szent Damián és Szent Kozma szobra előtt égett az illatos tűz. Lakoma közben énekkar és táncos leányok mulattatták a vendégeket, később egy Plautus komédiát adtak elő, természetesen latin nyelven. A lakoma végeztével megjelent Vico Hannibal is. Ő kicsi ember volt ahhoz, hogy asztaltársa lehessen a Medicieknek, de némi tisztesség mégis kijárt neki jó szolgálatai fejében. Új, pávaszem pettyes köpönyege volt, ami nőt még sohasem láttak Rómában. Fiametta mindenkit elragadott bájos jókedvével. Egy pillanatig sem nyugodott, vidám démonként keringett az asztal körül, és elárasztotta vendégeit szeretetre méltó pajzán és csípős ötletekkel. Hajnal felé azonban, mintha kisé elfáradt volna. Letelepedett a poharazgató urak közé, maga is ivott keveset, és hallgatta, mit beszél a szép Bembo. Bembo éke szólása ma még szárnyalóbb volt, mint rendesen, mintha mámoros volna. Az is volt, de nem a bortól, még kevésbé a női szemektől, hanem attól a hírtől, amit az imént súgott fülébe a kis Medici Lorenzo. A szentatya említette, hogy alkalmilag kardinálist fog csinálni Bembóból és Sadoletóból. Bembo azt mondta. Meglássátok, barátaim, én jó szemmel belenézek a jövőbe. Meglássátok, ami dicső nagy leónk alatt Róma föl fog támadni hamvaiból, újból magára fogja venni hajdani fejedelmi márvány köntösét, amely megilleti, mint a világ császárnőjét, és amely szépségnek macsak bús elszórt romjait látjuk a városban. Már azért is hálát illik adnunk az olimpuszi nagyisteneknek, hogy megmentettek bennünket az idegen uralom veszedelmeitől. Mert egy idegen pápa kezében Róma csak eszköz lehet idegen célok szolgálatára. Pedig Róma csak önmagát szolgálhatja, mert Róma szent és örökváros. Ekkor megszólalt Cardulo prelátus. A veszedelem, hogy Rómát idegen érdekek rabjává tegyék, elég nagy volt ezúttal. Ez a csökönyös trigónió szőröstül-bőröstül beledobná Róma jövőjét a pogány torkába. Még az utolsó konzisztóriumon is azon erőlködött, hogy megkapja a németországi legációt is. Ott is keresztes háborút akar hirdetni, pénzt akar szedni. Ezt természetesen nem engedik meg neki. Az északi kis országokkal csináljon, amit akar és tud, de a nyugati nagy országokra más feladatok várnak. A Szentatyának nagyszerű tervei vannak Róma művészi újjáalkotását illetőleg, és siettetni akarja San Pietro építkezését. Honnan vegyük a költségeket, ha nem a nyugati nemzetektől, elsősorban a németektől? Az elegáns Medici Julián, aki egyébként hallgattag és kisé mélabús férfi volt, szintén megszólalt. Magyarországból rossz hírek jöttek, a török már benn van az országban. Nem csodálom, hogy a magyarok fűhöz fához kapnak. A halál kopogtat a házuk ajtaján. Ott voltam a Vatikánban, midőn a pátriárka és kísérete elbúcsúzott a pápától. Nyugodtan, sőt büszkén viselkedett, de én mégis egy halálba induló gladiátor csapatra gondoltam. Morituri te salutant.
Kétségtelen, jegyezte meg Carduló. Kétségtelen, hogy Magyarország el fog pusztulni az egyenlőtlen harcban. Ez igen sajnálatos. De részvéttel nem lehet a világot kormányozni. És ne feledjük, hogy az antik Róma sem tudta volna teljesíteni világtörténelmi küldetését a részvétet érező útjában álló kis barbár népek iránt. Bembo ekkor magasra emelte ivó csészéjét. Róma visszaverte a barbár támadást, és ezúttal nem csak a férfiak, de a nők hazaszeretete is részt vett a harcban. Én nem árulok el titkot, és nem nevezek meg senkit, mert attól kellene félnem, hogy rápirítok a nemes szerénységre. De arra kérlek, barátaim, mutassunk be ital áldozatot a szeretetre méltó géniusznak, aki a szépség és a szellem fegyvereivel küzdött a szent ügyért. Mindenki ívott, és az aranycsészék fölött mosolygó szempárok fordultak Fiametta felé. De mi volt ez? Fiametta a szőnyegre ejtette aranypoharát. Valami jéghideg fájdalom járta át. Ez a fájdalom kívülről jött, mint a késszúrás, és széttépte a szívét. Vértelen ajkaival mosolyogni próbált, valamit hebegett, ügyetlen vagyok, leült. Aztán fekete fátyolok ereszkedtek le rá, egyik a másik után. Azután csend lett, és bár tudta, hogy társaságban van, mégis oly egyedül érezte magát, mintha az óceán közepén úsztató roncson ülne. És minden olyan érthetetlen volt. Mire való a sok gyertya, mikor mégis sötétség van? Miért nevetnek az emberek, mikor mindegyik halálkoponyát hord a nyakán? És ő, Fiametta, miért félmeztelen, mikor a lelke is fázik? Valaki megérintette a vállát, Agustin úr. Kissé elszédültél, gyermekem. A friss levegő jót fog neked tenni. Kün voltak a lodzsán, valaki egy meleg köpönyeget borított a vállára. A friss levegő valóban jót tett neki. Már erősen hajnalodott. Az utca torkolatában kék éjjeli köd ült még, de a templomtorony csúcsát már vörös reggeli fény érte. Pihent ki magad a drága gyermekem, aztán minden jó lesz, szólt Agustin úr hangja. Nagyon kedves háziasszony voltál, ezért egy szép gyöngysorral vagyok adósod. Minek nekem a gyöngy? Kérdezte Fiametta halkan. És a saját hangja úgy csengett a fülébe, mintha nagy messziségből jönne. De azért gépiesen tovább beszélt. Annyi van már, hogy fel sem fűzöm. Dobozban tartom. És égkövem, és kámeám, és aranyláncom is annyi van. Nem is tudom mennyi. Minek az? És ezen a vigasztalan kérdésen úgy elszomorodott, hogy kedve lett volna sírni. De nem tudott. Patkó csattogás az utcán. Szürke palástos lovasok sietnek a Porta del Popolo felé. Mögöttük málhás összvéreket terelnek. Hazamennek a magyarok, mondta Kidzsi úr. És mély meghajlással fogadja a pátriárka úr kurtán jelzett áldását. Eszébe jut Medici Julián mondása, és akaratlanul mormogja. Morituri te salutant. És Fiametta lelke rémülten elkezd röpködni és vergődni, mint a kalitkába zárt vadmadár. Most, ha most nem tud kiszabadulni, akkor örökre rab marad. Ha int nekem, ha mosolyog, ha csak ide néz, akkor kiáltok, megállj, veled megyek. Cecília szent nevére esküszöm, veled megyek. Ő azonban nem int, nem is mosolyog, de még csak ide se néz. Valami irgalmatlan barbár gőg, ősi, ázsiai csökönyösség merevíti meg a nyakát. A nyelvével csettint lovának, és az utascsapat hamarosan eltűnik a városkapuban, amely feketén ásítozik, mint az alvilág torka. Agustino úr ott folytatja a beszélgetést, ahol az imént abba hagyta. Gyöngyöt nem akarsz, ékszert sem. Hát mégis, mit szeretnél, Fiametta? Meghalni szeretnék,
mondja a leány.

Ez itt Kalliope nagy temetője. Minden domblánc alatt egy-egy népvirága korhad. A magyarok már künporoszkáltak a Campagna hullámos síkján, hűvösen ragyogó, magas égbolt alatt. A láthatárt régi római vízvezeték rekeszti el, gigantikus kőlábaival a messziségbe lépked, őszi verőfénybe alvó, violaszínű hegyek felé. A pátriárka úr a jobbján lovagoló Márton kanonokkal beszélget. A keresztes hadjárat tervét magyarázza, és az öreg úr megint csupa jó reménység, csak úgy duzzad a tetterőtől. A külföldről nem várok katonát, csak pénzt. A magyar nemességtől pedig semmit sem várok. Az urak csak egymás közt keresik az ellenséget. A pogánynak már nem jut a gyűlöletükből, de a nép! Hunyadi János bocskorosokkal verte el hódító Mohamedet Belgrád alól. Tamás a keresztapja balján léptet, és félfüllel hallgatja, mit beszél. Minden mérföldkőnél úgy érzi, megint elszakadt egy idegszála, amely Rómához nőtt. Elszakadt, és vérzik. Bakóc tovább beszél. Ha a földes úr viszi táborba parasztját, akkor ez is csak úri robot. De ha Hunyadi hívja és önként megy, akkor ez azt jelenti, a szegénységnek is van hazája. Hol van nekünk ma egy Hunyadink? Szeretnék kérdezni Márton kanonok, de nem meri. Ehelyett azt kérdezi, mennyi parasztot gondol a főtisztelendő prímás úr fegyverbe állítani? Az Isten is megsegít, a tavasszal lesz 100 000 emberem. 100 000 magyar paraszttal már neki merek rúgtatni Szelim szultánnak. A kanonok úr ősnemes birtokos család sarjadéka, és azt mondja, 100 000 embert a nagy munka idején? Mit szólnak majd a földes urak? Bakóc Tamás mellében megmozdul a jobbágyfi keserű szíve. Az ebatták csókolják meg a paraszt bocskorát, a kimenti lelküket a pogányságból. Ketten vannak magyarok, de tüstént összekapnának, ha nem volna köztük a rangbéli nagy különbség, így Márton úr csak epésen hallgat. Mély úton járnak az utasok szőlők alatt. A fejük fölött egyszerre énekelni kezd valaki. Női alt hang. Az éneklő tudja, hogy hallgatják, ezt kiérezni az énekéből. Tamás már hallotta ezt az együgyű parasztnótát. Fiore de luva, e San gelato sei, fammo la prova, in paradiso andiamo tutte e due. Leunja a szemét. A szíve vonaglik és vérzik, és könnyekben folyik szét. Miért ül ő most a nyeregben, és hová megy? Hová és minek? Csak egy dolog volna, az ő lába elé feküdni és zokogni, és imádkozni és meghalni. Mire följebb kerülnek az úton, meglátja az énekesnőt. Fiatal paraszt nő, barna-piros arcú, fehérfogú. A keblé nyitva a ruhája. Szőlőfürtöt tart a kezében, és minden a lovasok közt meglátja a búsképű ifjút, évődve felé kínálja. Olyan, mint egy szelíd bakkáns nő. Tamás kissé elpirul. Másutt is terem fiore de lóva, szőlővirág. 100 000 paraszt fegyverben, kezdi megint a kanonok. A nép telé van keserűséggel. Ha azok nekünk esnek, Isten irgalmaz. A pátriárka nem válaszol mindjárt, kissé élvezi a kanonok szorongását, de aztán kicsinylően legyint a bivajbőrkesztyűs kezével. Mit féltek a néptől? Az nem rossz, nem is jó, hanem olyan, mint Isten sok más alkotása. A tűz, a víz, a hegy, a felhő. Van benne erő, de nincsen indulat. Az indulatot a vezérei adják bele a népbe. A Hunyadiak tudtak vele bánni. Őket nem égette meg a tűz, de a mai urak semmit sem tudnak. Azért nem is adunk a kereszteseknek vezért a nagyurak közül. Hát mifélét? Olyan kell, aki kicsi ember, és mégis nagy hírű, aki erős, de nem hatalmas. Olyan, akit szeret a nép, és aki mégis az urakkal tart. Pacsirta csiripel magasan a lovasok feje fölött. Tamás ég felé fordítaná arcát, hogy megkeresse, de szeme nem bírja el a nagy fényességet.
az ő szatmári hazájára gondol. Ott is így szól a madár a nyárfákkal szegélyezett tarlók fölött. A pacsirta trillának különös visszhangja kél a szívében. Ecsedi bölömbik a hangja. Vadgalamb búgása. Bükki rigó füttye. Szatmár. Erdőd. Egyszerre honvágy égeti édesen a szívét, de jó volna még egyszer ilyen tündöklő reggelen sólyommal vadászni a homorút füzesében. A két öreg úr időközben neki melegedett a disputának. Alázattal bocsánatért esedezem, szólt kajánul a kanonok. Szent Jeromos azt mondaná, errare humanum est. És mi mind emberek vagyunk. De mi lesz, ha a főtisztelendő prímás úr föltéve, bár meg nem engedve, ha a prímás úr mégis tévesen ítéli meg a vezért, akit a paraszt keresztesek élére óhajt állítani? Mi lesz, ha a vezér szívében nincs az urakkal? Ha megtörténik az, ami már annyiszor megtörtént, hogy nem a vezér vezeti a népet, hanem a nép a vezért? A pátriárka türelmetlenül vonogatja vállát. Hogy ennek a karnak két éle van, azt ugyan magam is fölérem ésszel. De mit tehet a véges ember? Dolgozik és imádkozik. De a siker az ő kezében van, aki a népek sorsát intézi. Ha ő el akar veszíteni egy országot, akkor vaksággal veri meg a kormányzókat. Én nem hihetem, hogy valamennyien vakok legyünk. Mert ha igen, akkor a mi bukásunk szörnyű lesz. A magyarok a pogány szeme láttára fogják egymást széttépni, és évszázadok múltán sem szedik össze többé a tagjaikat. De én ezt nem hihetem, és a próbát meg kell tennünk, mert más út nincs. Fehér nagy kutyák ugatják meg az utasokat, házak közelében járnak. Az út szélén egy kis csődület van, vagy 10 kapás ember áll együtt. Mire odaérnek, egy papi ember lép ki a csoportból, és örömtől sugárzó arccal meghajol a lovasok előtt. Önök éppen jókor érkeznek, tisztelt uraim. Itt egy csoda várja önöket. A klasszikus szépség csodája, amelyet ezek a derék emberek a gondviselés különös kegyelméből éppen az én kis földemen leltek meg. Egy formátlan, nyírkos, barna nagy kőre mutat, amely nyitott gödör mellett fekszik. Éppen most áshatták ki a földből. Nem isteni szép ez? És összekulcsolt kezeit ég felé emelve mámorosan kiáltja. Ó, hogy ezt megérhettem, ez életem legszebb napja. Bakóc egy mogorva pillantást vet a kőre. Förtelmesen össze-vissza dagadozott márvány monstrum, egy darab alaktalan káosz, amely abba hagyta a hiába való erőlködést, hogy valamivé legyen. Olyan, mint egy kivágott nagy állatgyomor, szól a pátriárka, és hegyeset köp. Tamás elneveti magát. A keresztapja meglepetten néz rá. Ni, ez ma nevet először a választás óta. Az olasz pap azonban elhalványodik. Tisztelete csak nehezen tudja legyűrni a megbotránkozását. Bocsánatot kérek. A legszebb Herkules torzó, amelyet valaha láttak. Tessék csak megnézni a nagyszerű mellizmokat és a hónaj csodálatos vonalát. Legjobb attikai iskola, holnap lázban lesz Róma. A Szent Atya is boldog lesz. De egyszer elborul az arca. Rettenetes gond, hogyan szállítsuk be sértetlenül a városba. Lám, hát nektek is vannak gondjaitok, morogja a pátriárka úr. És azután gorombán rákiált a sárgájára, amely minden lóhagyomány ellenére a hátsó lábával próbálja megvakarni a fületövét. Az út fölkanyarodik a dombra. Odafő megállapodnak az utasok egy percre a nagy ciprusfák alatt. A kanonok úr fölemeli karját, és némi megilletődéssel mormogja. Róma. Álomszerűen finom pára fátyol alatt, de mégis meglepő közelségben rozsdavörös és ametiszt színű halmok. Az örökváros, amelyet hiába rázott már annyi titán keze, senki sem tudta megdönteni, mert gyökerei lenyúlnak a világ szívébe. A folyó mellett dacos, zömök kődob,
az angyalvár. És mögötte ég felé nyúló vékony tüskék, az épülő Szent Péter templom, amely epedve várja a maga kupola koronáját. És arra, balkész felé arra esik a Via Látta, és ott van, igen, ott a kis Sierra palota. Tamás a mellére horgasztja fejét. Megint az a könnyező ellágyulás, az a vérző fájdalom egy asszonyért. De aztán fölkapja a fejét, és ellenségesen nézi a várost. Egy asszonyért. Maga elé legyint a kezével. Há? Az csak az olasz novellinákban van úgy, de magyar ember még nem halt bele a szerelembe. És ebben a pillanatban kemény kézzel maga tépi le szívéről az utolsó eret, amelyben Róma vére pihegett. A barbár még vérzik, de már szabad. És már tud önmagán kicsinylően mosolyogni. És megint visszaemelkedik, vagy visszasüllyed, oda, ahonnan jött. A kanonok úr hirtelen megint fölkapja a beszéd elejtett fonalát, és szabad alázattal kérdeznem, főtisztelendő prímás uram, ki légyen a keresztesek ama vezére, akit szeret a parasztság, és mégis a nemességgel tart? Dózsa György. És midőn Bakócz Tamás kimondja ezt a nevet. A kampányai ősz nyájas, és mégis komorverő fényébe halkan belezsonganak a távoli Róma harangjai.

0: Herczeg Ferenc, az élet kapuja. A 10. befejező rész hangzott el. Felolvasta Serezs Zoltán, hangmérnök Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Dér András, felelős szerkesztő E. Román Kata.
1: A rádiós regénytárt hallották.

0: Liszt Ferenc szerzeményének részletét Alfred Brendel szólaltatta meg.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 15 óra. Jó napot kívánok! Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő közösségi oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, nem költözik be a karmelita kolostorba, a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter hozzátette, hogy az Alkotmány utcai épület néhány lépésre található a parlamenttől, és szimbolikusnak tartja, hogy a miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz. Orbán Viktor először posztolt a közösségi médiában, amióta nem ő a kormányfő. Elkészült a leltár. Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti. Csak el ne rontsák, írta Magyarország korábbi miniszterelnöke ahhoz a videóhoz, amelyet a közösségi oldalán jelentett meg szerdán. Felsorolta, hogy Magyarország gazdasági növekedése ma a második legmagasabb az Európai Unióban, 1 millióval több magyar dolgozik, mint 2010-ben, és hogy milyen adókedvezményeket, lehetőségeket vezettek be a családosoknak, fiataloknak az utóbbi években. Elhagyták a Mária Pócsi monostort a bazilita szerzetes atyák, adta hír a görögkatolikus metropóliára hivatkozva a Magyar Kurír. A rend tagjai egyelőre a budapesti házukba költöznek, de missziós szolgálatukat valószínűleg más országokban, Szlovákiában és Brazíliában fogják végezni. A döntés nem érinti a bazilita nővéreket, ők tovább folytatják tevékenységüket Mária Pócson. A görögkatolikus metropólia a monostor épületét addig a kegyhe és az ide érkező zarándokok szolgálatába állítja. A Szent István rendtartomány szerzeteseinek száma az utóbbi évtizedekben jelentős mértékben csökkent. Ennek következményeként a rend 2020-ban megszüntette a Magyar Rendtartomány önállóságát, és a kárpátaljai Szent Miklós rendtartomány alárendelte. Ekkor Ukrajnából néhány bazilita agya érkezett Mária Pócsra a szerzetes élet fenntartása érdekében, akik azonban nem lettek a magyarországi rendtartomány tagjai. Ünnepi szentmisével nyitották meg a Gizella napok programsorozatát Veszprémben, adta hír a Magyar Kurír. A Várnegyedben tartott szertartást Spányi Antal székesfehérvári püspök vezette, ahol átadták az idei Boldog Gizella díjat is. A főpásztor homiliájában arról beszélt, Boldog Gizella és Szent István életpéldája ma is irányt mutathat a keresztény közösségek számára. Kiemelte, hogy az első magyar királyi pár életében az imádság, az áldozatvállalás és a hithez való hűség meghatározó szerepet játszott. Spányi Antal úgy fogalmazott, a kereszténység jövője azon múlik, hogy a hívők mennyire élik meg hitüket a mindennapokban. Donald Trump ismét felvetette, hogy jelentősen csökkenteni az amerikai katonai jelenlétet Európában. A terv elsőként Németországot érintheti, ahonnan akár 5000 amerikai katonát is kivonhatnak a következő hónapokban, de Spanyolország és Olaszország is célkeresztbe került. A lépés első látásra elsősorban Európának fájna, a valóságban azonban az Egyesült Államok globális katonai mozgásterét is súlyosan szűkíthetné, számolt be róla a Die Welt. Az amerikai elnök az elmúlt években többször bírálta az európai NATO tagállamokat, amiért szerinte túl keveset költenek védelemre, miközben az Egyesült Államok állja a kontinens biztonságának költségeit, tudósította hiradó.hu. Végül hazánk időjárásáról. Nagyrészt napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, az élénk északnyugati szél megerősödik. A hőmérséklet késő este 9 és 15 fok között várható. Kedves hallgatóink, a következő híradás 16 órakor lesz. 15 óra 5 perc.

Kedves hallgatóink! A következő egy órában Akvarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben először a Kecskeméti Katona József Múzeumba invitáljuk Önöket, majd egy különleges, az egészséges kultúrát népszerűsítő kötetbe lapozunk bele. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Bixa Levente, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: 50 éve indult a Nemzetközi Zománc Művészeti Alkotótelep Kecskeméten, amely művészeti ág megkerülhetetlen központjává tette a várost. A jubileumhoz kapcsolódik az a kiállítás, mely május 16-án fog nyílni a Cifra Palotában, a Katona József Múzeumban. A tárlatot Gyergyádesz László művészettörténész hívta életre, vele beszélgetett Tóth Zsófia. Szóba került az is, milyen előzményei voltak a Kecskeméti Nemzetközi Zománc Művészeti Alkotótelep indulásának, és hogyan kapcsolódott mindez az ottani Zománc gyárhoz.
1: De Magyarországon nagyon fontos a 60-as, 70-es években, hogy számos úgynevezett gyári üzemi szimpózium működött, ahol meghívták a gyárakba főleg nyaranként bizonyos alkotókat, akkori lektorátuson lehetett pályázni erre, és tulajdonképpen a gumigyárban, meg a zománzgyárakban, meg kerámia gyárakban megismerkedhettek egy-egy műfajjal. Volt, aki már ismert ezt az adott műfajt, de sokszor ott helybe tanulták meg, és volt, hogy a helyi mérnökök, technikusok, illetve akár munkások is segítettek ebben. És ugye a zománzgyár az egy nagyon érdekes dolog, ugye 4 zománzgyár is létezett akkor Magyarországon is működött, sőt egy ilyen központi labor is. Most leegyszerűsítem ezt a 4-et, mert persze volt még más telepe is, de ugye ez a 4 hely egész Budapesten, Kőbányán, Budafokon, tehát mondjuk Budapest együtt, akkor Salgótarján, akit mindenki is tudja, hogy ott a tűzhelyeket gyártották főleg, gáztűzhelyeket, akkor volt a Bonyhádi gyár, ahol ugye elsősorban edényeket gyártottak, ugye mai napig is, és volt még a Kecskeméti, ahol ugye a zománc alapanyaggyártás volt, és hát különösen a kádgyárról volt ismert. Ez a kiállítás tulajdonképpen ezt a zománcgyári előzményt mutatja be, nyilván kiemelten a Kecskemétit, hiszen akkor 1962-ben, mint a forrásokból úgy tudom, hogy azért kérték meg mérnökök, tulajdonképpen vezetők, a helyi művészek közül néhányat, például Gór Imrét, Báró Lászlót, hogy segítsenek a piacon megjelenő színes hűtőkádakhoz, különböző zománcok kifejlesztésében, felhasználásában, a színek fejlesztésében, illetve közben a művészek elkezdtek gondolkozni, hogy hogy lehet művészeti célra használni ezeket a zománcanyagokat. Általában alapozó zománcok voltak, mert ugye több réteg zománcot vittek föl a kádokra is, illetve hát akkor ilyen alapszínek, mint például ilyen világosabb kék vagy zöldes színek kezdtek ugye az úgynevezett titánfehér, vagy púder, vagy porcelánfehér mellett akkor megjelenni például a kádok zománcozásában.
2: Maguk a gyárak adtak otthont ezeknek a kísérletezéseknek?
1: 90-valány százalékban nem is a gyáron belül folyt a szószoros értelemben ezek a zománcgyári kísérletezések a művészek részéről, hanem magában a labor részében, ahol volt egy ilyen kis pici kemence, ahol általában ilyen 5-10 cm-es kis, főleg acél vagy öntött vas lapokon, illetve ritkább esetekben például vörös rézlemezeken kísérletezhettek, akár üveganyagokkal is, nem csak zománcanyagokkal.
2: Láthatják ezeket is az érdeklődők?
1: Itt a kiállításon igyekszünk minél több ilyet bemutatni akkori kísérletet, például Túri Endrétől, Gór Imrétől, vagy Báró Lászlótól, és hát sajnos ugye eltelt egy jelentős idő, tehát 60-as, 70-es évekről van szó ugye a kiállításon, tehát sajnos nagyon sokan már meghaltak, mérnökök is, akkori zománzgyári munkások, munkatársak is, de persze igyekeztünk felhívásokkal is kapcsolatot teremteni azokkal, akik még szemtanúi voltak. Egyébként kollégáim, történész kollégáim segítségével

0: alkotóterep első 3 évében születtek alkotások.
1: Azt meg lehet fogalmazni, hogy hogyan vált ki tulajdonképpen maga a zománc művészeti ág?
0: Olyan szempontból meg lehet fogni, hogy eleve a magyar képzésiparművészetben, de ez külföldön is így volt, megjelent egy olyan fajta attitűd vagy változás a korábbiakhoz képest, hogy még korábban valaki mondjuk egy adott szakon végzett, vagy vitt végig, és mondjuk ötvösként végzett, az nem feltétlenül foglalkozott mondjuk más műfajokkal. Viszont itt pont ezt láthatjuk, amelyben egyébként a 60-as, 70-es években még a főiskola is segítette egy zománcművészeti fakultációval Pesten, hogy ugyan valaki mondjuk textilesként végzett, vagy díszítőszobrászként, vagy monumentális festőként végzett, mégis a Zégás György segítségével, aki a művészeti vonalat képviselte, illetve Albert Péter, aki a vegyész, illetve szilikátipari mérnök vonalat képviselte ott a Lampart központi részén, ami együttműködött a művészeti főiskolával, együtt tudtak működni, és néhány ember bevontak, de ettől függetlenül is a különböző helyeken élő festők, például mondjuk Kecskeméten Túri Endre, ugye festőművészként végzett, ugye Porbertal növendékeként, és amikor itt, ami Kátai Mihály megmutatta neki egyszer egy művésztelep, hogy esetekig érdemes lenne megpróbálni az ománcművészetet, akkor a 60-as évek végén lejött ide Kecskemétre, megismerkedett a gyári mérnökökkel, megmutatták, hogy mit lehet itt csinálni, aztán annyira jól működött a dolog, hogy ma Túri Endrét alig ismerjük, mint festővész, de inkább zománcművészként. Ez történt például Stefánia Edittel, vagy tulajdonképpen már jóval hamarabb Kátai Mihállyal is, vagy Hévíz Éva, ugye a későbbi történéseket nézve, aki textilesből lett lényegében zománcos, és így tovább. Tehát, hogy ezek a úgynevezett műfaji átjárhatóság, a határterületek felfedezése az, hogy ma már egy művész hiába végez egy adott szakon, akár grafikusként, rengeteg fajta műfajjal, technikával foglalkozhat, és ez az egész magyar zománcművészet mai napig is erről szól, hiszen amikor nyaranként itt a Zománc Társaság keretein belül csináljuk az egyhetes ilyen alkotótelepünket a Kecskeméti művésztelepen, az egykori központi műterembérházban, akkor ott gyakran hívunk meg olyanokat, akik még soha nem zománcoztak, és itt is ez történt, ők a zománcjárban is, meg a Kecskeméti művésztelep első időszakában, hogy a többség az olyan volt, vagy legalább a fele, aki nem zománcozott előtte. Tehát a műfajja inkább így tudott megismerkedni, hogy egy másik műfaj felől érkezett. És ennek is köszönhető, hogy széles körben elterjedhetett például a zománcművészet egy időszakban Magyarországon.
1: Kecskeméten számos középületen láthatók zománcművészeti alkotások, nagyjából ugye a 70-es évektől kezdve.
0: Igen, később is voltak, hiszen még a 80-as évek második felében például rengeteg minden készült, ilyen konzolos falitáblák, stb. A üzleteknél is, itt a főtéren és a környékén is. És vannak egészen speciális emlékeink is, mint például az, hogy itt úgy tudtuk megcsinálni ezt a kiállítást, hogy egyrészt bejönnek a látogatók ide a Cifrapalotába, ahol fotókon, meg minden tudunk hasonló ilyen köztéri munkákat bemutatni, mert valami már teljesen elpusztul, de be tudunk mutatni egy városrészt, tehát egy ilyen külső helyszínként a Széchenyi Városnak az Akadémia körút, Hitel utca környékét, ahol még mai napig is látható a Kótai József, Petrilla István, Kátai Mihály, vagy éppen Morelli Edit alkotásai utcatáblák, utcaszámtáblák, ilyen konzolos megoldású, figurális utcanévjelző táblák, például a Világ utca, ugye egy madaras megoldással, vagy a Hitel utca, ugye egy ilyen kucsmás figurával Kátaitól, és így tovább. Tehát ezeknek a nagy része szerencsére kint van, csak mondjuk ahogy a Gőzhajó utcán, a Petrilla István művén is látható, hogy sajnos volt, akik megdobálták ezeket a zománcos táblákat. De 1977-ben, amikor ideglenesen oda a Széchenyi Városba, vagy Kecskeméten elhelyezték a lakótelepen ezeket, akkor nem gondoltuk, hogy ez majd lassan 50 éve ott lesznek, úgy, mint a ideglenesen itt állomásozó szovjetek, csak ez egy pozitív dolog volt, hogy a zománcművek itt maradtak ki, nem szedték le, a többsége még ma is látható, ahol nem látható, az természetesen itt a kiállításon majd bemutatjuk, illetve a terveket, vagy maketteket, mert ugye a kiállításon sokszor maketteket mutattak be. Nagyon nagy szerencsénk, hogy például Laborc Lórát, aki 1977-ben itt volt ezen a tájékozódási programon, ami arról szólt, ugye,

0: hogy a nagyon egyforma építésű házak között tudjanak tájékozódni az emberek, hogy Kátai mondta, hogy egy gyerek is tudjon tájékozódni, és nem valami elvont rendszer legyen, hanem fölismerhető, könnyen beazonosítható rendszer legyen. Ő mondta, hogy kicsit hasonlít a kereszttáblákhoz, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó, hol van a Madaras utca, hol van a Hitel utca. Tehát, hogy ezeket jól működtessék, és ezekhez tervrajzok is készültek, illetve makettek is, és például a Labolcz Flórának a félig elkészített például makettjei az ilyen tájékozódási plasztikákból most tudjuk bemutatni sok-sok évtized után például először. Tehát ilyen szempontból a kiállítás megmutatja, hogy milyen nehéz a közelmúlt jó pár évtized ezelőtti művészetet is feldolgozni, bizony rengeteg adatunk hiányzik, rengeteg mű pusztul el teljesen fölöslegesen, és tulajdonképpen ez arra is jó ez a kiállítás, hogy hát az, aki nem figyelt fel eddig, hiába próbáltuk bombázni az internetet a felhívásainkkal, de nem jutott el mindenkihez úgy tényleg, de hát akkor majd tudunk később anyagot gyűjteni, hiszen nekem ez az egészen az is a célom, hogy itt a Kecskeméti Múzeumnak a képzőiparművészeti gyűjteményében összeszedjek minél többet a kortárs vagy a zománc művészet korábbi időszakaiból, már eddig is tettem ezt, de még inkább szeretném folytatni, hiszen látom, hogy milyen mennyiségben részarányban pusztulnak ezek a munkák, és van, amiről tényleg már csak a dokumentumokat, fotókat tudom összegyűjteni, de ez egy nagyon fontos munkája a mindenkori múzeumoknak.
1: Az 50 éve indult Kecskeméti Nemzetközi Zománc Művészeti Alkotótelep címmel nyílik kiállítás május 16-án a Cifra Palotában, a Katona József Múzeumban Kecskeméten. A tárlat június 28-áig látogatható. Gyergyádesz László művészettörténészt, a kiállítás életrehívóját, Tóth Zsófia kérdezte.

0: Ma már sok kutatás a hosszú és egészséges élet elérését célozza. Ennek alapját az egészséges mozgás, kiegyensúlyozott táplálkozás, minőségi alvás, hatékony stresszkezelés és mélytársas kapcsolatok képezik. A longevity mozgalom a méltósággal töltött aktív öregedésre helyezi a hangsúlyt. Ezek a tényezők összehangolt alkalmazásával növelhető az élettartam és az életminőség is. Először a 120 éves terv, a Longevity titka című kötet kiadójával, Szabados Ágnessel beszélgetett Fazekas Gyöngyvér.
1: Nagyon izgalmas kötetbemutatón vagyunk túl, és még halljuk is, hogy mindenki zsibong az Országos Széchenyi Könyvtárban. Örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek, és ennyire érdekelte őket ez a bemutató. És most a kötetnek nem a szerzőivel, hanem a kiadójával beszélgetünk, aki talán a szívében hordozza az ilyen és ehhez hasonló könyveknek a sorsát. A Libertin kiadónak maga a küldetése is valami ilyesmi, hogy olyan könyveket adni az emberek kezébe, ami tényleg jobbá teszi az életüket, mondjuk ki nyugodtan, és Szabados Ágival erről beszélgetünk. A könyv talált meg titeket, vagy ti találtátok meg a könyvet?
2: Valóban egy ilyen missziós cél áll a könyvkiadó mögött is, meg ugye az egész tevékenységünk mögött is, ugye az olvasás népszerűsítés, mert én hiszek abban, hogy egy sokkal empatikusabb és jobb ország lehetünk, hogyha többet olvasunk. És ugye ez nem csak szórakozás, hanem egyébként a mentális egészségünk érdekében is nagyon fontos. És valóban olyan könyveket igyekszünk kiadni, olyan könyvek mellé állni, olyan szerzők mellé állni, amikben hiszünk a csapatommal, és amik valóban jó könyvek, hiszen rettenetesen sok könyv jelenik meg a piacon, ahhoz képest, hogy ugye azt halljuk, hogy milyen kevesen olvasnak. Szerintem egyébként annyira nem szörnyűek a statisztikák, meg azon dolgozunk, hogy minél több ember legyen. A tevékenységem első lépése 9 éve a Nincs időm olvasni kihívás volt, amiben már 160 ezer ember van, tehát azért látszik, hogy ez egy szépen duzzadó közösség, és azt gondolom, hogy az, hogy ezen a könyvbemutatón is ennyire sokan voltak, az köszönhető annak, hogy azért egy elég erős közösség áll mögöttünk, aki rendszeresen eljön, ha mondjuk egy könyvet kiadunk és bemutatjuk. Igen, minden könyvünk olyan, amiben abban hiszek, hogy egymáshoz tudunk kapcsolódni, hogy válaszokat adnak olyan kérdésekre, amiben el tudunk akadni, de a könyv olvasása nem ér ott véget igazából, hogy letesszük a könyvet, hanem a könyvkluboknak is nagyon fontos léte van ezeknek az eseményeknek, hogy találkozunk egymással és beszélgetünk, akár a szerzővel, akár csak tényleg olvasóként egymással. Úgyhogy igen, igen, kicsit többről szól ez, mint csak könyvkiadásról, ami egyébként meg nyilván egy gyönyörű szakma.
1: Hát és pontosan egy ilyen kötetről van szó, hiszen ennek a könyvnek igazán nem lehet azt mondani, hogy elolvastam, kipipáltam, kész, ennyi volt, hiszen a kötet arról szól, hogy mégis hogyan tehetnénk jót saját magunkkal, hogyan érhetnénk el azt, hogy egészségesebben, boldogabban, másokhoz jobban kapcsolódva egy ilyen ideálisnak hit mesebeli dolgot megtegyünk, hogy jó sokáig éljünk, méghozzá kötet szerint akár 120 évet is, hiszen a genetikánk valóban erre van kódolva, és a kötet végestelen végig tele van olyan információkkal, amik pontosan ezt próbálják megtenni. Tehát mondhatnánk azt is, hogy tényleg megtettétek azt, amit terveztétek, ami a missziótok.
2: Igen, nagyon-nagyon sok olyan döbbenetes dolog van ebben a könyvben, amire szerintem nem is gondolunk. Számomra talán az egyik legmegdöbbentőbb a kezdetekkor, amikor a Zsolttal elkezdtünk beszélgetni a könyvről, és mesélt róla, akkor az volt, hogy kb. 25% csak, amit a genetikánk határoz meg. Pedig hányszor mondjuk nem, hogy jó, nekem ilyen a genetikám, meg genetikai örökrünk betegségeket, és biztos így van, de azért lássuk be, 75-80%-ban a szokásaink, az életmódunk, a rossz tulajdonságaink, a stressz, az elmagányosodás, na hát kismillió olyan dolog van, és azért szuper a könyv, mert nagyon komplex, tárgyalja a diétákat, a táplálékkiegészítőket, a mentális egészségünket, a közösséghez való tartozásunkat, és úgy egyáltalán nyilván a mozgást, és azt, ami szerintem talán még mindig nem elégszer hangsúlyozott, hogy az izomépítés mennyire fontos, az, hogy daganat, ölő hatása van az izomépítésnek, azt, hogy a demenciát tulajdonképpen javítja, és akkor itt bekapcsolódik az olvasás is, ami szintén egy demencia javító vagy elkerülhető dolog. Szóval azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komplex lent a könyv, és nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy ezt összerakták, mert fontos, hogy azért itt erőnléti edzőkről van szó. akik szerintem ez miatt nagyon hitelesek, mert hogy ők tényleg ott vannak az edzőteremben, és tényleg tudják, hogy az izomépítés és a mozgás mennyire fontos, és itt nem szabad megijedni, hogy tudom, hogy nagyon sok ember fél attól, hogy edzőterem, úristen, majd mekkora leszek. Itt a mikromozgásoknak is nagyon nagy jelentősége van, a pulzus felpörgetésnek, ahogy most hallhattuk a bemutatón, annak, hogy akár tényleg lépcsőzzünk és ne a liftet használjuk, de hogy meg kell tartsuk magunkat idősebb korunkban is, hogy legyen egy vázunk, hogy az izomépítés mennyire elkerülhetetlen. Mondok például egy tényleg megdöbbentő statisztikát, hogy 90 felettieket teszteltek, és 8 hét után eldobták a járóbotot, fel tudtak ülni a székből kéz nélkül, hát mi az, ami nem meggyőző bennél? Tehát, hogy szerintem az, hogy izmot kell építenünk, és akár 50-60-70 év felett is, az szerintem most már kutatások alapján is bebizonyosodott. Szóval nagyon büszke vagyok a srácokra, azért is kezdtünk el együtt dolgozni, meg álltam bele, hogy tetszik ebbe a dologba, mert azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy annyira sok embert érdekel, de muszáj, hogy edukáljunk is, és muszáj, hogy foglalkozzunk ezzel a témával. És hát a legnagyobb megdöbbenésemre igazából most a legeladottabb könyvünk olyan szinten sokan keresik, úgyhogy tényleg ez meg az ő érdemük, mert egy remek könyvet raktak össze. De hozzáteszem, hogy itt volt azért 3 szakmai lektor, volt egy fantasztikus szerkesztő, Ribánszki Ágota, tehát itt azért ez egy nagyon nagy csapatmunka volt, és hát szerintem az eredménye tényleg olyan, amit bárkinek meggyőződéssel ajánlok, és remélem, hogy a szüleim is végre elolvassák, mert hogy nekik is lenne mit fejlődni izomépítésben.
1: Igen, azt hiszem, hogy talán ez az egyik gyenge pontja a magyar lakosságnak, hogy nem vagyunk annyira tudatosak, nem igazán figyelünk arra az egészségkultúrára, ami ugye pedig már az ókor óta tudjuk, hogy épp testben épp lélek. A görögök is és a rómaiak is nagyon odafigyeltek erre, hát akkor mi miért nem, pedig nekik azért még jóval kevesebb mondjuk környezetszennyezéssel kellett szembenézniük, mint nekünk, ami hát valljuk be őszintén, szintén saját magunknak csináljuk.
2: Abszolút, igen, igen. Szerintem is el vagyunk egy picit kényelmesedve, úgy vagyunk vele, hogy tehát nagyon átfordult a gyógyszerközpontúságba, hogy majd megoldjuk a problémát gyógyszerrel, meg nem a megelőzés van központban talán, és nyilván ennek a fogyasztói társadalomnak is van erre hatása, hogy gyakorlatilag nagyon sok mindenben eltolódunk oda, hogy majd akkor gyógyszer, és akkor bekapkodjuk. De ez a könyv arról szól, meg ez az egész longevity szemlélet arról szól, hogy szerintem nem a gazdagok kiváltsága, meg nem egy ilyen úri huncutság, hanem szerintem arról szól, hogy hogyan tudjuk megelőzni akár apróságokkal, amiket módosítunk az életünkben, és tényleg a könyv kitér az alvásra, kitér a légzés technikára, amik szintén ilyen, na hát ahhoz még edzőterembe se kell menni, hogy ezeket gyakoroljuk, vagy megtanuljuk, hogy hogyan tudjuk jól csinálni, és rengeteg mindent tanulhatunk a könyvben erről is.
1: Hát nem sokára majd megszólítjuk a szerzőket, és ugyanerről fogunk még tovább beszélgetni velük, és mindenféle okosságot igyekszem majd megtudni tőlük is, de nagyon szépen köszönjük egyáltalán azt, hogy születnek ilyen kötetek, és vannak olyan kiadók, akik figyelnek arra, hogy szülessenek ilyen kötetek, és hát Szabadoságival még reméljük, hogy sok hasonló, jó, az embereknek jót adó kötetről fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget!
0: A 120 éves terv, a Longevity titka című mű a hosszú életet elősegítő alapvető tényezőket vizsgálja. A kiadó vezetőjével, Szabadoságival, Fazekas Gyöngyvér beszélgetett. A zene után a könyv szerző párosával, Pozsonyi Zsolttal és Csillik Árpáddal folytatjuk.

0: Az életmód szabályozása kulcsfontosságú, nem csupán genetikai tényezők, hanem naprakész döntések határozzák meg, milyen mértékig élhetünk hosszú éveket. 120 éves terv, a Longevity titka című kötet szerzőpárosát, Pozsonyi Zsoltot és Csillik Árpádot Fazekas Gyöngyvér kérdezte.
1: A kiadóval már megemlítettük ezt, és beszélgettünk arról, hogy mennyire fontos az, hogy olyan könyvek is születhetnek, és olyan kiadók is vannak, ahol olyan könyvek születnek, amik az embereknek a, mondjuk így, hogy életét teszik jobbá. Hát ez a kötet pontosan olyan, hiszen azt próbálják meg elmagyarázni nagyon komolyan is, de közben nagyon közel hozva a témát ahhoz, hogy mindannyian felelősek vagyunk saját magunkért is, de meg egymásért is, és azért is, hogy ezt az életet, amit itt ezen a földön eltöltünk, azt minél hosszabban, minél boldogabban és minél egészségesebben töltsük el, hiszen a hosszú élet az egészséges nélkül azért egy elég súlyos büntetésnek hangzik, és hát mind a ketten pontosan ennek szentelik az egész életüket is, nem csak a könyvet. Hogyan született meg magának a kötetnek az elgondolása, mert hogy mindkettőjüknek van, én mondhatnám azt, hogy éppen elég baja azzal, hogy egészségesebbé igyekezzenek tenni a körülöttük lévőket. Itt talán egy kicsit bővült ez a kör.
2: Igen, mi a Zsolttal egy több mint 10 éve ismerjük egymást, és egy jó pár évvel ezelőtt újra elkezdtünk együtt dolgozni.
1: Csillik Árpád.
2: És azon kaptuk magunk, hogy tulajdonképpen folyamatosan erről beszélgetünk, erről osztunk meg egymással kutatásokat, szóval tulajdonképpen megvolt a könyvnek az alapvető magja, csak még nem tudtuk, hogy ebből lesz egy könyv. Úgyhogy ezek tulajdonképpen az olvasó ezt az eszmecserét, ennek a kis gyerekét látja maga előtt, amikor olvassa. Úgyhogy tulajdonképpen innen indult az egész, hogy mi folyamatosan erről beszélgetünk, és végül jött egy lehetőség, hogy ezt összefoglalhassuk, és igen, egész nap azért dolgozunk, hogy akik hozzánk járnak, vagy mi velük foglalkozunk, egyre-egyre jobb életminőségben éljenek, de úgy voltunk vele, hogy a könyvvel azért még több mindenkit el tudunk kérni, és még nagyobb hatást tudunk így gyakorolni.
1: Az embernek sokszor az a benyomása, hogy két különböző buborék van ebből a szempontból. Vannak azok, akik tudatosan figyelnek, igyekeznek megtudni minél többet erről, és vannak azok, akik meg elavult dolgokat hisznek, vagy akár nem is hisznek szinte semmit, hanem jól van az úgy, ahogy megszoktam, nem akarok ebből változtatni, mert eddig is jó volt így. Szóval, hogy az egyik kérdésem az is volna, hogy és mennyire érzik úgy, hogy az emberek valóban tisztában vannak azzal, hogy mit jelent az egészséges életmód. Nem csak egy hangzatos címként, hanem valódi, aktuális, praktikus tudásként. Tudjuk, hogy mi az egészséges életmód, vagy rengeteg félre csúszott információ van?
3: Egyrészt nekünk ugye az is volt a célunk a könyvvel, hogy azokat megmozdítsuk, akik annyira nem élnek egészségesen.
1: Pozsonyi Zsolt.
3: És minimálisra hozzuk az akadályt, amit át kell lépniük ezekkel, lásd mondjuk a mikro edzések, vagy a napi 1-2 perces mozgásokkal, és a legnagyobb probléma szerintem az, hogy nagyon alacsonyra helyezzük az egészségnek a küszöbét, hogy hol mondjuk azt, hogy már nem vagyok egészséges, vagy mi számít már nem egészségesnek, és mi azt akarjuk bemutatni, hogy az a longevity szemet az arról szól, amiről mi beszélünk és írunk, mert hogy gondolkodunk, hogy életem végéig próbáljak erőm teljében lenni, vitális lenni, mert itt érdemes megemlíteni azt, hogy van egy élettartam, meg van egy egészséges élettartam, és az orvostudomány a fejlődése által, az AI-jal okosítva még tud éveket adni az életünkhöz, de egészséges éveket csak mi tudunk magunknak adni. És igazából ezt mutattuk meg a könyvbe, hogy ennek van 4 területe, és ebbe például beletartozik a mi egészségfelfogásunkba, a mentális egészség is. Sőt, olyan szinten beletartozik, hogy majdnem, hogy mind a másik 3 területnél még fontosabb, hogy legyen, lásd, életcélom, hogy én meghatározom azt, hogy mi az az egészségminimum, amit nekem el kell érnem, ami azt jelenti, hogy mondjuk naponta, amiről volt szó, hogy 3-szor megpörgetem a pulzusomat, hogy én a lépcsőt választom a lift helyet. Tehát, hogy ilyen minimumokat meg kellene fogalmazzunk az egészségünkkel kapcsolatban, és én azt gondolom, hogy a legnagyobb siker ez a könyvnek, hogy ezt sikerül átadni, és azt halljuk, hogy a nagymamák elindulnak a konditerembe súlyzózni, és egy picit elkezdenek máshogy gondolkodni az egészségükről, meg hogy hol van annak a határa, és kezdik áthúzalozni az agyukat arra, hogy az egészség az valójában nem a betegség hiánya, hanem az, hogy én életerős vagyok, és hogy bármikor elkezdhetem, mert én lehetek 65 évesen is életerős, meg 75 évesen is, bármikor csak neki kell állni.
1: ez egy nagyon fontos dolog, hogy egyrészt azt gondoljuk, hogy hát ha nem tudom, 10-20 éves koromban nem álltam neki edzeni, és nem építettem fel akkor az egészséges testemet, akkor már veszett fejszenyele. Ez talán az egyik ilyen furcsa tévedés nagyon sokaknak a fejében. A másik pedig az, hogy azt gondoljuk, vagy azt gondolják sokan, hogy az egészséges életmódot azt jelenti, hogy sokat mozgok, meg egészségesen táplálkozom, és pipa, kész, minden, holott valóban ez is beletartozik, hogy akár a mentális egészségemre is figyelek, de a másik, ami nagyon érdekes, amit szintén talán kevesebbet hallunk, hogy mondjuk odafigyelünk akár a légzésünkre, vagy odafigyelünk mondjuk például arra, hogy hogyan és mikor pihenünk.
2: Igen, itt több dolog is szemlített. Az egyik, hogyha már légzés, és ha már katolikus rádió, akkor csináltak egy összefoglaló kutatást, ahol megnézték különböző vallású embereknek az imádságát. És vallástól függetlenül beállt mindenkinek ugyanúgy 6 légzés per percre a légzése az imádkozás során, és ott ugye az egy nagyon-nagyon relaxáló, ilyen gyógyító légzésnek is felfoghatjuk, mellette pedig ott volt a közösségnek az ereje, úgyhogy abszolút a közösségben levés és a légzés az egy nagyon-nagyon elhanyagolt terület, ami pedig az a sosem késő, pedig hogyha feltesszük magunknak a kérdést, hogy mikor, mennyi időt fogunk milyen életszakaszokban eltölteni, akkor ha minden jól megy azért tovább, tehát a 40 fölött, 50 fölött fogunk azért sokkal több évet eltölteni, mint a 20-as éveinkben. És ez egy elöregedő társadalom, tehát például Japánban is már minden 5. ember már 60 év felett van, és pont ma láttam egy videót, ahol már tulajdonképpen Tájvánban az edzőteremben mondják az edzőtermi tulajdonosok, hogy most már az átlag életkor 65 év, és pár éve még 40 volt. Szóval sosem késő elkezdeni, és nagyon nagy hatásokat tudunk még egészen magas életkorban is elérni, és ezért is írtuk a 120 évet, ami amúgy egyébként szintén benne van a Bibliában, én ezt nem tudtam, és edzek egy lelkész urat, aki mondta, hogy hát emiatt választottak ezt a címet, és én nem is tudtam róla, úgyhogy ő is ennek így lenderült.
1: Igen, ugye már az ókorban is a Bibliában is súlyt fektetnek ugye erre, de ha gondolunk mondjuk az ókori egyiptomiakra, ők is a tökéletes életkornak a 120-at tartották, tehát már akkor is feltűnt az embereknek, hogy azért ez nem egy lehetetlen dolog, és ha valaki egészségesen jól él, akkor bizony a testét és a lelkét és a szellemét is karban tartja, akkor nem egy mesebeli dolog sokáig élni, és jól élni sokáig. De talán, ami még ennél is érdekesebb vagy fontosabb, hogy nagyon sokszor meg azt tapasztalja az ember, hogy ha valaki igyekszik az egészséges életmód irányában tájékozódni, akkor rengeteg hát ilyen rosszul értelmezett kutatásokba, vagy túlzásokba tud belefutni. Ebben a kötetben viszont azt lehet érezni, hogy itt azért egyensúly van, van egy jól kiegyensúlyozott, majdnem így mondanám, hogy 25-25, és még 2x25%.
3: Így van, én azt gondolom, hogy az Árpival amellett, hogy a téma felé nagyon szenzitívek vagyunk, és olvassuk a kutatásokat, nagyon szeretünk olvasni is, és szerintem mondhatom mindkettő nevében, hogy nagyon sok olyan könyvet is olvastunk közben, amit nem kellene követni. Tehát, hogy egyszerűen nagyon sokan úgy írnak könyvet, hogy a saját metódusukat azt ilyen kizárólagosként hirdetik, hogy ez fog működni, és valójában azt mindegyikről kiderül, hogy az arany középút működik. Tehát mi pont arra törekedtünk, hogy nem akarunk új csoda módszert, hanem azt akarjuk megmutatni, hogy az irányítást vissza tudod venni a kezedbe, és nem is annyira nehéz különben. Tehát, hogy itt a 4 terület, ugye aludjál, optimálisan rendez az alvásodat, táplálkozásnál se divat diétákat kellene követni, hanem törekedni mondjuk a minél természetesebb alapanyagokra, és akkor még belefér egy kis ultrafeldolgozott élelmiszer is természetesen kerül, de mennyire tudod, de az optimumot, legyél szupermédium a mozgásba, tehát állóképesség kiegyensúlyozottan fejlesztve, de ha korábban nem edzettél, akkor kezd ezekkel a nap reggel 5 percet mozgok, napközben odafigyelek, legyen meg a 7000 lépés, hát hogy valójában erről szólna történt, hogy legyél egyensúlyba, és mi nem egy ilyen könyvet akartunk írni, ami egy új szupermódszernek a kizárólagosságát hirdeti, mert ezek a szupermódszerek utána mind megbuknak, nem érdekes módon, de hogy fölfutnak velük emberek, ő megtalálta rák ellenszerét, meg hasonlók, de könyörgöm, itt több ezer kutató dolgozik világszinten, évtizedeket áldoz azért, hogy megtalálja valaki meg megtalálta, és leírja a könyvébe. Tehát, hogy nem az volna, hogy ezek mind félrevisznek, ezek a hangzatos dolgok, de így lehet eladni dolgokat, valamilyen szinten van benne üzleti logika, és mi azt szerettük volna megmutatni, hogy ez egy működő rendszer, amit nagyon könnyű applikálni az életünkben, és azt szeretném megmutatni, hogy tényleg rajtunk múlik, és vissza lehet venni az irányítás az egészségünk fölött.
1: De hát talán azt hiszem, hogy ez az egyik kulcsmondat, hogy rajtunk múlik, és vissza lehet venni, és bármikor vissza lehet menni. Élhetünk sokáig, és élhetünk sokáig egészségesen és boldogan. Úgyhogy köszönöm szépen Csillik Árpádnak és Pozsonyi Zsoltnak a beszélgetést. Szerintem nagyon sokáig folytathatnánk ezt, de a könyvbemutató után azt hiszem, hogy nekik is szükségük van valamennyi pihenésre, és a hallgatóknak meg azt jól ajánljuk, hogy ha van kedvük, akkor és érdekli őket az egészséges életmód, igyekezzenek bele nézni a könyvbe, megfogadni egy-két tanácsot, mert maguknak tesznek jót vele, és talán tovább is tudják adni ezt a praktikus, jó élet, hosszú élet titkát.
0: A Longevity titka című kötet szerzőpárosát, Pozsonyi Zsoltot és Csillig Árpádot hallották. Kedves hallgatóink, Akvarell című kulturális ajánlónk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Biksa Levente, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Fülöp Tamás volt. Köszönjük figyelmüket!

0: James Lusty zenekara muzsikált. 15 óra 50 perc van, kedves hallgatóink, a következő percekben a ma fél hatkor kezdődő kerengőt ajánlja figyelmükbe a szerkesztő Pozsgai Nóra.
1: Kleopátra nagyon nem szerette Heródest, és állandóan nyüstölte Marcus Antoniust, hogy adja már neki Heródesnek a királyságát, de Marcus Antonius erre nem volt egyszerűen hajlandó, hanem rávette Heródest, hogy a Jerikó közeli balzsamkerteket adja oda Kleopátrának.
2: Ha Kleopátra vágya teljesül, ki tudja, talán a betlehemi kisdedek sorsa is egészen másképpen alakul. Tudták, kedves hallgatóink, hogy az egyiptomi királynő sok más nyelv mellett héberül is beszélt, és hogy Heródes etnikailag nem is volt zsidó? Ki volt az evangélium véreskezű gyermekgyilkosa, és miért nem mert a szent család még Heródes halála után sem visszaköltözni Betlehembe? Milyen volt Kajafás, Pilátus a történész szemével?
1: Kineveznek préfektuszokat, ezek ilyen viszonylag alacsony származású, de római lovagok voltak, és 7 darab préfektusz név szerint ismerünk, az első Koponius volt, de most nem sorolom fel az összeset, és ha jól emlékszem, akkor talán az 5. volt Pilátus, aki egy extra hosszú ideig, 26 és 36 között boldogította ezt a rábízott tartományt.
3: Pilátusnak ez előrelépés volt karrierben, vagy egy ilyen mellékvágány, ő nem szerette, filmekben sokszor úgy ábrázolják, hogy utálta, meg unta a zsidókat,
1: igen,
3: akár Bulgakov is úgy ábrázolja, persze,
1: Bulgakov
3: ezek nem
1: is
3: hitelesek.
1: A Mester és Margaritában, igen.
3: Így van.
1: Na most maradjunk talán a dokumentumoknál. Az az érdekes Pilátussal kapcsolatban, hogy nem csak az Új Szövetség beszél róla nagyon sokat, viszonylag nagyon sokat, mert egyébként az Új Szövetség, hogy úgy mondjam, nem nagyon foglalkozik a római belügyekkel, még azzal se, hogy mi van igazából Júdeában, politikai szempontból, de róla Filón, Alexandriai Filón, Josephus és Tacitus is elég bőségesen ír. És különösen Filón és Josephus olyan sztorikat örökített meg Pilátussal kapcsolatban, amiről egyébként az első könyvemet írtam, még annó 2007-ben, amelyekből én azt a képet szűrtem le magamnak, hogy ő egy katona ember lehetett, feltehetőleg egyébként a préfektuszok nagy része katona volt ebben az időben, és egy igazi vaskalapos, tipikus római katonatisztként viselkedett Júdeában, ami rengeteg összeütközéshez vezetett a zsidókkal. Ugyanis ebben a tartományban nagyon fontos lett volna a vallási ügyek iránti érzékenység például. Az, hogy bizonyos dolgokat nem teszek meg. Ezt ő nem volt képes megcsinálni, de például pont a Jézus ügyében, mert minket ez érdekel most a legjobban, a Jézus ügyében, hát szerintem ő azért, főleg János evangéliumából eléggé az látszik, hogy ki akart ebből táncolni, mert meg volt győződve róla, hogy Jézus nem bűnös, de valahogy behúzták őt a csőbe, és az a mondat volt ez a csőbehúzás, amikor azt mondják neki a kajafásék, hogy ha most Jézust elengeded, akkor te nem vagy a császár barátja. Ezt sokszor úgy értjük, hogy itt ez valami laza dolog lehetett, de nem. Az Amicus Caesaris, az egy kvázi félhivatalos név volt arra, akik a Tiberius császárnak a legbelső tanácsadó köréhez tartoztak. Tehát ő valószínűleg onnan jöhetett. És ő akkor rettenetesen megijed, ugyanis Tacitustól tudjuk, hogy elég sok ember utána hirtelen meghalt, miután az Amicus Caesaris címet elvesztette. A Pixisből kiesni, az halálos veszély volt Pilátus számára, és ezt ő tudta.
2: Folytatjuk 2 hete megkezdett beszélgetésünket az evangéliumi szereplők történelmi valóságáról, amit korábban sokan próbáltak tagadni, az utóbbi 1-2 évtized régészeti felfedezéseinek hála azonban, ma már ez nem lehetséges. Létezésüket, kilétüket ma már megkerülhetetlen leletek igazolják. Vendégünk a ma délutáni kerengőben professzor dr. Grül Tibor ókortörténész, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora. 17 óra 30 perctől hallhatják a beszélgetés második részét, addig pedig, ha esetleg lemaradtak volna az első részről, visszahallgathatják honlapunkról vagy Spotify-on és Apple Podcaston is. Kerengő második rész tehát Grül Tiborral, ma este 17:30-tól itt a Katolikus Rádióban.
0: A kerengő második részét a szerkesztő Pozsgai Nóra ajánlotta figyelmükbe.

Georg Friedrich Händel szerzeményét hallották Nathalie Desai és a Concert Astré Kamarazenekar előadásában.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 16 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Leköszönt a NAV elnöke. Az eddig államtitkári rangban lévő Vágóhelyi Ferencnek a Nemzeti Adó- és Vámhatóság vezetőjének megbízatása a kormányváltással megszűnt, írja a Telex. Az adóhatóság megerősítette a portál értesüléseit. Május 13-ától Tamásné Cinege Csilla elnök helyettes képviseli a Nemzeti Adóhatóságot, közvetlenül vezeti a központi irányítást, továbbá ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek jogszabály a NAV vezetőjének feladat és hatáskörébe utal, ismertette az adóhatóság. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán. Bejelentette, hogy átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Bizottsági meghallgatásán hétfőn a parlamentben ismertette továbbá, hogy szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése. A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, mondta Gajdos László. Brüsszeli források szerint jelenleg már reális forgatókönyvnek tartják, hogy Magyarország az összes, vagy legalábbis szinte az összes elérhető támogatáshoz hozzáférhet. Ugyanakkor a korábban végleg elveszített összegek visszaszerzésére nincs jogi lehetőség, írja a hiradó.hu. Sajtóértesülésekre hivatkozva a portál azt írja, hogy Brüsszel 34 milliárd eurót szabadíthat fel Magyarország számára pár héten belül. Az uniós pénzek felszabadításának feltételei már évekkel ezelőtt ismerté váltak. Elvárás a közelmúltban újra ismertetett 27 feltétel teljesítése a pénzek hazahozatalához. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő közösségi oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, nem költözik be a karmelita kolostorba a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter hozzátette, hogy az Alkotmány utcai épület néhány lépésre található a parlamenttől, és szimbolikusnak tartja, hogy a miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz. Orbán Viktor először posztolt a közösségi médiában, amióta nem ő a kormányfő. Elkészült a leltár. Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti, csak el ne rontsák, írta Magyarország korábbi miniszterelnöke ahhoz a videóhoz, amelyet a közösségi oldalán jelentetett meg szerdán. Felsorolta, hogy Magyarország gazdasági növekedése ma a második legmagasabb az Európai Unióban, 1 millióval több magyar dolgozik, mint 2010-ben, és hogy milyen adókedvezményeket, lehetőségeket vezetett be a családosoknak, fiataloknak az utóbbi években. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
2: Budapesten baleset történt a József körúton a Blaha-Lujza tér felé az Üllői út után, a belső sávban. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Pesti úton befelé a Ferihegyi út után, ott sávlezárásra számítsanak. Lassú a haladás a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Láncidig és az Erzsébet hídnál északra, valamint a Rákóczi úton befelé a Barostértől. A második kerületben a Zöldkő utcában a Zöldkert útnál ma napközben útszűkület nehezíti a közlekedést, mert csatornát javítanak. Szintén útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utcánál, csőtörés miatt. Mától napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Pázsit utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Kovács Botond, PKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Az élénk északnyugati szél megerősödik, a hőmérséklet este 9 és 15 fok között várható, csapadék nem valószínű. Kedves hallgatóink, a következő híradás 17 órakor lesz. Tizenhat óra öt perc. Embernek maradni.
3: Szeretetek, köszöntöm a Katolikus Rádió nézőit és hallgatóit, Müller Márk vagyok, ez pedig az Embernek maradni. Negyedik adásnál tartunk, és mai vendégem Barát Éva, aki úgy szereti, a Évének szólítják, feleség, édesanya, nagymama, orvos, mentálhigiénész szakember, lelki vezető. Éva 1969-ben Budapesten született, orvos szülő középső gyermekeként. Gimnázium után egy évet a Bolyai utcai gyermekkórházban dolgozott. 1988-tól 94-ig a Sote általános orvostudományi karán tanult és szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt született két lánya, majd az államvizsga után még három gyermeknek adott életet. 2012-ig gyakorlatilag főállású anya volt. 12-től a Sote mentálhigiénész szakirányi továbbképzését végezte el. Itt született meg benne, hogy az általános orvos és a mentálhigiénés végzettségét ötvözve a pszichoszomatika területén szeretne dolgozni. A záró dolgozatát is ebben a témában írta. A következő években további módszerspecifikus képzéseken vett részt, ahol középpontban a test volt. Jelenleg olyan főként krónikus betegséggel küzdő klienseket és olyan pácienseket fogad, akiknél központi probléma, hogy testi tünet vagy több testi tünet is jelentkezik, de szervi elváltozás nem diagnosztizálható. Fontos számára a lelkivezetői szolgálat is, amit a test-lélek-psziché hármas egységében igyekszik végezni. Jelenleg egy lelkivezetői szupervíziós csoportban képzi magát a jezsuita Nagy Bálint atya vezetése alatt. Legfontosabb dolog, amit szeret kiemelni magával kapcsolatban, hogy Isten szeretett leánya, aki 36 éve él házasságban, ahol a mélységek és a magasságok által a férje és a közte lévő egység megerősödését élheti meg, kettejük között egy igazi szövetséget tapasztalhat meg Istennel karöltve. 6 nagykorú gyermeke van, 3 unokája, akikkel számára ajándék együtt lenni. Évi, szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és kérdezem így első körben, hogy visszahallgatva így röviden az életedet, az elmúlt évtizedeket, milyen volt ez, milyen érzéseket keltett? Kihagytam-e valamit a tények közül?
4: Kihagyni nem, de sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, meg téged is, Márk. Talán annyi pontosítás, hogy az egyetem alatt született két lányom, aztán államvizsgákkor a harmadik fiam, és aztán utána még 3 gyermek.
3: Á, igen.
4: És tehát ezzel egészíteném ki. És a pacientúrában pedig, ahogy mondtad, tehát, hogy valóban akik hozzám járnak, az egyik csoport az, ahol ezt úgy is hívják, hogy egészségszorongás, ez az ő területük, hogy nagyon félnek attól, ami épp történik a testi tünetektől, de nincs mögötte szervi ok, illetve hát akkor a krónikus betegségnél meg már ott van a szervi ok.
3: Uh-huh. Tehát ők a te célcsoportod, igen, mint gyógyító. És egyébként, igen, hogy definiálod magad? Itt nagyon sok mindent felolvastam, és ugye azt mondod, és ezt ugye máshol is hangsúlyoztat, hogy a Jóisten szeretett lánya vagy. Ez azt jelenti, hogy nálad ez a központi identitás, ez mindennek az alapja, jól érzékelem, mert írtál több mindent, ugye mi már beszélgettünk, készültünk erre a műsorra, és nekem ez kapta a legnagyobb hangsúlyt, ezt jól látom.
4: Igen, én azt gondolom, hogy az vagyok, aki Istenben vagyok, hogy ez a kőszikla, és hogy az, hogy ez amikor a fejemből elérkezett a szívembe, hogy én szeretett vagyok, mert kognitíve ezt én sokáig ezt hangoztattam, de ott legbent érzékeltem, hogy van, amikor ez nem kőszikla, és hogy inkább a sebzettségeim által figyelem magamat, és amikor az ott megérkezett a szívembe, hogy én Isten szeretett leánya vagyok, az egy olyan erős kőszikla, hogy bármi történik bennem, körülöttem, nem esek a mélybe, hanem az Isten karjaiban vagyok.
3: Tehát akkor ez egy biztonságot és egy megtartást adó,
4: igen,
3: tudat, és annál több. Ugye azt mondod, hogy megérkezett a szívedbe, ugye sokan, akik foglalkoznak így önismerettel, meg a pszichével és a pszichológiával, ugye ami az elmével is, meg ugye az érzelmekkel is, mindennel is próbál foglalkozni, azt mondják, hogy a leghosszabb út az innen van, hogy a fejtől a szívig.
4: Igen.
3: Ez neked hány év volt? Ha lehetek ilyen pimasz, ezeket hány év volt, amíg leért ez a kognitív tudás?
4: Azt hiszem, amikor ez ott tényleg megérkezett, ott különben egy lelki gyakorlaton történt, ahol az istenképekről volt szó, és ahol magamra ismertem, hogy az Istennel való kapcsolatomban is ott van az, hogy nekem valamit teljesítenem kell azért, hogy megélhessem, hogy én értékes és szerethető vagyok, és ezt hívom én ilyen kegyelmi pillanatnak, amikor ott az egy ilyen pillanat alatt széttört, és rádöbbentem arra, hogy hát ez így nem igaz, mert hogy ez az, hogy én az értékességemet ahhoz kötöm, hogy teljesítek. Ez az én sebzettségemből fakad, és akkor úgy ezt úgy szépen felgöngyölítettem, hogy ez a teljesítményhez kötött értékesség, ez nem is annyira különben a szüleimmel való kapcsolatból jött, hanem abból jött, hogy versenysportoltam, és a sportban azért ez ott nagyon erősen megvolt, hogyha ott le kell tenned az asztalra valamit, és ha leteszed, akkor jó, ha nem teszed le, akkor annak következménye van. És ez volt, ami úgy ahova vissza tudtam ezt vinni, és akkor így ezzel dolgoztam. Meg aztán, ami nekem ezzel kapcsolatban egy nagyon személyes tapasztalat, amiről már sokat beszéltem, meg meséltem, az, amikor én magam is szembesültem azzal, hogy van egy súlyos betegségem,

0: sport, mert hogy itt ezekben a sorokban, amit felolvastam, vagyis az életrajz, az főleg a szakmai, meg nyilván a családi életedről szól röviden, de ezek szerint akkor te komolyan sportoltál. Erről pár mondatot, igen, ha lehetne tudni, hogy milyen sportot, mennyi ideig, mi volt a célod ezzel, kivet rá, vagy mi volt a motiváció, hogy egyet sportolj?
1: Hát az apukámnak volt ez nagyon, azt gondolom, hogy meghatározó, tehát az ő életében a sport nagyon fontos volt, és hogy ő is versenysportoló volt, ő kézilabdázott, meg válogatottban játszott, és ő azt mondta, hogy a sport nagyon fontos, és próbáljuk megtalálni azt, hogy mi az én sportom. És akkor én 4 éves korom óta minket ő vitt sportra, tehát ő ebben ott abszolút részt vett, ez az ő feladata, vagy feladata volt, ő vitt minket, és akkor mi először elkezdtünk úszni, így van egy nővérem, meg egy öcsém, és azt is versenysport, tehát jártunk versenyekre, de én őszintén azt az úszást nagyon nem szerettem, mert fáztam. Én nagyon vékony voltam, és akkor, amikor mondta az edző, hogy még 40 hossz, akkor emlékszem rá, hogy ilyen beugrottam, vagy mentem tovább, sírtam, nagyon nem szerettem is azt a hideg vizet, és akkor aztán így szerintem ezt, amikor az edző mondta, hogy ügyesek vagyunk, menjünk tovább, a papám azért lát, hogy ellenállás van bennem, és akkor elvitt ilyen szertornára, és akkor ott is körülbelül nagyon gyorsan mondták, hogy hú, milyen jó mozgáskultúrája van ennek a kislánynak, és hogy menjen tovább, de azt meg valahogy a papám nem akarta, ő azt mondta, hogy hát abban lehetnek olyan sérülések, ami egy egész életre aztán meghatároz, és akkor így kerültem teniszezni. Mm. És akkor a tenisz, ő is kömmel játszott, de hát így a tenisz az nekem egy ilyen nagyon-nagyon nagy örömöt jelentett annak a teniszre való, az edzésekre menni, a csapat, és nagyon sokáig különben ez egy ilyen kis buborék volt, és annyira az edzőmmel így összehangolódtunk, hogy nagyon gyorsan, nagyon magasra kerültem, tehát jött a 2-3 év alatt betörtem ott, hát akkor még gyerek volt a korosztályban, először csak harmadik, aztán második, aztán pedig éveken át így abszolút így elsőként voltam, és aztán történt egy egyesületváltás, és abban az egyesületben pedig nem találtam a helyemet, és aki meg az edző volt, az a meg végképp nagyon nem tudtunk kapcsolódni, és aztán én, amikor gimnazista lettem, tehát én nagyon intenzíven általános iskolában játszottam, meg gimnáziumnak az első hívében, és akkor aztán úgy megszületett bennem, hogy nincs már az a felszabadultság, az az öröm, ami akkor volt, amikor a legelején, és hogy az edző nagyon át akart engem nevelni egy olyan játékstílusra, amiben én nem voltam otthon.
0: Tehát nem, igen, volt rád annyira tekintettel, nem, hogy te ki vagy, meg milyen, igen, vagy milyen, mi, igen, illik, igen, a te személyiséget, igen. Volt egy koncepció, és akkor azt próbálta rajta, igen, vinni.
1: Igen, igen, és akkor emlékszem, a apukámnak mondtam, hogy hát meghoztam a döntést, és hogy én nem szeretnék tovább ilyen szinten teniszezni, és akkor szerintem ott ügyesen csináltam, mert mondta, hogy, és akkor megkérdezte, hogy mi volt a probléma, akkor elmondtam neki, akkor mondta, hogy miért nem szóltam, mert hogy akkor ebben azért segített volna, hogy ő ezt így nem tapasztalta, vagy hogy én itt ebben most így ennyire szenvedek. És akkor egy fél év, én annyira elegem lett, hogy az ütőmet így bedobtam az ágy alá, és akkor mondtam, hogy nem, soha többé nem fogok teniszezni, és akkor egy fél év után mondta, hogy rendben van, hogy nem csinál versenyszerűen, de hogy a sport meg az nagyon fontos, meg egészséges, és mi lenne, hogyha a gimnázium alatt én lemennék ilyen egyetemi csapatba, és csak úgy a saját örömömre játszanék. Csak én végül is egész gimi alatt még jártam, teniszeztem, és de akkor jó, ilyen egyetemi ilyen csapatokkal hétvégén volt, hogy mentünk csapatbajnokságra, és 18 éves koromig azért játszottam.
0: Te is ki volt ott, amikor nagyon benne volt a teniszbe, ki volt a kedvenc teniszeződ, akár férfi, akár nő, egyet, ha így kapásból.
1: Hát a Christopher Lloyd volt a nagy kedvencem a külföldi mezőnyben.
0: Na, én rá még nem emlékszem, még nem is éltem szerintem.
1: Nekem ő
0: a 70-es évek, vagy 80?
1: Hát az inkább 80-as, igen.
0: 80-as, igen, lett akkor.
1: Igen, igen, meg a McEnroe, a fiúknál.
0: Hát
1: McEnroe, az a hölgyeknél, a Christopher Lloyd, meg a Navratilova játszottak, de én a Christopher-nek a stílusa az voltam én. A Navratilova az a támadó játék szervába megy, és holizik a Krisz meg nagyon gyönyörűen játszott az alapvonáról.
0: És most van egy

0: egyébként még kedvenc játékosok, tehát mostani mezőnyből, tehát azt mondani, hogy Roger Federer vagy Rafael Nadal, akkor melyikre teszel X-et?
1: Nekem a Federer volt különben nagy kedvencem, a Nadalt is aztán megszerettem, de a Federernek, ahogy a pályán volt, amilyen méltósággal játszott, én azt nagyon szerettem.
0: Nekem az eleganciája, és igen, egyébként az a konzisztens, tehát nyilván ilyen magas szinten mindenki valahol egy következetes teljesítményt hozza, hogy Federernél ez valami olyan szerénységgel, meg eleganciával párosult, hogy az mindig lenyűgözött. Úgyhogy, na, örülök, hogy találtunk még egy kapcsolódást, de ma nem ezért vagyunk itt pontosan, viszont így hallgattalak, és így ugye elég hosszan meséltél erről, tehát, hogy ez akkor, hát nyilván mindenkinek gyerekkor, meg kamaszkor ban szerzett tapasztalatok, azok fontosak, hogy neked ez akkor így összességében egy jó élmény maradt, hogy ez ilyen így végigmentél, és végig is megtaláltad az örömsportodat, ha jól értem, vagy ezért ez egy keserédes múltba tekintés, amikor erről beszélsz?
1: Abszolút ez örömforrás, és nekem létforrásom a sport, és külön a mai napig én hát egyszer egy barátnőmmel, akivel együtt csapattársak voltunk, játszunk a saját örömünkre, meg úszom is, meg tornázom is, tehát hogy én nagyon fontosnak tartom a sportot, és nekem a sport nagyon sok mindent megtanított, tehát azáltal, hogy ott minden nap edzésre mentünk, meg akkor általános iskolában még volt, hogy délután volt iskola, és én reggel is, meg még iskola után is mentem, meg futottunk, megtanított arra, hogy összeszedetten struktúráltan csináljam a napjaimat, megtanított abban, hogy hogyan kezeljem azt, hogy most, ha nem sikerül, hogyan kezeljem a sikereimet.
0: Igen.
1: Szóval nekem egyértelműen az összességében pozitív. Az, amikor egy föltárult pont egy ilyen pszichodráma csoport kapcsán, hogy ott azzal az edzővel bennem elakadások vannak, azt pedig bevittem és feldolgoztam.
0: De szép. És akkor abból indultunk ki, hogy ugye a versenyző, a versenyző Évi. Tehát, hogy az neked az végül is nem egy szülőktől jövő, vagy a teljesítménykényszer, nem tudom, valami ilyesmit mondtál, ugye, mert nagyon mélyről kezdtük, ugye az identitásod az, hogy Isten szeretett lánya vagy, és hogy ebben az identitásban, vagyis amikor ehhez egyre közelebb kerültél, ha jól értem, ott felfedezted, hogy hát ott van a teljesítménykényszeres éned.
1: Igen.
0: De hogy az pont ebben az élményben, ebben a pillanatban, ami talán egy ilyen, ugye, kairoszi pillanat, tehát nem kronosz, hanem kairosz, hogy ebben a kegyelmi pillanatban, mintha összetört volna a teljesítménykényszeres.
1: Igen.
0: És akkor ennek a gyökere akkor a sport volt, vagy a sportolás élménye?
1: Az is, meg szerintem azért az iskola rendszer is, azért, ha nagyon őszintén akarunk lenni, ez itt van, ez ebben ott van.
0: Igen.
1: Maga a szüleim is azért mind a ketten, amit csináltak, azt szerették jól csinálni, és én gyerekként ezt abszolút onnan is így hozom, csak szerintem a legfőbb forrás nem ott volt. Uh-huh. Tehát azért otthon nekünk szabadságot adtak abban, hogy most én merre megyek, mit választok. Uh-huh. Itt is, amikor zongorázt meg teniszeztem, akkor papám vagy sportzongora megkérdezte, hogy merre szeretnék menni, tehát azért
0: volt döntési lehetőség. És akkor azt érheted meg, hogy te választasz, és hogy arra felé haladgatsz, amerre szeretnél.
1: Igen.
0: És ugye teljesítménykényszer, hogy tehát, hogy azért ez akkor így szerinted egyébként mennyire? Mert azért valahogy teljesítenünk kell dolgokat. Szóval, most nem lennél itt, ha nem teljesítetted volna az anyai kötelezettségeidet, vagy nem lenne a gyerek, nem lenne három unoka, meg hogy tettél azért, hogy egészséges legyél ebben, majd erről is lehet egy kicsit kérdeznék, hogy nagyon röviden, hogy aki nem ismer még téged, a hallgatók, nézők közül, mi ez a betegség, amit most említettél. De hogy akkor most hogy van itt, hogy áll ez egyensúlyba? Tehát, hogy teljesítek is, meg nem is, mert a teljesítés az igazából elvihet egy nem jó önértékelési pózba, vagy pozícióba. Hogy mit ajánlasz, vagy mi a tanulságod most így?
1: Az, ami bennem megszületett, hogy itt amikor ez, hogy én Isten szeretett gyermeke vagyok, és hogy nekem nem kell bebizonyítanom az értékességemet, mert az létből fakadó forrás, akkor megváltozik a belső motivációm, tehát már nem azért kezdek el teljesíteni, hogy én saját magamnak adjam a plecsnit, vagy kívülről adják a plecsnit, hanem a sokszor félelem alapú. hanem belső szabadsággal, hogy azért szeretnék tenni, csinálni, mert hogy az Isten engem erre hív. Szóval, hogy az egyiknél, mind a kettőnél ott van a teljesítmény, csak az egyik belül nagyon sokszor egy ilyen félelem alapú, meg görcsös, ez pedig én belső szabadsággal történik, és ugyanúgy teljesítek, csak ott már nem ez a lényeg, hogy engem dicsőítsenek, meg hogy vagy magamat.
0: Meg elnyerjek valami, igen, valami szeretetet.
1: Nem, hanem egyszerűen az, hogy ebből a szeretettségből mindazt, amit kaptam, Isten dicsőségére én ezt továbbadjam.
0: Na most valaki olyan hallgatja ezt, aki nem hívő. És én azt mondom, hogy vegyük ki most az Isten, meg dicsőség, meg ilyen, ezek nagy szavak, ugye ez így a hívő kontextusban, vagy hittel, keresztény hittel megáldott kontextusban, ez azért úgy érthető, ugye. Sőt, ugye kognitív szinten valószínűleg mindenki érti, aki ebben van, viszont nem biztos, hogy megérkezett a szívébe, hogy ezt is itt mondtad, és ezt én is tudnám így saját élményből mondani, viszont ha azt mondom, hogy hát önmagamért, mert olyan jól esett az a tenisz, hát választottam ezt a sportot, és folytattam. És csináltam, vagy csinálom. Meg önmagamért, mert annyira jól esik, nem tudom én, a minden reggel egy osztriga, most direkt mondok ilyen luxus dolgot, vagy csak egyszerűen önmagamért nagyon jó, hogy lefekszem este 10-kor, és nincs meg ez a tudat, hogy ki szeret, ki nem meg. Akkor ez szerinted önzőség, vagy ez is a szeretett gyermekségből jön?
1: Az, hogy te kapcsolódsz a saját igényeidhez, szükségleteidhez, ez nem önzőség, hanem abban segít, hogy te egyensúlyban legyél. És én például krónikus betegekkel dolgozom, és saját magammal kapcsolatban is ezt abszolút mondhatom, hogy én nagyon sokáig igen önzőségnek gondoltam azt, hogy kapcsolódom a szükségleteimmel, és hogyha az nem történik meg, ez tud elvinni a kiégéshez. Mert akkor ez kapcsán az történik, hogy csinálom, de nem figyelek arra, hogy én most elfáradtam, nem figyelek arra, hogy most szükségem lenne egy kis kikapcsolódásra, és egy pont után pont a lendület fog kiveszni az egészből. Tehát nagyon-nagyon fontos a jó egyensúly, és hogy merjük azt mondani, hogy most ezt elfáradtam, most szükségem van arra, hogy pihenjek, szükségem van arra, hogy feltöltődjek azért, hogy utána újból tudjak szeretettel szabadon szolgálni, dolgozni, csinálni azt, amire meg vagyok hívva.
0: Hát örülök, hogy így most kicsit ide kanyarodtunk, mert nem, nagyon régen beszéltünk már, de ugye nekünk van egy ilyen 8 éves ismerettségünk, és azt itt elmondhatom, hogy te sokat segítettél nekem egy fontos életszakaszomon. Ugye akkor már lelki gondozóként, amiért nagyon hálás vagyok neked, és ezzel kapcsolatban még úgy is szeretnék majd egyszer beszélgetni, nem a műsorban. De hogy jó, hogy behoztad ezt a jó egyensúlyt, mert most, ahol dolgozom, ott mi a munkavállalóink, munkatársaink, közel 850-900 ember jól létéért igyekszünk dolgozni, mint HRS szervezetfejlesztők. Tehát mi is így közel vagyunk a pszichéhez és a mentálhigiénéhez. És hogy ez egy nagyon nehéz dolog. És ugye itt egy kicsit, ha megállnánk, ugye ez az Embernek maradni műsor, ahol azt keressük, hogy ebben az egyébként nagyon-nagyon felgyorsult, már látjuk, hogy évtizedek óta, nem fél évszázada, vagy még több, túlgyorsult szerintem világban, társadalmi kényszerektől, társadalmi ki nem mondott és ott levő elvárásoktól megterhelve, és valódi mások szükségleteire figyelve, mondjuk egészségügy, ahol rengeteg, te is ugye egészségügyből jössz, abban vagy a magad speciális fókuszával. Szóval ebben hogy látod, mi lehet a titka annak, ha szeretnénk adni az hallgató kezébe, vagy gondolataiba egy-két megoldást, eszközt, akkor mi lehet az a 2-3 eszköz, ami nagyon alapvető, és talán mélyebbre is viszi a figyelmet, mint hogy nem tudom én, feküdj le időben, meg egyél rendesen, meg nem tudom, mit tegyél, ez is abszolút fontos. De mit mondanál így most itt zsigerileg, itt beszélgetés közben?
1: Elsőre az jön különben nekem, hogy bennem Márta és Mária, hogy tud kezet fogni.
0: Ez tehát az evangéliumi jelenet, ugye, igen, a tevékeny Márta
1: és a Mária,
0: és a szemlélődő aki, Mária.
1: Igen, igen. És hogy mindenkinek azért van egy személyiség magja. És van akinek igazából azt, hogy tevékenykedjen, abban van otthon, és az, hogy megálljon, az a kihívás, és van, aki meg sokkal jobban szeret csak úgy lenni, és az, hogy ha túl sok az inger, abban fárad ki. És az első körben az, hogy merni, közel menni, megismerni önmagamat, és azt mondani, hogy igazából nekem ez a személyiség magom, ezt hívom önismeretnek, és hogy én ez vagyok, viszont hogy tudok elindulni a másik oldal felé. Mm-hmm. És hogy ha én nekem megyek, csinálom, és ez feltölt, de folyamatosan csak ezt csinálom, és nincs az, hogy megállok, hogy pihenek, hogy olyan dolgokat is csinálok, ami nem munka, és hogy kinek mi a feltöltő forrása, az szintén nagyon egyéni.
0: És tehát meg kell tanulni, nem? Ki kell járni az utakat, igen. Én azt látom.
1: És nagyon egyéni.
0: És felnőtt emberek is már mondják 40-50 évesen, hogy azt se tudom, hogy mit szeretnék, igen, a szabadidőmmel kezdeni.
1: Igen, igen. És hogy és ez életkortól, meg élethelyzettől is nagyon függ. Tehát például amikor valaki hozzám jön, és krízisben van, a krízis intervencióm, az különben az első az, hogy csinálunk egy órarendet, és hogy ebben az órarendben elkezdek stabilizálni, és különben az alapszükségletekkel a legegyszerűbb. Uh-huh. Tehát tényleg nagyon fontos az, hogy az alvás rendben legyen, hogy az étkezés meg legyen, ritmusban legyen, mindenkinek van egy bioritmusa, hogy arra rákapcsolódni. És a harmadik, amivel kezdek, az aktivitás, pihenés jó aránya. Uh-huh. És akkor, ha valakinél minden nap sportol, de egyszerűen olyan nincs, hogy csak úgy megáll, hogy csak úgy kifekszik a napra, és akkor látom, hogy neki ez a kihívás, és hogy ebben hogy tud növekedni. Ha valaki pedig abszolút mozgásszegény életmódot folytat, akkor hol tudunk elindulni, ahol abban a mozgásban megtalálja az örömét. Tehát ezek az alapok. És akkor utána megnézni azt, hogy az elmúlt időszakban például milyen a kapcsolati rendszere. Tehát, hogy sok munka miatt lehet, hogy nagyon beszűkültek a kapcsolatai. Régen az meg fontos volt. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos.
0: A szociális élet.
1: Nagyon, nagyon. És akkor ezekről, ahogy így beszél, akkor, hogy igazából mi volt, amikor stabilnak érezte magát, és most mi hiányzik, és az, hogy lehet visszaépíteni. És aztán szoktam kérni egy ilyet, hogy írjanak egy olyan listát, ami a jelenben, vagy akár a múltban őket kikapcsolta és feltöltötte. És akkor ezekből is elkezdünk keresgélni. És akkor jön valaki, hogy húj, régen nagyon sokat gitároztam, vagy jártam társastáncra, de hogy most elképzelhetetlen, akkor megkeressük a helyét. Mert hogy ez az ő feltöltő forrása. És aztán van, hogy jövőbe is megyünk, hogy írjon egy bakancslistát, hogy igazából milyen álmai vannak, és bátran szárnyaljon, és megnézzük, hogy ha azt mondja, utaznék, de most nem tud elmenni külföldre, akkor Magyarországon is el lehet menni egy hétvégére, vagy egy napra, igen, és akkor így alkotjuk meg, és ezt hívom stabilizálásnak, és ez elképesztően egyéni, hogy ki mitől tud egyensúlyba kerülni.
0: Ez akár egyébként nyilván jó pár ülés is lehet. Tehát, persze, hogy ez nem az első egy ülés, hanem ez akár lehet, hogy egy-két hetet, vagy
1: akár. Ez több alkalom, több igen. Alkalom. Ez az alap, és miközben ő ezeket csinálja, közben pedig nekem jönnek a témák. Ahogy mesél róla.
0: És mondjuk mi van ezután, a stabilizálás? Ugye ez pont azért, hogy hozzuk vissza az egyensúlyi állapot felé azt, ami kilengett, ki csúszott, elcsúszott. Ezután mi a következő?
1: Attól függ. Tehát, hogyha krónikus betegről van szó, és daganatterápia, arra is van egy módszer, és akkor én azt a módszert csinálom velük, mert ott azért folyamatos krízis intervenció van, hisz folyamatosan szoronganak, hogy most akkor az eredmény, a diagnózis, kezelések, azokra, tehát egy ilyesmi van, de közben pedig jönnek ott is a témák, megjönnek a felismerések, meg van ez amit én különben most így kliensek által jött be, ez a Simonton terápia, nem tudom, hogy erről hallottál egy daganat terápiában.
0: Még egyszer a nevét?
1: Simonton terápia. Igen, és ott én azért tartom különben azt a módszert nagyon jónak, mert hogy abban segít a pácienseknek, hogy teljesen váltsanak szemléletet azzal kapcsolatban, akár a kemoterápiával kapcsolatban, akár a betegséggel kapcsolatban. És itt különben ilyen van ilyen lazításos technika is, meg van imagináció is, ezeket kombinálják, és én akiket így kísértem, volt, aki úgy jött már be, hogy egy ilyen programon vett részt, volt, aki megkérte, hogy ebben kísérjem, és hogy tényleg megkeresni azt, hogyha kap egy diagnózist, benne gondolatszintjén mi jön. Például, ha rákos vagyok, én meg fogok halni. És akkor ezt hogy tudjuk átkeretezni? Tehát, hogy a narratívákat, a mítoszokat megnézni. Akkor utána maga az, hogy erről az egészről benne képzeletként mi van.
0: Mi van. Igen.
1: És akkor abból csinál egy rajzot, és akkor utána az, hogy kezelik a kemó, az engem teljesen ki fog nyírni, vagy pedig az egy külső segítség, ami abban segít, hogy a daganatsejteket pusztítsa. És én nagyon szép kíséréseket látok, meg a saját betegségemet is kömennyi lerajzoltam, és megcsináltam, meg aztán bevittem imádságba, amit az Úristen aztán kitágított, és tényleg nagyon nem mindegy, hogy mi ebben a küzdelemben hogy vagyunk jelen.
0: Na, igen. Most meg is említetted, meg mondtam is, hogy egy kicsit, ha tudunk visszamenni, hogy mit lehet tudni erről a te betegségedről, mi ez, és hogyan formált téged?
1: Amikor vártam a 6. gyermekemet, akkor őt elveszítettük, egy ilyen nagy vérzés történt, és akkor voltak az első ilyen szembesítések, hogy nagyon magas a trombocita szám, és hogy akkor a nőgyógyász mondta, hogy ezt mindenképpen menjek el belgyógyászatra, de közben meg ha szeretnénk babát, akkor most van itt az idő rá, és akkor nyár volt, és mondtuk, hogy jó, majd megyünk, de közben pedig elmentünk így családostól Tezébe, és akkor a Tezében egy imádságban az született bennem, hogy egy kisfiam fog születni, akiért nagyon meg fogok szenvedni. És akkor ezt úgy még nem értettem teljesen, hogy ez miről szól. És aztán rá két hétre rájöttem, hogy valaki kopogtat, ő a legkisebb gyermekem. Tehát én úgy szoktam mondani, hogy 6 nagykorú gyermekem van a szívemben, 7, mert előtte volt egy kis élet, aki 8 hétig volt a pocakomban. És amikor így hazajöttünk, akkor elmentem belgyógyászhoz, de ő azt mondta, hogy szerinte csak ez a spontán abortusz miatt szerinte fölborultak itt a dolgok bennem, és viszont tovább kísértek kismamaként, és tovább láttam, hogy itt valami nagyon nincs ebben, tehát nagyon magasok voltak a bizonyos értékek, és akkor elmentem hematológushoz. És akkor így első körben az volt, hogy ami nekem is ez a sok diagnózisa, hogy van egy vérképző betegségem, de első körre még azt mondták, hogy ez nem annyira komoly, majd 100 évig élek, de azért elkezdik a kezelést, és akkor kismamaként elkezdtem 6 hónapon keresztül kapni egy injekciót, és hát nagyon, nagyon nehéz 6 hónapon volt, mert az injekció nagyon nehéz mellékhatásokat okozott, tehát én csontfájdalmakat, fáradtságot, rossz közérzetet lefektettek, tehát egy 6 hónap kőkemény 6 hónapon volt. És amikor megszületett a legkisebb gyermekem, akkor meg a vérképem teljesen fölborult, akkor kórházba kellett menni, akkor ilyen vércserék történtek, és akkor mondták, hogy mindenképpen el kell kezdeni egy másik gyógyszeres terápiát, akkor miatt nem szoptathatok, tehát ilyen hirtelen iszonyú sok minden történt. És akkor csak így kapottam a fejemet, és akkor azt mondtam, jó, ennél nehezebb már nem lehet, és akkor 1,5 éves volt a kisfiam, és akkor csináltak egy csontvelő biopsziát, és akkor a biopszia eredménye azt mutatta, hogy nem is az a betegségem van, ami ilyen tünetileg kezelik, és nem annyira nagy kihívás, hanem egy nagyon rossz prognózisú vérképző betegségem van, és hogy ilyen 3-4 év az, amíg a csontfelő valahogy működik, de aztán beszűkül, és csontfelő transzplantációra van szükség, és ez volt most már 21 éve. És akkor, az nagyon, nagyon, nagyon sokkoló volt, És akkor volt az, erről sokat már beszéltem, hogy ott vagyok, nagyon emlékszem az egészre, hogy ott állok az ablaknál, ahogy a kisfiam ott van kint, a homokozóban, hogy játszik, és akkor hogy közel jön ez, hogy van egy olyan betegségem, ami max. 3-4 év, aztán transzplantáció, de ebből betegségben az nem is annyira jó arányal hozza a gyógyulást. És akkor fölmentem a szobámba, és kinyitottam a Bibliámat, és a 91. Zsoltárnál nyílt ki ez az én Zsoltárom, a fölséges Isten oltalmában, hogy mivel hozzám fordulsz, angyalaimnak parancsolok felőled, kőben ne üss lábadat, hogy hosszú élettel ajándékozol meg, és így olvastam, és mondom, uram, ezt nem értem, de én elhiszem, akkor fogalmam sincs, hogy ezt te hogy fogod beteljesíteni, de akkor menjünk erre. Mm. És akkor a férjemhez lementem, elolvastam neki ezt a Zsoltárt, így nézett, hogy minden rendben van-e. Csak fogtam neki, hogy mondom, figyelj, két út van, az egyik az, hogy ez a diagnózis, és megyünk e felé, és akkor ebbe kezdjük el ásni a síromat, de mondom, én nem az a típus vagyok, vagy ez a Zsoltár van, az Úr ezt mondta, és én erre szerették menni, hogy jössz, vagy nem jössz. És akkor elindultunk erre, és akkor rendkívül sok minden történt, de most már több mint 21 éve történt ez, és igazából az elmúlt időszakban egy nagyon stabil állapotom volt, és most novemberben egy hasi ultrahang kapcsán találtak egy csomót a lépemben, és akkor emiatt most újból volt egy biopszia vizsgálatom, meg újból nézik, hogy most mi van, de most még várom az eredményeket. Viszont nagyon szabaddá a betegségem kapcsán, szerintem én belül nagyon-nagyon szabad vagyok, mert annyi minden történt, és annyi mindent megéltem az, hogy az Isten hogy van ott jelen, hogy én ezt már tényleg nem szoktam ezeken nagyon lamentálni, hogy most elmegyek, megnézik, azt mondják, hogy stabil, és két hónap múlva, három hónap múlva majd jön a következő, és én úgy fogom föl, hogy ez nagyon jó, van most három újabb hónap van, és ezt hogy tudom minél teljesebben megélni.
0: Most így azt fogalmazódott meg bennem, hallgatva téged, hogy betegség tudattal élsz, de nem betegesen.
1: Igen.
0: Tehát, hogy olyan, mintha egy sokkal egészségesebb ember ülne itt velem szemben, mint az, aki egyébként így vizsgálatok alapján nincs szervilyen változás, nincs semmi baja, ugye, ezt így mondjuk, aztán mit is jelent. Tehát, hogy ahhoz képest szerintem sokkal egészségesebb az életed, ha jól érzékelem. És hogy ez az egész, ahogy kezdted is, ugye a legelején is mondtad, hogy valahogy az a szó jött föl, talán ezt így nem mondtad ki, de az a kép, amit hoztál az életedből, hogy egy tehetetlenség, és hogy ebben a tehetetlenségben aztán ott van az a, amit én így látok, tényleg a Zsoltárok is erre vezetnek, így nézegetve, hogy mit üzen az Isten, hogy az ember a rászorultságában tud, az őszinte rászorultságában, vagy az őszinte megkérdőjelezhetetlen kiszolgáltatottságában tud igazán találkozni az Istennel.
1: Igen.
0: Erről neked mi a véleményed? Mert most így mondtam egy okosságot, ez lehet, hogy csak azért fiatalos éppen ráéreztem valamire, de neked, aki azért hát itt komoly belső és élettapasztalatokkal ülsz, vagy köztünk, hogy neked erről mi a véleményed?
1: Én egyetértek veled, és ahol nekem tényleg, én úgy szoktam mondani, hogy volt egy első megtérésem 14 éves koromban, és ott az nagyon fontos volt, és egy nagyon Isten felé forduló életet a gimnázium alatt, és az alapozta meg az Istennel való kapcsolatomat. Aztán jöttek jött az egyetem, a gyerekek, a családi élet, tény, hogy sokkal kevesebb időm volt arra, hogy ezt a kapcsolatot építsem, és azt gondolom, hogy a mai fejemmel erre a szükségletemre, erre az igényemre jobban kellett volna figyelnem. Mert én ezt így...
0: Vágytál rá, igen, de nem tettél olyan lépéseket, igen, mint amit most már ugye elmúlt évtizedekben.
1: És akkor utána, amikor jött ez a második bomba, és a megtérésem, mert nem azt fogalmazódott meg, hogy szoktam, miért engedi meg az Isten, meg miért nem akadályozta meg, hogy én azt gondolom, hogy én előtte kaptam jeleket, csak nem vettem komolyan, és sokszor belül azért volt egy csomó mindennel kapcsolatban, hogy nagyon magas intenzitású szorongásom volt, tehát akár mondhatom is, hogy krónikus stressz.
0: Tehát jelzett a tested, de te nem vetted komolyan.
1: Igen, és én különben nem hiszek abban, hogy az Isten büntetésként hozta ezt a betegséget. Abban viszont hiszek, hogy ő szólt, jelzett, én ott süket voltam, és aztán utána nagyon konkrétan jelzett, és elképesztően bízott abban, hogy ez a helyzet nem azt fogja nekem hozni, hogy föllázadok ellene, meg elfordulok, mert egy nagyon bensőséges kapcsolatom volt, van vele, és inkább ez az egész helyzet még inkább ő felé fordított. És az, ami ebben a kapcsolatban, nekem én azt gondolom, hogy sebzett volt, különben az atyával való kapcsolatomban kellett sok mindent helyre raknom. Jézussal nagyon mély és bensőséges kapcsolatom volt 14 éves korom óta, az atyával, a meg Isten képek, ott kellett rendezni magamban dolgokat. Na de ott egyszerűen az, hogy ki ő, és hogy ő, ki ő valójában, ez a kiszolgáltatott helyzet, ezt nagyon megtisztította. És azóta vele is egy nagyon mély és nagyon bensőséges kapcsolatom van, és akkor így az atya-fiú szeretett kapcsolatából már a lélek
0: az már ott, úgyis ott van.
1: És ez az nem csak, már jön.
0: Igen. De hogy érdekes, hogy akkor neked a... Tehát akkor végül is, amit mondtál a beszélgetésünk kezdetén, hogy volt ez a lelki gyakorlat, ez a pont, ez a pillanat, ahol a fejből végre igen, leérkezett a szíved közepébe, akkor az az atyával való kapcsolódásnak az ilyen gyógyító élménye és gyógyulása. Igen. Hogy arra kaptál ott egy nagy megerősítés.
1: Igen, és egy annyira nagy megkönnyebbülés.
0: Ez hány éve volt?
1: Az különben nem volt annyira rég.
0: Jó, hát nem kell
1: az most. Atyával, várjál, az olyan, hogy volt... Ez amikor tényleg ez ott szétrobbant bennem, és
0: Covid
1: megértettem.
0: Előtt, nem? Tehát,
1: hát körülbelül igen.
0: Tehát 10-es évek vége.
1: Igen, én 2018 körül volt, ami ott az itt tényleg szétrobbantotta az egészet.
0: És azt mondhatod, hogy így kimered mondani, nem biztos, hogy kell, de hogy így egészséges az Isten képet, tehát akkor ez jön le ebből, de hogy ezt így kimondhatjuk, és ezek szerint van nem egészséges Isten kép.
1: Igen.
0: Nagy téma, de most nem dobom be, mert mármint nagyon szeretnék erről beszélni, csak figyelem az időt, és most azt érzem, hogy kevés ez az 50 perc, majd lesz olyan műsor, remélem, ahol hosszabban is lehet, mert hogy írtál nekem még pár sort azért magadról, nem csak így a szakmai, meg családfejlődési, úgymond önéletrajzi részeket, hanem itt van egy ilyen, hogy 2020-ban megjelent a Létforrás című könyvem, mármint könyved, ahol arra keresed a választ, hogy az értékesség létemből fakadó forrása, ha a forrás felfogad, hogyan hat ez a hétköznapjaimra, az értékességemet be kell bizonyítani, vagy felfedezni kell, hogyan tudom felfedezni, mi segít ebben, és mi akadályoz, hogyan tudom megélni egy kapcsolatban, hogy szeretett vagyok. Ezekről szólt, tehát ez a Létforrás című könyv. Végülis hát érintettük, gondolom, itt már elég sok szempontból. Hogy jött ez az ötlet, hogy te miért írtál könyvet? hogy orvosok azért nem szoktak meg mentáligénések attól függetlenül, hogy rengeteg gondolatuk meg biztos, hogy nagyon nagy bölcsességre tesznek szert. Ez érdekelne, meg azt ne felejtsük el, hogy az is nagyon érdekel, hogy te kifejezetten említed itt, és írtad nekem, hogy te egy emberközpontú embernek tartod magad. Tehát, hogy neked nagyon fontos a humánum, és ugye ezért is örülök, hogy így el tudtál jönni. Meg azért is ezt akartam mondani az elején, hogy május hónapban megy le ez a műsor, és az az anyák napja is. Úgyhogy örülök, hogy egy ízig-vérig édesanyja és nagymama ül itt velünk, vagy hát velem, de sok hallgatóval együtt, mert így nagyon szerettem volna így ezzel a kis beszélgetésre is megajándékozni az anyukákat, hogy előttük legyen egy ilyen példa is, mint te, hogy létforrás. Mit csináljunk ezzel? Hogy jött ez a könyv, Évi?
1: Az úr meghívott arra, hogy lépjek vízre, és az előzményekben az volt, hogy amikor elkezdtem dolgozni, volt egy páciens, és a kezembe adott egy kis pendrive-ot, és azt mondta, hogy hát már ami most így spontán jön és csinálok, nagyon klassz, de hogy szerintem ezt meghallgatom meg a Aviai Teréz belső várkastélyát, elolvasom, akkor szerintem sokaknak fogok tudni segíteni, és ez különben a Renátónak volt a katekézise a belső várkastélyról.
0: Igen, Béli Renátó atya, ami karmelita idejében.
1: Igen. Igen. És meghallgattam, és ahogy így hallgattam, így azt mondtam, hogy nagyon fontos kulcsokat kaptam a belső várkastélyhoz. És közben pedig én mentem tovább az én saját utamon, és épp Virginia Satirnak a növekedési modelljét tanulmányoztam, meg vittem be a munkámba, és az jött bennem, hogy wow, hogy ez a két hölgy, ez mind a kettő a maga területén zseniális, és hogy az, ami Teréznél a kígyós csúszómászós vidék, és nincs még rá fogalma, az Virginia Satirnak a növekedési modellje. És akkor elkezdtem rajzolni, és így egyszer csak azt láttam, hogy fú, tehát Teréz, amit hoz különben, azt a bibliai emberképet hozza, a teljességet, és én azt használom, hallom így is úgy is, hogy test, szellem, lélek, de én a Terézit hozom, hogy test és lélek, és a psziché, az meg a kígyós csúszómászos vidék. És akkor a belső várkastély 7 lakása, központi szoba, és akkor ebbe beintegráltam a Virginia Satirnak a növekedési modelljét. És akkor utána, az igazság, hogy én imádkoztam, és akkor az úr mondta, hogy ezt így jó lenne, ha előadnánk. És akkor megszólítottam a Renátót, és csináltunk ebből egy előadás sorozatot, és nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy ez nagyon gazdag, és hogy nagyon-nagyon sok, és újból imádkoztam, és az úr mondta, hogy hát, hogy írjam le. Mondom, de uram, én ilyet nem nagyon tudok, mivel se tudom, hogy hogy kell ezt csinálni.
0: Inkább teniszezni mennék itt írni. Nem,
1: mondom, már a előadásnál is mondtam, hogy én nagyon szeretek a túloldalon ülni, de hogy én előadjak, az uram, nem én vagyok. És azt mondta, hogy nem neked kell, megyünk együtt, és majd csináljuk. Mondom, jó. És akkor tényleg nagyon sokat tanultam ebből is, és akkor én egy évig minden pénteken eleve azt tud, hogy az, hogy én gépeljek, az a legnagyobb kihívás, tehát ez, számítógépen.
0: Igen, ezt nem tudtam volna elképzelni, hogy ezt hogy csináltad?
1: Hát úgy, hogy
0: diktáltad.
1: Azt is próbáltam, hogy diktálom, és akkor áttesszük írásba, de nem. Tehát az kellett, hogy csend legyen, és egyszerűen én csak írjak. És hogy rájöttem, hogy ezt nem tudom megspórolni. És akkor szeptembertől júniusig én minden pénteken 2-3 órát írtam. És akkor volt a negyedik lakásnál egy mélypontom, mondtam, hogy uram, bedobom a törő között, ez nem megy, ez az nem jó. Akkor utána így szépen továbbvitt, és aztán júniusban azt láttam, hogy így összeállt. És akkor utána jöttek még a könyvben az ábrák, tehát utána még egy évet mi dolgoztunk ezzel, és akkor aztán pont különben, amikor a Covid jött, akkor lett kész, akkor hoztam a nyomdából, és előtte, és akkor rá egy hónapra lett a Covid zárás, tehát így született a könyv.
0: Nagyon jó.
1: És azóta született kömmel hozzá egy munkafizetés, ez két évvel,
0: de jó.
1: Igen, nyáron. Akkor szintén egy hónapot leültem, és minden nap írtam, és az csoda volt, hogy nekem van így egy hónapom, lementem a Balatonra, ilyen azóta se volt, és én egy hónapon keresztül minden nap 3-4 órát így írtam, és csináltam a munkafizetet
0: de
1: hozzá.
0: De jó. Kiknek ajánlod ezt a könyvet? Melyik az a szint, ahol, ahol lenni
1: akiket
0: kell?
1: Akiket érdekel az, hogy az önismeret hogy tud utat nyitni az Istennel való kapcsolatra, és hogyan tudunk az Isten fényében saját magunkra nézni. Tehát ez tulajdonképpen ez az Isten kapcsolat és az önismeretnek az integrációja.
0: Mennyire látod ezt hiányműnek egyébként így Magyarországon, vagy hiányciknek?
1: A mi szakmánkban egyértelműen.
0: Mert nekem burkoltan ez volt a kérdésemben, de hogy ezt te hogy látod?
1: Igen,
0: tehát, hogy mit mondanál itt a hasonló művet, ami nem versenyzik, de hogy hasonló témakörben mozog? Mi érinti ezt mondjuk magyar szerzőtől van-e, mert én nem tudok?
1: Tessék?
0: Magyar szerzőtől van-e, mert én nem tudok ilyet?
1: Én sem annyira.
0: De valami tehát David Benner, vagy kijut eszembe a harmadkiadótól, aki az önismeret, mint Isten ajándéka, vagy valami ilyesmi a cím, azt forgatgatom néha.
1: Igazából ez azért szerintem nagyon speciális, mert hogy tehát itt ebben a könyvben a psziché és lélek és lélek és psziché kapcsolatát nézem, a munkámban pedig ott a test is, és nekem azért nagy ajándék, mert hogy mivel a pszichoszomatika területén dolgozom, és nagyon sok páciens úgy jön, hogy ő hozhatja az Isten kapcsolatát is, mert hogy ott is az ügyben is ő szeretne gyógyulni. Uh-huh. Ezért így kitágult a tér, tehát test, psziché, lélek, mind a három területen otthon vagyok, uh-huh. és ott kezdek el dolgozni, ahol a velem szemben ülő biztonságban érzi magát.
0: Igen,
1: szerintem a specialitása az, hogy itt Avijai Teréz misztikus teológiájáról van szó, ami önmagában, ha valaki csak elolvassa a belső várkastét, az különben nem egy könnyű olvasmány, és ahhoz azért nagyon fontosak a kulcsok. Igen. De ha ezek a kulcsok megvannak, elképesztő mélység van abban a műben, és a szakmán belül meg Virginia Satir növekedési modellje az jobban ismert, de hogy én így próbálom minden lakásban nézem azt, hogy mi van akkor, ha a növekedési modellből indulunk ki, és mi van akkor, hogyha a hétlakásos, a belső várkastély hétlakásos modelljéből, hogy mi akadályoz abban, hogy az Isten kapcsolatban növekedjek, vagy mi akadályoz abban, akár a beteg istenképek kapcsán, hogy akár az rám hogy hat. Uh-huh. Tehát, hogy ez oda-vissza, és igaz.
0: Hát most így az előszobába besétáltunk, és most így az időnk vége felé vagyunk, úgyhogy hát remélem egy kis kert csinálónak ez most így nagyon jó volt, és annyi csak itt még praktikusan, hogy mondjuk, tehát valamilyen önismeret, mert oké az érdeklődés, de hogy azért ez nem csak egy intellektuális út, ha készítettél hozzá egy füzetet, munkafüzetet.
1: Igen, de azt nem, tehát hogy azt tehát, nem, az csak egyéni használatra, tehát én
0: értem,
1: csak
0: azt egyéni használatra, de hogy jaj, a munkafüzetet azt nem lehet megvenni.
1: Azt egyelőre még
0: azt nem. Ja, jó,
1: igen, csinálok különben ilyen fiataloknak műhely munkát, és akkor ott nekik, velük ezzel dolgozom, meg a praxisban, amikor valakivel spirituális önismeret kapcsán dolgozunk, vagy akár a pszichoszomatika területén ott érkezünk, mert hogy ott jönnek be fontos témák, akkor ott használom.
0: Jó, akkor ez a könyv az elérhető, ez az más is, ez a Létforrás.
1: Létforrás is, az a magyar szikken, a Kármelita.
0: Sarutlan Kármelita nővérek adták ki?
1: Nem ők adták ki, hanem ott lehet megvenni.
0: Ott lehet megvenni? Igen, egyedül ott lehet.
1: Ó, igen,
0: ez jó, eldugtad a...
1: Kármelita, igen, egyedül ott lehet.
0: Az ország egyik déli csücskében, akkor Baranya megye magyar szék, ugye a Kármelita közösség, a női ág. Évi, igazából, hát nagyon sajnálom, hogy itt kérlelhetetlenül halad az idő előre. Azért sajnálom, mert úgy érzem, hogy nagyon jó témákat érintettünk, és most így nem tudunk itt így hivatalosan kifelé tovább menni, de majd akkor mi folytatjuk. Talán így zárásként csak az, hogy te akkor most a praxisod szerint még egyszer ugye olyanokat tudsz fogadni, akik kifejezetten pszichoszomatikus tünetekkel, hogy mondjam, bírnak, vagy ilyen tüneteket hordoznak.
1: Vagy krónikus betegség.
0: De egyébként,
1: hogy már a diagnózisuk.
0: Egyébként meg most valaki egyfajta életelakadásban van, de nem ilyen krónikus fájdalommal, vagy pedig pszichoszomatikus jelenséggel küzd. Az is, ha éppen van fogadókészséged, megtalál téged, ha
1: igen,
0: jól tudom.
1: Igen, tehát én most igazából szeptembertől tudok majd új kíséréseket vállalni, igen. És a prioritásban a pszichoszomatika van, és akkor ami marad helyem, akkor szokott jönni azért akár spirituális önismeret útra, ha valaki ezzel akar a maradék helyet, azt
0: azzal töltöd ki.
1: Azzal töltöm, igen.
0: És jövőben várható-e valami előadássorozat, amit mondtad, hogy nem annyira szerez, de várható-e ilyen, vagy pedig valahol tartasz-e néha egyébként beszélgetésben elérhető, vagy tartasz-e kurzust úgy, ahol itt tanulhatnak az emberek?
1: Úgy, ilyen kurzust azt nem. Igazából, ha meghívást kapok, akkor szoktam imádkozni vele, és akkor, ha időm és energiám engedi, akkor megyek. De még így, tehát a munka az nekem annyira betölti, és kitölti az időmet, megmondom, ez a fiatalokkal való műhely munka, meg lelkivezetés, meg annak, hogy így szerintem most a határaimon vagyok.
0: És a család és az unokák.
1: Igen, a család, meg az unokák.
0: Igen.
1: Szóval, hogy így. De azért minden szeptemberben azért ezt beviszem imádságba, és ha az Úr valamerre hív, hogy csináljak, akkor arra szokott adni teret is, de most azért elég a határaim vagyok.
0: Akkor azt kívánom, hogy találd meg az egyensúlyt, amiről beszéltünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Örömmel.
0: És köszönöm a kedves nézőknek is, hogy velünk tartottak. Ez az Embernek maradni negyedik adása volt. Szeretném megköszönni a technikai munkatársaim, Szekeres Zsombor és Bixa Levente nevében is, hogy velünk tartottak. A műsorvezető szerkesztőt, Müller Márkot hallották. Ne feledjék, embernek maradni nem csak megéri, hanem feladatunk is. Találkozunk 4 hét múlva.
2: Az elhangzott beszélgetést csütörtökön hajnali 3 órakor megismételjük. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Adásunkat megtalálják a Spotify-on, videós változatban pedig a YouTube-on. Valamint még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon. Új műsorral 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Tizenhét óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Először ülésezik Magyar Péter kormánya szerdán délután. A helyszín az Ópusztaszeli Nemzeti Emlékpark. Magyar Péter az első kormányülés meghirdetésekor hangsúlyozta, hogy a kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozottak a jelenlegi helyzetről. Az előzetesen bejelentettek szerint a kormányülésen a kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását. A kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről. Magyar Péter leszögezte, a fentieken kívül is sok fontos kérdésben születhet döntés, például a gyermekvédelem területén, vagy a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról. Brüsszeli források szerint jelenleg már reális forgatókönyvnek tartják, hogy Magyarország az összes, vagy legalábbis szinte az összes elérhető támogatáshoz hozzáférhet. Ugyanakkor a korábban végleg elveszített összegek visszaszerzésére nincs jogi lehetőség, írja a hiradó.hu. Sajtóértesülésekre hivatkozva a portál azt írja, hogy Brüsszel 34 milliárd eurót szabadíthat fel Magyarország számára pár héten belül. Az uniós pénzek felszabadításának feltételei már évekkel ezelőtt ismertté váltak. Elvárás a közelmúltban újra ismertetett 27 feltétel teljesítése a pénzek hazahozatalához. Leköszönt a NAV elnöke. Az eddig államtitkári rangban lévő Vágójhelyi Ferencnek, a Nemzeti Adó- és Vámhatóság vezetőjének megbízatása a kormányváltással megszűnt, írja a Telex. Az adóhatóság megerősítette a portál értesüléseit. Május 13-ától Tamás T. Cinege Csilla elnökhelyettes képviseli a Nemzeti Adóhatóságot, közvetlenül vezeti a központi irányítást, továbbá ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a NAV vezetőjének feladat és hatáskörébe utal. Ismertette az adóhatóság. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán. Bejelentette, hogy átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Csütörtökön várhatóan megindul a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás a kormányzó munkáspárton belül. A BBC értesülései szerint Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. Közölték Streeting munkatársai a brit közszolgálati médiatársasággal. Az Útinform híreivel folytatjuk. Megszűnt a kiterelés és a pályázár az M5-ösön Újhartyán térségében a Röszke felé vezető oldalon. A 48-as kilométernél a belső sávon megindult a forgalom. Sokan kerülnek ki az 5-ös főúton, ezért a környék útjain és településein Ócsán, Dabason és Újhartyán környékén még mindig jelentős a torlódás, de már nem érdemes kerülni. Egy motoros ütközött össze egy személyautóval az 51-es főút és az 5202-es jelű útkereszteződésében Taksonynál. A 22-es kilométernél félpályás lezárásra készüljenek. Az M1-esen 10 kilométert meghaladó torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon Komárom és Tatabánya között. A menetidő 50 perccel is megnövekedhet. Az M6-oson, az Ivándárda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenőhelyet lezárták burkolatfelújítás miatt. A határ előtt utoljára tankolni a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőhelye lehet. Végül hazánk időjárásáról. Estére a gomoly felhők feloszlanak, túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem várható. A szél mérséklődik, néhol teljesen le is áll. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8 fok között valószínű, az északi völgyekben gyenge fagy is lehet. Kedves hallgatóink, a következő híradás 18 órakor lesz. A szerda van. 17:05. A kerengő következik.

0: Megalakult az új országgyűlés. Magyar Péter az új miniszterelnök. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Pécsi Krisztina vagyok. Huber Szebasztián politikai elemzővel beszélgetünk. Nem csak az országgyűlésben, azon kívül is folytatódtak az események.
1: Teljesen újszerű a mostani kormány és a parlament megalakulása. Ugye Magyar Péter a külsőségekkel is azt próbálja sugallni, hogy rendszerváltás történik. Ezt is úgy lehet fogadni, mint 2010-ben az úgymond a fülkeforradalmat, hogy aki politikai elemző, vagy ismeri a választási rendszert, vagy akár a politikai rendszereket, az tudja, hogy abban az értelemben nincsen rendszerváltás, hogy ugyanúgy egy polgári demokrácia marad az ország. Viszont egy 16 éves kormányzás vége, az biztos, hogy egyfajta korszak határ. És ezt próbálták azzal nyomatékosítani, hogy egyfajta bulit szerveztek a parlament előtt. Szükséges az, hogy ilyen szimbolikus pontokat találjon Magyar Péter, ugyanis a választó közönség az rendkívül heterogén. A liberálisoktól, baloldaltól, tehát a régi ellenzék szavazói adják a választók többségét, akik rászavaztak, de ott vannak a fiatalok, akik ideológiamentesek talán.
0: Akár jobboldaliak is lehetnek.
1: És akár jobboldali értékeket is vannak, és vannak a csalódott jobboldaliak, tehát akik vállalta jobboldaliak, ugye a kormány nagy része ilyenekből áll, tehát alig van olyan kormánytag, aki valamilyen szinten nem lehet kötni a Fideszhez, és hát a szavazóbázisban is van egy jelentős réteg, aki a jobboldaltól, vagy akár a Jobbiktól, vagy a Mi Hazánktól pártolt át, ugye ilyen jellegű mozgás is látunk, és hát ilyen jellegű személyek is vannak a kormányban, elég, hogyha ugye Hegedűs Lóránt fiára gondolunk, aki ugye egészségügyi miniszter lesz, ugye az édesapja az ugye meghatározó figurája volt a Miépnek, vagy magára Radnai Márkra, aki korábban a Jobbik körül tűnt fel, az édesapja neki is kifejezetten aktív szereplője volt a Jobbiknak.
0: A leköszönő kormány tagjai és a miniszterelnök nem vett részt az ülésen. Ez is egy újfajta megoldás volt.
1: Mivel várható volt, hogy ha ott van, vagy beszédet mond, akkor határozottan mondjuk szembe mennek vele, esetleg olyan performance történik, ami méltatlan helyzetbe hozza, ezért döntött valószínűleg úgy Orbán Viktor. Ráadásul ugye az is egy új helyzet, hogy ugye ez volt az első, hogy a volt miniszterelnök az ugye nem képviselő, tehát Orbán Viktor ugye nem vette fel a mandátumát, innentől kezdve erre is hivatkozhatott, miért nem jelenik meg a parlament falai között, tehát korábban mindig a volt miniszterelnök képviselők voltak, ugye egyedül, tehát Bajnai Gordonnál volt ez máshogy, tehát nyilván ilyen szempontból is lehetett ezt értelmezni.
0: Magyar Péter eskütétele után beszédet mondott, amelyben a Fidesz kormányzásáról, a Tisza párt terveiről és a korábbi ellenzékről beszélt. Ugyanakkor elszámoltatást és megbékélést ígért.
1: És ezt Orbán Viktorra kapcsán is többször kiemeltük, hogy teljesen más, hogy politizál a baloldali pártokkal, mint a baloldali szavazókkal. És Magyar Péter is a Fidesz le akarja győzni, meg akarja semmisíteni, ugye ezt többször lehetett érzékelni a beszédeiben, de a Fidesz szavazókat megpróbálja megnyerni. Hiszen azt azért ő is sejti, hogy hosszú távon nem fog ez a helyzet fennmaradni, hogy tehát egy 70%-os, vagy most nem tudjuk pontosan mennyi népszerűséget élvez, és egy nyilván neki szüksége van, mivel alapesetben ő, ugye és az egész pártja az egy jobbközép pártnak definiálja magát, szüksége van arra a szavazóbázisra, aki még akár a mostani választáson is a Fidesz támogatta. Hivatalosan öndefinícióban 4 jobboldali párt van most a parlamentben. Nagyon könnyen előállt az a helyzet, hogy egy baloldali mozgalom indul el, vagy egy liberálisabb irány, egy párt, vagy tényleg egy ilyen hasonló szerveződés, mint a Tisza, amelyik azért alapvetően baloldali szavazókat, vagy legalábbis egy részét elviheti a Tisza mögül.
0: Magyar Péter újfent lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. Török Gábor politikai elemző szerint Sulyog Tamásnak nincsenek jó opciói. Akkor is, ha lemond, akkor is, ha majd később lemondatják.
1: Igen, hát itt ugye az a nehézség, hogy mit tud tenni. Tehát, hogy nyilván a saját szavazóbázisában ugye Magyar Péter keltett egy indulatot a köztársasági elnök ellen. Azért az látszik a kommentekből, hogy aki középen áll, vagy kicsit így nem annyira lelkes híve Magyar Péternek, azért ott már fölvett aggályokat, és És Nyugat-Európában is, tehát hogy például osztrák egyébként kifejezetten őt támogató sajtóban is azért ilyen negatív kommentárok fogadták ezt, hiszen azért Nyugat-Európában ez azért meglehetősen szokatlan. És azért Török Gábor ugye egy instrumentális, tehát hogy egy gyakorlatias megközelítésből közelíti ezt meg, de hát van egy jogi háttere, tehát az elég komoly feltételi, hogy lehet őt elmozdítani. Persze, kétharmaddal mindent végig lehet vinni, de azért az azért már macerásabb, és ugye abban a helyzetben, amikor az Unió azért nyilván azért valamit el fog várni Magyar Pétertől, vagy a kormányától, ezért azért ez okozhat nehézségeket, azzal együtt, hogy nyilván jelenleg övék a felhatalmazás és a teljes politikai, illetve a közvélemény támogatása. Meglátjuk, hogy ez hogy fog végigmenni, de kétségtelen, hogy neki az lenne a kellemes, hogyha lemondana a köztársasági elnök, de a köztársasági elnök erre nem nagyon mutat hajlandóságot. És ha másik oldalról nézzük, tehát nem csak a Török Gábornak, aki azért

0: Az ellenfél veresében van meg, akár már fél évvel, egy év múlva, amikor már azért intézkedni is kell, tehát nem csak eufóriában vagyunk, hanem azért itt kemény gazdasági intézkedések lesznek, akkor már mondjuk egy ilyen döntésnek már teljesen más az optikája. Tehát a maga szempontjából teljesen jogosan próbálja azt erőltetni Magyar Péter, hogy Jobb Tamás mondjon le.
1: Az új országgyűlés május 9-én az Európa napon alakult meg. A Tisza elnöke, most már a miniszterelnök, Magyar Péter határozottan elköteleződött Magyarország Európai Uniós és NATO tagsága mellett, illetve a Visegrádi Szövetség megerősítését és kibővítését is ígérte. Szintén elhangzott, hogy hazahozza a magyar embereket megillető uniós forrásokat.
0: Az fogja megítélni a közvélemény szempontjából Magyar Péternek az unióval való kapcsolatát, hogy haza tudja hozni a pénzeket, és azokat a kérdéseket fent tudja tartani, amikben az Orbán kormány határozott volt, és amit a közvélemény támogat. Ugye nézzük egyenként. Ugye az uniós forrásoknál nyilván fognak kedvezni Magyar Péternek, tehát fognak neki uniós forrásokat adni, de nem feltétel nélkül. Tehát ezt lehetett hallani, hogy azért az unióban csomó mindent elvárnak, amit ugye az eddigi kormánytól is elvártak, és hát most mennek az egyezkedések, hogy ebből mit teljesít. Vannak olyan hírek is, hogy többek között ugye az igazságügyminiszter jelöltnek a bukása is ennek volt köszönhető, hiszen ugye nem nézték jó szemmel, hogy Magyar Péter sógora kerülne ebbe a székbe. A másik oldalról nézzük, ugye vannak olyan kérdések, mindenekelőtt a menekültügy, de az ukrán háborúból való kimaradás is, amiben a közvélemény azért alapvetően egyetértett az Orbán kormánnyal. És itt nagyon fontos az, hogy meg tudja tartani ezeket a dolgokat az új kormány, vagy pedig kényszerül olyan engedményekre, amik mondjuk itthon népszerűségvesztést okozhatnak. Persze, hogyha uniós források érkeznek, az ellensúlyozhatja ezt a feltételezett népszerűségvesztést. Ugye Magyar Péter is nagy hangsúlyt tett, amellett, hogy Európa barát és NATO kompatibilis külpolitikát ígért, nagy hangsúlyt helyezett a szuverenitásra, tehát ilyen szempontból próbálta azt megmutatni, hogy hát nem kell tőle ezt félteni. Én azt gondolom, hogy ebben egy nagyon nehéz és kemény küzdelem lesz, hogy ezt a két szempontot egyszerre érvényesítse. És az is egy érdekes felállás, az uniós politika az nem a külügyminiszter alá fog tartozni, tehát az új külügyi tárca az egy sokkal szűkebb lesz, hiszen se az uniós politika, se a külgazdaság nem fog semmilyen téren oda tartozni, tehát én azt gondolom, hogy itt a miniszterelnök magára vállalt egy olyan felelősséget, hogy a uniós döntések, vagy az uniós politikában azt ő személy szerint fogja ellenőrizni, innentől kezdve a teljes felelősség az övé. Nem mondhatja azt, hogy na hát a külügyminiszter tárgyalta ezt, vagy a külügyminiszternek a döntése volt, ami történt.
1: Hétfőn kezdődött meg a miniszter jelölteknek a meghallgatása. Azon kiderült például, hogy a Tisza kormány átírná a nemzetiségi választási szabályokat. Mi a jelentősége?
0: Korábban ugye volt egy kedvezményes lista, amivel eddig a német képviselők tudtak élni, tehát egy német képviselő be tudott kerülni teljes joggal a parlamentbe, most már csak szószólók vannak. Roma és a német kisebbség volt közel ahhoz, hogy bejusson, de végül egyiknek se sikerült. De az biztos, hogy lesz egyfajta igénye arra, hogy őnekik könnyebb legyen bejutni, tehát valószínűleg ezt fönn fogják tartani. A választás rendszere az azért hagyott maga mögött kívánnivalót. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez tipikusan az a kérdés, ami nagyon kevés ember foglalkoztat, tehát nem olyan nagy számú a kisebbségek aránya Magyarországon, akik politikailag aktívak. Általánosságban azt lehet elmondani, hogy a meghallgatások is még egy kicsit a választási kampánynak az utóhangjait hordozták, nem csak azért, mert nagyon sok hangzott el az előző kormányzatok bírálatából, ami valahol jogos, hanem még nagyon kevés konkrét tervet láttunk. Vitézi Dávid volt az, aki leginkább ilyen konkrét lépéseket fogalmazott meg, súlypontokról beszélt, vasútról, az alsóbrendű utakról, ugye úgy fogalmazott, hogy alapvetően a nagy utak, a közúthálózat az rendben van, az alsóbrendű utakon vannak problémák, tehát nála lehetett látni leginkább konkrétumokat. Azért azt is látni kell, hogy akik kérdezték őket, a bizottsági tagok, mert többségében a Tisza párt képviselői, ők nyilván nem nagyon fogalmaztak meg kritikát, a fideszesek is próbáltak visszafogottak lenni, úgy általában tartózkodással szavaztak, tehát úgymond nem utasították el a miniszterjelölteket, ugye hát a Tisza képviselői nem vettek részt soha a miniszteri meghallgatáson, tehát ők is keresték még a saját helyüket. Ami érdekesebb, hogy a személyek előkerültek.
1: Karik

0: Katalinra gondol, a Nobel-díjasra, aki miniszteri tanácsadó lesz.
1: Én azt gondolom, hogy ez azért kevésbé egy konkrét, hiszen ő tanácsadóként az eddigi kormány mellett is megjelent, tehát itt az államtitkárok, helyettes államtitkárok, a kormány szóvívői, akik mindannyian ugye hölgyek lesznek, tehát ezek, akik érdekesek, de ezek tipikusan azok, hogy ezek a személyek a politikában több esetben ismert szereplők, van, aki már a korábbi kormányzatokban, akár a Fidesz, vagy az azt megelőző Gyurcsány kormányban is szerepet vállalt, meg vannak olyanok, akik szakmai testületekből jönnek, de a közvélemény számára azért ezek nem annyira ismert nevek, ezek ők majd mostanában fognak, miután elfoglalják a államtitkári széket, utána lesznek a közvélemény számára is ismertek, de érdekes, egy nagyon sokszínű társaság bontakozik ki.
0: Végül is akkor miként lehet jellemezni a kormányt, a kormánytagokat így összességében?
1: A miniszterek leginkább megfogalmazható érdekesség, ugye ez több helyen előjött, az, hogy rengetegen közülük kötődnek az előző rendszerhez, amit úgymond le akarnak váltani. Ez egy érdekesség, illetve az, hogy mennyire sokszínűek, tehát az ideológiai, szakmai hátterük is rendkívül ellentétes, sok esetben az eddig vázolt elképzeléseik is, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kihívás az, hogy ezt a sokfajta embert úgymond összehangolja, de hát ez erre vállalkozott a miniszterelnök, hisz maga is sokszínű embernek mutatkozott, tehát hogy meglátjuk, és hát nyilván Magyarország érdekében reméljük, hogy ez a munka jól sikerül. Ebben a legérdekesebb tényleg az, hogy a baloldal és a liberálisok teljesen kiszorultak a parlamentből, és igazából ugye miniszterek között, államtitkárok között lehet találni kettőt-hármat, de a képviselők között nem nagyon látni olyat, aki ezt a nézetrendszert képviselni. Akármit is gondol valaki a baloldalról, vagy a liberálisokról, azért Magyarországon ennek van egy nagyon komoly szavazóbázisa. Akik most ugye fejretették az ideológiai meggyőződésüket, és azért szavaztak Magyar Péterre, hogy Orbán Viktor távozzon. De nyilván ez azért elő fog jönni, és kíváncsiak lehetünk, hogy a parlamenten kívül milyen mozgások lesznek. Ugye nagyon sok baloldali és liberális párt azt fogalmazta meg, hogy azért nem indul, hogy megtörténjen a rendszerváltás, de elvárja, hogy nagyon hamar új választás legyen, és akkor majd ők elindulnak. Én nem nagyon látom azt, hogy akár a Momentumnak, MSZP-nek, vagy többi pártnak lenne esélye arra, hogy egyrészt, hogy kikényszerítse azt, hogy hamar új választás legyen, kettő, hogy akármikor ez lenne, sikeres legyen rajta, és ugyanígy az elindul, de parlamentben nem jutó pártok, mint a kétfarkú kutya és a DK-nak a sorsa is eléggé megpecsülődni látszik, de nagyon nem lennék meglepve, hogy ha akár a Tisza pártból kiválna egy új politikai irányzat egy pár év múlva, tehát nem most, de mondjuk 3 év múlva, amikor EP és önkormányzati választás lesz, illetve hogyha egy baloldali mozgalom, vagy egy liberális, baloldali liberális mozgalom elindulna, hiszen többször beszéltünk, az EP választása az, ahol a lehető legkönnyebb elindulni.
0: Mindenek mellett sokakban felvetődik a kérdés, hogy vajon milyen ellenzék lesz a Fidesz, hiszen korábban is létezett már, dolgozott ebben a tartományban.
1: Ugye két ilyen tapasztalatunk van, de azok teljesen más helyzetben születtek, 2002-2006, amihez vissza lehet nyúlni. Én most a 2002-t látom leginkább párhuzamnak, de az se teljesen adekvát. Én azt gondolom, hogy a Fidesz most hátra fog lépni, alapvetően újjá próbálja szervezni azt a fajta hátteret, amit sok szempontból megtört a kormányzás, újra nyitni próbál a hagyományos támogatói felé, tehát a jobboldali értelmiség felé, amit azért nagyon elhanyagolt az elmúlt években, és itt nem annyira a parlamenti munka vagy a pártra helyeződik a hangsúly, hanem hogy 2002 után elindították a polgári köröket, úgy most valami hasonló szerveződés elindulhat. Kérdés, hogy ki lesz ennek az arca, ki fogja ezt koordinálni. Ugye Orbán Viktor az elején az újjászerveződést, a munkát hangsúlyozta, de azért talában már egyre többet beszél arról, amiből azt lehet leszűrni, hogy nem számít arra, hogy ő mondjuk miniszterelnökként még visszatér ebbe a politikai mezőbe, hanem, vagy akár jelöltként, hanem inkább egy ilyen spirituális vezető, ha lehet ilyet mondani, a jobb oldalon, vagy a Fidesz mögött.
0: A Mi Hazánk még az országgyűlés megalakulása előtt bejelentette a végrehajtások rendszerének újra szabályozását kezdeményezi.
1: Igen, nagyon érdekes, a mi hazánk részben kényszerből, hiszen a Facebook, a Meta diszkriminatív módon ugye folyamatosan fellép ellenük, és ugye a pártelnököt letiltotta a Facebook. Ezért kénytelenek voltak kiépíteni egy saját alternatív hálózatot, amin keresztül a szavazóikhoz szólnak. És ebben elég sikeresek. És én azt gondolom, hogy a továbbiakban is erre próbálnak majd hangsúlyt fektetni. A Tisza párt is érzi, hogy a mi hazánkat nem lehet avval vádolni, hogy ők az előző rendszernek a részei lettek volna, vagy hogy az előző rezsim alkotó elemei lettek volna, hiszen nem vettek részt a kormányzásba. Ennek ellenére persze mondtak rájuk sok mindent, de a kormányzásban nem vettek részt, és nem is fogtak össze sehol a Fidesszel. Ha a Tisza pártnak problémák vannak a kormányzással, akkor sok szavazója, aki egyébként korábban akár radikális volt, vagy akár a Fideszben nem látja megújulást, és jobboldali, az nagyon könnyedén a mi hazánk mellett találhatja magát. Van az a baloldali réteg, amelyik úgymond, tehát az elitellenes réteg, aminek szintén hát kedvező lehet a mi hazánknak az ajánlata, és azt tegyük hozzá, hogy a végrehajtások rendszerével rengeteg baj van, tehát aki hallott, vagy van információja erről, az pontosan tudja, hogy ott azért ott nagyon komoly problémák vannak, tehát hogy más szempontból is, hogy ezt mindig sokszor elmondják a radikális jobb oldalról, hogy valós kérdésekre adnak nem jó válaszokat, tehát hogy itt azt nem lehet azt mondani, hogy egy olyan kérdést vetnének föl, ami teljesen hidegen hagyja a társadalmat, vagy ami nem okoz problémát.
0: A nemzetközi diplomácia is figyelemmel kíséri a magyar eseményeket. Az Amerikai Egyesült Államok elkötelezett az új magyar kormánnyal való együttműködés iránt, jelentette ki a budapesti amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvévője. A diplomata részt vett az országgyűlés alakuló ülésén.
1: Így nyilván most egyelőre mindenki kivár. Ugye ez azért nehézség, mert az új kormánynak egyszerre kell javítani a kapcsolatokat az Európai Unióval, amivel valóban nem voltak jók a kapcsolatok, közben megőrizni azt a kiemelt kapcsolatot, amit viszont az Orbán kormány kiépített Kínával, Oroszországgal és az Egyesült Államokkal. Ez azért három olyan hatalom, amelyik gazdaságilag és politikailag is azért meghatározza a világpolitikát. Ők nem fogják azt mondani rögtön, hogy az új kormány ilyen vagy olyan, nyilván tesznek udvarias gesztusokat, vagy nyilatkozatokat, az ingyen van, az nem fáj senkinek. Itt majd a gyakorlati lépések után lesznek olyan esetleg megnyilvánulások, amiből tudjuk azt detektálni, hogy sikerült ezekkel az országokkal fenntartani a kapcsolatot, vagy pedig esetleg romlik a helyzet. Nyilván az unió vezetői örülnek Orbán Viktor távozásának, de nekik azért nem csak Magyarországra kell tekintettel lenniük, tehát ez is egy, azt gondolom, hogy bizonyos szempontból félreértés a magyar kormány helyzetének, és én azt gondolom, hogy ezt Magyar Péterék a nyilatkozatok alapján világosan látják, hogy ez nem olyan egyszerű, tehát hogy Orbán Viktor végre leváltották, akkor mindent adjunk meg az új kormánynak. Hiszen vannak más országok is, és hogyha Magyarország engedményeket kap, akkor ezek az országok is be fognak jelentkezni, hogy nekik is kellenek ezek az engedmények. Tehát ezért nem csak arról van szó, hogy na hát akkor mindent megadunk Magyarországnak, hogy mert hát Orbán Viktor megbukott. Még egy dolgot azért ezzel kapcsolatban is érdemes figyelni, hogy ugye Magyar Péter nagyon nyert, tehát a Tisza nagyon nyert. Tehát nincs az a fajta félelem se az unió vezetőibe, hogy hát itt Orbán Viktor könnyedén visszatérhet, úgyhogy ezért kiemelten úgymond támogassuk. Tehát én azt gondolom, hogy ott azért egy nagyon komoly és nehéz tárgyalások lesznek, mint ahogy ugye a többi partnerrel is, hogy fenntartsák a különböző kapcsolatrendszereket. Az látszik, hogy Lengyelországban ugye ott nagy eufória fogadta a kormány részéről Magyar Pétert, de azért a többi országban, vagy mondjuk a környező országok közül, például Szlovákia vagy Szerbia esetében már fölmerültek most vitás kérdések, ami nem közvetlen határos ország, de azért meghatározza a magyar külpolitikát. Bosznia-Hercegovinában távozik az a vezető, ugye az a német különleges képviselő, aki úgymond az országnak bizonyos szempontból az államfője, tehát ott is egy új helyzet lesz, hát meglátjuk, hogy ez hova vezet.
0: Kedves hallgatóink, Huber Sebastian politikai elemzővel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Kleopátra nagyon nem szerette Heródest, és állandóan nyüstölte Marcus Antoniust, hogy adja már neki Heródesnek a királyságát, de Marcus Antonius erre nem volt egyszerűen hajlandó, hanem rávette Heródest, hogy a Jerikó közeli balzsamkerteket adja oda Kleopátrának.
2: Ha Kleopátra vágya teljesül, ki tudja, talán a betlehemi kisdedek sorsa is egészen másképpen alakul. Ki volt a véres kezű gyermekgyilkos Heródes? Hogyan derült ki végleg, hogy Pilátus, Kajafás valóban ott és akkor és úgy létezett, amint az evangéliumok beszámolnak róluk? Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Folytatjuk két hete megkezdett beszélgetésünket az evangéliumi szereplőkről, akik történeti valóságát korábban sok történész próbálta tagadni, az utóbbi egy-két évtized régészeti felfedezéseinek hála azonban létezésüket, kilétüket ma már megkerülhetetlen leletek igazolják. Vendégünk professzor dr. Grül Tibor ókortörténész, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora.

0: Folytatjuk a korábban megkezdett beszélgetésünket, akkor a korabeli társadalom osztályairól beszélgettünk, farizeusok, szadduceusok, esszénusok volt a téma, a nazírokról beszélgettünk, illetve a régészeti kutatásokról, a legújabb 19. század után megváltozott történetszemlélet, amely szerint az evangéliumok valós, hiteles források lehetnek. Most pedig elérkeztünk a valódi történelmi személyekhez, akiknek a létét vitatták sokáig. Hát kezdjük Heródessel, hiszen ő van történetileg időrendben előbb. A betlehemi gyermekgyilkosságok Heródese nem ugyanaz, mint Jézus perének a Heródese. Ki volt ez az öreg Heródes, a betlehemi gyermekgyilkosságokért felelős Heródes? Hogy jön ő a képbe? Király volt-e?
1: Igen, ő egyértelműen király volt a Jézust megelőző időszaknak a legfontosabb szereplője, és nem csak Júdea történetében, hanem hozzátenném az egész Közel-Kelet, a római Közel-Kelet életében. Nagyon fontos szerepet játszott a Heródes klán, ugyanis ez egy nagyon kiterjedt edomita származású klán volt, és szerencséjére, vagy szerencsétlenségére inkább ezt mondom, a rómaiak kinevezték őt Júdea királyának. Ennek az előzményében most nem mennék bele, az édesapja Antipatrosz, ő volt, aki egy ilyen minden hájjal megkent tanácsadó szerepet játszott az egyik hasmoneus király mögött, és végül is átjátszotta a hatalmat a rómaiak segítségével a fiának, Heródesnek. Egyébként pedig a rómaiak ebben a dologban nagyon fontos szerepet játszottak, ugyanis Heródes Marcus Antoniusnak volt a legjobb barátja, akiről Kleopátra nyomán biztos, hogy sokan hallottak, de miután Marcus Antonius alul maradt az akciumi csatában Octavianusszal szemben 31-ben, azután Octavianusnak is, a későbbi Augustus császárnak nagyon jó barátja lett Heródes. Nem a legjobb barátja, mert a legjobb barátja az Agrippa volt, aki Augustus császárnak volt, hogy úgy mondjam, a jobb keze, veje, és egy időben kiszemelt utódja is. Tehát ő többször járt például Heródes váraiban, erődítményeiben, Júdeában, és lenyűgözte az, amit ő épített.
0: Nagyon előre szaladt professzor úr, de én hallottam az előadásában, még Antoniusnál és Kleopátránál maradva, hogy Kleopátra viszont utálta Heródest, tehát amilyen jó barátja volt Antoniusnak, erről is van történet.
1: Így van, Kleopátra nagyon nem szerette, és állandóan, mármint Heródest, és állandóan nyüstölte Marcus Antoniust, hogy adja már neki Heródesnek a királyságát, de Marcus Antonius erre nem volt egyszerűen hajlandó, hanem rávette Heródest, hogy a Jerikó közeli balzsamkerteket adja oda Kleopátrának. Ez egyébként a kornak az egyik legfantasztikusabb, legdrágább parfümje volt, amit ebből készítettek, a júdeai balzsamból. Sajnos ma már nincs meg. Próbálták botanikusok újra tenyészteni, hogy úgy mondjam, csúnya szóval, de nem sikerült, tehát nem tudjuk, de az biztos, hogy milliókat érő egy kis fiola parfüm ebből milliókat ért, tehát Kleopátra lecsapott rá, és úgy néz ki, hogy ezzel egy időre megelégedett.
0: De lehet, hogy jobban jártak volna Kleopátrával, mint Heródessel.
1: Hát ezt nem tudjuk pontosan, hogy Kleopátra hogy viszonyult a zsidókhoz, az biztos, hogy tudott héberül. Egyébként ezt kevesen szokták hangsúlyozni, hogy Kleopátrának az egyik zsenialitása az volt, hogy legalább 8 nyelven beszélt perfektül. Tehát amikor jöttek hozzá az arabok, a szírek, sőt egyiptomiak, akkor ő ezekkel az emberekkel mind tolmács nélkül tudott tárgyalni. Egyébként ő az utolsó olyan Ptolemaida király nő, aki tudott egyiptomi nyelven, mert a korábbi makedón ugye tudjuk, hogy ezek a Nagy Sándortól származó leszármazottak voltak szegről végről, ezek nem tanultak meg egyiptomiul. Tehát óriási különbség volt a makedón arisztokrata réteg és az egyiptomiak között. Nem hogy zsidóul, vagy akár szírül, vagy arabul.
0: Na most visszatérve Heródesre, hogyan jutott ő el a gyermekgyilkosságig? Miért kellett neki?
1: Nagyon érdekes kérdés olyan szempontból, hogy nem igazán foglalkozik ezzel a történelem, és még visszautalok az előző beszélgetésünkre, mindenki ismeri a farizeusokat, szadduceusokat, most már az esszénusokat is. De az Új Szövetségben van egy másik csoport, amit úgy hív, ha jól emlékszem, Máténál is szerepel, meg Lukácsnál biztosan, hogy heródiánusok. Mit jelent az, hogy heródiánusok? Ezek a Heródes követői. Tehát érdekes módon a zsidó társadalomban volt egy olyan réteg, de erről Józsefusz is mélységesen hallgat, mert Józsefusz megint csak utálta Heródest, hogy akik Heródest követték, nem csak elismerték a királyságát, tehát azt, hogy ő effektíve de facto a zsidók királya, hanem úgy tűnik, hogy ennél is többet gondoltak Herodesről, akár, és ez Józsefusznak a szláv nyelvű fordításából derül ki, egyébként feketén-fehéren, na ez se annyira ismert ez a Józsefusznak a szláv, na ezek nagyon korai szláv fordítás, tehát ilyen kora-középkori, hogy igen, Herodesnek voltak messianisztikus pretenciói. Tehát ő maga egyfajta messiás szerepben lépett fel, és ez abszolút beleillik abba a bibliai történetbe, amit mindannyian ismerünk, ez a bizonyos három királyok látogatása, akik Babilonból érkező csillagászok, vagy én nem tudom, asztrológusok voltak, és ugye először Herodeshez mennek. Ez sem véletlen, hogy először Herodeshez mennek, hiszen ő a király. Ugyanis ennyit mindenki tudott a zsidók leendő messiásáról, hogy ez király lesz. Kézenfekvő, nem? Ugye tudjuk azt a Ószövetség alapján, hogy ez király lesz, akkor meg kell nézni, hogy ki a király. Megjelent a csillag, oda kell menni a királyhoz. És persze nyilván látták, hogy ez nem így van, meg hát tudjuk azt, hogy előhívták a bölcseket, és ők mondták, hogy a Mikeás könyve alapján Betlehemben kell, hogy szülessen. És amikor aztán elmentek a bölcsek, hazatértek úgy, hogy nem mentek vissza Herodeshez, ezt külön hangsúlyozza a Biblia, hanem miután Betlehemben meglátogatták a szent családot, ők rögtön visszatértek Babilonba. Na de utána Herodes lemészároltatja, mint tudjuk, a betlehemi két éve aluli gyerekeket, biztosra ment.
0: Ennek a gyerekgyilkosságnak van nyoma?
1: Van, igen. Macrobius 5. századi római szerző ír erről, mégpedig anekdotába fűzve az egész történetet, hogy állítólag Augustushoz eljutott ennek a híre, és akkor mondott egy görög mondást, amit most pontosan nem tudok görögül idézni, de a lényege az egy szójáték, hogy a hűsz az görögül disznót jelent, a hűiosz pedig fiút, tehát egyetlen betű különbség van, és azt mondta állítólag Augustus, hogy inkább szeretnék Herodesnek a disznaja lenni, mint a fia.
0: Herodes egyébként nem volt komplett, tehát egy ilyen véres kezű pszichopata, diktátor volt?
1: Én úgy látom, hogy igen, bár nem vagyok pszichológus, de a paranoia az mindenképpen jellemezte, hiszen őt kezdettől fogva többször is meg akarták gyilkolni a zsidók, akik nem igazán örültek, tehát főleg itt a vallásos rétegre gondolok, nem a herodiánusokra, nem nagyon örültek Herodes uralkodásának, ugyanis ez illegitim volt. Hiszen Herodes apja edomita, az anyja pedig Nabateus arab volt, nem volt tehát etnikailag zsidó származású, nemhogy Júdea törzséből származó, mert hivatalosan a Biblia alapján csak Júda törzséből származó zsidó lehetett a zsidó királya. Egyébként ez volt a probléma alapvetően a Hasmoneus uralkodóházzal, hogy ők lévita származásúak voltak. Ezt persze Herodes is tudta, és egyrészt kitalált magának egy történetet, hogy ő a babiloni fogság, nem ő, hanem a elődei a babiloni fogságból jöttek vissza, és elvesztek az irataik. És volt egy zseniális történetírója, ez a damaszkuszi Nikolaosz, aki ezt meg is írta a zsidóknak. Egyébként ez annyira zseniális történetíró volt, hogy amikor meghal nagy Herodes, akkor Augustus hívja meg magához, és megíratja vele az életrajzát. Tehát azért gondoljunk bele, hogy a világ ura volt ekkor Augustus, és ennyire jónak tartotta ezt a történetírót, de hát persze a zsidók nagy része nem vette be ezt a mesét. A másik pedig, hogy elvette Mariamnét, hát körülbelül 8 felesége volt alsó hangon, 5-nek a nevét tudjuk. Ebből az egyik Mariamné volt, aki a Hasmoneus házból származott. Csak annyit mondok, hogy őt is megölette.

0: Hogyan lett Júdea provincia?
1: Amikor Nagy Heródes meghal Krisztus előtt 4-ben, ez nagyon fontos a dátum, tehát Krisztus előtt 4-ben, nem nullában. Egyébként nulla nincs is, csak mínusz 1 vagy plusz 1 van, tehát ilyen év nincs, hogy nulla. Nos, akkor utána kinevezik a három fiát, akik közül az evangéliumokban szerepel Antipász. Nagyon fontos szerepet játszik, mert Jézus gyakorlatilag az ő alattvalójaként nő fel Názaretben, ami Galileában található. Ott van Filippos, akiről a Cézarea Filippi nevű város nevezik el, még ő volt a legjobb fej egyébként. És a harmadik, Archelaos, ő pedig Júdeát és Samáriát kapja. Ezt az Archelaoszt Józsefusz úgy jellemzi, hogy egy brutális zsarnok volt. Azzal kezdte az uralkodását, hogy megöletett 3000 embert Jeruzsálemben. Lemészárolt 3000 zsidót Jeruzsálemben, és itt jön be az az érdekes evangéliumi történet, szintén Lukásnál szerepel, hogy amikor visszatér a Szent Család Egyiptomból, akkor elérkeznek Júdea határára, és mikor meghallja József, Jézus nevelőapja, azt, hogy Archelaosz uralkodik Júdeában, akkor a tőle való félelem miatt nem mer ott letelepedni. Tehát úgy tűnik, hogy Józsefék célja az lehetett, hogy visszamenjenek Betlehembe, de nem, hanem ők gyorsan tovább mennek egészen Názaretig, meg sem állnak. És ez nagyon érdekes, nem, hogy a tőle való félelem miatt. Tehát, hogy valószínűleg tudták Archelaoszról, hogy milyen brutális egy ürge, és Krisztus után 6-ban őt a szamaritánok és zsidók együttesen feljelentik Augustusnál, aki visszahívja és száműzi az országából, és ezután, tehát Krisztus után 6-tól kezdve lesz közvetlen római irányítás alatt álló provincia Júdeából.
0: És így kerül a képbe Pilátus.
1: Igen, mert hogy kineveznek préfektuszokat, ezek ilyen viszonylag alacsony származású, de római lovagok voltak, és 7 darab préfektusz név szerint ismerünk, az első Koponius volt, de most nem sorolom fel az összeset, és ha jól emlékszem, akkor talán az 5. volt Pilátus, aki egy extra hosszú ideig, 26 és 36 között boldogította ezt a rábízott tartományt.
0: Pilátusnak ez előrelépés volt karrierben, vagy egy ilyen mellékvágány, ő nem szerette, filmekben sokszor úgy ábrázolják, hogy utálta, meg unta a zsidókat,
1: igen,
0: akár
1: a
0: Bulgakov is úgy ábrázolja, persze,
1: Bulgakov
0: ezek nem
1: is
0: hitelesek.
1: Bulgakov is a Mester és Margaritában, igen.
0: Így van.
1: Na most maradjunk talán a dokumentumoknál. Az az érdekes Pilátussal kapcsolatban, hogy nem csak az Új Szövetség beszél róla nagyon sokat, viszonylag nagyon sokat, mert egyébként az Új Szövetség, hogy úgy mondjam, nem nagyon foglalkozik a római belügyekkel, még azzal se, hogy mi van igazából Júdeában politikai szempontból, de róla Filón, Alexandriai Filón, Józsefusz és Tacitus is elég bőségesen ír. És különösen Filón és Józsefusz olyan sztorikat örökített meg Pilátussal kapcsolatban, amiről egyébként az első könyvemet írtam, még annó 2007-ben, amelyekből én azt a képet szűrtem le magamnak, hogy ő egy katona ember lehetett, feltehető egyébként a préfektuszok nagy része katona volt ebben az időben, és egy igazi vaskalapos, tipikus római katonatisztként viselkedett Júdeában, ami rengeteg összeütközéshez vezetett a zsidókkal. Ugyanis ebben a tartományban nagyon fontos lett volna a vallási ügyek iránti érzékenység például. Az, hogy bizonyos dolgokat nem teszek meg.
0: Kicsit lazának lenni, bizonyos szemet kújni, bizonyos dolgokat.
1: És ezt ő nem volt képes megcsinálni. De például pont a Jézus ügyében, mert minket ez érdekel most a legjobban, a Jézus ügyében, hát szerintem ő azért, főleg János evangéliumából eléggé az látszik, hogy ki akart ebből táncolni. Mert meg volt győződve róla, hogy Jézus nem bűnös, de valahogy behúzták őt a csőbe, és az a mondat volt ez a csőbehúzás, amikor azt mondják neki a kajafásék, hogy ha most Jézust elengeded, akkor te nem vagy a császár barátja. Ezt sokszor úgy értjük, hogy itt ez valami laza dolog lehetett, de nem. Az Amicus Caesaris, az egy kvázi félhivatalos név volt arra, akik a Tiberius császárnak a legbelső tanácsadó köréhez tartoztak. Tehát ő valószínűleg onnan jöhetett. És ő akkor rettenetesen megijed, ugyanis Tacitustól tudjuk, hogy elég sok ember utána hirtelen meghalt, miután az Amicus Caesaris címet elvesztette.
0: Most tehát ezt, az abból ellenség lett, a belső
1: igen,
0: barátból.
1: Igen, magyarul a pixisből kiesni, az halálos veszély volt Pilátus számára, és ezt ő tudta.
0: Sokáig megdöbbentő módon Pilátus létezését is tagadták, És erre most már van közvetlen bizonyíték, hogy Pilátus létezett, ezt az ön előadásából tudom, hogy erre tárgyi bizonyíték van.
1: Abszolút, tárgyi bizonyíték van 1961 óta, amikor is olasz régészek Cézarea színházának a feltárásakor találtak egy olyan követ, egy feliratos követ, amelyen ott szerepelt Pilátusnak a neve, Pontius Pilátus, alatta a harmadik sorban az, hogy Praefectus Judei, és a negyedik sor az eléggé kikopott, de az első sorban szereplő Tiberium szó értelmezésével kapcsolatban is viták vannak, de egy dologban nincsen vita, az, hogy ez Pontius Pilátusnak az építési felirata. Aztán, hogy ez hol volt az építési felirat, Alföldi Géza professzor szerint ez egy világító torony oldalában lehetett, ez szinte mondanám, hogy mellékes. A lényeg az, hogy ez az építési felirat egyértelműen bizonyította, hogy Pontius Pilátus ott és akkor volt Júdea helytartója, amikor ezt az evangéliumok mondták.
0: Mit tudunk az utóéletéről? Elítélte Jézust megfeszítették, igen, és ő utána még 36-ig ott volt, de utána mi lett vele?
1: 36-ban őt Vitellius Szíria helytartója leváltja, ugyanis a szamaritánokat lemészárolta a Garizim hegyén, és visszaküldte Rómába jelentéstételre. Viszont mikor ő megérkezik 36 tavaszán Rómába, akkor hal meg Tiberius. Tehát minden bizonnyal nem került sor erre a kihallgatásra, és amúgy sem valószínű, hogy annyira Tiberiust ez a dolog érdekelte volna, és az utódját, akit úgy neveztek, hogy Caligula, na azt aztán végképp nem. Tehát, hogy egy római helytartó lemészárolt néhány száz szamaritánust a Garizim hegy oldalában, ez különösebben Caligulát szerintem nem izgatta. Tehát nem tudunk arról, hogy mi történt vele. Én írtam egy cikket még jó régen a kopenhágai Klasszika et Medievalia folyóiratban, ahol a Pilátusnak a legendás sorsát próbáltam nyomon követni, egyébként pont az Ecole Biblique-ben végeztem ehhez kutatást Jeruzsálemben. Ez egy fantasztikus könyvtár, ott minden megvan. És ami köztudott, és ami talán a hallgatókat is érdekli, hogy itt ketté válik a keresztény hagyomány, mert a nyugati katolikus hagyomány szerint Pilátus öngyilkos lett, a lelkiismeretére nehezedő súly miatt, mármint hogy Jézust ő halálra ítélte. Érdekes módon a keleti hagyomány viszont, amiben a koptok, ortodoxok, örmények tartoznak nagyjából, ez pedig azt mondja, hogy megtért, üdvözült és szenté lett feleségével együtt, akiről a János evangélium tesz említést.
0: Én is olvastam ilyet, és hogy egészen sokáig, akkor a középkori ünnepnapja is volt.
1: Így van, azt hiszem júniusban volt a Szent Pilátusnak az ünnepe.

0: Kajafás, ő is ott van, vaskosan ott szerepel, mint főpap, ő ki volt?
1: Ahogy mondta, Kajafás főpap volt Jézus idejében, és hát ő az, aki gyakorlatilag kitalálja az egész koncepciós pert Jézus mögé, Jézus elítéltetésére, és ő az, aki átadja őt konkrétan Pilátusnak ezzel a vádirattal, hogy ő királlyá tette magát. A főpap minden esetben a Sanhedrinnek az elnöke, egyben a nászi, ők tudták, hogy Pilátusnak nem lehet zsidó vallási kérdésben átadni Jézust, vagy ezzel vádolva, ugyanis a zsidóknak az egész birodalomban vallási autonómiája volt. Tehát azt, hogy ők mit tanítanak, meg mit vallanak, meg hirdetnek a saját istentiszteleteiken, ez a rómaiakat abszolút nem érdekelte, nekik autonómiájuk volt. Egyébként ez látszik, amikor Pál apostolt viszik Korintoszban Gallió helytartó elé, akkor elutasítja, azt mondván, hogy az, hogy a ti törvényetekben mi van, az a ti dolgotok. Ha köztörvényes bűnt követett el, akkor meghallgatlak benneteket. Tehát Jézust egy olyan nagyhatású váddal kellett átadni Pilátusnak, ami konkrétan császár személyének a megsértése, felségsértés volt, mert hogy el kellett érniük azt, hogy őt kivégezzék. És ez minden bizonnyal az Isten fia cím használatával állhat összefüggésben, mert a római császároknak ez benne volt Augustustól kezdve a hivatalos címében, hogy ők a Divi Filiusok, vagyis a megistenült Cézárnak a fia volt Augustus, Tiberius pedig a megistenült Augustusnak volt a fia, Divi Augusti Filius, és ezt ha görögre fordítjuk, ez úgy hangzik, hogy Isten fia. Tehát amikor a Sanhedrin azt mondja Jézusról, hogy ő Isten fiának tette magát, akkor ez bizony azt jelenti, hogy ő a császárnak a címét bitorolta, és több bibliatudós is azt vallja, hogy a Márk evangéliumának az incipitje, ami úgy kezdődik, hogy ez Jézus Krisztusnak, az Isten fiának az evangéliuma, ez direkt provokáció volt a római állammal szemben.
0: Honnan tudjuk, hogy Kajafás valóban létezett?
1: Honnan rá tudjuk, is van tárgyi 1990-ben Vasilios Tsaferis nevű izraeli régész sétálgatott Jeruzsálem mellett, és egyszer csak beszakadt alatta a föld. Ez ott elég gyakori dolog, és ott találta magát egy sziklába vágott sírboltban, amit az idő eltemetett, vagy a bejáratát eltemette, és az érdekesség az volt, hogy ott talált, nem tudom, egy fél tucat úgynevezett csontládikát, vagy osszáriumot, amelynek az egyiknek az oldalára valaki bekarcolta, hogy ez Kajafás József csontládikája. Egyébként egy gyönyörűen díszített, most nem tudjuk a hallgatónak megmutatni.
0: Én láttam a képet, professzor úr megmutatta, egy ilyen rozettás, forgó rózsás, gyönyörű.
1: Igen. Általában faragott. Ezeket a sírládikákat rendkívül egyszerűen ilyen simára csiszolt mészkőből készítették. Ha valaki díszítést rakott rá, mégpedig ilyen gazdag díszítést, azt jelentett, hogy gazdag ember volt. Vagy fontos ember volt. Körülbelül 1000 ilyen ládikát találtak már Jeruzsálem környékén a régészek, és ennek körülbelül negyedén van bármilyen felirat. Érdekes módon csak egy szöggel karcolták rá, és a szöget meg is találták ott a sírboltban a régészek, azt, hogy Kajafás József. Egy 60 év körüli embernek a csontváza került elő egyébként ebből a sírládikából, mert a sír maga az bolygatatlan volt.
0: Tehát lehet, hogy Jézus miatt karcolták rá, hogy megjegyezzék, hogy itt van az, igen, aki valaha elítélte?
1: Ezt simán gondolhatjuk, de nem tudjuk bizonyítani. A másik, ugyancsak Kajafással kapcsolatos, nagyon izgalmas lelet, ez 2011-ben találta Boaz Dissu, barátom, aki a Ramat Gani Egyetem régésze, Galileában került elő, és az az érdekes, hogy ez Kajafásnak az unokájáé volt, akit úgy hívtak, hogy Miriam. Bét Imriben lakott Miriam, és kiderült belőle, hogy a Kajafás a Moázia papi rendhez tartozott. Beszéltünk már a papi rendekről a názáreti felirat kapcsán,
0: igen,
1: meg a Keresztelő János kapcsán, ugye az ő apja a Zakariás volt. Tehát Moázia rendjébe tartozott, és most jön a poén az egészben, hogy kiderült, hogy Kajafásnak a fiát, azt úgy hívták, hogy Jézus. Jésua. És ez a Miriam, ez a Jésuának volt a lánya. Tehát ilyen módon volt Kajafás unokája. Ez egészen megdöbbentő, persze nem tudom megmondani, hogy Jézus pere után születette ez a Jézus nevű fia, mert ha igen, akkor ez elég pikás történet. Persze a Jésua az nem egy ritka név,
0: az
1: azért a korabeli.
0: Volt akkor.
1: De azért mégiscsak a leghíresebb Jésua, azt tudjuk, hogy ki volt, akit 32-ben pont Kajafás ítéltetett el. Vagy pedig hát, ha előtte született, akkor ennek nincs relevanciája.
0: Melyek a legfontosabb kutatások ma? Most merre kutatnak a régészek, és az evangéliumokkal, meg a bibliai szereplőkkel kapcsolatban kik kutatnak, hol kutatnak? Az első adásból kihagytuk a nagyon fontos zsidó régészeti iskolát is, hiszen az is van, nem csak az angol meg a francia keresztény, hanem az izraeli is.
1: Azt mondanám, hogy úgy kifejezetten az izraeli régészetnek nem volt soha fő célja az, hogy keresztény emlékhelyeket tárjanak fel. Hogyha esetleg beleakadtak egy-egy kutatás során, akkor azt természetesen tisztességgel publikálták. Voltak is szakértőik, David Flusser, Ovadia Asher például, akik kifejezetten keresztény régészettel foglalkoztak. Most, ha arra tetszik rákérdezni szerkesztő asszony, hogy mi volt talán az utóbbi évtizednek a legfontosabb lelete, akkor azt emelném ki, hogy Magdalában, ez egy nagyon fontos kikötő város volt a Genezareti tó mellett, vagy Kineret tó, vagy Tiberiás tónak is szokták nevezni. Ott már 2009 után 2 első századi zsinagógát találtak. Ez óriási nagy dolog. Ugyanis első századi zsinagóga, tehát Jézus korabeli zsinagóga, az mindössze talán 3 vagy 5 volt ismert korábban, és most Magdalában, ami közvetlenül köthető az evangéliumhoz, hiszen Magdalai Mária, Mária Magdolna, ahogy mi szoktuk mondani, ő onnan származik. És Jézus többször jár Magdalában, megtalálnak 2 első századi zsinagógát. Szóval egészen elképesztő. Az izraeli kormány mindenféle ígéreteket tett, hogy majd helyreállítják, meg turisztikai központ lesz. Nem tudom, hogy ez hogy áll. A másik csak nagyon gyorsan, hogy a megidói börtönnek az udvarán teljesen véletlenül megtalálták a ma ismert legkorábbi templomnak a nyomait. Ez is úgy a 2000-es éveknek az első évtizedében történt. A 3. század közepéről, tehát a keresztény üldözéseknek a csúcskorszaka, akkor ott építettek egy keresztény templomot.
0: Professzor úrnak vannak könyvei is a témában, aki szeretne utána olvasni bővebben. Kérem, hogy soroljon fel néhány kötetét.
1: Ami talán így a hallgatók számára a szélesebb körben érdeklődésre tarthat számot, az talán az Ézsau 3 könycsepje című kötetem, ami a zsidó háborúk történetét dolgozza fel, ez a Balassi kiadónál jelent meg 2 évvel ezelőtt. Ami kifejezetten új szövetségi, az a Pilátus könyvem, de ez már nem kapható, ezt legfeljebb könyvtárban tudják elérni. És Tertullianus nevű egyházi szerzőről írtam a legutolsó könyvemet, ami ilyen keresztény témájú. Ajánlom mindenkinek a szíves figyelmébe.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Kedves hallgatóink, a Kerengőben professzor dr. Grül Tibor ókortörténész, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora volt a vendégünk. A technikus Bójás János, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Búcsúzik a szerkesztő Pozsgai Nóra.

0: Elhangzott a kerengő. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át, ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Az orosz hadsereg szerdán délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek, Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroslav Bilecki, katonai kormányzó a hivatalos közösségi oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Belső vizsgálatot rendelt el Altorjai Anita, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezérigazgatója a május 12-én a Sándor Palotában készült MTI fotók kiadásával kapcsolatban szerdán. Tudósít a hiradó.hu. A Magyar Távirati Iroda szigorú szabályok alapján a hírügynökségi fotózás szakmai standardjai szerint végzi munkáját. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy sérültek-e ezek a szabályok, olvasható a vezérigazgató levelében, amelyet azoknak a sajtóorgánumoknak is eljuttatott, amelyek kifogásolták, hogy Sulyog Tamás államfőt levágták a Sándor Palotában kedden a miniszteri kinevezések átadásán készült fotókról. Először ülésezik Magyar Péter kormánya szerdán délután. A helyszín az Ópusztaszeli Nemzeti Emlékpark. Magyar Péter az első kormányülés meghirdetésekor hangsúlyozta, hogy a kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozottak a jelenlegi helyzetről. Az előzetesen bejelentettek szerint a kormányülésen a kormány dönt. A minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását, a kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről. Csütörtökön nyílik és péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. Pócs Veronika altárlat egyik kurátora elmondta, hogy bár Vasarely élete nagy részét Franciaországban töltötte, identitásában, képi érzékenységének mély rétegeiben és művészi gondolkodásában mindvégig megőrizte magyarságát. Ezt nem csak művei címadásaiban, hanem azokban a kompozíciós ritmusokban és geometrikus szerkezetekben is nyomon követhető, amelyekben a magyar folklór ornamentális elemei is visszaköszönnek. Csütörtökön várhatóan megindul a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás a kormányzó munkáspárton belül. A BBC értesülései szerint Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. Közölték Streeting munkatársai a brit közszolgálati médiatársasággal. Hazánk időjárásáról. A gomoly felhők feloszlanak, derült lesz, az ég, csapadék nem várható. Az éjszakai hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul. Kedves hallgatóink, bővebb hír összefoglalóval fél hétkor az esti hírtükörben jelentkezünk. Tizennyolc óra 4 perc, Világegyház.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Bécsben teszünk egy kis sétát Varga János atyával, a Pázmáneum rektorával, aki nem is tudom hány éve, vagy most már Bécsben, kedves János atya.
4: Ez most májusban lesz, éppen május 12-én 16 éve.
3: 16 év, hát akkor az már egy fél emberöltő. Mennyire vagy bécsi?
4: Semmennyire. Tehát, mint magyar ember vagyok jelen Bécsben, nevezetek egy magyar intézményt, és időnként kell persze német közegben megfordulnom, vagy német nyelvű misét mondani, és akkor próbálom felfrissíteni a németemet, tehát én egész nap gyakorlatilag magyar ügyekkel és magyarul foglalkozom, de hát azért itt Bécsben élek, és látom azt egyrészt, hogy van szépsége Bécsnek, másrészt pedig, hogy úton útfélen lehet magyar emlékekbe ütközni, illetve magyar emlékeket találni, és természetesen magyar szót hallani rögtön, ahogy az ember elindul, vagy egy étterembe, vagy egy boltba, ott magyar. Jó estét kívánok! Na hát, itt is
3: rán köszöntek épp az utcán. Szóval Bécset szereted, egy nagyon élhető város, és nagyon sok szállal kötődik a mi történelmünkhöz. Vannak benne olyan szálak, amelyek jobb lett volna, ha nem lennének, és vannak olyanok, amelyeknek nagyon sokat köszönhetünk, azt hiszem.
4: Így van, és ez a kettősség tulajdonképpen úgy tapasztalható itt, és hogy sokan nem szívesen vállalják itt a magyarságukat, tehát van olyan, aki magyar szót hall, akkor elhallgat, vagy elkezd németül beszélni, mert hogy az olyan snasz. Én tudok örülni a magyaroknak, de azért mégis van, tehát tapasztalható egy kettősség. Tehát vannak, akik még a monarhiás időkbeli stílusban kedvelik a magyarokat, és van egy jó viszony, van azért egy érdekes hozzáállás, nem csak a magyarokhoz, hanem a szlovákokhoz, lengyelekhez, és mindenkihez, aki itt vendégmunkás. Tehát egy erős kettősség megfigyelhető.
3: Nagyon-nagyon szép, elegáns környéken van a Pázmáneum. Ez egy véletlen dolog, tulajdonképpen az amerikai követség szomszédságában van, részben társbérletben is vagytok, mert béreli egy részét az amerikai követség a Pázmáneumnak. Másrészt hát olyan elegáns palották. Lejöttünk egy gyönyörű, szép szecessziós lépcsőn, és már is itt van a
4: Liechtenstein
3: palota. Tegnap körbejártuk, hát valami tüneményes hely.
4: Igen, és ez a Strudelhof stíge is sokaknak egy kedves, romantikus hely, gyönyörű, szép szökőkúttal az alján.
3: Nagy biciklista vagy, mindenhol ott vannak a bicikliutak, és nagyon biztonságosak, tehát van mit tanulni tőlük ilyen szempontból.
4: Igen, én sokat járok kerékpárral itt Bécsben is, és valóban biztonságos széles kerékpárutak vannak, ugyanakkor itt Bécsben is már kétszer-háromszor mondjuk úgy a lélek jelenlétemben múlt, hogy nem ütöttek el, vagy nem gázoltak. Tehát itt is az autósok elég tempósan és türelmetlenül mennek, de jobban lehet biciklivel közlekedni, mint autóval, vagy tömegközlekedéssel.
3: Hát igen.
4: Na most visszatérve a palotákra, tehát valóban a szomszéd épület, az nem is annyira az amerikai nagykövetség, most az, de az eredetileg az osztrák-magyar monarchiának a konzulakadémiája volt, és mint ilyen, a főbejárat fölött ott van az osztrák-magyar címer.
3: Nem vettem észre.
4: Igen, amit sokan le is akarnak fényképezni, de akkor az őrök nagyon erőteljesen közbeavatkoznak, mert hát nem szeretik ugye a diplomáciai épületet, hogyha fotózzák. Én mondtam, hogy írják ki akkor, hogy ne fotózzanak a turisták vagy az érdeklődők. Azt mondták, hogy nem tilthatják meg. Tehát itt is megjelenik ez a fajta kettőség, hogy nem tilthatják meg, de ugyanakkor valaki ott a telefonjával készít egy fényképet, akkor kitöröltetik vele a telefonból, és hát le is akarták az amerikaiak állítólag a háború után, amikor ezt az épületet megkapták, le akarták verni ezt a címert, de a műemlékvédelem megmentette, és ők hát fölé helyezték a United Colors-t, ugye az ő nemzeti zászlójukat, és az van mindig kivilágítva, és ez a címer pedig hát ott szerényen alatta látható, de mégis megint egy olyan magyar emlék itt Bécsben, ami hát nagyon hangsúlyos rajta a magyar korona, és hát ahogy azt abban az időben ábrázolták.
3: Hogyha elindulunk tőletek, mi az az útvonal, amit beszeretnénk járni?
4: Igen, általában a főúton, a Véringer Strasszén szoktunk bemenni a városba, az két elég unalmas, hosszú megállót jelent, persze lehet villamossal is menni, és ott van rögtön jobbra a Votivkirche, a fogadalmi templom, aminek szintén nagyon erős magyar kötődése van.
3: Egy neogót templom, valami hatalmas.
4: Igen, egy hatalmas neogót templomtán 99 méter magas a tornya, és fogadalmi ajándékként építették, 1856-tól 79-ig épült, mert hogy 1853-ban volt egy merénylett Ferenc József ellen.
3: Libényi. Itt a magyar vonatkozás?
4: Igen, itt is a magyar vonatkozás, hogy Libényi János hát egy késsel meg akarta, nyakon akarta.
3: Valami Szabó Inas volt, ugye?
4: Igen, egy Szabó Inas volt. Nyakon akarta szúrni a császár, de valahogy a keményített galléron lecsúszott a kés, és hát rögtön elkapták, és hát csúnya véget érte.
3: Eszembe jut az ausztrál magyar, aki a piétát megcsapkodta kalapáccsal, tehát nem jó, hogyha ilyenekről is híresek vagyunk.
4: Hát sajnos nem, ugye, de hát volt megfelelő, vagy nem ok nélküli harag is annak idején a császárral, illetve a Habsburg udvarral szemben a magyarokban. Lényeg az, hogy ez így történt, és akkor Miksa császár eldöntötte, hogy hát akkor még trónörökös, ugye aztán Mexikóba került ő, és ő döntött el azt, hogy legyen egy fogadalmi templom, a nemzetek temploma, és ott hát ez minden nemzet adjon hozzá természetesen pénzt is, de a templomban magában a monarchia országainak, nemzeteinek a szentjei vannak ábrázolva, tehát Szent István, Szent László, Szent Erzsébetünk ott megjelenik, és hát így készült el ez a templom. Nagyon sokszor van zárva, tehát elég rövid időkre van nyitva, ezért nagyon sokszor, ha megyek csoporttal vagy vendégekkel, akkor hát elmegyünk mellette, épp csak megnézzük és megcsodáljuk.
3: De vasárnap biztos délelőtt van mise, ott tehát be lehet jutni.
4: Természetesen vannak misék, és mivel ez régen úgy hívták, hogy népek temploma, most is úgy nevezik, hogy a népek temploma, tehát például van egy olyan mise, ami 6-8 nyelven megy, és néha nekem kellett mondani, és akkor hát be volt osztva, hogy az elejét olaszul, aztán franciául, spanyolul, angolul, németül, így úgy mindenből egy kicsit, és hát ez persze nem biztos, hogy a többségnek jó, de ez egy ilyen hagyomány, hogy ez egy ilyen soknyelvű mise. Tehát ez a votív a fogadalmi templom, vagy a votív kirche. És utána, hogyha átmegyünk a ringen, és elindulunk a főutcán, a Herrengasszén, akkor ott is gyönyörű paloták fogadnak bennünket, és ott van a közelben az Eszterházi pince, akkor ott van a Harachpalé, tehát ismerős nevek, ismerős címerek tűnnek föl mindenütt. Jobbra a Bangasszén, a magyar nagykövetség található, de alapvetően nem erre szoktunk menni, hanem

0: Belső Lipót megfogadta, hogy akkor, ha véget ér a járvány, és legyőzi a hit a pestist, akkor egy Szentháromság oszlopot fog oda építetni. Ez aztán 1693-ban történt meg, először fából készült ez a Szentháromság oszlop ideiglenesen, és később aztán 8 év után kezdték el építeni homokkőből, és 1693 Szentháromság vasárnapján avatták föl. Több művész dolgozott rajta, de leghíresebb a Johann Bernhard Fischer von Erlach nevű korabeli sztárépítész, hogyha szabad így mondani. És az oszlopon Ausztria, Magyarország és Csehország címere látható, ez a nagyon érdekes. Három oldala van, vagy ilyen háromszög alakú maga ez az oszlop, és akkor ugye mind a három, tehát az atya teremtő atyaistennek, a megváltó fiúistennek, a megszentelő szentlélekistennek, és a fiúisten alatt van a magyar címer, és hát ezt is a magyar csoportok, zarándokok hát szívesen keresik föl, vagy éppen váratlanul rácsodálkoznak, akik nem is keresik, hogy ott egy magyar címer. A Grábenen, a Szentháromság szobortól nem messze, a Breiner Strasse elején volt, sajnos múlt időben kell mondani, a nagyon híres Ilona Stüberl, a magyar étterem, ami hát tényleg legendás volt, egy pici kis helység, de hatalmas szívvel és lelkesedéssel vitte ezt az éttermet a tulajdonos, aki a fogadott szüleiről nevezte, illetve hát Ilonáról, akik örökbe fogadták őt, Fodor Máriát, és így ez az Ilona Stüberl hát több mint 50 évig működött ott, és sajnos éppen tavaly novemberben megszűnt. Zárt be és megszűnt, igen. Ez egy nagy hiányt jelent, emellett van még Bécsben egy magyar étterem, Piroska étterem, SCH-val írva, ugye, és van egy Beethoven étterem, ahol azt mondják, hogy magyaros konyha van, hát én azt még nem próbáltam.
1: Valamikor volt egy Mátyás pince is itt.
0: Igen, az is volt, mert nevében meg is van még, csak nem magyaros konyhát visznek, vagy nem magyar a tulajdonos. Sőt, hát még volt a Pilvax is a Collegium Hungaricum oldalában, ahol egy időben hát inkább ilyen bisztrószerűen egyszerű magyar ételek, magyar borok, mindenféle volt. Aztán sajnos az is megszűnt már jó tizenvalahány éve. Tehát ezt azért érdemes megemlíteni, bár hát nyilván lassan már nyoma sem marad, majd elfoglalja valami ékszerüzlet, vagy divatbolt, vagy valami ilyesmi ott a belvárosban.
1: Vagy egy török kebabos.
0: Hát sajnos még az is lehetséges, igen. És ha tovább megyünk a Grábenen, akkor ott találjuk a saroképületet, amely arról híres, a Palais Equitans, hogy a belső udvarát zsolnai kerámiák fedik, tehát egy gyönyörű belső udvara van a felső emelet legvégéig, hogy ezek a zsolnai kerámiákkal van díszítve. Természetesen ez nincs nyitva, tehát az ember akkor tud oda besurranni, hogyha éppen jön ki valaki, és annak megmondja, hogy hát csak szeretném megnézni itt a belső épületet, és nem vagyok sem rabló, sem terrorista, egyebek, most akkor vagy beengedik, vagy nem, de hát ezt is érdemes tudni. És hogyha ott tovább megyünk, akkor az Ingerstrasse-n találjuk magunkat, ahol rögtön van egy nagyon érdekes dolog, mert ott van egy emléktáblája a Zsámboki Jánosnak, aki híres humanista volt, a 16. században élt, és itt Bécsben halt meg. És ezért az Ingerstrasse-n van egy nagyon szép márvány emléktáblája. Ez sokaknak meglepetés, mert hát úgy van fölírva, hogy Johannes Sambucus, és stb. Tehát így kicsit rejt jelezve, de mégiscsak mi tudjuk, hogy ő a mi Zsámboki Jánosunk, aki humanista, orvos, doktor, bölcselő, történetíró, levélírás jeles képviselője, tehát tényleg egy korabeli polihisztor, néhány verse is fennmaradt, és érdemes tulajdonképpen egy picit foglalkozni vele is, illetve hát ha már az ember arra jár, akkor nem elmenni. Az
1: Besenye is itt kezdte a pályafutását.
0: Igen, Besenyeinek persze a másik irányba, tehát ez nehéz, hogy a várost hogy járja be az ember úgy, sokszor megvan szabva, hogy néhány óra alatt, hogy mindent lássunk, hát nem tudunk két különböző irányba indulni, tehát ha másik irányba indulunk, akkor a Weghuber Parknál van Besenyeinek egy szobra, ugye a testőrpalota mellett, és ott szoktunk megemlékezést tartani minden évben március 15-e táján, mert hogy más olyan hely, ahol március 15-i megemlékezést tudnánk tartani, igazából nincsen. És akkor ott van ugye a testőrpalota, a Trautson palota, ami hát tényleg gyönyörű, és a díszterme egész különleges, három emelet magas belülről, tehát egészen

0: alapozás, és csak nagyon ritkán tudunk oda bejutni, de már sikerült oda például Hegedűs Bandival jótékonysági koncertet szervezni.
1: A zongorista Hegedűs.
0: A zongorista Hegedűs Bandival.
1: Aki nem Hegedűs, hanem zongorista.
0: Igen, igen. És odahozták a Stanway zongorát neki, és hát úgy szólt a terem, mint az álom, és fönt ugye magyar arisztokratáknak a képei végig, de hát ugye ez a ház már nem magyar, ezt 1964-ben eladta az akkori pártállami vezetés, mondván, hogy a Magyar Népköztársaságnak nincs szüksége arra, hogy egy ilyen arisztokrata palotával reprezentáljon Bécsben. Ja, ott volt a Collegium Hungaricum is abban az időben, tehát még a Klebersberg-féle alapítás a Bécsben ott indult el. És akkor evel ez megszűnt, utána vették a Hollandstrasse-n azt a mostani épületet, ami hát egy modern ilyen kocka épület, kicsit ki lett szépítve egy ilyen nemzeti színű szallaggal. De a Trabzonpalota az tényleg egy csoda, és előtte a parkban ott van egy 56-os kicsike emlékmű, de tényleg azt kell, hogy kicsike, mert csak a talapzat, tehát mint egy talapzat, ami lehetne valami, de nincs rajta semmi, és hát rá van írva, hogy a hálás magyar nép, hogy az osztrák nép ugye ilyen áldozatkészen, segítőkészen befogadta a nagy számban a magyar menekülteket, és így tovább. Tehát ott szokott lenni egy-egy megemlékezés az 56 kapcsán, de annyira tulajdonképpen jelentéktelen ez a kis emlékhely, hogy ott valójában nehéz megemlékezést tartani, de erről is érdemes megemlékezni. Tehát ha már mondjuk, akkor a Trabzonpalota, ez ott a múzeum gürtel részen van, tehát a múzeum kvartjé felé, tehát mondom egészen más irány, mint amere itt mi elindultunk a belvárosba. És az Ingerstrasse-re, hogyha visszatérünk, ott áll a német lovagrend temploma, amely Szent Erzsébet templom, tehát számunkra türingiai Szent Erzsébet, számunkra Árpádházi Szent Erzsébet, és nagyon sokáig ott voltak a magyar nyelvű szentmisék. Ez egy viszonylag kicsi gótikus templom, majdnem azt mondom, hogy kápolna, de tulajdonképpen templom, és annak az előterében 2007-ben elhelyeztek egy emléktáblát a 800 éves Szent Erzsébet évforduló kapcsán, és annak kapcsán, hogy 285 éves volt akkor a bécsi magyar katolikus közösség. Tehát, hogy annak több ilyen kezdeti évszámát vagy alapítási évét jegyzik, de tulajdonképpen ami úgy hivatalosan a kezdete a bécsi magyar katolikus közösségnek az 1722, és akkor ahhoz képest 287 éves volt 2007-ben. És egy szép Erzsébet ábrázolás van ott, és egy idézet tőle, mindig mondtam nektek, hogy boldoggá kell tenni az embereket. Ez egy kétnyelvű emléktábla, tehát nagyon szép emlékhely. Azért fájdalmas egy kicsit, mert már nem ott vannak a magyar misék. Tehát így,
1: hol vannak most a magyar misék?
0: Hát jelenleg most az Ámtábor plébánián vannak, ahol a bécsi magyar lelkész, mint osztrák plébános működik, illetve a Pázmenonban vannak, igen, magyar nyelvű misék. De ugyanakkor, amikor például az európai magyar papi találkozó volt itt Bécsben, az minden évben más nagyvárosban van, akkor oda elmentünk együtt az atyákkal, megnéztük, imádkoztunk ott együtt, tehát úgy be tudunk oda menni, vagy néha van, hogy egy-egy magyar azt kéri, hogy ott legyen a gyászmis, aki elhunyt például nem régen, aki ott a kórusban énekelt, és akkor ott tudjuk tartani a gyászmisét. És van egy másik nagy Szent Erzsébet templom, tehát egy nagy templom, ami Szent Erzsébet tiszteletére van szentelve, és tavaly például a nagykövet asszony kezdeményezésére ott tartottunk Szent Erzsébet misét novemberben, kétnyelvűen természetesen.
1: Széchenyi és más nagy magyarok élete ezer szállal kötődik Bécshez. Van-e Széchenyi emlék, talán Döblingen kívül?
0: Igen, alapvetően a belvárosban, tehát hogy nem is olyan messze a Grabentől, hogyha Hofburg felé kanyarodunk, a Michaeler kirche, illetve a Herrengasse elején, ott van Széchenyi szülőháza, és ott van egy szép kétnyelvű emléktábla, legnagyobb magyarnak, hogy ebben a házban született, és egyébként a Michaeler kirchében keresztelték, és ott a anyakönyvekben, tehát megtaláltuk a keresztelési anyakönyvben a bejegyzést az ő kereszteléséről. És tulajdonképpen minden évben, amióta én itt vagyok, talán a Covidot kivéve, a Covid időszakot kivéve, minden évben ott a szülőháznál volt megemlékezés szeptemberben a születésnapja kapcsán. És engem évek óta piszkált az, hogy a hívő ember végül is a halál a napján emlékezik meg a szeretteiről, akik már meghaltak, mert az az életük vége. És ez engem nagyon foglalkoztatott, tehát ez általában húsvét tájára esik, mert annak idején is ugye húsvét vasárnap hajnalban volt. Ráadásul olyan szörnyű körülmények, illetve annyi bizonytalanság veszi körül az ő halálának az eseményét, hogy emiatt ott Döblingben nem volt igazán megemlékezés. És valahogy idén tavaszra érett meg bennem az a gondolat, hogy menjünk oda és emlékezzünk meg. Április 8-a az a fényes héten volt, és akkor meghirdettem nagykövetasszony is mellé állt, és akkor ott fölmentünk az intézet, már nem elmegyógyintézet, ami annak idején volt a Görgen intézet, hanem most már egy állami, illetve egy fővárosi bíróságnak valamilyen intézménye van benne, de ott van az emléktábla, hogy valóban itt halt meg Széchenyi, illetve van egy szobor, amit...
1: Igen, egy kis parkban.
0: Igen, ott a kis parkban, és akkor ott tartottuk a megemlékezést, és koszorúztunk, és utána Mihály Erkélyébe volt egy szentmise, ugye érte, illetve a magyarságért, és azért azokért a szándékokért, amikért dolgozott és élt. Tehát én úgy gondoltam, hogy egy hívő emberről van szó, akkor az méltó, hogy hívő módon a halálonapján, vagy a körülem megemlékezzünk róla. Igen, és hát sajnos még aki itt Bécsben halt meg, Semmelweis Ignác, és azért az ő halála is elég drámai és tragikus, és neki állítottunk egy szobrot, illetve állítottak egy szobrot az AKH-nak a kertjében.
1: AKH, az micsoda?
0: Az Allgemeines Krankenhaus, tehát az általános Bécsi nagy állami kórház, annak a kertjében van egy Semmelweis szobor. Ez valamikor a Semmelweis évhez kapcsolódóan lett volna, de egy kicsit később, tehát kicsit megcsúszott, és akkor szem egy évvel később lett ez a szobor felállítva. De ott sincsenek igazán megemlékezések magyar részről sem. Az osztrákok végképp nem ambicionálják ezt, hogy ott bármiféle megemlékezés legyen. Hát elképzelhető, hogy egy kerek évforduló kapcsán ott megint lehet valami megemlékezés, meg jó, hogy ez a szobor megszületett, fölállításra került. Útunk május elején mindig az Irgalmasok kórházához vezet, ahol Mindszenty Herceg prímás úr meghalt, és ott került fölállításra Réger Tibornak a szobra. Ezt a szobrot aztán néhány évvel ezelőtt, éppen a Covid időszak alatt átépítették a kórház auláját, és akkor kikerült onnan ez a szobor, úgyhogy most a kertben, az udvarban van.
2: Köszönöm Varga János atyának, a Pázmáneum rektorának a bécsi városnézést, melynek során a Monarchia központjának magyar emlékeit tekintettük meg. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
3: Elhangzott a Világegyház.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Május 13-a, 18 óra 30 perc van. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket! Főpíreink röviden. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter. Szerda délután az Opusztaszeli Történelmi Emlékparkban megtartotta első kormányülését az újonnan alakult Magyar Péter által vezetett Tisza kormány. A háború kitörése óta a legnagyobb dróntámadás érte Kárpátalját szerda délután. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő közösségi oldalán közzétett posztjában emlékeztetett, arra már korábban jelezte, nem költözik be a karmelita kolostorba a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter hozzátette, hogy az Alkotmány utcai épülete néhány lépésre található a parlamenttől, és szimbolikusnak tartja, hogy a miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz. Orbán Viktor először posztolt a közösségi médiában, amióta nem ő a kormányfő. Elkészült a leltár, Magyarországot mostantól egy liberális kormány vezeti, csak el ne roncsák, írta Magyarország korábbi miniszterelnöke ahhoz a videóhoz, amelyet a közösségi oldalán jelentett meg szerdán. Felsorolta, hogy Magyarország gazdasági növekedése ma a második legmagasabb az Európai Unióban, 1 millióval több magyar dolgozik, mint 2010-ben, és hogy milyen adókedvezményeket, lehetőségeket vezettek be a családosoknak, fiataloknak az utóbbi években. Először ülésezett Magyar Péter kormánya szerdán délután. A helyszín az Opusztaszeli Nemzeti Emlékpark. Magyar Péter az első kormányülés meghirdetésekor hangsúlyozta, hogy a kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozottak a jelenlegi helyzetről. Az előzetesen bejelentettek szerint a kormányülésen a kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről, megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását, a kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről. Az orosz hadsereg szerdán délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroslav Bilecki, katonai kormányzó a hivatalos közösségi oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalára feltöltött videójában. Az Ungvári Unió, azaz a görög-katolikus egyház létrejöttének 380. évfordulója alkalmából nemzetközi egyháztörténeti konferenciát szerveztek Beregszászon, az Ortutai Jelemér görög-katolikus központban. A rendezvényen teológusok és tudományos kutatók idézték fel az esemény történelmi jelentőségét és a társadalmi folyamatokra gyakorolt hatásait. Nyíri Kata jelenti.
2: 1646. április 24-én az Ungvári várban 63, más források szerint a Kárpát-medence északkeleti részén élő 82 görögkatolikus pap az egri érsek jelenlétében hűséget esküdött 11. Ince pápának, és aláírták az egyesülésről szóló dokumentumot a katolikus egyházzal. Marosi István az Ortutai Elemér görögkatolikus központ igazgatója.
3: Tulajdonképpen minden az 1054-es nagyegyház szakadásból indul ki. Attól kezdve aztán a keresztény egyházak megpróbálták valahogy a közösséget megtalálni, valahogy az egységet megteremteni az egyházak között, és ennek a része volt az, hogy több felekezet, több egyházi közösségre lépett, csatlakozott Rómával, az apostoli szentszékkel. És hát ugye különböző hatások voltak, mert itt nem csak a Kárpátok vidékének az unióiról kell beszélni, hanem az erdélyi románok, a szerbek, a ruszinok, a görögök és más népeknek a közösség keresésére kell gondolnunk az unióval kapcsolatban. Tulajdonképpen az egységkeresésnek egy nagyon-nagyon fontos pillanata volt ez, és hát számunkra itt a Kárpátok vidékén, akik élünk, ez az a pillanat, amikor mi megtaláltuk gyakorlatilag az egységet a katolikus egyházzal, de nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a nyugati világgal.
2: Csatári György, a Rákóczi Egyetem történésze elmondta, a görög-katolikus papok egyenlő jogokat élveztek a római egyház papjaival, de egyházuk, a Munkácsi görög-katolikus püspökség 1771-es felállásáig nem kapott teljes önállóságot, ezért például II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc idején több rendeletet adott ki velük kapcsolatban.
4: Ami védte a görög-katolikus egyházat, a papokat védte, azokat a híveket védte, akitől mondjuk a kurucok elvettek nem teljesen törvényesen bizonyos javakat. És erre az egyházatirodalom jegyében próbált választ adni a fejedelem. És ezek a rendeletek megjelennek a mindennapi politikában, az országgyűléseken, azokon a vármegyei gyűléseken, ahol a fejedelem is részt vett, vagy nem is vett részt, de olyan határozatokat hoztak, ami a római katolikus egyháznak, a görög katolikus egyháznak és a protestánsoknak is megfeleljen.
0: Április 13-án szerdán az általános kihallgatást a Szentpéter téren tartották, ahol a pápa az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát, beszédének címe a Boldogságos Szűz Mária az egyház mintaképe. A pápa több nyelven is összefoglalta katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a miatyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Az általános kihallgatáson a Szentpéter téren részt vettek a Magyar Katolikus Iskolarendszer jeles képviselői is, akik május 12-én a Római Magyar Akadémián arra a kérdésre keresték a választ a hazai és európai kihívások tükrében, hogy vajon mi a katolikus oktatás jövője, mi az identitása. Reikling Krisztinát hallják.
5: A Magyarországi Férfi Szerzetes Előjárók konferenciája és a Magyarországi Szerzetesi Köznevelési Fórum szervezésében megvalósult konferencián elhangzott, hogy a katolikus egyház nem kommunikálja kellőképpen a saját értékeit, pedig elengedhetetlen, hogy megmutassák mindazt a tevékenységet, amit végez, és ezzel láthatóvá tegyék az egyház szerethető arcát. Zsódi Viktor, piarista tartományfőnök szerint a hagyományos nevelési tér az a magától érthetődő szövetség, amely a család, az iskola, az állam és az egyház között fennállt, napjainkra sajnálatos módon felbomlott. Kvek Péter, Magyarország szentszéki nagykövete azt hangsúlyozta, a szerzetes rendek oktató-nevelő tevékenysége végig kísérte a magyar történelmet, mindig a fejlődés élvonalában voltak, és soha nem koncentrálódtak sem földrajzi, sem társadalmi értelemben a központra, eljutottak a perifériákra. Ott voltak a magyarság küzdelmeiben, válságos helyzetekben, tevékenységük valóban tiszteletet érdemel. Szerinte ma Európa posztkeresztény, missziós terület, ahol meg kell birkózni a változásokkal. Rubovszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának frissen kinevezett főtanácsadója, a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója, előadása a katolikus iskola identitását állította a középpontba abból a felismerésből kiindulva, hogy az európai katolikus oktatás egyik legmélyebb problémája a belső elbizonytalanodás. Összegzése szerint a katolikus iskola az emberre, mint Isten képmására tekint, vallja, hogy a méltóság mindenkit megillet, mindenkinek helye kell, hogy legyen a közegben, és abban kell segítenie a szemét, hogy rátaláljon saját hivatására. mert minél inkább képes egy iskola ezt az egyediséget tiszteletben tartani, annál hűségesebb a saját evangéliumi alapjaihoz.
0: Brüsszeli források szerint jelenleg már reális forgatókönyvnek tartják, hogy Magyarország az összes, vagy legalábbis szinte az összes elérhető támogatáshoz hozzáférhet. Ugyanakkor a korábban végleg elveszített összegek visszaszerzésére nincs jogi lehetőség, írja a hiradó.hu. Sajtóértesülésekre hivatkozva a portál azt írja, hogy Brüsszel 34 milliárd eurót szabadíthat fel Magyarország számára pár héten belül. Az uniós pénzek felszabadításának feltételei már évekkel ezelőtt ismerté váltak. Elvárás a közelmúltban újra ismertetett 27 feltétel teljesítése a pénzek hazahozatalának. Leköszönt a NAV elnöke. Az eddig államtitkári rangban lévő Vágójhelyi Ferencnek, a Nemzeti Adó- és Vámhatóság vezetőjének megbízatása a kormányváltással megszűnt, írja a Telex. Az adóhatóság megerősítette a portál értesüléseit, május 13-ától Tamásné Cinege Csilla elnökhelyettes képviseli a Nemzeti Adóhatóságot, közvetlenül vezeti a központi irányítást, továbbá ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a NAV vezetőjének feladat és hatáskörébe utal, ismertette az adóhatóság. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán. Bejelentette, hogy átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Bizottsági meghallgatásán hétfőn a parlamentben ismertette továbbá, hogy szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése. A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, mondta Gajdos László. Csütörtökön nyílik és péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. Pócs Veronika, a tárlat egyik kurátora elmondta, hogy bár Vasarely élete nagy részét Franciaországban töltötte, identitásában, képi érzékenységének mély rétegeiben és művészi gondolkodásában mindvégig megőrizte magyarságát. Ezt nem csak művei címadásaiban, hanem azokban a kompozíciós ritmusokban és geometrikus szerkezetekben is nyomon követhető, amelyekben a magyar folklór ornamentális elemei is visszaköszönnek. Tizenhét csapattal tartotta meg első házon belüli robotika versenyét a marosvásárhelyi elektromaros szaklíceum. Gáspár Sándor tudósít.
6: Az elektromaros liceumban házon belüli versenyt hirdetett decemberben Kutasi Tamás tanár úr, amelyre 17 csapat jelentkezett. Marosvásárhely legnagyobb műszaki középiskolájának elektronika laborjában tartották. Tech Challenge a verseny neve, mutatva, hogy kapcsolódnak a világszerte elterjedt hálózathoz. A diákoknak 4 hónap alatt olyan nyomfelismerő járgányt kellett készíteniük, különböző alkatrészekből összerakniuk, amely 7 négyzetméternyi pálya fekete, kanyargós vonalán képes végighaladni. Sejem Zoltán aligazgató helyesnek minősítette, hogy tapsot és dicséretet kapott az a csapat is, amelynek járgánya 25 cm megtétele után kifulladt, vagy az egyenes szakaszon saját tengelye körül kezdett forogni, esetleg megállt, mert lemerült a gombelem. Hangsúlyozza, a verseny nem csak a sikerről szól, hanem a logikai gondolkodásról és a hibákból való tanulásról is. Külön eredménynek tekinti, hogy a magyar tagozat 19 osztályából 17 csapat jelentkezett, és a verseny népszerűsége azt jelzi, hogy szélesíteni is lehet a kereteket. A Tech Challenge nemzetközi versenyeire idén 3 magyarországi csapat is eljutott, de egyelőre a legnagyobb sikert a brailai Monteanum Murgocs liceum csapata érte el. Világbajnoki címet szereztek a román diákok a texasi Houstonban. A repülőtérről hazafelé tartó autóbuszt meg is állították a rendőrök, de nem büntetni akartak, hanem gratuláltak, majd díszkísérettel vezették a liceumhoz a diákokat ünnepelni. Egy hónap múlva, június 4-én Atlantában képviseli Magyarországot a világbajnokságon a csíkszeredai Fabton Lego robotika csapat, amely a First Lego League Magyarország nemzeti döntőjén elért eredménynek köszönhetően készülhet az amerikai döntőre a Georgiai Műszaki Egyetemen, egy intelligens, moduláris védődobozzal, amely nem csak fizikailag védi a régészeti leleteket, hanem figyelni tudja a környezeti körülményeket is, páratartalmat, hőmérsékletet. Simon Norbert edző szerint a világbajnokságon már nem csak a technikai tudás számít, hanem az is, hogyan tudják nemzetközi környezetben bemutatni projektjüket a fiatal erdélyi innovátorok.
7: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Közzétették a csíksomlyói pünkösdi búcsú idei programját. Erről olvashatunk a Székely Honban. Csíksomlyón május 22-e és 25-e között tartják a pünkösdi búcsút, amelynek idei mottója Szent Maximus gondolata nyomán a következő: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A közzétett program szerint május 22-én pénteken 18 órától nyitó szentmisét tartanak, amelyet virrasztás követ a két templomban. A fő búcsús napon május 23-a szombaton reggel 7 óra 30 perctől szentmisét tartanak, majd 10 óra 30 perctől rózsafűzér kezdődik a hármas halomoltárnál, ugyanekkor indul a két templom előtti térről a kordon a nyeregbe. Az ünnepi szentmise 12 óra 30 perckor kezdődik a hármas halomoltárnál. A búcsú főcelebránsa és szónoka Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Szombaton 17 órától csángó misét tartanak a Szent Péter és Pál plébánia templomban, a pünkösdi vigília szentmise a két templomban 18 órakor kezdődik. Szombatról vasárnapra virradóan virrasztás lesz a két templomban. Május 24-én pünkösd vasárnap szentmise lesz 7, 8, 10.30 és 18 órától, míg hétfőn 8-kor, 10.30-kor és 18 órakor kezdődnek a szentmisék. A szervezők nyitott lélekkel, tiszta szívvel és ferences testvériséggel várnak mindenkit Csíksomlyóra. Az érdeklődők számára elérhetők nyomtatott programfüzetek, valamint a legfrissebb információk a Csíksomlyó kegyhely Facebook oldalán is követhetők. A Szlovákiai Magyar Önkormányzati Társulás meghívására tartottak találkozót a Lévai járás magyar polgármesterei, ahol Őri Péter a társulás elnöke gyakorlati bemutatón ismertette a listina.ai használatát. A mesterséges intelligencia alapú rendszer a kétnyelvű hivatali dokumentumok elkészítésében, jegyzőkönyvek, leíratok, összefoglalók és fordítások készítésében segítheti az önkormányzatok munkáját. A kezdeményezés célja, hogy a magyar nyelvű hivatali ügyintézés a gyakorlatban is könnyebben megvalósítható legyen a szlovákiai magyar településeken. Erről bővebben a felvidék.ma oldalán olvashatnak. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Az előttünk álló éjszaka túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem várható. A szél mérséklődik, néha teljesen le is áll. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8 fok között valószínű. Csütörtökön napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is előfordulhatnak záporok. Az északnyugati-nyugati szelet élénk erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Főpilénk még egyszer röviden. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter. Szerda délután az Ópusztaszeri Történelmi Emlékparkban megtartotta első kormányülését az újonnan alakult Magyar Péter által vezetett Tisza kormány. A háború kitörése óta a legnagyobb dróntámadás érte Kárpátalját szerda délután. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Reikling Krisztina, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Multidéző Hámori Kingát hallják.
8: 2026. május 13-a szerda van. Isten éltesse Szervác és Imola nevű kedves hallgatóinkat. A Szervác a latin Servatius név rövidülése, jelentése a megmentett. Az Imola női név magyar eredetű, jelentése mocsár, hínár. Női névként először Jókai Mór használta a Bálványosi Vár című regényében. 1917-ben ezen a napon egy Covadi Iria békevölgye nevű helyen, a portugáliai Fatima közelében három pásztorgyermek, a 10 éves Lucia Santos és unokatestvérei, a 9 éves Francesco és a 7 éves Jacinta Martó egy asszonyt pillantottak meg, aki ragyogóbb volt, mint a nap, és imádságra buzdította őket. A Fatimai Mária jelenések híre gyorsan terjedt, és az utolsó alkalommal 1917. október 13-án mintegy 70 ezer ember volt jelen Cova da Irában. A jelentések kivizsgálása 1929-ben fejeződött be, s a fatimai püspök a következő évben hirdette ki hiteles voltukat. Második János Pál pápa 2000. május 13-án avatta boldoggá Franciszkót és Jacintát. Ferenc pápa pedig 2017. május 13-án, az első fatimai jelenés 100. évfordulóján szentté avatta a két látnokot, akik igen hamar, alig néhány évvel a jelenések után hunytak el. 1981-ben ezen a napon követtek el merényletet II. János Pál pápa ellen a Szent Péter téren. A pisztolylövések súlyosan megsebesítették a pápát. A fatimai jelenések első napja és a merénylet időpontja közti egybeeséssel kapcsolatban így nyilatkozott. Nem tudom, ki adta a fegyvert a gyilkos kezébe, de azt tudom, hogy ki térítette el a golyót. Egy láthatatlan kéz, egy anyai kéz irányította. Egy évvel a merénylet után a Szent Atya Fatimába zarándokolt, hogy hálát adjon a szűzanyának. A lövedéket, mely megsebesítette, ma is a Fatimai Mária szobor koronájában őrzik. 1717-ben ezen a napon született Bécsben a Habsburg Birodalom egyetlen női uralkodója, a Habsburg-Lotaringiai ház megalapítója, Mária Terézia, Ausztria uralkodó főhercegnője, magyar és cseh királynő, valamint Lotaringiai Ferenc császár hitveseként német-római császárné. 1740-től 40 éven át volt Magyarország uralkodója. Számos belső reformot kezdeményezett, utasítására kezdődött a központi igazgatású modern hivatalnok állam kiépítése. Ezen kívül általános adókötelezettséget és egységes büntető törvénykönyvet vezetett be. A lakosság általános képzettségének emelése érdekében elemi és ipariskolákat, valamint kereskedelmi akadémiákat alapított. 16 gyermeket szült, 5 fiút és 11 lányt. A nép által szeretett császárnő példásan egyesítette az anyai és királynői feladatokat. A 70-es években az egyik legtöbbet foglalkoztatott hazai színész volt Juhász Jácint, aki 1943-ban született ezen a napon Mogyoródon. Gyerekként orvosnak készült, ám egy gödöllői amatőr színházi fellépésen mindenki számára kiderült, hogy különleges tehetség. Így mások rábeszélésére beadta jelentkezését a színművészeti főiskolára. Veszprémbe került, onnan pedig Budapestre, a Madách Színházba. Sokáig csak epizód szerepeket kapott, ám a Vivát Benyovszky című film meghozta számára az országos ismertséget. Fiatal korában atletizált, remekül futott, később pedig, mikor Veszprémben volt színész, a helyi foci csapat tagja lett. A népszerű Szúron, vagyis a színész újságíró rangadón is rendszeresen játszott. A 80-as évek végére kezdték elkerülni a filmes főszerepek, ezért megtanult szlovákul és Pozsonyba járt át forgatni, ahol örömmel látták. Az utolsó film szerepében, a Napfény ízében már lefogyva, de nem megtörve alakította a szerepét. Emlékét ma is ápolják szülővárosában, Mogyoródon, ahol a helyi művelődési ház az ő nevét viseli.
0: A múlt idézőt Hámori Kinga készítette.

0: Kövi Szabolcs muzsikált. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Imádkozzanak velünk és értünk 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A következő rózsafüzért a Szent Atya ima szándékára mondjuk el. Imádkozzunk a mindennapi vetevőért azért, hogy a termelőktől a kisfogyasztókig mindenki elkötelezze magát az élelmiszer pazarlás elkerüléséért, annak biztosítása mellett, hogy mindenki minőségi élelmiszerekhez juthasson. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől.
1: Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mind

0: Teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszőz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van

0: Te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Sólj már szép csillaga, könyörögj érettünk, imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Köszönjük, ha velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 7:30. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Megtartotta miniszterelnökként a szerdai kihelyezett kormányülésről első sajtótájékoztatóját Magyar Péter. Hatalmas összegű vízügyi beruházásról számolt be, és 2026-ra vízhiányt hirdetett. Magyar Péter elmondta, a kormányátvétel csütörtök délután történik majd. Ez különleges lesz, hiszen egy helyiségben lesz a leköszönő és a csatasorba álló kormány. Összes minisztere és ilyen 16 éve nem történt. Kiemelte, hogy az államtitkárok döntő többsége is bejelentésre kerül, ám jövő héten országgyűlés nem lesz, kormányülés viszont igen, várhatóan hétfőn. Magyar Péter miniszterelnök a jövő héten Lengyelországba és Ausztriába is ellátogat. Krakkó, Varsó és Gdańsk után Bécsbe utazik. Ezt követően pénteken ismét kormányülés lesz. Az orosz hadsereg szerdán délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést a közösségi platformok felhasználói, több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroslav Bilecki, katonai kormányzó, a hivatalos közösségi oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Magyarország kormánya mélységesen elítéli a támadást a magyar lakta területek ellen. Csütörtök délelőtre Orbán Anita berendelte Oroszország budapesti nagykövetét, fogalmazott Magyar Péter a kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztató. Belső vizsgálatot rendelt el Altorjai Anita, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezérigazgatója, a május 12-én a Sándor Palotában készült MTI fotók kiadásával kapcsolatban szerdán, tudósít a hiradó.hu. A Magyar Távirati Iroda szigorú szabályok alapján a hírügynökségi fotózás szakmai standardjai szerint végzik munkáját. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy sérültek-e ezek a szabályok. Olvasható a vezérigazgató levelében, amelyet azoknak a sajtóorgánumoknak is eljuttatott, amelyek kifogásolták, hogy Súlyog Tamás államfőt levágták a Sándor Palotában kedden a miniszteri kinevezések átadásán készült fotókról. A választások után sem változtak a Magyar Művészeti Akadémia törvényben meghatározott feladatai. Ezért a köztestület vállalja annak felelősségét, hogy az európai kultúra szerves részét képező nemzeti identitás éltetéséhez és formálásához továbbra is tevékenyen hozzájárul, mondta kedden a köztestület tavaszi közgyűlésén tartott megnyitó beszédében Tuli Attila, az MMA elnöke. Csütörtökön nyílik és péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotás, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. Hazánk időjárásáról. Az előttünk álló éjszaka túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem várható. A szél mérséklődik, néhol teljesen le is áll. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8 fok között valószínű. Az északi völgyekben gyenge fagy is lehet. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Boldizsár Ildikó, a fekete világ kerülő ember meséi. 10. rész, a madártól meséje. Tudjátok ti, hogyan lesz valakiből boszorkány? Persze, honnan is tudnátok, mikor arról sincs sejtelmetek, hogyan lesz valakiből holló, csóka, kormosvarjú vagy zöldmanó. Bár az igaz, hogy amikor a madarak kidugják a fejüket a tojásból, könnyű megállapítani róluk mifélék. Még véletlenül se lehet összetéveszteni a hollót a verébbel, a csókát a lappantyúval, a kormos varjút a citromsármánnyal. A születése pillanatában zöld manóról is mindenki tudta, hogy ő zöld manó, nem pedig, teszem azt, leveli béka. A boszorkányokkal ez egészen másképpen van. Az első találkozáskor senki nem jön rá, hogy boszorkánnyal van dolga, sőt, egy ideig maguk a boszorkányok sem tudják, hogy kicsodák is tulajdonképpen. Épp olyanok, mint bárki más. Énekelnek, ha énekelni van kedvük, szemüveget csináltatnak, ha romlik a szemük, fogyókúráznak, ha kövérnek érzik magukat, és sálat tekernek a nyakukra, ha fáj a torkuk. De nem volt ez mindig így. Valamikor régen, nagyon-nagyon régen, csak a csúf öregasszonyokat tartották boszorkányoknak, különösen azokat, akik összenőtt szemöldökük alól szúrós szemet meresztettek a többiekre. Még az is megesett, hogy boszorkánynak kiáltották ki azt, aki kék konyharuhával kötötte be a fejét. Sajnos a kocsi úton átszaladó girhes fekete macskák sem voltak biztonságban, mert sokan bennük is boszorkányokat láttak. A boszorkányokról pedig az a hír járta, hogy rendkívül gonoszak. Ám ez a hír csak félig volt igaz, mert akkoriban legalább annyi jó boszorkány futkározott a világban, mint amennyi rossz. Az emberek azonban minden boszorkányt egyformának hittek, és akkor is összesúgtak a hátuk mögött, ha ők éppen gyógyító füvekkel orvosolták a betegeket. A végén már nem csak az számított boszorkányságnak, ha valaki ismerte az erdők, mezők titkait, hanem az is, ha beszélgetni tudott a széllel, az esővel és a falevelekkel. A boszorkányok félelmükben már az égre sem mertek nézni, nehogy még jobban magukra haragítsák azokat, akik úton útfélen üldözték őket. Aztán eljött az az idő, amikor senki nem akart többé boszorkány lenni. A főboszorkány már csak hosszas keresgélés után talált tanítványokat magának, de közülük is csak kevesen tettek sikeres boszorkányvizsgát. Akkor a főboszorkány eltörölte a vizsgarendet, s úgy határozott, hogy a boszorkányságot simogatással adja tovább. Akit ezentúl megérint majd, az rögvest boszorkánnyá változik. Azt hitte, csak így mentheti meg a boszorkányokat a kipusztulástól. A nagy kapkodás azonban nem vezetett semmi jóra. Elszaporodtak az ügyetlen boszorkányok, akik csupán unalom űzésből tették a dolgukat, és már nem törődtek azzal, hogy jót vagy rosszat cselekszenek-e. Símogatás helyett lögdösődtek, gyógyítás helyett megbetegítettek, és folyton összekeverték a varázsszavakat. A jó cselekedetek lassan eltűntek a világból, s már valóban csak gonosz boszorkányok léteztek. A főboszorkány százszor megbánta, hogy mindenkit boszorkánnyá változtatott, aki az útjába akadt. Mivel ő volt a főboszorkány, nem kérhetett tanácsot senkitől. Előszedte hát a padláson porosodó boszorkánykönyveit, és újraolvasta valamennyit. Amikor befejezte az olvasást, szomorúan csapta rá az utolsó könyvre a fedelét. Ilyen lány nincs, mondta a macskájának, és lekecmergett a padlásról. A könyvekben ugyanis az állt, hogy a gonosz boszorkányok egyeduralmát csakis az a lány törheti meg, aki a rossz szándékot jóra tudja változtatni. Szerencsére a főboszorkány tévedett, amikor azt gondolta, hogy ilyen lány nincs. Volt, csak ő nem tudta, hol keresse. Így hát igencsak meglepődött, amikor az egyik napon boszorkány praktikái kellős közepén egy félig már boszorkánnyá változtatott leány azt mondta neki. Én nem akarok boszorkány lenni. A főboszorkány kiejtette kezéből repülő zsírral teli tégelyét. Micsoda? Kérdezte. Én nem akarok boszorkány lenni, ismételte meg a lány. A főboszorkány azt hitte, rosszul hall. Nem akarsz szemmel verni, megigézni, bűbájoskodni, forgószelet kavarni? Próbálkozott. Nem, mondta a lány. És nem akarsz megrontani, megátkozni, harmatot elszedni és esőt eladni? Nem akarsz gyereket kicserélni? Nem, mondta a lány. És lidércekkel társalogni? Nem. És kibontott hajjal seprűn lovagolni? Nem. Hát szénvonón vagy sütőlapáton? Egyiken sem. Na de repülő zsírral csak bekennéd magad? Mézes mázoskodott a főboszorkány. Soha, mondta a lány. Tönkre menne a bőröm. Mit számít a bőröd, ha cserébe hip-hop oda repülsz, ahová csak akarsz? Ha becsukom a szemem, akkor is oda repülök, ahová akarok, mosolygott a lány. A főboszorkány rájött, hogy az a lány áll előtte, akiről boszorkány könyveiben olvasott. Mi tagadás szebbnek képzelte, de egy boszorkány esetében végül is mindegy, hogy szépe vagy csúnya. Már csak az utolsó kérdés maradt hátra. És miért nem akarsz te boszorkány lenni? Mert a boszorkányok mind gonoszak. No és? Én nem akarok gonosz lenni. A főboszorkánynak remek ötlete támadt. Aha! Szóval te tulajdonképpen gonosz nem akarsz lenni, ugye? Igen. De boszorkány azért szívesen lennél, nem? Nem, mert jó boszorkányok nincsenek. Hát ez az, csapta össze tenyerét a főboszorkány. Legyél te az első. Mit gondolsz, a tündérek között is csak jó tündérek akadnak? És a varázslók? Ők jók, vagy pedig rosszak? Ilyen is, meg olyan is van közöttük, válaszolt a lány. De a boszorkányok mind gonoszak. Épp itt az ideje megmutatniuk, hogy nem csak rosszaság lakik bennük. De ha nem cselekszik rosszat, akkor boszorkánynak sem hívhatják, vitatkozott tovább a lány. Boszorkánynak még hívhatják éppen, mosolygott a főboszorkány. Legfeljebb azt nem tehetik hozzá, hogy gonosz. A gonosz boszorkány helyett pedig azt is lehetne mondani, hogy... Hogy? Azt, hogy zöldszemű, vagy azt, hogy sánta, vagy azt, hogy szomorú. Szomorú? Igen. Legyél te a világon az első szomorú boszorkány. Én? Csodálkozott a lány. Hogyan? Csak azt tudom, hogy szomorúnak lenni még mindig könnyebb, mint gonosznak, vetette oda a főboszorkány, és eltűnt. A lány pedig még aznap munkához látott. Visszavarázsolta azokat, akik nem akartak tovább elvarázsoltak lenni. Feloldozta az átkokat, semmissé tette a rontásokat. Akadt tennivalója bőven. A főboszorkány elégedetten dörzsölte a tenyerét, és már a macskájának sem mondta többé, hogy ilyen lány nincs. Tudta, hogy van, csak meg kellett őt találni.

Csak nem rólad szól ez a mese? Kérdezte fekete világkerülő Amáliát. Talán igen, talán nem, mondta Amália. Kitaláljam? Hát, ha tudod? Persze, hogy tudom. És azt is tudom, mit kell tenni a szomorúságod ellen, és azt is, hogyan lehetne a színeket visszacsalogatni hozzám, mondta világkerülő. Hogyan? Ha keresésükre indulnék, tudom, elbújnának. Ha kérlelném őket, sose jönnének vissza, mert nagyon félnek tőlem. Ha pedig erőszakkal akarnám a házamban tartani őket, szomorúak lennének és boldogtalanok. Úgy kell cselekednem, hogy megértsék. Szeretem mindannyiukat, és nem kell tőlem többé félniük. Szereted mindannyiukat? De hiszen nem régen még azt mondtad, hogy nem szereted egyiket sem. És nem is szeretheted őket, mert folyton megbántod valamelyiket. Lobogott a tűz. Igen, ez így volt. De a madártól meséje közben észrevettem, hogy milyen szép is a zöld. A saját feketeségem miatt eddig nem voltam kíváncsi arra, milyenek is a színek valójában, mert azt akartam, hogy olyanok legyenek, mint én. Én pedig fekete akartam lenni, és azt akartam, hogy a színek úgy kövessenek engem, mint az árnyékok az embereket. El is tűntek mellőlem, épp úgy, ahogy az árnyékok is megszöktek az emberektől. De az én színeim nem akartak egyformák se lenni, mint ahogyan anyóka virágai sem, hanem tenni akarták, amit tenniük kell. A zöld zöldelni, a piros piroslani, a sárga sárgállani akart. Én pedig a szomorúságom miatt nem vettem észre, hogy elpusztítom mindet. És most mit akarsz csinálni? Most már tudom, hogy mi az én dolgom. Feketévé kell tennem, ami fekete, de csak is azt. Legyen fekete az éjszaka, legyen fekete a föld, és legyen még feketébb a fekete hajú lányok haja. Most már azt is tudom, hogy minden szín bennem van, nekem csak meg kell találnom őket. És akkor egyetlen fekete sem fog hasonlítani a másikhoz. Az egyikben mindig lesz egy kis bíbor, a másikban egy kis tengerzöld, a harmadikban egy kis türkiszkék. Fekete világkerülő hirtelen elhallgatott, mert észrevette, hogy változni kezd körülötte a kert. A fekete fűszálak mögül előbújt a zöld. A fák törzse mögül előlopakodott a barna. Egymást kerülgetve jöttek a lilák, ugrándoztak a kékek, versenyt futottak a pirosak. Amália kunyhója világosodni kezdett. Nézzétek, nézzétek! Ugrabugrált a pöttyös bögre pötty. Piros pöttyös pöttyös bögre pötty vagyok. Miért? Ezt eddig nem tudtad? Kérdezte a csóka. Tudtam, de elfelejtettem, rikkantott a pötty, és ide-oda szaladgált a bögrék között. A varrótű a cérnákra sandított. Na végre, sóhajtotta. Már azt hittem, hogy kezdődik újra az egész. Mi kezdődik újra? Érdeklődött a holló. A hajcihő, a sárga, meg a kék varrótűkkel. Attól féltem, hogy soha többé nem fogok színes cérnát látni. Én meg azt hittem, hogy ezentúl Színtelen Manó lesz a nevem. Nevetett Zöld Manó. Megnyugodhatsz, mondta neki az árnyék. Szerintem neked még az árnyékod is zöld lesz mostantól fogva. Ne gúnyolódj, simogatta zöld szakállát Zöld Manó. Valamikor régen az árnyékok is színesek voltak. Ne is emlékeztes erre, borongott az árnyék, mert engem még a sárga irigység sem önthet el. Ne búsulj, vigasztalta az árnyékot a kormos varjú. A jelek szerint, mutatott a hollóra és a csókára, mi is örökké feketék maradunk. Milyen színes lett itt minden, hunyorgott fekete világkerülő ember. Most én vagyok a legcsúnyább fekete. Nem is vagy csúnya, simogatta meg őt Amália.
ugyanolyan szép vagy, mint a többiek. A te dolgod épp az, hogy fekete legyél, de úgy ám, hogy náladnál feketébb semmi se legyen. A te dolgod pedig az, hogy velem gyere, és magaddal hozd a házamba a színeket is. Fogta meg Amália kezét fekete világkerülő. Ott vár bennünket a kút, a vödör, a virágos kert és az udvar. Amália elkomorodott. Én nem mehetek veled, nyögte ki végül. Csak nem a vakond meséje jutott az eszedbe, ilyet meg világkerülő. Dehogy is, mosolyodott el Amália. Nem akarom itt hagyni a tüzet, a bögrepöttyöt, a kunyhót meg a többieket. Hát akkor jöjjenek ők is velünk, az én házamban nincsen szomorúság, javasolt a világkerülő. Azt nekik kell eldönteniük, hogy velünk tartanak-e, mondta Amália. Én szívesen mennék, mondta a tűz, de nem hagyom magára a kunyhót. Én sem, mondta a bögrepötty, és nem akarta otthagyni a kunyhót a varró tű, meg az árnyék sem. Mi is szeretnénk itt maradni, károgta a három fekete madár. Milyen jó, hogy én az erdőben lakom, dünnyögte Zöldmanó. Fekete világkerülő ember a fejét vakarta. Akkor most mi legyen? Kérdezte. Tudod mit? Mondta Amália. Én most segítek neked elvinni a házadba a színeket, aztán visszajövünk ide. Jó, bólintott világkerülő. Én mindenképp ott szeretnék lenni, ahol te vagy. Akarod? Akarom, mondta a boszorkány. Hát akkor induljunk. Amália a kosarába gyűjtötte a színeket, és elindultak. De alig tettek pár lépést, fekete világkerülő megtorpant. Várj csak, még el kell intéznem valamit. Azzal visszaszaladt a kunyhóhoz, megállt a virágos kert közepén, és felkiáltott az égre. Hallod-e te felhő? Egy felhő nem lehet amiatt szomorú, hogy eső lesz belőle, hiszen épp az a dolga, hogy eső legyen, s miután megöntözte a földet, újra felhő legyen. Nem lehet mindig az ég tetején ülni és ráérősen nézdegélni azt, hogy mi történik odalent, nélkülünk. Gondolod? Bizonytalanodott el a felhő. Biztosan tudom, kiáltott fekete világkerülő. Gyere le bátran, gyere! A felhő erre nem tudott mit mondani. Megrázta magát, és hatalmas záport zúdított a földre. Csak úgy fröcskölt, zubogott, ömlött a víz mindenfelé. Öröm ünnepet ült az erdő. Aznap délután összemosódott fekete a zölddel, kék a pirossal, sárga a lilával, és megszülettek belőlük a sohasem volt még színek.

Boldizsár Ildikó, a fekete világ kerülő ember meséi. A 10. befejező rész hangzott el. Felolvasta Igó Éva. Hangmérnök Horváth János. Zeneszerző Bolla Milán. Rendező Elekné Román Katalin.

Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz édes szüleimre, meg az én jó testvéremre, hogyha a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Ámen.

0: Edwin Marton muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Megtartotta miniszterelnökként a szerdai kihelyezett kormányülésről első sajtótájékoztatóját Magyar Péter. Hatalmas összegű vízügyi beruházásról számolt be, és 2026-ra vízhiányt hirdetett. Magyar Péter elmondta, a kormányátvétel csütörtök délután történik majd. Ez különleges lesz, hiszen egy helyiségben lesz a leköszönő és a csatasorba álló kormány. Összes minisztere és ilyen 16 éve nem történt. Kiemelte, hogy az államtitkárok döntő többsége is bejelentésre kerül, ám jövő héten országgyűlés nem lesz, kormányülés viszont igen, várhatóan hétfőn. Magyar Péter miniszterelnök a jövő héten Lengyelországba és Ausztriába is ellátogat. Krakkó, Varsó és Gdańsk után Bécsbe utazik. Ezt követően pénteken ismét kormányülés lesz. Az orosz hadsereg szerdán délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést a közösségi platformok felhasználói. Több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroslav Bilecki, katonai kormányzó, a hivatalos közösségi oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Magyarország kormánya mélységesen elítéli a támadást a magyar lakta területek ellen. Csütörtök délelőtre Orbán Anita berendelte Oroszország budapesti nagykövetét, fogalmazott Magyar Péter a kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztató. Belső vizsgálatot rendelt el Altorjai Anita, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezérigazgatója, a május 12-én a Sándor Palotában készült MTI fotók kiadásával kapcsolatban szerdán, tudósít a hiradó.hu. A Magyar Távirati Iroda szigorú szabályok alapján a hírügynökségi fotózás szakmai standardjai szerint végzik munkáját. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy sérültek-e ezek a szabályok. Olvasható a vezérigazgató levelében, amelyet azoknak a sajtóorgánumoknak is eljuttatott, amelyek kifogásolták, hogy Sulyog Tamás államfőt levágták a Sándor Palotában kedden a miniszteri kinevezések átadásán készült fotókról. A választások után sem változtak a Magyar Művészeti Akadémia törvényben meghatározott feladatai. Ezért a köztestület vállalja annak felelősségét, hogy az európai kultúra szerves részét képező nemzeti identitás éltetéséhez és formálásához továbbra is tevékenyen hozzájárul, mondta kedden a köztestület tavaszi közgyűlésén tartott megnyitó beszédében Turi Attila, az MMA elnöke. Csütörtökön nyílik és péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotás, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. Hazánk időjárásáról. Az előttünk álló éjszaka túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem várható, a szél mérséklődik, néhol teljesen le is áll. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8 fok között valószínű. Az északi völgyekben gyenge fagy is lehet. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Húszóra négy perc, miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Janikó.
2: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Egy héttel ezelőtt hétfőn zajlott a magyar érettségi, ahogyan minden évben eddig, most is ebben a mai műsorban az idei középszintű érettséginek a feladatáról szeretnék önöknek beszélni. Arany János a Tölgyek alatt című versét kapták az érettségizők az idén feladatul, mégpedig a következő szempontrendszer szerint. Értelmezze Arany János költeményét, dolgozatában mutassa be a címadó tölgymotívum versbéli olvasatait. elemzésében térjen ki a vers poétikai eszközeinek, különös tekintettel az ellentéteknek a jelentés formáló szerepére. Jellemezze a lírai én beszédmódját. Megoldása 500-800 szó terjedelmű legyen. Ez volt tehát az idei érettségizőknek a feladata. Hallgassuk meg először a verset, és aztán a szempontok szerint haladva szeretném bemutatni önöknek egy lehetséges változatát az érettségi megoldásának. Arany János a tölgyek alatt. A tölgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem hat város zaja semmi. Zöld lomb közein áttörve az égbolt, s a rétmezein vegyül árny és fényfolt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem. Mint mikor a tölgy sudarát megmásztam, hol seregély költ, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszítünk nyársal. Jó tűz lobogott, zizeg a kis bogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy ugrás. A tölgyek alatt örömest valék én, bár a madarat hagytam utóbb békén. Gyermeki önzőkorom ifjú ábránt veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre jártam, szülőhonomat csak is ott találtam. S hol tengve tunyán hajt, s nem virul a tölgy, volt bár Kánaán, nem lett honom a föld. A tölgyek alatt még most is elülök, bűvkép csalogat, ábrándba merülök, hajókerekek zubogását hallom, hajrá gyerekek, a vízi malom. A tölgyek alatt ím meglep az alkony, hűsebb fuvalat zörög át a parkon, felhők szemerebben, hazasietek, jobb ott melegebben, ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kelletik adni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár tölgy lenne a fejfám. A feladat kiírása szerint az egyik szempont volt a tölgy motívumnak a versbéli olvasata. Tudjuk, hogy Arany János ezt a versét 1877-ben írta az őszikék korszakában, egy létösszegző, önéletrajzi elemeket is tartalmazó elégiáról van szó. Az elégiában a vágyott világ és a valóság, ami egymásnak feszül, az elégikus hangnemben, a szomorúságban benne van a beletörődésnek a fájdalma, és az elfogadásnak adott esetben a bölcsessége is. A költeménynek a központi motívuma a tölgy, a gyerekkori otthonosság érzését sugallja. A versben azt olvassuk, a tölgyek alatt oly otthonos itten. A fák a gyermekkortól, a szülőföldtől elszakadva, a régi elfeledett idillt varázsolják vissza a líraién számára. Az első versszakban a versbeszélő a pihenést, a csendet, a természeti környezetet, a fény árnyék játékát kapcsolja a tölgyekhez. Aztán megnevezi azt az alapélményt, amely a tölgyekhez kapcsolja őt, ez pedig nem más, mint az otthonosság. Ez az érzés, ami a lírai énben megnyit valamit, és elindul egy emlékezés folyamat. Az egész vers tulajdonképpen innentől kezdve a jelenből indulva a múlt képein, emlékein keresztül érkeznek vissza aztán a jelenbe, ami már a jövőt is megfogalmazza. Így tehát az egész vers tekinthető úgy is, mint egy visszatekintés az életére, ezért is mondhatjuk, hogy ez is egy létösszegző vers. A gyerekkorról mi jut eszébe a lírai énnek, Az a tölgyfára mászó, madarászó, önfelett kisfiú, aki adott esetben csínytevésre is kapható volt, hiszen a madárfiakat kifeszítünk nyárssal. Aztán a gyerekből férfivá serdült fiatal férfinek a képét látjuk, akit kiragadnak, elszólítanak a törgyek árnyékából az ábrándjai, és innentől kezdve a fiatal korában bejárt helyeket látjuk, melyeken, hogyha tölgyekkel találkozott, mindig megtalálta az otthonosság érzését. És így érkezünk vissza a versben a jelenhez, a tölgyek alatt ülő lírai énhez, amikor elábrándozik a dunai hajók zajában, a gyermekkori emléke idéződik fel, és az utolsó előtti verszakban a versbeszélő a hűvös alkony természeti jelenségét kapcsolja a tölgyhöz, mert a fák az öregkorhoz és a betegséghez kapcsolódnak. A záró strófában a tölgyek már a halállal való összefüggésben jelennek meg, hiszen a líraién tölgyfák és tölgyfejfa alatt szeretne nyugodni. A versnek tehát nagyon szép íve rajzolódik ki, de feladat volt az is, hogy az ellentétekre pillancson rá az érettségiző diák. Ezek az ellentétek szintén nagyon szépen végigkövethetők a versben. Egyrészt a már említett otthonosság élménye szemben a város zajával, aztán a jelen és a múltnak az ellentéte, a gyermek, aki boldog önfelett, szemben a felnőttnek a gondjaival, a vénséggel, a betegséggel, a tölgyek, amelyek az otthonérzést jelentik, szemben a tölgy nélküliség állapotával, ami az elidegenedettség tapasztalatát hívja elő. De ugyanígy szembeállítható a versben bűvképként, azaz illúzióként megjelenő gyermekkori kalandozások, gondolatok, azzal a valósággal, amely a jelennek az észlelését jelentik a versben. Az egész versnek az ellentétezésében különösen fontos motívum a nappal és az éjszaka ellentéte, hiszen a vers a nappali fényekkel kezdődik, és az alkonnyal ér véget, amikor a nap melegét a hűvös fuvallatok váltják. Így tehát a vers végére a legnagyobb ellentét az élet és a halál között feszül. A líraién beszédmódjáról mit is lehet elmondani? Vallomásos hangon beszél a vers lírai énje, egyes szám első és többes szám első személy váltakozik benne. Az első versszakban még tárgyilagosan beszél a Margit-szigeti tölgyfák alatt pihenésről, a gyerekkorhoz érve elragadtatott felkiáltást, oly otthonos itten, íme gyermek lettem. Aztán egy látomásos beszédmód következik, amikor visszaemlékszik a gyerekkorra, az ifjúkor beszédmódjára pedig az emlékidézésnek a jelenidejűvé tétele következik. Amikor az otthonos

0: egyszerűen bár tölgy lenne a fejfám. Arany János a Tölgyek alatt című verse azt gondolom, hogy nem okozott különösebb nehézséget az érettségiző diákoknak. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép estét kívánok Önöknek!
1: Mihály Anikót hallották.

0: Szergej Rachmaninov negyedik G-moll zongora versenyének részletét hallották. Előadta Jean-Yves Thibaudé és a Clevelandi zenekar.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 31 perc. Hangoló. Ma ünnepli 76. születésnapját Stevie Wonder, többszörös Grammy-díjas énekes, zongorista és zeneszerző. Így a hangoló most következő összeállításában az ő dalai szólnak. Az összeállításban felcsendül két duett is, Babyface és Luciano Pavarotti társaságában. Végül egy olyan szám szólal meg, amelynek szerzője Stevie Wonder, előadója azonban Eric Clapton. Kellemezen a hallgatást kíván a szerkesztő, Varga Rabona.

0: Stevie Wonder felvételeiből válogattunk. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 21 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük Önöket! Megtartotta miniszterelnökként a szerdai kihelyezett kormányülésről első sajtótájékoztatóját Magyar Péter. Hatalmas összegű vízügyi beruházásról számolt be, és 2026-ra vízhiányt hirdetett. Magyar Péter elmondta, hogy a kormányátvétel csütörtök délután történik majd. Ez különleges lesz, hiszen egy helyiségben lesz a leköszönő és a csatasorba álló kormány összes minisztere, és ilyen 16 éve nem történt. Kiemelte, hogy az államtitkárok döntő többsége is bejelentésre kerül. Magyar Péter miniszterelnök a jövő héten Lengyelországba és Ausztriába is ellátogat. Krakkó, Varsó és Gdańsk után Bécsbe utazik. A jövő héten hétfőn és pénteken lesz kormányülés. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő közösségi oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, nem költözik be a karmelita kolostorba a miniszterelnök eddigi székhelyére. Orbán Viktor először posztolt a közösségi médiában, amióta nem ő a kormányfő. Elkészült a leltár, Magyarországot mostantól egy liberális kormány vezeti. Csak el ne rontsák, írta Magyarország korábbi miniszterelnöke, majd felsorolta, hogy Magyarország gazdasági növekedése ma a második legmagasabb az Európai Unióban, 1 millióval több magyar dolgozik, mint 2010-ben, és hogy milyen adókedvezményeket, lehetőségeket vezettek be a családosoknak, fiataloknak az utóbbi években. Az orosz hadsereg szerdán délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést. A közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. Magyarország kormánya mélységesen elítéli a támadást a magyar lakta területek ellen. Csütörtök délelőtre Orbán Anita berendelte Oroszország budapesti nagykövetét, fogalmazott Magyar Péter. Brüsszeli források szerint jelenleg már reális forgatókönyvnek tartják, hogy Magyarország az összes, vagy legalábbis szinte az összes elérhető támogatáshoz hozzáférhet. Ugyanakkor a korábban elveszített összegek visszaszerzésére nincs jogi lehetőség, írja a hiradó.hu. Sajtóértesülésekre hivatkozva a portál azt írja, hogy Brüsszel 34 milliárd eurót szabadíthat fel Magyarország számára pár héten belül. Leköszönt a NAV elnöke. Az eddig államtitkári rangban lévő Vágójhelyi Ferencnek, a Nemzeti Adó és Vámhatóság vezetőjének megbízatása a kormányváltással megszűnt, írja a Telex. Az adóhatóság megerősítette a portál értesüléseit, május 13-ától Tamásné Cinege Csilla elnökhelyettes képviseli a Nemzeti Adóhatóságot. Április 13-án szerdán az általános kihallgatást a Szentpéter téren tartották, ahol a pápa az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Végül hazánk időjárásáról. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Élénk lesz az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, híreinket hallották.

Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még sok mondani valom volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent János evangéliumának 16. fejezetéből a 12-től a 15. versig tartó ige szakaszt Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. A Szent Atya katekézise Szűz Máriáról, a misztérium ikonikus asszonyáról. Leó pápa beszéde a vatikáni könyvkiadó képviselőinek. Az olvasás táplálja az elmét. Pápai üzenet a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. 1981. május 13-án a Szent Péter téren követték el Szent II. János Pál pápa ellen a merényletet, melynek helyét emléktábla őrzi a kövezeten. Leó pápa a szerdai audiencia elején leszállt pápa mobiljáról, és imát mondott elődje lelki üdvéért, kezével végig simítva a lengyel pápa címerét. Katekézisében Szűz Mária szerepéről beszélt az egyházban. Angol nyelvű köszöntésében szólt 14. Leó pápa arról az emlékezetes napról, amikor 45 évvel ezelőtt éppen a Fatimai Szűzanya emléknapján merényletet kíséreltek meg II. János Pál pápa ellen.
2: Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima. On this day, 45 years ago, an attempt was made on the life of Pope John Paul II.
1: Ezért a katekézist Leó pápa ezúttal a boldogságos Szűz Máriának szentelte, annál is inkább, mert mély kapocs fűzte a lengyel pápát a szűzanyához. Pápai elmondata, totus tuus, egészen a tiéd, és erre az odaadásra utal. A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű konstitúciójának utolsó fejezete Szűz Máriáról szól, akit az egyház egészen kiemelkedő és páratlan tagjaként, másrészt az egyház hitének és szeretetének előképe és ragyogó példájaként tisztelünk. Ezek a szavak arra szólítanak, hogy megértsük, miként ismerjük fel Máriában, aki a Szentlélek működésével befogadta és világra hozta Isten megtestesült fiát, az egész egyházi közösség példáját, kiváló tagját és édesanyját. Azáltal, hogy hagyta magát alakítani a kegyelem működése által, mely benne teljesedett be, befogadva a magasságos ajándékát, hitével és szűzi szeretetével, Mária a tökéletes példaképe mindannak, amire az egyház hivatott, az Úr szavának gyermeke és Isten gyermekeinek anyja.
2: In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui
1: Mária a hívő mintaképe, akiben megtaláljuk az isteni misztérium előtti, feltétel nélküli megnyílás tökéletes formáját, ezért ő az egyházi közösség kiváló tagja. Mária az egész egyház édesanyja, akihez gyermeki bizalommal fordulhatunk, tudva, hogy ő meghallgat, megőriz és szeret minket. Leó pápa katekézisében arról szólt, hogy Szűz Mária a misztérium ikonikus asszonya. Az asszony kifejezése a történelmi konkrétumra mutat rá, miszerint Izrael fiatal lányának megadatott a rendkívüli élmény, hogy a messiás édesanyja legyen. Az ikon szóval aláhúzzuk, hogy benne egyszerre valósul meg a lefelé és fölfelé való kettős mozgás. Visszatükröződik benne az Istentől való ingyenes kiválasztottság, és az Istenben való hit szabad beleegyezése. Mária ezért a misztérium, vagyis az isteni üdvösség terv ikonikus asszonya, ami Jézus Krisztusban tárult fel teljesen.
2: Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione.
1: A zsinat világosan tanít minket arról, milyen helyet foglal el Szűz Mária a megváltás művében. Emlékeztet rá, hogy egyetlen közvetítőnk van, hiszen egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságdíjul adta magát mindenkiért. Mária anyai feladata semmiképp nem homályosítja el, nem is csökkenti Krisztusnak ezt az egyetlen közvetítő szerepét, hanem éppen erejét mutatja meg. Ugyanakkor a boldogságos szűz, akit az isteni gondviselés terve az ige megtestesülésével kapcsolatban eleve Isten anyjának rendelt, engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével egyedülálló módon együttműködött az üdvözítő művével a lelkek természet fölötti életének helyreállítására. Éppen ezért a kegyelem rendjében anyánk. Szűz Máriában visszatükröződik az egyház misztériuma is. Isten népe megtalálja benne eredetét, példáját és hazáját. Az Úr édesanyjában az egyház önnön misztériumát szemléli, mert felismeri benne archetipusát, az ideális alakot, amelyet meg kell jelenítenie. A Lumen Gentium kezdetű dokumentumban olvasott gondolatok a szűzanyáról arra tanítanak minket, hogy szeressük az egyházat, és szolgáljuk benne Isten országának beteljesülését, amely dicsőségben eljön és megvalósul.
2: Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria.
1: Hagyjuk tehát, hogy megérintsen minket Mária felemelő példája. Kérjük, hogy segítsen minket közbenjárásával válaszolni a példája nyomán felmerülő kérdésekre. Alázatos és tevékeny hittel élem meg az egyházhoz való tartozásomat? Felismerem benne a szövetség közösségét?

0: a csodálatos valóságokat. A Lumen Gentium kezdetű konstitúció elmélyítése után kérjük a szűztől, hogy esdje ki nekünk az ajándékot. Növekedjen mindannyiunkban a szeretet az Anyaszent Egyház iránt. Ámen. Zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
1: Ci crescen tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
2: Leó pápa a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az olvasás táplálja az elmét. 14. Leó hangsúlyozta az olvasás fontosságát, és a könyvek három gazdagító aspektusáról elmélkedett az audiencián, amely keretében a vatikáni könyvkiadó a LEV szerkesztőségének tagjaival találkozott május 7-én csütörtökön a Vatikánban. Emlékeztetett arra, hogy az olvasás hozzájárul a tudatos és jól képzett kritikai érzék ápolásához, a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések elleni védekezéshez. A vatikáni könyvkiadó 100 éves működése során 9 pápát szolgált, terjesztve tanítóhivatalukat, hozzájárulva az evangélium terjesztéséhez szerte a világon. 14. Leó pápa háláját fejezte ki a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az audiencián, amelyre a kiadó centenáriuma alkalmából került sor. A Szentatya az alkalmat egyfajta családi ünnepnek nevezte. Felidézte, hogy a vatikáni könyvkiadó 1926-ban függetlenné vált a jóval régebbi, eredetileg 1587-ben alapított vatikáni nyomdától. Ezután három rövid gondolatot fogalmazott meg a könyvek és az olvasás fontosságáról. Először is a Szentatya rámutatott, hogy a könyvek lehetőséget kínálnak a gondolkodásra. Különösen a digitális korban a könyv fizikai jellege emlékezteti az embereket a gondolkodás, az elmélkedés és a tanulás fontosságára. Az olvasás táplálja az elmét, és segít a tudatos és jól formált kritikai érzék ápolásában, amely védelmet nyújt a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések ellen, mondta a pápa. Ezért arra buzdított mindenkit, hogy olvasson könyveket a zárt gondolkodásmód ellenszereként, amely a merev hozzáállásban és a valóságról alkotott, redukált víziókban tükröződik. Második pontként a pápa a könyvekről, mint a másokkal való találkozás lehetőségéről elmélkedett. Amikor egy könyvet tartunk a kezünkben, jegyezte meg, ideális értelemben találkozunk a szerzőjével. Ugyanakkor találkozunk azokkal is, akik előttünk olvasták a könyvet, azokkal, akik most olvassák, és azokkal, akik a jövőben fogják olvasni. Rámutatott, hogy az íróknak és az olvasóknak egyre több lehetőségük van arra, hogy találkozzanak, beszéljenek és meghallgassák egymást. Emlékeztetve arra, hogy Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta a találkozás kultúráját, 14. Leó azt javasolta, hogy a könyvek szolgáljanak hidakként mások felé, elősegítve a párbeszédet, gazdagítva a megértést és szélesítve a látókört. Végül Leó pápa kiemelte, hogy a keresztények számára a könyvek Krisztus hirdetésére is lehetőséget jelentenek. Jól tudjuk, hogyan érintheti meg a szívet egy szent életrajzának olvasása, vagy egy jól bemutatott lelki elmélkedés. A pápa a szentek és a szent szövegek összekapcsolását célzó művészi ábrázolásokról is beszélt. Szűz Máriát gyakran ábrázolják az angyali üdvözlet jeleneteiben, amint a szentírás olvasására összpontosít. Páduai Szent Antalt a nyitott evangéliummal ábrázolják, amelyen a kis Jézus áll. Szent Ágostont gyakran ábrázolják egy íróasztalnál ülve, egy nagy könyv előtt, és időnként egy szívet tart a kezében, az igazság és a szeretet jelképeként. Szűz Mária és a szentek iskolájában táplálkozzunk Isten szavával, hogy az formálja gondolkodásmódunkat és cselekvésünket. Leó pápa megismételte Szent VI. Pál pápa szavait, amelyeket 1976-ban a vatikáni könyvkiadó fennállásának 50. évfordulója alkalmából intézett az intézmény képviselőihez. Emlékeztetett. VI. Pál arra buzdította őket, hogy tekintsenek előre a jövő érdekében az ötleteik és programjaik finomítására. Végül 14. Leó megköszönte a jelenlévőknek, hogy odaadással és szenvedéllyel végzik munkájukat, és apostoli áldását adta rájuk.

0: Leó pápa üzenete, a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. A II. Vatikán zsinatot követő évben alapított Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem 60 éves jubileumára Leó pápa május 13-án közzétett üzenetet küldött, amelyben megköszöni az intézmény szolgálatát, amellyel magát az országot és a helyi katolikus egyházat segítette. Egyúttal pedig leszögezi azokat az alapelveket, amelyek révén a közjó iránt elkötelezett olyan embereket nevelnek, akik képesek eltökélten gondoskodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. A San Pablo, vagyis a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem legfőbb székhelye La Paz városában található. Az ország egyik legfontosabb és legreprezentatívabb oktatási intézménye, amelyet 2017-ben Latin-Amerika 300 legjobb egyeteme közé soroltak. 1965. augusztus 1-én a Bolíviai Katolikus Püspöki Konferencia joghatósága alatt Gennaro Prata Vuolo Sarisi érsek alapította. A Katolikus Egyetem alapításának 60. évfordulója alkalmából a Szent Atya szeretettel köszönti az intézmény tagjait. Az elmúlt 60 évre emlékezés lehetővé teszi, hogy fel- és elismerjük azt a gyümölcsöző utat, amelyet az egyetem megtett az egyház és a társadalom szolgálatában. Az egyetem legmélyebb valóságában nem korlátozódik pusztán a műszaki képzésre vagy haszonelvű tudás előállítására. A Bolíviai San Pablo Egyetem elsősorban egy olyan akadémiai közösség, amely szigorúan és kritikusan járul hozzá az emberi méltóság és a kulturális örökség védelméhez és fejlesztéséhez, a kutatás, az oktatás és a helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeknek nyújtott különféle szolgáltatások révén. Ahogy ezt egykor Szent II. János Pál pápa ex corde ecclesiae apostoli konstitúciójában meghatározta. Az egyetem tehát azért létezik, hogy elősegítse a személy átfogó képzését, mivel az igazi nevelésnek elő kell segítenie az emberi személy képzését, mind végső célja, mind a különböző csoportok javára, amelynek ő maga is tagja. Ebben a keretrendszerben harmonikusan ápolják az intellektuális és erkölcsi képességeket, a felelősségtudatos szabadságot és a közjó iránti elkötelezettséget, olyan embereket nevelve, akik képesek eltökélten gondolkodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. Leó pápa üzenetében a Bolíviai Egyetem mottóját értelmezte, amely így hangzik: Veritas in caritate, igazság a szeretetben. Ez a latin kifejezés ékes szólón összefoglalja az egyetem hitből fakadó küldetését. A keresztény hagyomány számára az igazság nem pusztán intellektuális eszme vagy elvont fogalom, hanem Jézus Krisztus személyében találja meg identitását, aki pontosan úgy nyilatkoztatja ki magát, mint az igazság, aki teljesen feltárja az embert önmagának, és világossá teszi legfőbb hivatását, ahogy a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója tanítja. Ebből a szempontból az intellektuális szigorral és tudományos becsületességgel keresett igazság a végső távlatát és legfőbb kritériumát a szeretetben találja meg, mivel az igazság kimondása a keresztény számára a szeretet cselekedete, amely épít, gyógyít és a beteljesülés felé vezeti az embert. Az igazság személyes arcának és kapcsolati dimenziójának felismerése megvédi a tudást attól, hogy az uralom, a kirekesztés vagy a puszta hasznosság eszközévé váljon, ehelyett az igazságosság és a minden ember, különösen a legsebezhetőbbek méltóságának szolgálatára irányítja, hangsúlyozza a Szent Atya üzenete. Ezekkel az alapelvekkel a Veritas in Caritate motto egy olyan akadémiai közösség hivatását fejezi ki, amely a tudás és az élet, az intelligencia és az etika, a hit és az értelem, az akadémiai kiválóság és a polgári felelősség integrálására törekszik. A kutatást, az oktatást és a szakmai képzést szolgálatként, és nem önreferenciális célként fogják fel, és egy humánusabb, igazságosabb és transzcendensebb társadalom építésére irányulnak, ahol a tudás mindig az ember szolgálatában áll. 60 éves fennállásának emlékét ünnepelve a Bolíviai Katolikus Egyetem arra hivatott, hogy hálával tekintsen a megtett útra, és bátran újítsa meg elkötelezettségét e küldetés iránt. A tudás széttöredezettsége, a relativizmus és a tudás kizsákmányolása által jellemzett mai kulturális kontextusban a veritas in caritate, az igazság a szeretetben motto továbbra is az akadémiai és lelkipásztori megkülönböztetés kritériuma, és egy olyan igényes program a jövő számára, amelyben az egyetem hivatása, hogy a világ világossága legyen. Üzenete végén Leó pápa, a Szent Pál Bolíviai Egyetem tudományos, képzési és közösségi tevékenységeit a Boldogságos Szűz Mária, a Bölcsesség Szége anyai közbenjárására bízza, és szeretettel, hálával adja rájuk apostoli áldását.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
2: A Vatikáni Rádió adását hallották.

Tommaso Albinoni B-dur oboa koncertjének első tétele hangzott el. Előadta Anthony Camden és a londoni virtuózok.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
2: Herczeg Ferenc, az élet kapuja. 10. befejező rész.

Kígyi Agostino úr lakomát adott két pápai nepota, az elegáns Medici Julián és az ifjú Lorenzo tiszteletére. Az ünnepét ezúttal nem a Kígyi villában, hanem Fiametta kis palotájában rendezték. Bizalmas kis társaság volt hivatalos. A Medici urakon kívül csak Bembo, Cardulo és Fiametta új barátnője, az andalúziai Juanna, akit mint csodát emlegettek mostanában az örökvárosban. Agostino úr tulajdonképpen az urbínói herceget is meg akarta hívni, szerencsére azonban a mindig tapintatos Bembo visszatartotta ettől. A Vatikánban ugyanis már elhatározott dolog volt, hogy Francesco Mariát első alkalommal ki fogják vetni a hercegségből, és Medici Lorenzót ültetik a helyébe. A Szentlélek bankárjának mindig voltak jó ötletei, és ezúttal a kor ízlésének hódolva antik lakomát adott. A vendégek római szenátoroknak és matrónáknak öltöztek, és virágkoszorút tettek a fejükre. Asztalnál nem ültek székeken, hanem kereveteken feküdtek, a bort pedig, melyet rabszolgatunikás ifjak töltöttek, aranycsészékből itták. Még a régi rómaiak házi oltára sem hiányzott a teremből. Az oltáron a Medici lárok, Szent Damián és Szent Kozma szobra előtt égett az illatos tűz. Lakoma közben énekkar és táncos leányok mulattatták a vendégeket, később egy Plautus komédiát adtak elő, természetesen latin nyelven. A lakoma végeztével megjelent Vico Hannibal is. Ő kicsi ember volt ahhoz, hogy asztaltársa lehessen a Mediciieknek, de némi tisztesség mégis kijárt neki jó szolgálatai fejében. Új, pávaszem pettyes köpönyege volt, ami nőt még sohasem láttak Rómában. Fiametta mindenkit elragadott bájos jókedvével. Egy pillanatig sem nyugodott, vidám démonként keringett az asztal körül, és elárasztotta vendégeit szeretetre méltó pajzán és csípős ötletekkel. Hajnal felé azonban, mintha kisé elfáradt volna. Letelepedett a poharazgató urak közé, maga is ivott keveset, és hallgatta, mit beszél a szép Bembo. Bembo ékes szólása ma még szárnyalóbb volt, mint rendesen, mintha mámoros volna. Az is volt, de nem a bortól, még kevésbé a női szemektől, hanem attól a hírtől, amit az imént sugott fülébe a kis Medici Lorenzo. A szentatya említette, hogy alkalmilag kardinálist fog csinálni Bembóból és Sadoletóból. Bembo azt mondta: meglássátok, barátaim, én jó szemmel belenézek a jövőbe. Meglássátok, a mi dicső nagy leónk alatt Róma föl fog támadni hamvaiból, újból magára fogja venni hajdani fejedelmi márvány köntösét, amely megilleti, mint a világ császárnőjét, és amely szépségnek macsak bús elszórt romjait látjuk a városban. Már azért is hálát illik adnunk az olimpuszi nagyisteneknek, hogy megmentettek bennünket az idegen uralom veszedelmeitől. Mert egy idegen pápa kezében Róma csak eszköz lehet idegen célok szolgálatára. Pedig Róma csak önmagát szolgálhatja, mert Róma szent és örökváros. Ekkor megszólalt Cardulo prelátus. A veszedelem, hogy Rómát idegen érdekek rabjává tegyék, elég nagy volt ezúttal. Ez a csökönyös Strigónió szőröstül-bőröstül beledobná Róma jövőjét a pogány torkába. Még az utolsó konzisztóriumon is azon erőlködött, hogy megkapja a németországi legációt is. Ott is keresztes háborút akar hirdetni, pénzt akar szedni. Ez természetesen nem engedik meg neki. Az északi kis országokkal csináljon, amit akar és tud, de a nyugati nagy országokra más feladatok várnak. A Szentatyának nagyszerű tervei vannak Róma művészi újjáalkotását illetőleg, és siettetni akarja San Pietro építkezését. Honnan vegyük a költségeket, ha nem a nyugati nemzetektől, elsősorban a németektől? Az elegáns Medici Julián, aki egyébként hallgattag és kicsi mélabús férfi volt, szintén megszólalt. Magyarországból rossz hírek jöttek, a török már benn van az országban. Nem csodálom, hogy a magyarok fűhöz fához kapnak. A halál kopogtat a házuk ajtaján. Ott voltam a Vatikánban, midőn a pátriárka és kísérete elbúcsúzott a pápától. Nyugodtan, sőt büszkén viselkedett, de én mégis egy halálba induló gladiátor csapatra gondoltam. Morituri te salutant.
Kétségtelen, jegyezte meg Carduló. Kétségtelen, hogy Magyarország el fog pusztulni az egyenlőtlen harcban. Ez igen sajnálatos. De részvétel nem lehet a világot kormányozni. És ne feledjük, hogy az antik Róma sem tudta volna teljesíteni világtörténelmi küldetését a részvétet érező útjában álló kis barbár népek iránt. Bembo ekkor magasra emelte ivó csészéjét. Róma visszaverte a barbár támadást, és ezúttal nem csak a férfiak, de a nők hazaszeretete is részt vett a harcban. Én nem árulok el titkot, és nem nevezek meg senkit, mert attól kellene félnem, hogy rápirítok a nemes szerénységre. De arra kérlek, barátaim, mutassunk be italáldozatot a szeretetre méltó géniusznak, aki a szépség és a szellem fegyvereivel küzdött a szent ügyért. Mindenki ívott, és az aranycsészék fölött mosolygó szempárok fordultak Fiametta felé. De mi volt ez? Fiametta a szőnyegre ejtette aranypoharát. Valami jéghideg fájdalom járta át. Ez a fájdalom kívülről jött, mint a késszúrás, és széttépte a szívét. Vértelen ajkaival mosolyogni próbált, valamit hebegett, ügyetlen vagyok, leült. Aztán fekete fátyolok ereszkedtek le rá, egyik a másik után. Azután csend lett, és bár tudta, hogy társaságban van, mégis oly egyedül érezte magát, mintha az óceán közepén úsztató roncson ülne. És minden olyan érthetetlen volt. Mire való a sok gyertya, mikor mégis sötétség van? Miért nevetnek az emberek, mikor mindegyik halálkoponyát hord a nyakán? És ő, Fiametta, miért félmeztelen, mikor a lelke is fázik? Valaki megérintette a vállát, Agostino úr. Kissé elszédültél, gyermekem. A friss levegő jót fog neked tenni. Kün voltak a lodzsán. Valaki egy meleg köpönyeget borított a vállára. A friss levegő valóban jót tett neki. Már erősen hajnalodott. Az utca torkolatában a kék éjjeli köd ült még, de a templom torony csúcsát már vörös reggeli fény érte. Pihent ki magadat, drága gyermekem, aztán minden jó lesz, szólt Agostino úr hangja. Nagyon kedves háziasszony voltál, ezért egy szép gyöngysorral vagyok adósod. Minek nekem a gyöngy? Kérdezte Fiametta halkan. És a saját hangja úgy csengett a fülébe, mintha nagy messziségből jönne. De azért gépiesen tovább beszélt. Annyi van már, hogy fel sem fűzöm. Dobozban tartom. És ékkövem, és kámeám, és aranyláncom is annyi van. Nem is tudom mennyi. Minek az? És ezen a vigasztalan kérdésen úgy elszomorodott, hogy kedve lett volna sírni. De nem tudott. Patkó csattogás az utcán. Szürke palástos lovasok sietnek a Porta del Popolo felé. Mögöttük málhás összvéreket terelnek. Hazamennek a magyarok, mondta Kidzsi úr. És mély meghajlással fogadja a pátriárka úr kurtán jelzett áldását. Eszébe jut Medici Julián mondása, és akaratlanul mormogja. Morituri te salutant. És Fiametta lelke rémülten elkezd röpködni és vergődni, mint a kalitkába zárt vadmadár. Most, ha most nem tud kiszabadulni, akkor örökre rab marad. Ha int nekem, ha mosolyog, ha csak ide néz, akkor kiáltok, megállj, veled megyek. Cecília szent nevére esküszöm, veled megyek. Ő azonban nem int, nem is mosolyog, de még csak ide se néz. Valami irgalmatlan barbár gőg, ősi, ázsiai csökönyösség merevíti meg a nyakát. A nyelvével csettint lovának, és az utascsapat hamarosan eltűnik a városkapuban, amely feketén ásítozik, mint az alvilág torka. Agostino úr ott folytatja a beszélgetést, ahol az imént abba hagyta. Gyöngyöt nem akarsz, ékszert sem. Hát mégis, mit szeretnél, Fiametta? Meghalni szeretnék, mondta.
mondja a leány.

Ez itt Kalliope nagy temetője. Minden domblánc alatt egy-egy népvirága korhad. A magyarok már künporoszkáltak a Campagna hullámos síkján, hűvösen ragyogó, magas égbolt alatt. A láthatárt régi római vízvezeték rekeszti el, gigantikus kőlábaival a messziségbe lépked, őszi verőfénybe alvó, violaszínű hegyek felé. A pátriárka úr a jobbján lovagoló Márton kanonokkal beszélget. A keresztes hadjárat tervét magyarázza, és az öreg úr megint csupa jó reménység, csak úgy duzzad a tetterőtől. A külföldről nem várok katonát, csak pénzt. A magyar nemességtől pedig semmit sem várok. Az urak csak egymás közt keresik az ellenséget. A pogánynak már nem jut a gyűlöletükből, de a nép! Hunyadi János bocskorosokkal verte el hódító Mohamedet Belgrád alól. Tamás a keresztapja balján léptet, és félfüllel hallgatja, mit beszél. Minden mérföldkőnél úgy érzi, megint elszakadt egy idegszála, amely Rómához nőtt. Elszakadt, és vérzik. Bakóc tovább beszél. Ha a földes úr viszi táborba parasztját, akkor ez is csak úri robot. De ha Hunyadi hívja, és önként megy, akkor ez azt jelenti, a szegénységnek is van hazája. Hol van nekünk ma egy Hunyadink? Szeretnék kérdezni Márton kanonok, de nem meri. Ehelyett azt kérdezi, mennyi parasztot gondol a főtisztelendő prímás úr fegyverbe állítani? Az Isten is megsegít, a tavasszal lesz 100 000 emberem. 100 000 magyar parasztal már neki merek rúgtatni Szelim szultánnak. A kanonok úr ősnemes birtokos család sarjadéka, és azt mondja, 100 000 embert a nagy munka idején? Mit szólnak majd a földes urak? Bakóc Tamás mellében megmozdul a jobbágyfi keserű szíve. Az ebatták csókolják meg a paraszt bocskorát, a kimenti lelküket a pogányságból. Ketten vannak magyarok, de tüstént összekapnának, ha nem volna köztük a rangbéli nagy különbség, így Márton úr csak epésen hallgat. Mély úton járnak az utasok szőlők alatt. A fejük fölött egyszerre énekelni kezd valaki. Női alt hang. Az éneklő tudja, hogy hallgatják, ezt kiérezni az énekéből. Tamás már hallotta ezt az együgyű parasztnótát. Fiore de luva, e s'angela tu sei, fammo la prova, in paradiso andiamo tutte e due. Leunja a szemét. A szíve vonaglik és vérzik, és könnyekben folyik szét. Miért ül ő most a nyeregben, és hová megy? Hová és minek? Csak egy dolog volna, az ő lába elé feküdni, és zokogni, és imádkozni, és meghalni. Mire följebb kerülnek az úton, meglátja az énekesnőt. Fiatal paraszt nő, barna-piros arcú, fehérfogú. A keblé nyitva a ruhája. Szőlőfürtöt tart a kezében, és minden a lovasok közt meglátja búsképű ifjút, évődve felé kínálja. Olyan, mint egy szelíd bakkáns nő. Tamás kissé elpirul. Másutt is terem Fiore de Luva, szőlővirág. 100 000 paraszt fegyverben, kezdi megint a kanonok. A nép telé van keserűséggel. Ha azok nekünk esnek, Isten irgalmaz. A pátriárka nem válaszol mindjárt, kissé élvezi a kanonok szorongását, de aztán kicsinylően legyint a bivajbőrkesztyűs kezével. Mit féltek a néptől? Az nem rossz, nem is jó, hanem olyan, mint Isten sok más alkotása. A tűz, a víz, a hegy, a felhő. Van benne erő, de nincsen indulat. Az indulatot a vezérei adják bele a népbe. A Hunyadiak tudtak vele bánni. Őket nem égette meg a tűz, de a mai urak semmit sem tudnak. Azért nem is adunk a kereszteseknek vezért a nagyurak közül. Hát mifélét? Olyan kell, aki kicsi ember, és mégis nagy hírű, aki erős, de nem hatalmas. Olyan, akit szeret a nép, és aki mégis az urakkal tart. Pacsirta csiripel magasan a lovasok feje fölött. Tamás ég felé fordítaná arcát, hogy megkeresse, de szeme nem bírja el a nagy fényességet.
Az ő szatmári hazájára gondol. Ott is így szól a madár a nyárfákkal szegélyezett tarlók fölött. A pacsirta trillának különös visszhangja kél a szívében. Ecsedi bölömbik a hangja. Vad galamb búgása. Bükki rigó füttye. Szatmár. Erdőd. Egyszerre honvágy égeti édesen a szívét, de jó volna még egyszer ilyen tündöklő reggelen sólyommal vadászni a homorút füzesében. A két öreg úr időközben neki melegedett a disputának. Alázattal bocsánatért esedezem, szólt kajánul a kanonok. Szent Jeromos azt mondaná, errare humanum est. És mi mind emberek vagyunk. De mi lesz, ha a főtisztelendő prímás úr föltéve, bár meg nem engedve, ha a prímás úr mégis tévesen ítéli meg a vezért, akit a paraszt keresztesek élére óhajt állítani? Mi lesz, ha a vezér szívében nincs az urakkal? Ha megtörténik az, ami már annyiszor megtörtént, hogy nem a vezér vezeti a népet, hanem a nép a vezért. A pátriárka türelmetlenül vonogatja vállát. Hogy ennek a karnak két éle van, azt ugyan magam is fölérem ésszel. De mit tehet a véges ember? Dolgozik és imádkozik. De a siker az ő kezében van, aki a népek sorsát intézi. Ha ő el akar veszíteni egy országot, akkor vaksággal veri meg a kormányzókat. Én nem hihetem, hogy valamennyien vakok legyünk. Mert ha igen, akkor a mi bukásunk szörnyű lesz. A magyarok a pogány szeme láttára fogják egymást széttépni, és évszázadok múltán sem szedik össze többé a tagjaikat. De én ezt nem hihetem. És a próbát meg kell tennünk, mert más út nincs. Fehér nagy kutyák ugatják meg az utasokat, házak közelében járnak. Az út szélén egy kis csődület van, vagy 10 kapás ember áll együtt. Mire odaérnek, egy papi ember lép ki a csoportból, és örömtől sugárzó arccal meghajol a lovasok előtt. Önök éppen jókor érkeznek, tisztelt uraim. Itt egy csoda várja önöket. A klasszikus szépség csodája, amelyet ezek a derék emberek a gondviselés különös kegyelméből éppen az én kis földemen leltek meg. Egy formátlan, nyírkos, barna nagy kőre mutat, amely nyitott gödör mellett fekszik. Éppen most áshatták ki a földből. Nem isteni szép ez? És összekulcsolt kezeit ég felé emelve mámorosan kiáltja. Ó, hogy ezt megérhettem, ez életem legszebb napja. Bakóc egy mogorva pillantást vet a kőre. Förtelmesen össze-vissza dagadozott márvány monstrum, egy darab alaktalan káosz, amely abba hagyta a hiába való erőlködést, hogy valamivé legyen. Olyan, mint egy kivágott nagy állatgyomor, szól a pátriárka, és hegyeset köp. Tamás elneveti magát. A keresztapja meglepetten néz rá. Ni, ez ma nevet először a választás óta. Az olasz pap azonban elhalványodik. Tisztelete csak nehezen tudja legyűrni a megbotránkozását. Bocsánatot kérek. A legszebb Herkules torzó, amelyet valaha láttak. Tessék csak megnézni a nagyszerű mellizmokat és a hónaj csodálatos vonalát. Legjobb attikai iskola, holnap lázban lesz Róma. A Szent Atya is boldog lesz. De egyszer elborul az arca. Rettenetes gond, hogyan szállítsuk be sértetlenül a városba. Lám, hát nektek is vannak gondjaitok, morogja a pátriárka úr. És azután gorombán rákiált a sárgájára, amely minden lóhagyomány ellenére a hátsó lábával próbálja megvakarni a fületövét. Az út fölkanyarodik a dombra. Odafő megállapodnak az utasok egy percre a nagy ciprus fák alatt. A kanonok úr fölemeli karját, és némi megilletődéssel mormogja. Róma. Álomszerűen finom pára fátyol alatt, de mégis meglepő közelségben rozsdavörös és ametiszt színű halmok. Az örökváros, amelyet hiába rázott már annyi titán keze, senki sem tudta megdönteni, mert gyökerei lenyúlnak a világ szívébe. A folyó mellett dacos, zömök kődob,
az angyalvár. És mögötte ég felé nyúló vékony tüskék, az épülő Szent Péter templom, amely epedve várja a maga kupola koronáját. És arra, balkész felé arra esik a Via Látta, és ott van, igen, ott a kis Sierra palota. Tamás a mellére horgasztja fejét. Megint az a könnyező ellágyulás, az a vérző fájdalom egy asszonyért. De aztán fölkapja a fejét, és ellenségesen nézi a várost. Egy asszonyért. Maga elé legyint a kezével. Há? Az csak az olasz novellinákban van úgy, de magyar ember még nem halt bele a szerelembe. És ebben a pillanatban kemény kézzel maga tépi le szívéről az utolsó eret, amelyben Róma vére pihegett. A barbár még vérzik, de már szabad. És már tud önmagán kicsinylően mosolyogni. És megint visszaemelkedik, vagy visszasüllyed, oda, ahonnan jött. A kanonok úr hirtelen megint fölkapja a beszéd elejtett fonalát, és szabad alázattal kérdeznem, főtisztelendő prímás uram, ki légyen a keresztesek ama vezére, akit szeret a parasztság, és mégis a nemességgel tart? Dózsa György. És midőn Bakócz Tamás kimondja ezt a nevet. A kampányai ősz nyájas, és mégis komorverő fényébe halkan belezsonganak a távoli Róma harangjai.

0: Herczeg Ferenc, az élet kapuja. A 10. befejező rész hangzott el. Felolvasta Serezs Zoltán, hangmérnök Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Dér András, felelős szerkesztő Elromán Kata.
1: Elhangzott a rádiós regénytár.

0: Doknányi Ernő szerzeményét Baranyai László szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 22 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük Önöket! Megtartotta miniszterelnökként a szerdai kihelyezett kormányülésről első sajtótájékoztatóját Magyar Péter. Hatalmas összegű vízügyi beruházásról számolt be, és 2026-ra vízhiányt hirdetett. Magyar Péter elmondta, hogy a kormányátvétel csütörtök délután történik majd. Ez különleges lesz, hiszen egy helyiségben lesz a leköszönő és a csatasorba álló kormány összes minisztere, és ilyen 16 éve nem történt. Kiemelte, hogy az államtitkárok döntő többsége is bejelentésre kerül. Magyar Péter miniszterelnök a jövő héten Lengyelországba és Ausztriába is ellátogat. Krakkó, Varsó és Gdańsk után Bécsbe utazik. A jövő héten hétfőn és pénteken lesz kormányülés. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő közösségi oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, nem költözik be a karmelita kolostorba a miniszterelnök eddigi székhelyére. Orbán Viktor először posztolt a közösségi médiában, amióta nem ő a kormányfő. Elkészült a leltár, Magyarországot mostantól egy liberális kormány vezeti. Csak el ne rontsák, írta Magyarország korábbi miniszterelnöke, majd felsorolta, hogy Magyarország gazdasági növekedése ma a második legmagasabb az Európai Unióban, 1 millióval több magyar dolgozik, mint 2010-ben, és hogy milyen adókedvezményeket, lehetőségeket vezettek be a családosoknak, fiataloknak az utóbbi években. Az orosz hadsereg szerdán délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést. A közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. Magyarország kormánya mélységesen elítéli a támadást a magyar lakta területek ellen. Csütörtök délelőtre Orbán Anita berendelte Oroszország budapesti nagykövetét, fogalmazott Magyar Péter. Brüsszeli források szerint jelenleg már reális forgatókönyvnek tartják, hogy Magyarország az összes, vagy legalábbis szinte az összes elérhető támogatáshoz hozzáférhet. Ugyanakkor a korábban elveszített összegek visszaszerzésére nincs jogi lehetőség, írja a hiradó.hu. Sajtóértesülésekre hivatkozva a portál azt írja, hogy Brüsszel 34 milliárd eurót szabadíthat fel Magyarország számára pár héten belül. Leköszönt a NAV elnöke. Az eddig államtitkári rangban lévő Vágóhelyi Ferencnek, a Nemzeti Adó és Vámhatóság vezetőjének megbízatása a kormányváltással megszűnt, írja a Telex. Az adóhatóság megerősítette a portál értesüléseit, május 13-ától Tamásné Cinege Csilla elnökhelyettes képviseli a Nemzeti Adóhatóságot. Április 13-án szerdán az általános kihallgatást a Szentpéter téren tartották, ahol a pápa az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Végül hazánk időjárásáról. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Élénk lesz az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, híreinket hallották. Huszonkét óra 4 perc. Megismételjük a kerengő korábbi adását.

0: Megalakult az új országgyűlés. Magyar Péter az új miniszterelnök. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Pécsi Krisztina vagyok. Huber Szebasztián politikai elemzővel beszélgetünk. Nem csak az országgyűlésben, azon kívül is folytatódtak az események.
1: Teljesen újszerű a mostani kormány és a parlament megalakulása. Ugye Magyar Péter a külsőségekkel is azt próbálja sugallni, hogy rendszerváltás történik. Ezt is úgy lehet fogadni, mint 2010-ben az úgymond a fülkeforradalmat, hogy aki politikai elemző, vagy ismeri a választási rendszert, vagy akár a politikai rendszereket, az tudja, hogy abban az értelemben nincsen rendszerváltás, hogy ugyanúgy egy polgári demokrácia marad az ország. Viszont egy 16 éves kormányzás vége, az biztos, hogy egyfajta korszak határ. És ezt próbálták azzal nyomatékosítani, hogy egyfajta bulit szerveztek a parlament előtt. Szükséges az, hogy ilyen szimbolikus pontokat találjon Magyar Péter, ugyanis a választó közönség az rendkívül heterogén. A liberálisoktól, baloldaltól, tehát a régi ellenzék szavazói adják a választók többségét, akik rászavaztak, de ott vannak a fiatalok, akik ideológiamentesek talán.
0: Akár jobboldaliak is lehetnek.
1: És akár jobboldali értékeket is vannak, és vannak a csalódott jobboldaliak, tehát akik vállalta jobboldaliak, ugye a kormány nagy része ilyenekből áll, tehát alig van olyan kormánytag, aki valamilyen szinten nem lehet kötni a Fideszhez, és hát a szavazóbázisban is van egy jelentős réteg, aki a jobboldaltól, vagy akár a Jobbiktól, vagy a Mi Hazánktól pártolt át, ugye ilyen jellegű mozgás is látunk, és hát ilyen jellegű személyek is vannak a kormányban, elég, hogyha ugye Hegedűs Lóránt fiára gondolunk, aki ugye egészségügyi miniszter lesz, ugye az édesapja az ugye meghatározó figurája volt a Miépnek, vagy magára Radnai Márkra, aki korábban a Jobbik körül tűnt fel, az édesapja neki is kifejezetten aktív szereplője volt a Jobbiknak.
0: A leköszönő kormány tagjai és a miniszterelnök nem vett részt az ülésen. Ez is egy újfajta megoldás volt.
1: Mivel várható volt, hogy ha ott van, vagy beszédet mond, akkor határozottan mondjuk szembe mennek vele, esetleg olyan performance történik, ami méltatlan helyzetbe hozza, ezért döntött valószínűleg úgy Orbán Viktor. Ráadásul ugye az is egy új helyzet, hogy ugye ez volt az első, hogy a volt miniszterelnök az ugye nem képviselő, tehát Orbán Viktor ugye nem vette fel a mandátumát, innentől kezdve erre is hivatkozhatott, miért nem jelenik meg a parlament falai között. Tehát korábban mindig a volt miniszterelnök képviselők voltak, ugye egyedül, tehát Bajnai Gordonnál volt ez máshogy, tehát nyilván ilyen szempontból is lehetett ezt értelmezni.
0: Magyar Péter eskütétele után beszédet mondott, amelyben a Fidesz kormányzásáról, a Tisza párt terveiről és a korábbi ellenzékről beszélt. Ugyanakkor elszámoltatást és megbékélést ígért.
1: És ezt Orbán Viktorra kapcsán is többször kiemeltük, hogy teljesen más, hogy politizál a baloldali pártokkal, mint a baloldali szavazókkal. És Magyar Péter is a Fidesz le akarja győzni, meg akarja semmisíteni, ugye ezt többször lehetett érzékelni a beszédeiben, de a Fidesz szavazókat megpróbálja megnyerni. Hiszen azt azért ő is sejti, hogy hosszú távon nem fog ez a helyzet fennmaradni, hogy tehát egy 70%-os, vagy most nem tudjuk pontosan mennyi népszerűséget élvez, és hát nyilván neki szüksége van, mivel alapesetben ő, ugye és az egész pártja az egy jobbközép pártnak definiálja magát, szüksége van arra a szavazóbázisra, aki még akár a mostani választáson is a Fidesz támogatta. Hivatalosan öndefinícióban 4 jobboldali párt van most a parlamentben. Nagyon könnyen előállt az a helyzet, hogy egy baloldali mozgalom indul el, vagy egy liberálisabb irány, egy párt, vagy tényleg egy ilyen hasonló szerveződés, mint a Tisza, amelyik azért alapvetően baloldali szavazókat, vagy legalábbis egy részét elviheti a Tisza mögül.
0: Magyar Péter újfent lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. Török Gábor politikai elemző szerint Sulyog Tamásnak nincsenek jó opciói. Akkor is, ha lemond, akkor is, ha majd később lemondatják.
1: Igen, hát itt ugye az a nehézség, hogy mit tud tenni. Tehát, hogy nyilván a saját szavazóbázisában ugye Magyar Péter keltett egy indulatot a köztársasági elnök ellen. Azért az látszik a kommentekből, hogy aki középen áll, vagy kicsit így nem annyira lelkes híve Magyar Péternek, azért ott már fölvett aggályokat, és És Nyugat-Európában is, tehát hogy például osztrák egyébként kifejezetten őt támogató sajtóban is azért ilyen negatív kommentárok fogadták ezt, hiszen azért Nyugat-Európában ez azért meglehetősen szokatlan. És azért Török Gábor ugye egy instrumentális, tehát hogy egy gyakorlatias megközelítésből közelíti ezt meg, de hát van egy jogi háttere, tehát az elég komoly feltételi, hogy lehet őt elmozdítani. Persze, kétharmaddal mindent végig lehet vinni, de azért az azért már macerásabb, és ugye abban a helyzetben, amik az Unió azért nyilván azért valamit el fog várni Magyar Pétertől, vagy a kormányától, ezért azért ez okozhat nehézségeket, azzal együtt, hogy nyilván jelenleg övék a felhatalmazás és a teljes a politikai, illetve a közvélemény támogatása. Meglátjuk, hogy ez hogy fog végigmenni, de kétségtelen, hogy neki az lenne a kellemes, hogyha lemondana a köztársasági elnök, de a köztársasági elnök erre nem nagyon mutat hajlandóságot. És ha másik oldalról nézzük, tehát nem csak a Török Gábornak, aki azért nyilván Magyar Péternek legalábbis szimpatizánsa, másik oldalról nézzük, mit veszthet a köztársasági elnök, hiszen akár egy mártír szerepbe kerülhet, hogy hát igen, őt elmozították úgy is, hogy ez nem volt jogos, hiszen azért ott megvan, hogy mitől és miért lehet elmozdítani, azért olyan jellegű alkotmánysértést én nem hiszem, hogy tudnak találni, amit a köztársasági elnök elkövetett volna, tehát hogy ez egyértelműen egy politikai döntés lesz. De sose felejtsük el, teljesen más egy döntés megítélése akkor, amikor egy politikai pártnak óriási népszerűsége megnyerte a választást, azok is úgy emlékeznek, hogy rászavaztak, akik nem rászavaztak, az ellenfél veresében van meg, akár már fél évvel, egy év múlva, amikor már azért intézkedni is kell, tehát nem csak eufóriában vagyunk, hanem azért itt kemény gazdasági intézkedések lesznek, akkor már mondjuk egy ilyen döntésnek már teljesen más az optikája, tehát a maga szempontjából teljesen jogosan próbálja azt erőltetni Magyar Péter, hogy Zsolt Tamás mondjon le.
0: Az új országgyűlés május 9-én az Európa napon alakult meg. A Tisza elnöke, most már a miniszterelnök, Magyar Péter határozottan elköteleződött Magyarország Európai Uniós és NATO tagsága mellett, illetve a Visegrádi Szövetség megerősítését és kibővítését is ígérte. Szintén elhangzott, hogy hazahozza a magyar embereket megillető uniós forrásokat.
1: Az fogja megítélni a közvélemény szempontjából Magyar Péternek az unióval való kapcsolatát, hogy haza tudja hozni a pénzeket, és azokat a kérdéseket fent tudja tartani, amikben az Orbán kormány határozott volt, és amit a közvélemény támogat. Ugye nézzük egyenként. Ugye az uniós forrásoknál nyilván fognak kedvezni Magyar Péternek, tehát fognak neki uniós forrásokat adni, de nem feltétel nélkül. Tehát ezt lehetett hallani, hogy azért az unióban csomó mindent elvárnak, amit ugye az eddigi kormánytól is elvártak, és hát most mennek az egyezkedések, hogy ebből mit teljesít. Vannak olyan hírek is, hogy többek között ugye az igazságügyminiszter jelöltnek a bukása is ennek volt köszönhető, hiszen ugye nem nézték jó szemmel, hogy Magyar Péter sógora kerülne ebbe a székbe. A másik oldalról nézzük, ugye vannak olyan kérdések, mindenekelőtt a menekültügy, de az ukrán háborúból való kimaradás is, amiben a közvélemény azért alapvetően egyetértett az Orbán kormánnyal. És itt nagyon fontos az, hogy meg tudja tartani ezeket a dolgokat az új kormány, vagy pedig kényszerül olyan engedményekre, amik mondjuk itthon népszerűségvesztést okozhatnak. Persze, hogyha uniós források érkeznek, az ellensúlyozhatja ezt a feltételezett népszerűségvesztést. Ugye Magyar Péter is nagy hangsúlyt tett, amellett, hogy Európa barát és NATO kompatibilis külpolitikát ígért, nagy hangsúlyt helyezett a szuverenitásra, tehát ilyen szempontból próbálta azt megmutatni, hogy hát nem kell tőle ezt félteni. Én azt gondolom, hogy ebben egy nagyon nehéz és kemény küzdelem lesz, hogy ezt a két szempontot egyszerre érvényesítse. És az is egy érdekes felállás, az uniós politika az nem a külügyminiszter alá fog tartozni, tehát az új külügyi tárca az egy sokkal szűkebb lesz, hiszen se az uniós politika, se a külgazdaság nem fog semmilyen téren oda tartozni, tehát én azt gondolom, hogy itt a miniszterelnök magára vállalt egy olyan felelősséget, hogy a uniós döntések, vagy az uniós politikában azt ő személy szerint fogja ellenőrizni, innentől kezdve a teljes felelősség az övé, nem mondhatja azt, hogy na hát a külügyminiszter tárgyalta ezt, vagy a külügyminiszternek a döntése volt, ami történt.
0: Hétfőn kezdődött meg a miniszter jelölteknek a meghallgatása. Azon kiderült például, hogy a Tisza kormány átírná a nemzetiségi választási szabályokat. Mi a jelentősége?
1: Korábban ugye volt egy kedvezményes lista, amivel eddig a német képviselők tudtak élni, tehát egy német képviselő be tudott kerülni teljes joggal a parlamentbe, most már csak szószólók vannak. Roma és a német kisebbség volt közel ahhoz, hogy bejusson, de végül egyiknek se sikerült. De az biztos, hogy lesz egyfajta igénye arra, hogy őnek könnyebb legyen

0: az alsóbrendű utakról ugye úgy fogalmazott, hogy alapvetően a nagy utak, a közúthálózat az rendben van, az alsóbrendű utakon vannak problémák, tehát nála lehetett látni leginkább konkrétumokat. Azért azt is látni kell, hogy akik kérdezték őket, a bizottsági tagok, mert többségében a Tisza párt képviselői, ők nyilván nem nagyon fogalmaztak meg kritikát, a fideszesek is próbáltak visszafogottak lenni, úgy általában tartózkodással szavaztak, tehát úgymond nem utasították el a miniszterjelölteket, ugye hát a Tisza képviselői nem vettek részt soha a miniszteri meghallgatáson, tehát ők is keresték még a saját helyüket. Ami érdekesebb, hogy a személyek előkerültek.
1: Karikó Katalinra gondol, a Nobel-díjasra, aki miniszteri tanácsadó lesz.
0: Én azt gondolom, hogy ez azért kevésbé egy konkrét, hiszen ő tanácsadóként az eddigi kormány mellett is megjelent, tehát itt az államtitkárok, helyettes államtitkárok, a kormány szóvívői, akik mindannyian ugye hölgyek lesznek, tehát ezek, akik érdekesek, de ezek tipikusan azok, hogy ezek a személyek a politikában több esetben ismert szereplők, van, aki mond már a korábbi kormányzatokban, akár a Fidesz, vagy az azt megelőző Gyurcsány kormányban is szerepet vállalt, meg vannak olyanok, akik szakmai testületekből jönnek, de a közvélemény számára azért ezek nem annyira ismert nevek, ezek ők majd mostanában fognak, miután elfoglalják a államtitkári széket, utána lesznek a közvélemény számára is ismertek, de érdekes, egy nagyon sokszínű társaság bontakozik ki.
1: Végül is akkor miként lehet jellemezni a kormányt, a kormánytagokat így összességében?
0: A miniszterek leginkább megfogalmazható érdekesség, ugye ez több helyen előjött, az, hogy rengetegen közülük kötődnek az előző rendszerhez, amit úgymond le akarnak váltani. Ez egy érdekesség, illetve az, hogy mennyire sokszínűek, tehát az ideológiai, szakmai hátterük is rendkívül ellentétes, sok esetben az eddig vázolt elképzeléseik is, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kihívás az, hogy ezt a sokfajta embert úgymond összehangolja, de hát ez erre vállalkozott a miniszterelnök, hisz maga is sokszínű embernek mutatkozott, tehát hogy meglátjuk, és hát nyilván Magyarország érdekében reméljük, hogy ez a munka jól sikerül. Ebben a legérdekesebb tényleg az, hogy a baloldal és a liberálisok teljesen kiszorultak a parlamentből, és igazából ugye miniszterek között, államtitkárok között lehet találni kettőt-hármat, de a képviselők között nem nagyon látni olyat, aki ezt a nézetrendszert képviselné. Akármit is gondol valaki a baloldalról vagy a liberálisokról, azért Magyarországon ennek van egy nagyon komoly szavazóbázisa. Akik most ugye fejretették az ideológiai meggyőződésüket, és azért szavaztak Magyar Péterre, hogy Orbán Viktor távozzon. De nyilván ez azért elő fog jönni, és kíváncsiak lehetünk, hogy a parlamenten kívül milyen mozgások lesznek. Ugye nagyon sok baloldali és liberális párt azt fogalmazta meg, hogy azért nem indul, hogy megtörténjen a rendszerváltás, de elvárja, hogy nagyon hamar új választás legyen, és akkor majd ők elindulnak. Én nem nagyon látom azt, hogy akár a Momentumnak, MSZP-nek, vagy többi pártnak lenne esélye arra, hogy egyrészt, hogy kikényszerítse azt, hogy hamar új választás legyen, kettő, hogy akármikor ez lenne, sikeres legyen rajta, és ugyanígy az elindul, de parlamentben nem jutó pártok, mint a kétfarkú kutya és a DK-nak a sorsa is eléggé megpecsülődni látszik, de nagyon nem lennék meglepve, hogy ha akár a Tisza pártból kiválna egy új politikai irányzat egy pár év múlva, tehát nem most, de mondjuk 3 év múlva, amikor EP és önkormányzati választás lesz, illetve hogyha egy baloldali mozgalom, vagy egy liberális, baloldali liberális mozgalom elindulna, hiszen többször beszéltünk, az EP választása az, ahol a lehető legkönnyebb elindulni.
1: Mindenek mellett sokakban felvetődik a kérdés, hogy vajon milyen ellenzék lesz a Fidesz, hiszen korábban is létezett már, dolgozott ebben a tartományban.
0: Ugye két ilyen tapasztalatunk van, de azok teljesen más helyzetben születtek. 2002-2006, amihez vissza lehet nyúlni. Én most a 2002-t látom leginkább párhuzamnak, de az se teljesen adekvát. Én azt gondolom, hogy a Fidesz most hátra fog lépni, alapvetően újjá próbálja szervezni azt a fajta hátteret, amit sok szempontból megtört a kormányzás, újra nyitni próbál a hagyományos támogatói felé, tehát a jobboldali értelmiség felé, amit azért nagyon elhanyagolt az elmúlt években, és itt nem annyira a parlamenti munka vagy a pártra helyeződik a hangsúly, hanem hogy 2002 után elindították a polgári köröket, úgy most valami hasonló szerveződés elindulhat. Kérdés, hogy ki lesz ennek az arca, ki fogja ezt koordinálni. Ugye Orbán Viktor az elején az új

0: szerveződést, a munkát hangsúlyozta, de azért talában már egyre többet beszél arról, amiből azt lehet leszűrni, hogy nem számít arra, hogy ő mondjuk miniszterelnökként még visszatér ebbe a politikai mezőbe, hanem, vagy akár jelöltként, hanem inkább egy ilyen spirituális vezető, ha lehet ilyet mondani, a jobb oldalon, vagy a Fidesz mögött.
1: A Mi Hazánk még az országgyűlés megalakulása előtt bejelentette, a végrehajtások rendszerének újra szabályozását kezdeményezi.
0: Igen, nagyon érdekes a Mi Hazánk, részben kényszerből, hiszen a Facebook, a Meta diszkriminatív módon ugye folyamatosan fellép ellenük, és ugye a pártelnököt letiltotta a Facebook. Ezért kénytelenek voltak kiépíteni egy saját alternatív hálózatot, amin keresztül a szavazóikhoz szólnak. És ebben elég sikeresek. És én azt gondolom, hogy a továbbiakban is erre próbálnak majd hangsúlyt fektetni. A Tisza párt is érzi, hogy a Mi Hazánkat nem lehet avval vádolni, hogy ők az előző rendszernek a részei lettek volna, vagy hogy az előző rezsim alkotó elemei lettek volna, hiszen nem vettek részt a kormányzásban. Ennek ellenére persze mondtak rájuk sok mindent, de a kormányzásban nem vettek részt, és nem is fogtak össze sehol a Fidesszel. Ha a Tisza pártnak problémák vannak a kormányzással, akkor sok szavazója, aki egyébként korábban akár radikális volt, vagy akár a Fideszben nem látja megújulást, és jobboldali, az nagyon könnyedén a Mi Hazánk mellett találhatja magát. Van az a baloldali réteg, amelyik úgymond, tehát az elitellenes réteg, aminek szintén hát kedvező lehet a Mi Hazánknak az ajánlata, és azt tegyük hozzá, hogy a végrehajtások rendszerével rengeteg baj van, tehát aki hallott, vagy van információja erről, az pontosan tudja, hogy ott azért ott nagyon komoly problémák vannak, tehát hogy más szempontból is, hogy ezt mindig sokszor elmondják a radikális jobboldalról, hogy valós kérdésekre adnak nem jó válaszokat, tehát hogy itt azt nem lehet azt mondani, hogy egy olyan kérdést vetnének föl, ami teljesen hidegen hagyja a társadalmat, vagy ami nem okoz problémát.
1: A nemzetközi diplomácia is figyelemmel kíséri a magyar eseményeket. Az Amerikai Egyesült Államok elkötelezett az új magyar kormánnyal való együttműködés iránt, jelentette ki a budapesti amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvévője. A diplomata részt vett az országgyűlés alakuló ülésén.
0: Így nyilván most egyelőre mindenki kivár. Ugye ez azért nehézség, mert az új kormánynak egyszerre kell javítani a kapcsolatokat az Európai Unióval, amivel valóban nem volt jók kapcsolatok, közben megőrizni azt a kiemelt kapcsolatot, amit viszont az Orbán kormány kiépített Kínával, Oroszországgal és az Egyesült Államokkal. Ez azért három olyan hatalom, amelyik gazdaságilag és politikailag is azért meghatározza a világpolitikát. Ők nem fogják azt mondani rögtön, hogy az új kormány ilyen vagy olyan, nyilván tesznek udvarias gesztusokat, vagy nyilatkozatokat, az ingyen van, az nem fáj senkinek. Itt majd a gyakorlati lépések után lesznek olyan esetleg megnyilvánulások, amiből tudjuk azt detektálni, hogy sikerült ezekkel az országokkal fenntartani a kapcsolatot, vagy pedig esetleg romlik a helyzet. Nyilván az unió vezetői örülnek Orbán Viktor távozásának, de nekik azért nem csak Magyarországra kell tekintettel lenniük, tehát ez is azt gondolom, hogy bizonyos szempontból félreértés a magyar kormány helyzetének, és én azt gondolom, hogy ezt Magyar Péterék a nyilatkozatok alapján világosan látják, hogy ez nem olyan egyszerű, tehát hogy Orbán Viktor végre leváltották, akkor mindent adjunk meg az új kormánynak. Hiszen vannak más országok is, és hogyha Magyarország engedményeket kap, akkor ezek az országok is be fognak jelentkezni, hogy akik nekik is kellenek ezek az engedmények. Tehát azért itt nem csak arról van szó, hogy na hát akkor mindent megadunk Magyarországnak, hogy mert hát Orbán Viktor megbukott. Még egy dolgot azért ezzel kapcsolatban is érdemes figyelni, hogy ugye Magyar Péter nagyon nyert, tehát a Tisza nagyon nyert. Tehát nincs az a fajta félelem se az unió vezetőiben, hogy hát itt Orbán Viktor könnyedén visszatérhet, úgyhogy ezért kiemelten úgymond támogassuk. Viszont tehát én azt gondolom, hogy ott azért egy nagyon komoly és nehéz tárgyalások lesznek, mint ahogy ugye a többi partnerrel is, hogy fenntartsák a különböző kapcsolatrendszereket. Az látszik, hogy Lengyelországban ugye ott nagy eufória fogadta a kormány részéről Magyar Pétert, de azért a többi országban, vagy mondjuk a környező országok közül, például Szlovákia vagy Szerbia esetében már fölmerültek most vitás kérdések, ami nem közvetlen határos ország, de azért meghatározza a magyar külpolitikát. Bosznia-Hercegovinában távozik az a vezető, ugye az a német különleges képviselő, aki úgymond az országnak bizonyos szempontból az államfője, tehát ott is egy új helyzet lesz, hát meglátjuk, hogy ez hova vezet.
1: Kedves hallgatóink, Huber Szebasztián politikai elemzővel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.

0: Folytatjuk a kerengőt.
1: Kleopátra nagyon nem szerette Heródest, és állandóan nyüstölte Marcus Antoniust, hogy adja már neki Heródesnek a királyságát, de Marcus Antonius erre nem volt egyszerűen hajlandó, hanem rávette Heródest, hogy a Jerikó közeli balzsamkerteket adja oda Kleopátrának.
2: Ha Kleopátra vágya teljesül, ki tudja, talán a betlehemi kisdedek sorsa is egészen másképpen alakul. Ki volt a véreskező gyermekgyilkos Heródes? Hogyan derült ki végleg, hogy Pilátus, Kajafás valóban ott és akkor és úgy létezett, amint az evangéliumok beszámolnak róluk? Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Folytatjuk két hete megkezdett beszélgetésünket az evangéliumi szereplőkről, akik történeti valóságát korábban sok történész próbálta tagadni, az utóbbi egy-két évtized régészeti felfedezéseinek hála azonban létezésüket, kilétüket ma már megkerülhetetlen leletek igazolják. Vendégünk professzor dr. Grül Tibor ókortörténész, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora.

0: Folytatjuk a korábban megkezdett beszélgetésünket, akkor a korabeli társadalom osztályairól beszélgettünk, farizeusok, szadduceusok, esszénusok volt a téma, a nazírokról beszélgettünk, illetve a régészeti kutatásokról, a legújabb 19. század után megváltozott történetszemlélet, amely szerint az evangéliumok valós, hiteles források lehetnek. Most pedig elérkeztünk a valódi történelmi személyekhez, akiknek a létét vitatták sokáig. Hát kezdjük Heródessel, hiszen ő van történetileg időrendben előbb. A betlehemi gyermekgyilkosságok Heródese nem ugyanaz, mint Jézus perének a Heródese. Ki volt ez az öreg Heródes, a betlehemi gyermekgyilkosságokért felelős Heródes? Hogy jön ő a képbe? Király volt-e?
1: Igen, ő egyértelműen király volt a Jézust megelőző időszaknak a legfontosabb szereplője, és nem csak Júdea történetében, hanem hozzátenném az egész Közel-Kelet, a római Közel-Kelet életében. Nagyon fontos szerepet játszott a Heródes klán, ugyanis ez egy nagyon kiterjedt edomita származású klán volt, és szerencséjére, vagy szerencsétlenségére inkább ezt mondom, a rómaiak kinevezték őt Júdea királyának. Ennek az előzményében most nem mennék bele, az édesapja Antipatrosz, ő volt, aki egy ilyen minden hájjal megkent tanácsadó szerepet játszott az egyik hasmoneus király mögött, és végül is átjátszotta a hatalmat a rómaiak segítségével a fiának, Heródesnek. Egyébként pedig a rómaiak ebben a dologban nagyon fontos szerepet játszottak, ugyanis Heródes Marcus Antoniusnak volt a legjobb barátja, akiről Kleopátra nyomán biztos, hogy sokan hallottak, de miután Marcus Antonius alulmaradt az akciumi csatában Octavianusszal szemben 31-ben, azután Octavianusnak is, a későbbi Augustus császárnak nagyon jó barátja lett Heródes. Nem a legjobb barátja, mert a legjobb barátja az Agrippa volt, aki Augustus császárnak volt, hogy úgy mondjam, a jobb keze, veje, és egy időben kiszemelt utódja is, tehát ő többször járt például Heródes váraiban, erődítményeiben, Júdeában, és lenyűgözte az, amit ő épített.
0: Nagyon előre szaladt professzor úr, de én hallottam az előadásában, még Antoniusnál és Kleopátránál maradva, hogy Kleopátra viszont utálta Heródes, tehát amilyen jó barátja volt Antoniusnak, erről is van történet.
1: Így van, Kleopátra nagyon nem szerette, és állandóan, mármint Heródest, és állandóan nyüstölte Marcus Antoniust, hogy adja már neki Heródesnek a királyságát, de Marcus Antonius erre nem volt egyszerűen hajlandó, hanem rávette Heródest, hogy a Jerikó közeli balzsamkerteket adja oda Kleopátrának. Ez egyébként a kornak az egyik legfantasztikusabb, legdrágább parfümje volt, amit ebből készítettek, a júdeai balzsamból. Sajnos ma már nincs meg. Próbálták botanikusok újra tenyészteni, hogy úgy mondjam, csúnya szóval, de nem sikerült, tehát nem tudjuk, de az biztos, hogy milliókat érő egy kis fiola parfüm ebből milliókat ért, tehát Kleopátra lecsapott rá, és úgy néz ki, hogy ezzel egy időre megelégedett.
0: De lehet, hogy jobban jártak volna Kleopátrával, mint Heródessel.
1: Hát ezt nem tudjuk pontosan, hogy Kleopátra hogy viszonyult a zsidókhoz, az biztos, hogy tudott héberül. Egyébként ezt kevesen szokták hangsúlyozni, hogy Kleopátrának az egyik zsenialitása az volt, hogy legalább 8 nyelven beszélt perfektül. Tehát amikor jöttek hozzá az arabok, a szírek, sőt egyiptomiak, akkor ő ezekkel az emberekkel mind tolmács nélkül tudott tárgyalni. Egyébként ő az utolsó olyan Ptolemaida király nő, aki tudott egyiptomi nyelven, mert a korábbi makedón ugye tudjuk, hogy ezek a Nagy Sándortól származó leszármazottak voltak szegről végről, ezek nem tanultak meg egyiptomiul. Tehát óriási különbség volt a makedón arisztokrata réteg és az egyiptomiak között. Nem hogy zsidóul, vagy akár szírül, vagy arabul.
0: Na most visszatérve Heródesre, hogyan jutott ő el a gyermekgyilkosságig? Miért kellett neki?
1: Nagyon érdekes kérdés olyan szempontból, hogy nem igazán foglalkozik ezzel a történelem, és még visszautalok az előző beszélgetésünkre, mindenki ismeri a farizeusokat, szadduceusokat, most már az esszénusokat is. De az Új Szövetségben van egy másik csoport, amit úgy hív, ha jól emlékszem, Máténál is szerepel, meg Lukácsnál biztosan, hogy heródiánusok. Mit jelent az, hogy heródiánusok? Ezek a Heródes követői. Tehát érdekes módon a zsidó társadalomban volt egy olyan réteg, de erről Józsefusz is mélységesen hallgat, mert Józsefusz megint csak utálta Heródest, hogy akik Heródest követték, nem csak elismerték a királyságát, tehát azt, hogy ő effektíve de facto a zsidók királya, hanem úgy tűnik, hogy ennél is többet gondoltak Herodesről, akár, és ez Józsefusznak a szláv nyelvű fordításából derül ki, egyébként feketén-fehéren, na ez se annyira ismert ez a Józsefusznak a szláv, na ezek nagyon korai szláv fordítás, tehát ilyen kora-középkori, hogy igen, Herodesnek voltak messianisztikus pretenciói. Tehát ő maga egyfajta messiás szerepben lépett fel, és ez abszolút beleillik abba a bibliai történetbe, amit mindannyian ismerünk, ez a bizonyos három királyok látogatása, akik Babilonból érkező csillagászok, vagy én nem tudom, asztrológusok voltak, és ugye először Heródeshez mennek. Ez sem véletlen, hogy először Heródeshez mennek, hiszen ő a király. Ugyanis ennyit mindenki tudott a zsidók leendő messiásáról, hogy ez király lesz. Kézenfekvő, nem? Ugye tudjuk azt a ószövetség alapján, hogy ez király lesz, akkor meg kell nézni, hogy ki a király. Megjelent a csillag, oda kell menni a királyhoz. És persze nyilván látták, hogy ez nem így van, meg hát tudjuk azt, hogy előhívták a bölcseket, és ők mondták, hogy a Mikeás könyve alapján Betlehemben kell, hogy szülessen. És amikor aztán elmentek a bölcsek, hazatértek úgy, hogy nem mentek vissza Heródeshez, ezt külön hangsúlyozza a Biblia, hanem miután Betlehemben meglátogatták a szent családot, ők rögtön visszatértek Babilonba. Na de utána Heródes lemészároltatja, mint tudjuk, a betlehemi két éve aluli gyerekeket, biztosra ment.
0: Ennek a gyerekgyilkosságnak van nyoma?
1: Van, igen. Makrobius 5. századi római szerző ír erről, mégpedig anekdotába fűzve az egész történetet, hogy állítólag Augustus eljutott ennek a híre, és akkor mondott egy görög mondást, amit most pontosan nem tudok görögül idézni, de a lényege az egy szójáték, hogy a hűsz az görögül disznót jelent, a hűiosz pedig fiú, tehát egyetlen betű különbség van, és azt mondta állítólag Augustus, hogy inkább szeretnék Heródesnek a disznaja lenni, mint a fia.
0: Heródes egyébként nem volt komplett, tehát egy ilyen véreskező pszichopata, diktátor volt?
1: Én úgy látom, hogy igen, bár nem vagyok pszichológus, de a paranoia az mindenképpen jellemezte, hiszen őt kezdettől fogva többször is meg akarták gyilkolni a zsidók, akik nem igazán örültek, tehát főleg itt a vallásos rétegre gondolok, nem a heródiánusokra, nem nagyon örültek Heródes uralkodásának, ugyanis ez illegitim volt. Hiszen Heródes apja edomita, az anyja pedig nabateus arab volt, nem volt tehát etnikailag zsidó származású, nemhogy Júdea törzséből származó, mert hivatalosan a Biblia alapján csak Júda törzséből származó zsidó lehetett a zsidók királya. Egyébként ez volt a probléma alapvetően a hasmoneus uralkodóházzal, hogy ők lévita származásúak voltak. Ezt persze Heródes is tudta, és egyrészt kitalált magának egy történetet, hogy ő a babiloni fogság, nem ő, hanem a elődei a babiloni fogságból jöttek vissza, és elvesztek az irataik. És volt egy zseniális történetírója, ez a damaszkuszi Nikolaosz, aki ezt meg is írta a zsidóknak. Egyébként ez annyira zseniális történetíró volt, hogy amikor meghal nagy Heródes, akkor Augustus hívja meg magához, és megíratja vele az életrajzát. Tehát azért gondoljunk bele, hogy a világ ura volt ekkor Augustus, és ennyire jónak tartotta ezt a történetírót, de hát persze a zsidók nagy része nem vette be ezt a mesét. A másik pedig, hogy elvette Mariamnét, hát körülbelül 8 felesége volt alsó hangon, 5-nek a nevét tudjuk. Ebből az egyik Mariamné volt, aki a hasmoneus házból származott. Csak annyit mondok, hogy őt is megölette.

0: Hogyan lett Júdea provincia?
1: Amikor Nagy Heródes meghal Krisztus előtt 4-ben, ez nagyon fontos, ez a dátum, tehát Krisztus előtt 4-ben, nem nullában. Egyébként nulla nincs is, csak mínusz egy vagy plusz egy van. Tehát ilyen év nincs, hogy nulla. Nos, akkor utána kinevezik a három fiát, akik közül az evangéliumokban szerepel Antipász. Nagyon fontos szerepet játszik, mert Jézus gyakorlatilag az ő alattvalójaként nő fel Názaretben, ami Galileában található. Ott van Filippos, akiről a Cézarea Filippi nevű várost nevezik el, még ő volt a legjobb fej egyébként, és a harmadik, Archelaos, ő pedig Júdeát és Samáriát kapja. Ezt az Archelaost Józsefus úgy jellemzi, hogy egy brutális zsarnok volt. Azzal kezdte az uralkodását, hogy megöletett 3000 embert Jeruzsálemben, lemészárolt 3000 zsidót Jeruzsálemben, és itt jön be az az érdekes evangéliumi történet, szintén Lukásnál szerepel, hogy amikor visszatér a Szent Család Egyiptomból, akkor elérkeznek Júdea határára, és mikor meghallja József, Jézus nevelőapja, azt, hogy Archelaos uralkodik Júdeában, akkor a tőle való félelem miatt nem mer ott letelepedni. Tehát úgy tűnik, hogy József egy célja az lehetett, hogy visszamenjenek Betlehembe, de nem, hanem ők gyorsan tovább mennek egészen Názaretig, meg sem állnak. És ez nagyon érdekes, nem, hogy a tőle való félelem miatt. Tehát, hogy valószínűleg tudták Archelaosról, hogy milyen brutális egy ürge, és Krisztus után 6-ban őt a szamaritánok és zsidók együttesen feljelentik Augustusnál, aki visszahívja és száműzi az országából, és ezután, tehát Krisztus után 6-tól kezdve lesz közvetlen római irányítás alatt álló provincia Júdeából.
0: És így kerül a képbe Pilátus.
1: Igen, mert hogy kineveznek préfektuszokat, ezek ilyen viszonylag alacsony származású, de római lovagok voltak, és 7 darab préfektusz név szerint ismerünk, az első Koponius volt, de most nem sorolom fel az összeset, és ha jól emlékszem, akkor talán az 5. volt Pilátus, aki egy extra hosszú ideig, 26 és 36 között boldogította ezt a rábízott tartományt.
0: Pilátusnak ez előrelépés volt karrierben, vagy egy ilyen mellékvágány, ő nem szerette, filmekben sokszor úgy ábrázolják, hogy utálta, meg unta a zsidókat,
1: igen,
0: akár Bulgakov is úgy ábrázolja, persze,
1: Bulgakov
0: ezek nem hitelesek.
1: Bulgakov is a Mester és Margaritában, igen.
0: Így van.
1: Na most maradjunk talán a dokumentumoknál. Az az érdekes Pilátussal kapcsolatban, hogy nem csak az Új Szövetség beszél róla nagyon sokat, viszonylag nagyon sokat, mert egyébként az Új Szövetség, hogy úgy mondjam, nem nagyon foglalkozik a római belügyekkel, még azzal se, hogy mi van igazából Júdeában, politikai szempontból, de róla Filón, Alexandriai Filón, Józsefus és Tacitus is elég bőségesen ír. És különösen Filón és Józsefus olyan sztorikat örökített meg Pilátussal kapcsolatban, amiről egyébként az első könyvemet írtam, még annó 2007-ben, amelyekből én azt a képet szűrtem le magamnak, hogy ő egy katona ember lehetett, feltehetőleg egyébként a préfektuszok nagy része katona volt ebben az időben, és egy igazi vaskalapos, tipikus római katonatisztként viselkedett Júdeában, ami rengeteg összeütközéshez vezetett a zsidókkal. Ugyanis ebben a tartományban nagyon fontos lett volna a vallási ügyek iránti érzékenység például. Az, hogy bizonyos dolgokat nem teszek meg.
0: Kicsit lazának lenni, bizonyos szemet hújni bizonyos dolgokat.
1: És ezt ő nem volt képes megcsinálni. De például pont a Jézus ügyében, mert minket ez érdekel most a legjobban, a Jézus ügyében, hát szerintem ő azért, főleg János evangéliumából eléggé az látszik, hogy ki akart ebből táncolni. Mert meg volt győződve róla, hogy Jézus nem bűnös, de valahogy behúzták őt a csőbe, és az a mondat volt ez a csőbehúzás, amikor azt mondják neki a kajafásék, hogy ha most Jézust elengeded, akkor te nem vagy a császár barátja. Ezt sokszor úgy értjük, hogy itt ez valami laza dolog lehetett, de nem. Az Amicus Caesaris, az egy kvázi félhivatalos név volt arra, akik a Tiberius császárnak a legbelső tanácsadó köréhez tartoztak. Tehát ő valószínűleg onnan jöhetett. És ő akkor rettenetesen megijed, ugyanis Tacitustól tudjuk, hogy elég sok ember utána hirtelen meghalt, miután az Amicus Caesaris címet elvesztette.
0: Most tehát ezt, az abból ellenség lett, a belső
1: igen,
0: barátból.
1: Magyarul a pixisből kiesni, az halálos veszély volt Pilátus számára, és ezt ő tudta.
0: Sokáig megdöbbentő módon Pilátus létezését is tagadták, És erre most már van közvetlen bizonyíték, hogy Pilátus létezett, ezt az ön előadásából tudom, hogy erre tárgyi bizonyíték van.
1: Abszolút, tárgyi bizonyíték van 1961 óta, amikor is olasz régészek Cézarea színházának a feltárásakor találtak egy olyan követ, egy feliratos követ, amelyen ott szerepelt Pilátusnak a neve, Pontius Pilátus, alatta a harmadik sorban az, hogy Praefectus Judei, és a negyedik sor az eléggé kikopott, de az első sorban szereplő Tiberium szó értelmezésével kapcsolatban is viták vannak, de egy dologban nincsen vita, az, hogy ez Pontius Pilátusnak az építési felirata. Aztán, hogy ez hol volt az építési felirat, Alföldi Géza professzor szerint ez egy világító torony oldalában lehetett, ez szinte mondanám, hogy mellékes. A lényeg az, hogy ez az építési felirat egyértelműen bizonyította, hogy Pontius Pilátus ott és akkor volt Júdea helytartója, amikor ezt az evangéliumok mondták.
0: Mit tudunk az utóéletéről? Elítélte Jézust megfeszítették, igen, és ő utána még 36-ig ott volt, de utána mi lett vele?
1: 36-ban őt Vitellius Szíria helytartója leváltja, ugyanis a szamaritánokat lemészárolta a Garizim hegyén, és visszaküldte Rómába a jelentéstételre. Viszont mikor ő megérkezik 36 tavaszán Rómába, akkor hal meg Tiberius. Tehát minden bizonnyal nem került sor erre a kihallgatásra, és amúgy sem valószínű, hogy annyira Tiberiust ez a dolog érdekelte volna, és az utódját, akit úgy neveztek, hogy Caligula, na azt aztán végképp nem. Tehát, hogy egy római helytartó lemészárolt néhány száz szamaritánust a Garizim hegy oldalában, ez különösebben Caligulát szerintem nem izgatta. Tehát nem tudunk arról, hogy mi történt vele. Én írtam egy cikket még jó régen a kopenhágai Klasszika et Medievalia folyóiratban, ahol a Pilátusnak a legendás sorsát próbáltam nyomon követni, egyébként pont az Ecole Biblique-ben végeztem ehhez kutatást Jeruzsálemben, ez egy fantasztikus könyvtár, ott minden megvan, és ami köztudott, és ami talán a hallgatókat is érdekli, hogy itt ketté válik a keresztény hagyomány, mert a nyugati katolikus hagyomány szerint Pilátus öngyilkos lett, a lelkiismeretére nehezedő súly miatt, mármint hogy Jézust ő halálra ítélte. Érdekes módon a keleti hagyomány viszont, amiben a koptok, ortodoxok, örmények tartoznak nagyjából, ez pedig azt mondja, hogy megtért, üdvözült és szenté lett feleségével együtt, akiről a János evangélium tesz említést.
0: Én is olvastam ilyet, és hogy egészen sokáig, akkor a középkorig ünnepnapja is volt.
1: Így van, azt hiszem júniusban volt a Szent Pilátusnak az ünnepe.

0: Kajafás. Ő is ott van, vaskosan ott szerepel, mint főpap. Ő ki volt?
1: Ahogy mondta, Kajafás főpap volt Jézus idejében, és hát ő az, aki gyakorlatilag kitalálja az egész koncepciós pert Jézus mögé, Jézus elítéltetésére, és ő az, aki átadja őt konkrétan Pilátusnak ezzel a vádirattal, hogy ő királlyá tette magát. A főpap minden esetben a Sanhedrinnek az elnöke, egyben a nászi. Ők tudták, hogy Pilátusnak nem lehet zsidó vallási kérdésben átadni Jézust, vagy ezzel vádolva, ugyanis a zsidóknak az egész birodalomban vallási autonómiája volt. Tehát azt, hogy ők mit tanítanak, meg mit vallanak, meg hirdetnek a saját istentiszteleteiken, ez a rómaiakat abszolút nem érdekelte. Nekik autonómiájuk volt. Egyébként ez látszik, amikor Pál apostolt viszik Korintoszban Gallió helytartó elé, akkor elutasítja, azt mondván, hogy az, hogy a ti törvényetekben mi van, az a ti dolgotok. Ha köztörvényes bűnt követett el, akkor meghallgatlak benneteket. Tehát Jézust egy olyan nagyhatású váddal kellett átadni Pilátusnak, ami konkrétan császár személyének a megsértése, felségsértés volt, mert hogy el kellett érniük azt, hogy őt kivégezzék. És ez minden bizonnyal az Isten fia cím használatával állhat összefüggésben, mert a római császároknak ez benne volt Augustustól kezdve a hivatalos címében, hogy ők a Divi Filiusok, vagyis a megistenült Cézárnak a fia volt Augustus, Tiberius pedig a megistenült Augustusnak volt a fia, Divi Augusti Filius, és ezt ha görögre fordítjuk, ez úgy hangzik, hogy Isten fia. Tehát amikor a Sanhedrin azt mondja Jézusról, hogy ő Isten fiának tette magát, akkor ez bizony azt jelenti, hogy ő a császárnak a címét bitorolta, és több bibliatudós is azt vallja, hogy a Márk evangéliumának az incipitje, ami úgy kezdődik, hogy ez Jézus Krisztusnak, az Isten fiának az evangéliuma, ez direkt provokáció volt a római állammal szemben.
0: Honnan tudjuk, hogy Kajafás valóban létezett?
1: Honnan rá tudjuk, is van tárgyi 1990-ben Vasilios Tsaferis nevű izraeli régész sétálgatott Jeruzsálem mellett, és egyszer csak beszakadt alatta a föld. Ez ott elég gyakori dolog, és ott találta magát egy sziklába vágott sírboltban, amit az idő eltemetett, vagy a bejáratát eltemette, és az érdekesség az volt, hogy ott talált, nem tudom, egy fél tucat úgynevezett csontládikát, vagy osszáriumot, amelynek az egyiknek az oldalára valaki bekarcolta, hogy ez Kajafás József csontládikája. Egyébként egy gyönyörűen díszített, most nem tudjuk a hallgatónak megmutatni.
0: Én láttam a képet, professzor úr megmutatta, egy ilyen rozettás, forgórózsás, gyönyörű.
1: Igen. Általában falagot. Ezeket a sírládikákat rendkívül egyszerűen ilyen simára csiszolt mészkőből készítették. Ha valaki díszítést rakott rá, mégpedig ilyen gazdag díszítést, azt jelentett, hogy gazdag ember volt. Vagy fontos ember volt. Körülbelül 1000 ilyen ládikát találtak már Jeruzsálem környékén a régészek, és ennek körülbelül negyedén van bármilyen felirat. Érdekes módon csak egy szöggel karcolták rá, és a szöget meg is találták ott a sírboltban a régészek, azt, hogy Kajafás József. Egy 60 év körüli embernek a csontváza került elő egyébként ebből a sírládikából, mert a sír maga az bolygatatlan volt.
0: Tehát lehet, hogy Jézus miatt karcolták rá, hogy megjegyezzék, hogy itt van az, igen, aki valaha elítélte?
1: Ezt simán gondolhatjuk, de nem tudjuk bizonyítani. A másik, ugyancsak Kajafással kapcsolatos, nagyon izgalmas lelet, ez 2011-ben találta Boaz Dissu, barátom, aki a Ramat Gani Egyetem régésze, Galileában került elő, és az az érdekes, hogy ez Kajafásnak az unokájáé volt, akit úgy hívtak, hogy Miriam. Bét Imriben lakott Miriam, és kiderült belőle, hogy a Kajafás a Moázia papi rendhez tartozott. Beszéltünk már a papi rendekről a názáreti felirat kapcsán,
0: igen,
1: meg a Keresztelő János kapcsán, ugye az ő apja a Zakariás volt. Tehát Moázia rendjébe tartozott, és most jön a poén az egészben, hogy kiderült, hogy Kajafásnak a fiát, azt úgy hívták, hogy Jézus. Jésua. És ez a Miriam, ez a Jésuának volt a lánya. Tehát ilyen módon volt Kajafás unokája. Ez egészen megdöbbentő, persze nem tudom megmondani, hogy Jézus pere után születette ez a Jézus nevű fia, mert ha igen, akkor ez elég pikáns történet. Persze a Jésua az nem egy ritka név,
0: az
1: azért a korabeli.
0: Volt akkor.
1: De azért mégiscsak a leghíresebb Jésua, azt tudjuk, hogy ki volt, akit 32-ben pont Kajafás ítéltetett el. Vagy pedig hát, ha előtte született, akkor ennek nincs relevanciája.
0: Melyek a legfontosabb kutatások ma? Most merre kutatnak a régészek, és az evangéliumokkal, meg a bibliai szereplőkkel kapcsolatban kik kutatnak, hol kutatnak? Az első adásból kihagytuk a nagyon fontos zsidó régészeti iskolát is, hiszen az is van, nem csak az angol meg a francia keresztény, hanem az izraeli is.
1: Azt mondanám, hogy úgy kifejezetten az izraeli régészetnek nem volt soha fő célja az, hogy keresztény emlékhelyeket tárjanak fel. Hogyha esetleg beleakadtak egy-egy kutatás során, akkor azt természetesen tisztességgel publikálták. Voltak is szakértőik, David Flusser, Ovadia Asher például, akik kifejezetten keresztény régészettel foglalkoztak. Most, ha arra tetszik rákérdezni szerkesztő asszony, hogy mi volt talán az utóbbi évtizednek a legfontosabb lelete, akkor azt emelném ki, hogy Magdalában, ez egy nagyon fontos kikötőváros volt a Genezareti tó mellett, vagy Kineret tó, vagy Tiberiás tónak is szokták nevezni. Ott már 2009 után 2 első századi zsinagógát találtak. Ez óriási nagy dolog, ugyanis első századi zsinagóga, tehát Jézus korabeli zsinagóga, az mindössze talán 3 vagy 5 volt ismert korábban, és most Magdalában, ami közvetlenül köthető az evangéliumhoz, hiszen Magdalai Mária, Mária Magdolna, ahogy mi szoktuk mondani, ő onnan származik, és Jézus többször jár Magdalában, megtalálnak 2 első századi zsinagógát, szóval egészen elképesztő. Az izraeli kormány mindenféle ígéreteket tett, hogy majd helyreállítják, meg turisztikai központ lesz, nem tudom, hogy ez hogy áll. A másik csak nagyon gyorsan, hogy a megidói börtönnek az udvarán teljesen véletlenül megtalálták a ma ismert legkorábbi templomnak a nyomait. Ez is úgy a 2000-es éveknek az első évtizedében történt, a 3. század közepéről, tehát a keresztény üldözéseknek a csúcskorszaka, akkor ott építettek egy keresztény templomot.
0: Professzor úrnak vannak könyvei is a témában, aki szeretne utána olvasni bővebben. Kérem, hogy soroljon fel néhány kötetét.
1: Ami talán így a hallgatók számára a szélesebb körben érdeklődésre tarthat számot, az talán az Ézsau 3 könycsepje című kötetem, ami a zsidó háborúk történetét dolgozza fel, ez a Balassi kiadónál jelent meg 2 évvel ezelőtt. Ami kifejezetten új szövetségi, az a Pilátus könyvem, de ez már nem kapható, ezt legfeljebb könyvtárban tudják elérni. És Tertullianus nevű egyházi szerzőről írtam a legutolsó könyvemet, ami ilyen keresztény témájú, ajánlom mindenkinek a szíves figyelmébe.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Kedves hallgatóink, a Kerengőben professzor dr. Grül Tibor ókortörténész, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora volt a vendégünk. A technikus Bójás János, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Búcsúzik a szerkesztő Pozsgai Nóra.

0: megismételtük a kerengő délutáni adását. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át, ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. A Világegyház következik.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Bécsben teszünk egy kis sétát Varga János atyával, a Pázmáneum rektorával, aki nem is tudom hány éve, vagy most már Bécsben, kedves János atya.
3: Ez most májusban lesz, éppen május 12-én 16 éve.
2: 16 év, hát akkor az már egy fél emberöltő. Mennyire vagy bécsi?
3: Semmennyire. Tehát, mint magyar ember vagyok jelen Bécsben, nevezetek egy magyar intézményt, és időnként kell persze német közegben megfordulnom, vagy német nyelvű misét mondani, és akkor próbálom felfrissíteni a németemet, tehát én egész nap gyakorlatilag magyar ügyekkel és magyarul foglalkozom, de hát azért itt Bécsben élek, és látom azt egyrészt, hogy van szépsége Bécsnek, másrészt pedig, hogy úton útfélen lehet magyar emlékekbe ütközni, illetve magyar emlékeket találni, és természetesen magyar szót hallani rögtön, ahogy az ember elindul, vagy egy étterembe, vagy egy boltba, ott magyar... Jó estét kívánok! Na hát... Itt is
2: ránk köszöntek épp az utcán. Szóval Bécset szereted, egy nagyon élhető város, és nagyon sok szállal kötődik a mi történelmünkhöz. Vannak benne olyan szálak, amelyek jobb lett volna, ha nem lennének, és vannak olyanok, amelyeknek nagyon sokat köszönhetünk, azt hiszem.
3: Így van, és ez a kettősség tulajdonképpen úgy tapasztalható itt, és hogy sokan nem szívesen vállalják itt a magyarságukat. Tehát van olyan, aki magyar szót hall, akkor elhallgat, vagy elkezd németül beszélni, mert hogy az olyan snasz. Én tudok örülni a magyaroknak, de azért mégis van, tehát tapasztalható egy kettősség. Tehát vannak, akik még a monarhiás időkbeli stílusban kedvelik a magyarokat, és van egy jó viszony. Van azért egy érdekes hozzáállás, nem csak a magyarokhoz, hanem a szlovákokhoz, lengyelekhez, és mindenkihez, aki itt vendégmunkás. Tehát egy erős kettősség megfigyelhető.
2: Nagyon-nagyon szép, elegáns környéken van a Pázmáneum. Ez egy véletlen dolog, tulajdonképpen az amerikai követség szomszédságában van, részben társbérletben is vagytok, mert béreli egy részét az amerikai követség a Pázmáneumnak. Másrészt hát olyan elegáns palották. Lejöttünk egy gyönyörű, szép szecessziós lépcsőn, és már is itt van a
3: Liechtenstein
2: palota. Tegnap körbejártuk, hát valami tüneményes hely.
3: Igen, és ez a Strudelhofstiege is sokaknak egy kedves, romantikus hely, gyönyörű, szép szökőkúttal az alján.
2: Nagy biciklista vagy, mindenhol ott vannak a bicikliutak, és nagyon biztonságosak, tehát van mit tanulni tőlük ilyen szempontból.
3: Igen, én sokat járok kerékpárral itt Bécsben is, és valóban biztonságos széles kerékpárutak vannak, ugyanakkor itt Bécsben is már kétszer-háromszor mondjuk úgy a lélek jelenlétemben múlt, hogy nem ütöttek el, vagy nem gázoltak. Tehát itt is az autósok elég tempósan és türelmetlenül mennek, de jobban lehet biciklivel közlekedni, mint autóval, vagy tömegközlekedéssel.
2: Hát igen.
3: Na most visszatérve a palotákra, tehát valóban a szomszéd épület, az nem is annyira az amerikai nagykövetség, most az, de az eredetileg az Osztrák-Magyar Monarchiának a konzul akadémiája volt, és mint ilyen, a főbejárat fölött ott van az osztrák-magyar címer.
2: Nem vettem észre.
3: Igen, amit sokan le is akarnak fényképezni, de akkor az őrök nagyon erőteljesen közbeavatkoznak, mert hát nem szeretik ugye a diplomáciai épületet, hogyha fotózzák. Én mondtam, hogy írják ki akkor, hogy ne fotózzanak a turisták vagy az érdeklődők. Azt mondták, hogy nem tilthatják meg. Tehát itt is megjelenik ez a fajta kettőség, hogy nem tilthatják meg, de ugyanakkor valaki ott a telefonjával készít egy fényképet, akkor kitöröltetik vele a telefonból, és hát le is akarták az amerikaiak állítólag a háború után, amikor ezt az épületet megkapták, le akarták verni ezt a címert, de a műemlékvédelem megmentette, és ők hát fölé helyezték a United Colors-t, ugye az ő nemzeti zászlójukat, és az van mindig kivilágítva, és ez a címer pedig hát ott szerényen alatta látható, de mégis megint egy olyan magyar emlék itt Bécsben, ami hát nagyon, nagyon hangsúlyos, rajta a magyar korona, és hát ahogy azt abban az időben ábrázolták.
2: Hogyha elindulunk tőletek, mi az az útvonal, amit beszeretnénk járni?
3: Igen, általában a főúton, a Véringer Strasszén szoktunk bemenni a városba, az két elég unalmas, hosszú megállót jelent, persze lehet villamossal is menni, és ott van rögtön jobbra a Votivkirche, a fogadalmi templom, aminek szintén nagyon erős magyar kötődése van.
2: Egy neogót templom, valami hatalmas.
3: Igen, egy hatalmas neogót templom, tán 99 méter magas a tornya, és fogadalmi ajándékként építették, 1856-tól 79-ig épült, mert hogy 1853-ban volt egy merénylett Ferenc József ellen.
2: Itt a magyar vonatkozás?
3: Igen, itt is a magyar vonatkozás, hogy Libényi János hát egy késsel meg akarta nyakon akarta
2: szúrni. Valami szabóinas volt, ugye?
3: Igen, egy szabóinas volt. Nyakon akarta szúrni a császár, de valahogy a keményített galléron lesúszott a kés, és hát rögtön elkapták, és hát csúnya véget érte.
2: Eszembe jut az ausztrál magyar, aki a piétát megcsapkodt a kalapáccsal, tehát nem jó, hogyha ilyenekről is híresek vagyunk.
3: Hát sajnos nem, ugye, de hát volt megfelelő, vagy nem ok nélküli harag is annak idején a császárral, illetve a Habsburg udvarral szemben a magyarokban. Lényeg az, hogy ez így történt, és akkor Miksa császár eldöntötte, hogy hát akkor még trónörökös, ugye aztán Mexikóba került ő, és ő döntötte el azt, hogy legyen egy fogadalmi templom, a nemzetek temploma, és ott hát ez minden nemzet adjon hozzá természetesen pénzt is, de a templomban magában a monarchia országainak, nemzeteinek a szentjei vannak ábrázolva, tehát Szent István, Szent László, Szent Erzsébetünk ott megjelenik, és hát így készült el ez a templom. Nagyon sokszor van zárva, tehát elég rövid időkre van nyitva, ezért nagyon sokszor, ha megyek csoporttal vagy vendégekkel, akkor hát elmegyünk mellette, épp csak megnézzük és megcsodáljuk.
2: De vasárnap biztos délelőtt van mise, ott tehát be lehet jutni.
3: Természetesen vannak misék, és mivel ez régen úgy hívták, hogy népek temploma, most is úgy nevezik, hogy a népek temploma, tehát például van egy olyan mise, ami 6-8 nyelven megy, és néha nekem kellett mondani, és akkor hát be volt osztva, hogy az elejét olaszul, aztán franciául, spanyolul, angolul, németül, így úgy mindenből egy kicsit, és hát ez persze nem biztos, hogy a többségnek jó, de ez egy ilyen hagyomány, hogy ez egy ilyen soknyelvű mise. Tehát ez a votív a fogadalmi templom, vagy a votív kirche. És utána, hogyha átmegyünk a ringen, és elindulunk a főutcán, a Herrengasszén, akkor ott is gyönyörű paloták fogadnak bennünket, és ott van a közelben az Eszterházi pince, akkor ott van a Harach Palé, tehát ismerős nevek, ismerős címerek tűnnek föl mindenütt. Jobbra a Bangasszén, a magyar nagykövetség található, de alapvetően nem erre szoktunk menni, hanem elindulunk a Graben felé, ami még a római kori Bécsnek az architektúráját idézi, mert hogy ott volt a városfal, és mellett egy árok, ugye a Graben, az volt egy védelmi vonal, és ennek az ívét követi mai napig ez az utca, vagy ez a hely, ami aztán a 12. században, amikor Bécset bővítették, akkor töltöttek fel. És ott található egy Szentháromság oszlop, amit annak idején 1670 körül a nagy pestis járvány idején Lipót császár, első Lipót megfogadta, hogy akkor ha véget ér a járvány, és legyőzi a hit a pestist, akkor egy Szentháromság oszlopot fog oda építetni. Ez aztán 1693-ban történt meg, először fából készült ez a Szentháromság oszlop ideiglenesen, és később aztán 8 év után kezdték el építeni homokkőből, és 1693 Szentháromság vasárnapján avatták föl. Több művész dolgozott rajta, de leghíresebb a Johann Bernhard Fischer von Erlach nevű korabeli sztárépítész, hogyha szabad így mondani. És az oszlopon Ausztria, Magyarország és Csehország címere látható, ez a nagyon érdekes. Három oldala van, vagy ilyen háromszög alakú maga ez az oszlop, és akkor ugye mind a három, tehát az atya teremtő atyaistennek, a megváltó fiúistennek, a megszentelő szentlélekistennek, és a fiúisten alatt van a magyar címer, és hát ezt is a magyar csoportok, zarándokok hát szívesen keresik föl, vagy éppen váratlanul rácsodálkoznak, akik nem is keresik, hogy ott egy magyar címer. A Grábenen a Szentháromság szobortól nem messze, a Breiner Strasse elején volt, sajnos múlt időben kell mondani, a nagyon híres Ilona Stüberl, a magyar étterem, ami hát tényleg legendás volt, egy pici kis helység, de hatalmas szívvel és lelkesedéssel vitte ezt az éttermet a tulajdonos, aki a fogadott szüleiről nevezte, illetve hát Ilonáról, akik örökbe fogadták őt, Fodor Máriát, és így ez az Ilona Stüberl hát több mint 50 évig működött ott, és sajnos éppen tavaly novemberben megszűnt. Zárt be és megszűnt, igen. Ez egy nagy hiányt jelent, emellett van még Bécsben egy magyar étterem, Piroska étterem, SCH-val írva, ugye, és van egy Beethoven étterem, ahol azt mondják, hogy magyaros konyha van, hát én azt még nem próbáltam.
2: Valamikor volt egy Mátyás pince is itt.
3: Igen, az is volt, mert nevében meg is van még, csak nem magyaros konyhát visznek, vagy nem magyar a tulajdonos. Sőt, hát még volt a Pilvax is a Collegium Hungaricum oldalában, ahol egy időben hát inkább ilyen bisztrószerűen egyszerű magyar ételek, magyar borok, mindenféle volt. Aztán sajnos az is megszűnt már jó tizenvalahány éve. Tehát ezt azért érdemes megemlíteni, bár hát nyilván lassan már nyoma sem marad, majd elfoglalja valami ékszerüzlet, vagy divatbolt, vagy valami ilyesmi ott a belvárosban.
2: Vagy egy török kebabos.
3: Hát sajnos még az is lehetséges. Igen. És ha tovább megyünk a Grábenen, akkor ott találjuk a saroképületet, amely arról híres, a Palais Equitans, hogy a belső udvarát zsolnai kerámiák fedik, tehát egy gyönyörű belső udvara van a felső emelet legvégéig, ugye ezek a zsolnai kerámiákkal van díszítve. Természetesen ez nincs nyitva, tehát az ember akkor tud oda besurranni, hogyha éppen jön ki valaki, és annak megmondja, hogy hát csak szeretném megnézni itt a belső épületet, és nem vagyok sem rabló, sem terrorista, egyebek, most akkor vagy beengedik, vagy nem, de hát ezt is érdemes tudni. És hogyha ott tovább megyünk, akkor az Ingerstrasszén találjuk magunkat, ahol rögtön van egy nagyon érdekes dolog, mert ott van egy emléktáblája a Zsámboki Jánosnak, aki híres humanista volt, a 16. században élt, és itt Bécsben halt meg. És ezért az Ingerstrasszén van egy nagyon szép márvány emléktáblája. Ez sokaknak meglepetés, mert hát úgy van fölírva, hogy Johannes Sambucus, és stb. Tehát így kicsit rejt jelezve, de mégiscsak mi tudjuk, hogy ő a mi Zsámboki Jánosunk, aki humanista, orvos, doktor, bölcselő, történetíró, levélírás jeles képviselője, tehát tényleg egy korabeli polihisztor, néhány verse is fennmaradt, és érdemes tulajdonképpen egy picit foglalkozni vele is, illetve hát ha már az ember arra jár, akkor nem elmenni. Az
2: Besenye is itt kezdte a pályafutását.
3: Igen, Besenyeinek persze a másik irányba, tehát ez nehéz, hogy a várost hogy járja be az ember úgy, sokszor megvan szabva, hogy néhány óra alatt, hogy mindent lássunk, hát nem tudunk két különböző irányba indulni, tehát ha másik irányba indulunk, akkor a Weghuber Parknál van Besenyeinek egy szobra, ugye a testőrpalota mellett, és ott szoktunk megemlékezést tartani minden évben március 15-e táján, mert hogy más olyan hely, ahol március 15-i megemlékezést tudnánk tartani, igazából nincsen. És akkor ott van ugye a testőrpalota, a Trautson palota, ami hát tényleg gyönyörű, és a díszterme egész különleges, három emelet magas belülről, tehát egészen impozáns. és csak nagyon ritkán tudunk oda bejutni, de már sikerült oda például Hegedűs Bandival jótékonysági koncertet szervezni.
2: A zongorista Hegedűs.
3: A zongorista Hegedűs Bandival.
2: Aki nem Hegedűs, hanem zongorista.
3: Igen, igen, és odahozták a Stanway zongorát neki, és hát úgy szólt a terem, mint az álom, és fönt ugye magyar arisztokratáknak a képei végig, de hát ugye ez a ház már nem magyar, ezt 1964-ben eladta az akkori pártállami vezetés, mondván, hogy a Magyar Népköztársaságnak nincs szüksége arra, hogy egy ilyen arisztokrata palotával reprezentáljon Bécsben. Ja, ott volt a Collegium Hungaricum is abban az időben, tehát még a Klebersberg-féle alapítás a Bécsben ott indult el. És akkor ebben ez megszűnt, utána vették a Hollandstrasse-n azt a mostani épületet, ami hát egy modern ilyen kocka épület, kicsit ki lett szépítve egy ilyen nemzeti színű szallaggal. De a Trabzonpalota az tényleg egy csoda, és előtte a parkban ott van egy 56-os kicsike emlékmű, de tényleg azt kell, hogy kicsike, mert csak a talapzat, tehát olyan, mint egy talapzat, ami lehetne valami, de nincs rajta semmi, és hát rá van írva, hogy a hálás magyar nép, hogy az osztrák nép ugye ilyen áldozatkészen, segítőkészen befogadta a nagyszámban a magyar menekülteket, és így tovább. Tehát ott szokott lenni egy-egy megemlékezés az 56 kapcsán, de annyira tulajdonképpen jelentéktelen ez a kis emlékhely, hogy ott valójában nehéz megemlékezést tartani, de erről is érdemes megemlékezni. Tehát ha már mondjuk, akkor a Trabzonpalota, és ez ott a múzeum gürtel részen van, tehát a múzeum kvartjé felé, tehát mondom,

0: akkor a bécsi magyar katolikus közösség. Tehát, hogy annak több ilyen kezdeti évszámát, vagy alapítási évét jegyzik, de tulajdonképpen ami úgy hivatalosan a kezdete a bécsi magyar katolikus közösségnek az 1722, és akkor ahhoz képest 287 éves volt 2007-ben. És egy szép Erzsébet ábrázolás van ott, és egy idézet tőle, mindig mondtam nektek, hogy boldoggá kell tenni az embereket. Ez egy kétnyelvű emléktábla, tehát nagyon szép emlékei. Azért fájdalmas egy kicsit, mert már nem ott vannak a magyar misék. Tehát így,
1: hol vannak most a magyar misék?
0: Hát jelenleg most az Ámtábor plébánián vannak, ahol a bécsi magyar lelkész, mint osztrák plébános működik, illetve a Pázmánomban vannak, igen, magyar nyelvű misék. De ugyanakkor, amikor például az európai magyar papi találkozó volt itt Bécsben, az minden évben más nagyvárosban van, akkor oda elmentünk együtt az atyákkal, megnéztük, imádkoztunk ott együtt, tehát úgy be tudunk oda menni, vagy néha van, hogy egy-egy magyar azt kéri, hogy ott legyen a gyászmis, aki elhunyt például nem régen, aki ott a kórusban énekelt, és akkor ott tudjuk tartani a gyászmisét. És van egy másik nagy Szent Erzsébet templom, tehát egy nagy templom, ami Szent Erzsébet tiszteletére van szentelve, és tavaly például a nagykövet asszony kezdeményezésére ott tartottunk Szent Erzsébet misét novemberben, kétnyelvűen természetesen.
1: Széchenyi és más nagy magyarok élete ezer szállal kötődik Bécshez. Van-e Széchenyi emlék, talán Döblingen kívül?
0: Igen, alapvetően a belvárosban, tehát hogy nem is olyan messze a Grabentől, hogyha Hofburg felé kanyarodunk, a Michaeler kirche, illetve a Herrengasse elején, ott van Széchenyi szülőháza, és ott van egy szép kétnyelvű emléktábla, legnagyobb magyarnak, hogy ebben a házban született, és egyébként a Michaeler kirchében keresztelték, és ott a anyakönyvekben, tehát megtaláltuk a keresztelési anyakönyvben a bejegyzést az ő kereszteléséről. És tulajdonképpen minden évben, amióta én itt vagyok, talán a Covidot kivéve, a Covid időszakot kivéve, minden évben ott a szülőháznál volt megemlékezés szeptemberben a születésnapja kapcsán. És engem évek óta piszkált az, hogy a hívő ember végül is a halál a napján emlékezik meg a szeretteiről, akik már meghaltak, mert az az életük vége. És ez engem nagyon foglalkoztatott, tehát ez általában húsvét tájára esik, mert annak idején is ugye húsvét vasárnap hajnalban volt. Ráadásul olyan szörnyű körülmények, illetve annyi bizonytalanság veszi körül az ő halálának az eseményét, hogy emiatt ott Döblingben nem volt igazán megemlékezés. És valahogy idén tavaszra érett meg bennem az a gondolat, hogy menjünk oda és emlékezzünk meg. Április 8-a az a fényes héten volt, és akkor meghirdettem nagykövet asszony is mellé állt, és akkor ott fölmentünk az intézet, már nem elmegyógyintézet, ami annak idején volt a Görgen intézet, hanem most már egy állam, illetve egy fővárosi bíróságnak valamilyen intézménye van benne. De ott van az emléktábla, hogy valóban itt halt meg Széchenyi, illetve van egy szobor, amit...
1: Igen, egy kis parkban.
0: Igen, ott a kis parkban, és akkor ott tartottuk a megemlékezést, és koszorúztunk, és utána Michaeler kirchében volt egy szentmise, ugye érte, illetve a magyarságért, és azért azokért a szándékokért, amikért dolgozott és élt. Tehát én úgy gondoltam, hogy egy hívő emberről van szó, akkor az méltó, hogy hívő módon a halálonapján, vagy a körülem megemlékezzünk róla. Igen, és hát sajnos még aki itt Bécsben halt meg, Semmelweis Ignác, és azért az ő halála is elég drámai és tragikus, és neki állítottunk egy szobrot, illetve hát állítottak egy szobrot az AKH-nak a kertjében.
1: AKH, az micsoda?
0: Az Allgemeines Krankenhaus, tehát az általános nagy bécsi nagy állami kórház, annak a kertjében van egy Semmelweis szobor. Ez valamikor a Semmelweis évhez kapcsolódóan lett volna, de egy kicsit később, tehát kicsit megcsúszott, és akkor szem egy évvel később lett ez a szobor felállítva. De ott sincsenek igazán megemlékezések magyar részről sem. Az osztrákok végképp nem ambicionálják ezt, hogy ott bármiféle megemlékezés legyen. Hát elképzelhető, hogy egy kerek évforduló kapcsán ott megint lehet valami megemlékezés, meg jó, hogy ez a szobor

0: született, fölállításra került. Útunk május elején mindig az Irgalmasok kórházához vezet, ahol Mindszenty Herceg prímás úr meghalt, és ott került fölállításra Réger Tibornak a szobra. Ezt a szobrot aztán néhány évvel ezelőtt, éppen a Covid időszak alatt átépítették a kórház auláját, és akkor kikerült onnan ez a szobor, úgyhogy most a kertben, az udvarban van.
1: Köszönöm Varga János atyának, a Pázmáneum rektorának a bécsi városnézést, melynek során a Monarchia központjának magyar emlékeit tekintettük meg. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a Világegyház.

0: a Serafin Trió muzsikát. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. A mai napon ünnepli születésnapját Würtz Klára zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneakadémia tanára, az Utrechti Zeneművészeti Főiskola docense. Szóló lemezei és Baráti Kristóffal készült szonáta felvételei világszerte elismerést arattak. Würtz Klára előadásában először hallgassák meg Mozart 331-es jegyzékszámú numero 11-es ádúr szonátáját.

Mozart 331-es jegyzékszámú A-dur szonátáját hallották Würtz Klára előadásában. A hangoló második felében következel Liszt Ferenc Manók tánca, valamint a szerelmi álmok. Zongorán előadja a születésnapját ünneplő Würtz Klára.

születésnapját van ünneplő Würcz Klára felvételeiből válogatott a szerkesztő Varga Rabona. Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Urbán Péter, Csák Éva, technikai munkatárs, Varga Ramona, zenei szerkesztő, valamint Harcsik Róbert és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Urbán Péter nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

0 óra 5 perc, benső végtelen. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Gyakran halljuk, hogy az igazi imádságot nem lehet akarni, nem lehet megparancsolni, hanem áradó forrásként kell feltörnie az ember bensejéből. Ha pedig nem így indít imádságra a szívünk, akkor inkább ne is kezdjünk hozzá, mert különben hamissá és természetellenessé válik. Első hallásra ez igen meggyőzően hangzik, de ha valaki mélyebben ismeri az embert és a hívő lélek világát, az azzal a gyanúperrel él, hogy soha nem imádkozott igazán komolyan, aki így beszél. Bizonyos, hogy létezik a bensőből felfakadó spontán imádság. Például, ha valakit nagy öröm ér, önkéntelenül is felkiált, köszönöm Istenem. Vagy nagy szorongatásban az ember ahhoz fordul, akitől alapvetően jót vár, s akinek van is hatalma segíteni. Néha oly elevenen érezzük Isten jelenlétét, hogy önkéntelenül megszólítjuk őt. Vagy egy végzetszerű eseményben annyira átérezzük az ő szent hatalmát, hogy egészen elcsendesedünk. Mindez megtörténhet, de senki nem állítja, hogy ennek így kell történnie. A sors élménye sötét falként is odaállhat Isten és ember közé. Isten szent közelségének élménye tökéletesen eltűnhet, mintha az ember soha nem érezte volna. Az öröm eredményezheti azt, hogy nem is gondolunk az Úrra. A szenvedés pedig teljesen elszíntelenítheti bensőnket. A szükség megtanít imádkozni. Ezek a szavak csak félig igazak. Éppennyire igaz az is, hogy a szenvedésben megfeledkezünk az imádságról. Úgy tűnik, hogy a belső késztetésből fakadó imádság majdnem hogy a kivételes esetet jelenti. Ha valaki a lelki életét csak erre akarná építeni, valószínűleg hamarosan egyáltalán nem imádkozna. Az ilyen ember mindent élményre és benyomásokra épít, a rendet, a fegyelmet és a munkát mellőzi. Az ilyen élet ki van szolgáltatva a véletlennek, élvezetvágyó, önkényes, a fantasztikum világába merülő, eltűnik belőle a komolyság és a bizalom. Ugyanezt történik az imádsággal, ha csak a belső ihletésre hagyatkozik. Ha Istenhez való kapcsolatunk becsületes, hamarosan felismerjük, hogy az imádság nem csak a bensőnk kifejezése, mely szinte magától érvényesül, hanem elsősorban szolgálat, hűség, engedelmesség. Erre kell törekednünk, és ezt kell gyakorolnunk is. Ez mindenekelőtt abból áll, hogy az imádságot meghatározott időpontokhoz rendeljük. Reggel a napi munka megkezdése elé, és este mielőtt nyugovóra térnénk. Ezen túlmenően mindenki maga döntse el, mi a jó, milyenek a lehetőségek az adott helyzetben. Mi felel meg a környezet szokásainak, étkezés előtti és utáni ima, az úrangyala a déli harangszó felcsendülésekor, rövid összeszedettség munka előtt, néhány csendes perc a templomban, mely előtt utunk elvezet. Ehhez a gyakorlathoz hozzátartozik a helyes külső és belső tartás, különösen a belső. Összeszedettség az imádság kezdetén, önfegyelem annak folyamán. Az is hozzátartozik, hogy megfelelő szavakat, szövegeket válasszunk ki. Megtanuljunk régi kipróbált imaformákat, mint például a rózsafüzér elmélkedése vagy más hasonlók. Mindenre nem lehet általánosan érvényes szabályt adni. Minden esetre becsülettel, lelkiismeretesen alkossa meg mindenki a maga imádságos rendjét. Kevés olyan dolog van, amelyben jobban becsaphatnánk önmagunkat, mint éppen az ima kérdésében. Általában az ember nem imádkozik szívesen. Könnyen ébred benne unalom, szórakozottság, ellenszenv, sőt, ellenséges lelkület. Ilyenkor minden más dolog vonzóbbnak és fontosabbnak tűnik. Azt mondjuk, nincs időnk, sürgős elintéznivalónk van, de mihelyt elhagytuk az imát, a legfeleslegesebb dolgokat vagyunk képesek csinálni. Fel kell hagynunk azzal, hogy Istent és magunkat becsapjuk. Jobb, ha egészen nyíltan megmondjuk, nem akarok imádkozni, semmint, hogy ilyen ravaszkodással éljünk. Sokkal jobb, ha nem rejtőzünk önigazolások mögé, mint például túl fáradt vagyok, hanem kereken kijelentjük, nincs kedvem. Ez nem hangzik valami szépen és felszínre hozza nyomorúságunkat, de ez az igazság, amelyből sokkal könnyebb az előremutató utat megtalálni, mint az elkendőzgetésből. Egyébként pedig tudnunk kell, hogy itt komoly dologról van szó.
Nem lehetünk gyengék. Azt is meg kell tennünk, ami kötelesség és szükségszerűség, és ha nehezünkre esik, akkor is meg kell követelnünk magunktól. Imádság nélkül a hit homályos lesz, a lelki élet elsatnyul. Amint nem élhetünk lélegzés nélkül, úgy nem lehetünk húzamosan keresztények imádság nélkül. De valójában így van ez? Valóban ilyen fontos az imádság, vagy csak a csendes, gyakorlati érzéket nélkülöző, gyenge egyéniségek ügye, azok ki, akik nem élnek igazán az élet sodrában? Sőt, talán bizonyos tapasztalatok alapján azt kell mondanunk, hogy az imádkozó emberek világa néha nyomasztó, természetellenes, olyannyira, hogy egy életre való emberben ellenérzést kelt. Hogy mi igaz ezekből a vádakból, arról később még beszélni fogunk. Itt arról az alapvető kérdésről van szó, hogy az imádság feltétlenül szükséges-e a keresztény élethez. De már előbbről is feltehetnénk a kérdést. Vajon nem szükséges-e egyszerűen az egészséges élethez az ima? És vannak nagyon tekintélyes vélemények, melyek szerint komoly veszély fenyegeti az embert, ha nincs jelen az életében valamilyen módon az imádság. Kimutatták, hogy az az ember, aki csak külsőségesen él, egyik benyomástól a másikig sodródik, beszél, törekszik valamire, dolgozik, harcol, s végül felőrlődik a görcsös erőfeszítésben. Hogy mindez meg ne történjék, ezért az életet egy, az előbbivel ellentétes irányból kell megközelíteni. Az embernek a gyökereknél kell megújulnia, erőt gyűjteni, lendületet venni.

0: 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
1: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Egy héttel ezelőtt hétfőn zajlott a magyar érettségi, ahogyan minden évben eddig, most is ebben a mai műsorban az idei középszintű érettséginek a feladatáról szeretnék önöknek beszélni. Arany János a Tölgyek alatt című versét kapták az érettségizők az idén feladatul, mégpedig a következő szempontrendszer szerint. Értelmezze Arany János költeményét, dolgozatában mutassa be a címadott tölgymotívum versbéli olvasatait. Elemzésében térjen ki a vers poétikai eszközeinek, különös tekintettel az ellentéteknek a jelentés formáló szerepét.

Zöld lombközein áttörve az égbolt, s a rétmezein vegyül árny és fényfolt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem, mint mikor a tölgy sudarát megmásztam, hol seregély költ, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszítünk nyársal. Jó tűz lobogott, zizeg a kis bogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy ugrás. A tölgyek alatt örömest valék én, bár a madarat hagytam utóbb békén. Gyermeki önzőkorom ifjú ábránt veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre jártam, szülőhonomat csak is ott találtam. S hol tengve tunyán hajt, s nem virul a tölgy, volt bár Kánaán, nem lett honom a föld. A tölgyek alatt még most is elülök, bűvkép csalogat, ábrándba merülök, hajókerekek zubogását hallom, hajrá gyerekek, a vízi malom. A tölgyek alatt ím meglep az alkony, hűsebb fuvalat zörög át a parkon, felhők szemerebben, hazasietek, jobb ott melegebben, ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kelletik adni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár tölgy lenne a fejfám. A feladat kiírása szerint az egyik szempont volt a tölgy motívumnak a versbéli olvasata. Tudjuk, hogy Arany János ezt a versét 1877-ben írta az őszikék korszakában, és egy létösszegző, önéletrajzi elemeket is tartalmazó elégiáról van szó. Az elégiában a vágyott világ és a valóság, ami egymásnak feszül, az elégikus hangnemben, a szomorúságban benne van a beletörődésnek a fájdalma, és az elfogadásnak adott esetben a bölcsessége is. A költeménynek a központi motívuma a tölgy, a gyerekkori otthonosság érzését sugallja. A versben azt olvassuk, a tölgyek alatt oly otthonos itten. A fák a gyermekkortól, a szülőföldtől elszakadva, a régi elfeledett idillt varázsolják vissza a líraién számára. Az első versszakban a versbeszélő a pihenést, a csendet, a természeti környezetet, a fény árnyék játékát kapcsolja a tölgyekhez. Aztán megnevezi azt az alapélményt, amely a tölgyekhez kapcsolja őt, ez pedig nem más, mint az otthonosság. Ez az érzés, ami a lírai énben megnyit valamit, és elindul egy emlékezés folyamat. Az egész vers tulajdonképpen innentől kezdve a jelenből indulva a múlt képein, emlékein keresztül érkeznek vissza aztán a jelenbe, ami már a jövőt is megfogalmazza. Így tehát az egész vers tekinthető úgy is, mint egy visszatekintés az életére, ezért is mondhatjuk, hogy ez is egy létösszegző vers. A gyerekkorról mi jut eszébe a líraiénnek? Az a tölgyfára mászó, madarászó, önfelett kisfiú, aki adott esetben csínytevésre is kapható volt, hiszen a madárfiakat kifeszítünk nyárssal. Aztán a gyerekből férfivá serdült fiatal férfinek a képét látjuk, akit kiragadnak, elszólítanak a tölgyek árnyékából az ábrándjai, és innentől kezdve a fiatal korában bejárt helyeket látjuk, melyeken, hogyha tölgyekkel találkozott, mindig megtalálta az otthonosság érzését. És így érkezünk vissza a versben a jelenhez, a tölgyek alatt ülő lírai énhez,
amikor

0: elábrándozik a dunai hajók zajában, a gyermekkori emléke idéződik fel, és az utolsó előtti verszakban a versbeszélő a hűvös alkony természeti jelenségét kapcsolja a tölgyhöz, mert a fák az öregkorhoz és a betegséghez kapcsolódnak. A záró strófában a tölgyek már a halállal való összefüggésben jelennek meg, hiszen a líraién tölgyfák és tölgyfejfa alatt szeretne nyugodni. A versnek tehát nagyon szép íve rajzolódik ki, de feladat volt az is, hogy az ellentétekre pillancson rá az érettségiző diák. Ezek az ellentétek szintén nagyon szépen végigkövethetők a versben. Egyrészt a már említett otthonosság élménye szemben a város zajával, aztán a jelen és a múltnak az ellentéte, a gyermek, aki boldog önfelett, szemben a felnőttnek a gondjaival, a vénséggel, a betegséggel, a tölgyek, amelyek az otthonérzést jelentik, szemben a tölgy nélküliség állapotával, ami az elidegenedettség tapasztalatát hívja elő. De ugyanígy szembeállítható a versben bűvképként, azaz illúzióként megjelenő gyermekkori kalandozások, gondolatok, azzal a valósággal, amely a jelennek az észlelését jelentik a versben. Az egész versnek az ellentétezésében különösen fontos motívum a nappal és az éjszaka ellentéte, hiszen a vers a nappali fényekkel kezdődik, és az alkonnyal ér véget, amikor a nap melegét a hűvös fuvallatok váltják. Így tehát a vers végére a legnagyobb ellentét az élet és a halál között feszül. A líraién beszédmódjáról mit is lehet elmondani? Vallomásos hangon beszél a vers lírai énje, egyes szám első és többes szám első személy váltakozik benne. Az első versszakban még tárgyilagosan beszél a Margit-szigeti tölgyfák alatt pihenésről, a gyerekkorhoz érve elragadtatott felkiáltást, oly otthonos itten, íme gyermek lettem. Aztán egy látomásos beszédmód következik, amikor visszaemlékszik a gyerekkorra, az ifjúkor beszédmódjára pedig az emlékidézésnek a jelen idejűvé tétele következik. Amikor az otthonosság élményről beszél, akkor az emelkedettséget érezzük a szövegben. Amikor elméláz, akkor ezt a meditatív hangot vesszük észre a versben. És az utolsó versszakokban a lírai én elégikus hangon szólal meg, és ott három pont is jelöli azt, amiről nem tud beszélni. Haza sietek, jobb ott melegebben, ki vén, ki beteg. A zárásban azonban újra határozott lesz a líraién hangja, végakaratot fejez ki, a tölgyek alatt vágynám lenyugodni, egyszerűen bár tölgy lenne a fejfám. Arany János a Tölgyek alatt című verse azt gondolom, hogy nem okozott különösebb nehézséget az érettségiző diákoknak. Köszönöm, hogy meghallgattak. További szép estét kívánok önöknek.
1: Mihály Anikót hallották.

0: Hubay Jenő Mozaik sorozatából a Fák alatt tételt Szecsődi Ferenc és Kassa István szólaltotta meg. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc, Hangárium. A szerkesztő Csút Judit.
2: Zenei félóránkban a Koncerto Budapest évadzáró koncertjét ajánljuk figyelmükbe, melynek vendégművésze Anna Vinnyickaja orosz zongora művész lesz. Az est május 28-án várja az érdeklődőket a Zeneakadémia nagytermében. Vezényel Keller András, az együttes Kossuth Díjas főzene igazgatója. A koncertó mostani évadának egészét végigkísérő Johann Sebastian Bach muzsikája indítja a szezonzáró hangversenyt is, művei ezúttal Arnold Schönberg modern és nagyzenekari átiratában szólalnak meg. A két korál előjáték a 18 darabot tartalmazó nagy lipcsei gyűjteményből való, mely közül a második különösen alkalomhoz illő lesz, Pünkösd előző vasárnapi ünnepének örömteli vízhangjaként. Schönberg az általa hangszerelt művek belső szerkezetét és szólamvezetését világosabbá téve mutatja meg a polifónia eremekeinek gazdagságát. A műsor második szerzője Szergej Rachmaninov, akinek egészen fiatalon 1891-ben, mindössze 18 éves korában írt első zongora versenye hangzik el, amelyet jóval később, 1917-ben, még a forradalom miatt vállalt emigrációja előtt jelentősen átdolgozott, és ebben a kiérlelt formájában vált a koncerttermek gyakran játszott darabjává. A mű szólistája, az est vendégművésze, a Rachmaninov specialistaként is számon tartott világhírű orosz zongoraművésznő, a hazánkban is sokak által rajongva tisztelt Anna Vinnyickaja, a hamburgi Hochschule für Musik und Theater tanára lesz. A koncert befejezéseként az évad során szintén kiemelt figyelemben részesített Brahms szimfóniák közül szólal meg a negyedik, amely az utolsó is lett. Élete hátra lévő 12 évében a német mester már nem írt újabbat, mint egy jelezve, hogy ezzel a grandiózus összegző művével mindent sikerült elmondania, ami e műfajjal kapcsolatban benne élt. Frissen elkészült szimfóniájára utalva 1885 nyarán így vélekedett a komponista. Itt fekszik néhány közjáték, amelyet együttesen, általában szimfóniának neveznek. Minden esetre a maga Brahms által vezényelt Meiningeni bemutatón a mű már is hatalmas sikert aratott. Hogy miért, az a Koncerto Budapest évadzáró koncertjének közönsége számára is minden bizonnyal újra egyértelművé válik, május 28-án este a Zeneakadémia nagytermében. A Hangárium hátralévő részében ebből az utolsó Brahms szimfóniából hallhatnak részletet, maradjanak velünk!

0: Vitéz Laura felvétele szólt. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra. Megismételjük a házunk táján korábbi adását. A szerkesztő Szabó Csilla.
2: Micsoda népek vagyunk. Ez nem csak a nagy történelemből derül ki a számunkra, hanem a kis történetekből is, például a családunk történetéből, és sok más család történetéből, akik körbevesznek minket. És arra gondoltam, hogy milyen jó lenne tudni, hogy hogyan nyúljunk ehhez, hogyha kíváncsiak vagyunk a saját családunk történetére, meg arra, hogy akik körülöttünk éltek, hogyan határozták meg a környezetüket, a mi életünket, világunkat, akkor hova nyúlhatunk? És szerintem ebben Sali Noémi a leghivatottabb kutató lehet, hiszen nem csak azt tudja, hogy mik azok a hivatalos és talán ismert utak, ahogy mondjuk egy családnak a történetét vissza lehet évszámokkal, meg nevekkel fejteni, hanem azt is, hogy lehet ilyen történeteket belecsempészni egy ilyen szépen megrajzolt családfába. Biztos, hogy a te családfádat is nagyon szépen megrajzoltad, és abban is biztos vagyok, hogy már a rajzolás előtte nagyon sok történetet tudtál a családodról, mert te egy olyan típus vagy, és már kicsikorodtól olyan típus vagy, aki szereti kérdezgetni az időseket a történetekről, meg szereti megfejteni ezeket a érdekes történeteket. Hogy kezdődött ez az életedben?
3: Jó napot kívánok mindenkinek! Igen. Érdekeltek a családi sztorik, és az volt a szerencse, hogy otthon gyakran voltak olyan családi összejövetelek, amikor így a felnőttek elkezdtek mesélni egymás között, felidézni ilyen történeteket, vagy aztán a mi kedvünkért mesélni történeteket, amelyeknek a jelentőségét, vagy a horderejét akkor nyilván az ember 3-4-5 évesen egyáltalán nem tudja fölmérni, de szórakoztató volt, és az, hogy ezek sokszor vidám történetek voltak, és akkor az egész családot kaszagva hallgatta őket, aztán meg voltak ilyen nagyon szomorú események is, amiket fölidéztek, vagy halottakról szóló történetek, akkor ott azt én így észleltem, hogy már az illető nincs, már rég nincs, de még a róla szóló történet még megvan, és újra mesélhető, vagy mesélendő. Úgyhogy ilyen szempontból nekem a család adta meg ezt az alapot, vagy ezt a kezdőlökést erre a fajta kíváncsiságra.
2: És szerinted ez egyedi, vagy a te családod ebben különleges volt, hogy őrizték ezeket a történeteket?
3: Szerintem minden normális családban van ilyen történetmesélés, kellene, hogy legyen, és mostanában, amikor egy olyan rettenetes információ viharban élünk, amikor annyira sok olyan információ zúdul ránk, amikhez semmi közünk valójában. Most jobban kellene figyelni arra, hogy a magunkra vonatkozó, a környezetünkre, a saját családunkra vonatkozó információkat szűrjük és raktározzuk külön bugyrokba, és tartsuk ezeket nagyobb becsben, mint azokat, amikhez nincsen közünk, mert most az őszintén, hát az ilyen celebeknek a magánélete meg a melbősége, az szerintem jelentőségében eltörpül ahhoz képest, hogy mondjuk annak idején milyen volt, amikor dédmama megpróbálta volna eltiltani a nagymamát a nagypapától. Szóval, hogy ezek Igen. Ezek is ilyen celeb sztorik, csak hogy ezek a mieink, ezek a sajátjaink. És azért ezek legalább annyira szórakoztatóak, és mindenképpen sokkal fontosabbak ránk nézve, mert hogyha ez sikerült volna dédmamának, mi most nem lennénk itten. Úgyhogy...
2: És szerintem ezt mindig sejtették az emberek, mert azért tudunk ilyen irodalmi példákat, amik tulajdonképpen ezeknek a történeteknek a lenyomatai, és ezeket nagyon szeretjük általában, amikor valaki... meri megírni, meg megírja ezeket a történeteket.
3: Persze, hát az irodalom is ugyanerről szól, minden arról szól, hogy történeteket mesélünk, és az egész életünk ilyen történeteknek a halmaza. Engem egyre jobban most már csak az igazi történetek érdekelnek, és ahogy a várostörténeti kutatásaim is erről szólnak, vagy a kávéház is erről szól, vagy a régi szakácskönyvekkel való babrálás is erről szól, hogy... Igen, persze nagyon szép dolog, az irodalom tiszteletbe tartjuk, én magam is, hát így a határvidéken legalábbis mozogtam, meg előfordul velem, hogy ilyen félét írok, de azért sokkal jobban érdekel a valóság. És ennek a valóságnak a föltárása, ennek a valóságnak a fölkutatása, ez szenvedélye is tud válni, és tudok embereket, akik ezt tényleg szenvedélyként űzik. Azért idáig én a magam dolgában nem megyek el, de minden esetre azt gondolom, hogy a saját magunk megismerése, a városunk, a múltunk, a családunk megismerése azért az egy kutya kötelesség.
2: Na, hogyan kezdjünk hozzá?
3: Többféle út van, és hogy melyikkel akarja az ember kezdeni, ez döntés kérdése. Mert az egyik féle út az az élőknek a kikérdezése. És az élőknél ott különösen észnél kell lenni. És ezt nagyon sokszor elmondtam, már mindig elmondom, most is elmondom. Addig kérdezz, amíg van kitől. És addig mesélj, amíg te még megvagy. És hogy igen, a nagyszülőknek, dédszülőknek akkor is kutya kötelessége elmesélni a dolgokat, elmondani a dolgokat, hogyha látszólag az a gyerek most nem érdeklődik vehemensen ezek iránt, a dolgok iránt, mert most nem érdeklődik, mert most mondjuk 6 éves, vagy 14 éves kamasz, és teliben nem érdekli, hogy mi van, de az a gyerek is lesz majd 20 éves, meg 30, és te addigra már lehet, hogy nem leszel, és ő akkor fogja zokogva verni a fejét a betonba, hogy miért nem kérdezte meg. Úgyhogy el kell mesélni. Most lehet, hogy kicsit nem figyel, de azért ott fog motoszkálni valami hüllőkori agytekervényébe 30 év múlva, 50 év múlva, hogy ezt ő megtudta, hogy ezt ő hallotta, hogy van neki erről tudása fejében. És tehát ez az egyik dolog, hogy kérdezünk, az idősebb nemzedéktől kérdezünk, és amit megtudtunk, azt lehetőleg minél hamarabb valahogyan le kell írni, vagy föl kell venni. Az is nagyon jó, hogy egy nagymamát, nagypapát, dédapát körbecirogatni, benyomni egy fotelba, és hogy most azt meséld el, légy szíves, amikor. Mm-hmm. És ehhez nagyon-nagyon nagyszerű, fontos segítség tud lenni egy családi fényképes doboz, már ha van. De ha van, akkor könyörögve kérlek, hogy tartsd becsben.
2: Hogy és írjuk fel, hogy mi van a fényképeken, nem?
3: Puha fekete ceruzával írd rá a hátára, hogy ki van rajta. Semmiképpen se golyostollal, ami átüt esetleg a fénykép elejére, nem. Puha fekete ceruzával szépen ráírod a hátuljára, hogy ki van rajta. És most egyre többször találkozom azzal, hogy a Facebookon, vagy nem tudom, ilyen családos oldalakon örömmel jelentik emberek, hogy egy fényképet sikerült azonosítani úgy, hogy megmutatta a Google képkeresőjének. És kiderült, hogy az illetővel 1930 akárhányban ott készült valamilyen, nem tudom, egy interjú, vagy egy sajtóban megjelent valami, nem tudom, ilyen falusi eseményről, vagy kisvárosi eseményről egy híradás, ott van a fénykép, ott áll egy csoport, ahol oda van írva, hogy kit ábrázol, és jesszusom, hát hiszen ez itten a dédapa testvére, akiről itt kiderül, hogy mondjuk abban a kisvárosban ő jelentős szerepet vitt annak idején. Na most nyilván, ahol nagyon szegény családok voltak, falusi családok voltak, ott ritkán fényképeznek, viszont ott jobb eséllyel tudod, hogy ki van rajta.
2: Mert nagyobb becsben tartották.
3: Mert nagyobb becsben tartották. És az is nagyon érdekes, hogy mondjuk egy ilyen kisvárosi vagy falusi fényképész hagyatékából, ahogy megmaradnak ezek a képek, és akkor tudod követni, hogy hát itt volt a gyereknek a keresztelője, azt lefényképezték utána, itt volt az első áldozás, meg a bérmálkozás, aztán itt volt az esküvő, és akkor készülnek a fényképek, ezek a hivatalos vagy félhivatalos ilyen családi fényképek, és akkor mit tudom én, akkor van ezüst lakodalom, vagy akármi, és érünk el szinte a máig, és sorba tudod rakni ezeket a képeket, hogyha egy kicsit is figyelsz rá, és akkor érdemes, mint a számítógépeden a folderek, ilyen bugyrokat készíteni egyes családtagokról, vagy a család bizonyos ágairól, hogy itt összetartozó fényképek, akkor egy-egy ilyen zacsiba begyűjtöd őket. De rá kell írni lehetőleg, hogy ki az, hogyha valakinek ez eszébe jut. És hogyha a saját nagypapádnak nem jut eszébe, akkor még a szomszéd néni még mindig egy forrás, hogy Mariska néni, itt van ez a fénykép, nem tetszik-e véletlenül emlékezni, hogy jaj, de hogy nem emlékszem, drága gyerekem, és történetek jönnek elő.
2: Úgyhogy a fénykép nézegetés,
3: a fénykép nézegetés közben előjövő történetek, hogy felismeri az illetőt, és onnantól kezdve történetek vannak. Mert nem emlékszem, édesem, itt van egy családi fényképalbum, nézegessük, hát, ha fölismeri, és ha fölismeri, akkor onnantól kezdve mesélni fog.
2: Ehhez az is kell, hogy beszélgessünk a szomszédnénivel is, és a beszélgetés az azért is szerintem nagyon fontos, mert hogy lehet, hogy van egy lyuk, tehát amiről te most emlékezel, hogy akár a te nagymamád, vagy abban a házban, ahol éltél, a gangon az idős nénik miket meséltek neked el, mert te kíváncsi voltál, és megkérdezted. Hát ez lehet, hogy most már nem fog működni mondjuk az én gyerekeimnek, vagy az ő gyerekeiknek, hogy valahogy mi már nem vagyunk olyan beszélgetősek, meg olyan történetre emlékező generáció. Tehát, hogy egyre kevesebb az, aki ilyen részleteket tud.
3: Hát tudni tud, csak nem kotorja elő a hüllőkori agytekervényeiből, ha nem kérdezzük, de ha kérdezzük, elő fogja kotorni. És az kétségtelen, hogy ugye az elmúlt mondjuk fél évszázadban, vagy kicsit többben nagyon sokat mozgott az ország. Tehát, hogy emberek faluról városra költöztek, akkor ugye az ilyen faluról behurcolt nagymamák, szegények, akik ott beültek a panelba, gyökereiket veszítve ott kuksoltak, nem érdekelte már tulajdonképpen a fiatalabbakat az ő fiatalkoruk, tehát, hogy nyilván vannak ilyen traumahelyzetek, de még ezek is jók arra, hogy emberektől olyan dolgokat kérdezni, amikre ők szívesen emlékeznek. Ez megint egy ilyen nagyon fontos kulcs, hogy mondjam, a beszélgetések beindításához, hogy a fiatalságára mindenki szívesen emlékszik. Akármilyen nélkülözésben élt, akármilyen nehéz körülmények között élt, de azért mégiscsak fiatal volt, és vidám volt, és egészséges volt, és jókedvű volt, és mit. Tehát ott kell kezdeni a beszélgetést, hogy olyan dolgokat kérdezel tőle, amikre ő szívesen emlékszik. Hogy mi volt a kedvenc étele gyerekkorában? Jó, de és akkor azt a nagymama hogy készítette? És jó, de és a nagymama, és akkor onnantól kezdve elindul, érted, egy olyan beszélgetés folyam, amiben már fájóbb dolgok is előjöhetnek, de hogy ott kell kezdeni a dolgot, hogy mi az, ami jó volt. És ezeknek a jó dolgoknak az átadása, ez annak is jó, aki rögzít, aki ezeket most még meg fogja őrizni. Tehát, hogy nem kell mindig arra emlékezni, hogy a trauma, meg a borzalom, meg a kitelepítették, és elhurcolták, és nem tudom, hanem arra kell emlékezni, hogy milyen volt, amikor nem tudom én ott a faluba farsangi mulatságra készültek, és hogy az hogy zajlott, és hogy az óvodások, hogy milyen verseket tanultak, és hogy neked milyen verset kellett mondani, emlékszel-e rá. Tehát, hogy ezek a jó sztorik, ezek megoldják az idősebbeknek a nyelvét, és ezekre tulajdonképpen mindig kaphatóak lesznek, hogy ilyeneket meséljenek.
2: Ugye azt is említetted, hogy mondja el azt a receptet, és szerintem a másik ilyen pont, hogy megindítsunk egy beszélgetést, az biztos, hogy a konyha és az ételek. Tehát, hogy valahogy az úgy bennünk van, ennek a szeretete, meg hogy odaülünk le, ott beszélgetünk, ott az ételkészítés közben olyanok is eszünkbe jutnak, amik máskor nem, hogy lehet, hogy ez a legjobb helyszín egy ilyen beszélgetésre.
3: Igen, hát a családi tűzhely, a konyha, az mindig is a világ közepe volt, és most is az kéne, hogy legyen, és hát ugye ez egy ilyen borzasztó találmánya volt a szocialista építőiparnak, hogy a lakótelepi lakásokban olyan mérhetetlenül pici és alkalmatlan konyhákat terveztek, ahol nem tud a család leülni, ahol nem lehet összegyűlni. Hanem ez csak arról szólt, hogy a háziasszony meg jól megveszi a készételt, amit a szocialista élelmiszeripar neki előállít, azt megmelegít, ezt mindenki menjen a dolgára. Tehát nem. Most már ennek rég letűnt a divatja persze, és az új lakásokban, az új házakban nagyon gyakran ilyen amerikai konyha van, az megint azért átesünk a ló túlsó oldalára, mert ott nem fogsz tudni tezsérszalonnát olvasztani, úgyhogy bizonyos dolgokra, nagyon jó más dolgokra, meg teljesen alkalmatlan, de még mindig azért nagyon sokan élnek ilyen lakásokban, ahol nagyon pici konyha van, nincsen kamra, és a nagyon pici konyhában nem tud a család úgy összegyűlni, ahogy egy ilyen nagy mesélésekhez kellene, vagy jó lenne. De az biztos, hogy az etetés az egy szeretett gesztus, hogy egy asztal körül összegyűlni, az mindig jó, hogy az asztal körüli beszélgetések, azok mindig nagyon informatívak tudnak lenni, és hogyha sikerül az embernek elkerülni, hogy

0: régi kéziratos családi szakácskönyvekkel foglalkozni, egy kicsit behatóbban, és egyáltalán nem maga a szakácskönyv érdekel, mert sokszor nem nagyon tudsz meg belőle új dolgokat, vagy új recepteket, bár az is mindig azért ott van, mint lehetőség, hanem engem az az ember érdekel, aki ott volt mögötte. És ezek az asszony sorsok. És ugye az, amit mi történelem gyanánt tanultunk, és amit még most is a gyerekeknek történelem gyanánt tanítanak, az szerintem egy rendkívül egyoldalú és kifejezetten gonosz történelem, mert semmi másról nem szólt, mint hogy oda rohant, leigázta, a kardérre hányta, javait elvette, a helyébe ült, letaszította, gazdaságtörténetet, politikatörténetet, a halál történelmét tanultuk. És minden erről szólt, a halál történelméről. És a móhóságnak, és a fegyvereknek, és a gyilkolásnak, és nagy mértékben a férfiaknak a történetéről. És ez engem idegesít, meg azt gondolom, hogy ez rosszul van így, és igazságtalan. És az én teljesen ártatlannak tűnő szakácskönyveim, azok az élet történetéről szólnak, és azokról az asszonyokról szólnak, akik miközben a férfiakot ütötték, csépelték egymást különböző csatamezőkön, aközben otthon voltak, gyerekekről gondoskodtak, szoptattak, temettek, költözködtek, ázódult rajtuk a történelem, közben fejtek, vagy mit tudom én, közben irányították a cselédséget, ugye ki hol állt a ranglétrán, ez mindegy. De hogy hát ők ott voltak, bocsász, és ők, hát ilyen néma hősnői a történelemnek, és ők tartották életbe ezt az egész vircsaftot. Hát a férfiaktól már régen sehol nem lennénk. Tehát hol vannak ezek az asszonyok? És a te anyád, meg a te nagyanyád, meg a te dédanyád, ők azok, akik a te családodat éltették, életben tartották. Az, hogy közben volt ott férfi, aki eltartotta, jó esetben eltartotta, az egy másik kérdés. De más dolog eltartani, finanszírozni anyagilag, és más dolog a hétköznapokban életben tartani, működésben tartani, pelenkázni, lázát mérni, megint pelenkázni, felfekvés ellen kenegetni, és a végén eltemetni. Tehát szóval, hogy ezek a nők, hát tessék mondani már, hogy ő velük is kezi csókolom, akkor most mit gondoljunk erről? Úgyhogy ez kezdett engem foglalkoztatni, és ezek mögött, a szakácskönyvek mögött, igen, ott vannak ezek a hétköznapi hősnök, és a hétköznapi hősnök történetét és történelmét én nem vagyok hajlandó lebecsülni, vagy figyelmen kívül hagyni, hanem sőt, azt gondolom, hogy most már itt az ideje, hogy méltó helyét elfoglalja. És a gyerekeket ez érdekli ám. Szóval, amikor ilyenekről mesélek kamaszkorosztálynak, vagy még kisebbeknek, akár ilyen 8-9 évesek, hát csillogó szemmel hallgatja. Hát érdekli. Hát látod a pofáján, hogy valami olyat hall, amit még eddig nem. Valami olyanról kell gondolkoznia, amiről eddig még soha életében.
1: És ezeket hogy fejted meg? Tehát amikor mondjuk akár egy nemesasszonynak a receptjeit olvasod, vagy a kezedbe kerül egy polgárasszonyé, vagy egy parasztasszonynak a kis cetlie, nem is, neki lehet, hogy nem is könyve volt, hanem csak cetliei voltak, akkor hogy kezded el ezt a megfejtést, hogy ne csak az étel készítés módja derüljön ki, hanem ezek a történetek is?
0: Három ilyen régi szakácskönyvből csináltam én könyvet eddig, illetve azok régiek voltak, és egy közelmúltbeli receptgyűjtemény volt a másik, amiből meg két könyvecske lett. A régi szakácskönyvekből, vagy hát ezek ilyen kéziratos családi receptgyűjtemények, tehát nem lehet szakácskönyvnek nevezni, mert ugye definíciószerűen a szakácskönyv az egy megszerkesztett valami, aminek van eleje, vége, van egy fölépítése, egy struktúrája, az persze nagyon sokat változott az idők során, hogy milyen rendszerbe gyűjtött, de most az van általában, hogy a tálalás sorrendjébe kerülnek bele a szakácskönyvbe is a dolgok, úgyhogy elkezdjük a levesekkel, és akkor haladunk a sütemények irány. Szóval ezekből a kéziratos receptgyűjteményekből először jött egy, aminek csak a tulajdonosát lehetett tudni, akkor kiderült, hogy azt megírta valaki,

0: aki nem azonos vele, akkor rájöttem, hogy anya írja a lányának ezt, és ott tulajdonképpen csak magából a kézírásból, a szövegből és az alapanyagokból lehetett kiindulni, és a személyes életről, életútról ott nem sok mindent sikerült kiderítenem, de minden esetre egy dunántúli, mint aztán utóbb, mert mindig utóbb azért mindig kiderül, tehát, hogy egy jómódú Csizmadia mester családjából származott az a könyv. És akkor hát, hogy milyen alapanyagokat használ, hogy egyáltalán mihez fér hozzá, hogy milyen hatások érték azt az ő konyháját, akkor ilyenkor mindig tisztába kell lenni vele, és ez minden receptgyűjteménynél vagy szakácskönyvnél így van, hogy azt soha nem tudod meg, hogy ők tényleg mit esznek. Mert azt nem kell leírni. Amit minden nap főznek, azokat a recepteket nem írják le. Még anya se írja le, mert ő már megtanította a lányának azokat a, nem tudom, zöldbab főzeléket, hát azt nem fogja beleírni, hanem azokat a dolgokat írják le, amelyeket szeretnének enni, ritkán készítik, és ezért nem megy fejből. Olyan ritkán készítik, hogy lehet, hogy ő egyszer evett belőle valahol egy vendégségben, és elkérte a receptet. Tehát, hogy mindig fölé van egy kicsit pozícionálva egy ilyen családi receptgyűjtemény a család tényleges anyagi helyzetének. Mindig egy kicsit drágább, egy kicsit macerásabb, egy kicsit, hogy mondjam, elemelkedettebbek azok a receptek. A második ilyen, amivel dolgoztam, az már könnyebb esetté vált, mert ott volt egy cetli a könyvben, ez a múzeumunk kézirattárában van ez a receptgyűjtemény, ahol ott...
1: Várja, melyik múzeum? Mod?
0: Ja, hát múzeumon most már sajnos csak múlt időben, mert most már én vagyok itten a Serény Vidám Nyugger, ez a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kézirattára, és akkor ott be volt téve ebbe a könyvbe egy cédula, hogy hát ezt a könyvet az Olá Melinda nevű nénitől vásároltuk, akinek a testvére egy nagyszerű opera rendező és díszlettervező volt az Olá Gusztáv, úgyhogy ez nagyon jó család, és hogy az ő nagymamájáról beszélünk itten, mint szerzőről, és akkor az édesanyja meg volt a László Nina, úgyhogy van egy Szerecsek Anna nevű mama, meg egy László Nina nevű lánya neki, és hogy Vajdahunyad és Csíksomjó az a két település, amelyekhez a család kötődött. Hát mondom én, egy László családot, ez 1850-es évekből, hát most akkor hát semmit nem fogok róluk megtudni Vajdahunyadon, hát 1850 Vajdahunyad Lászlóék egy ilyen névvel, hát mondom. És akkor mondom a Google-nak, hogy kis szógám, itt vannak ezek a nevek, ezek a települések, a családnevek, a Szimot. És akkor azt mondja nekem erre kis szógám a Google, hogy hát édes gazdám, most akkor iszkoljunk innét rettentő gyorsan, mert itt csörtett csörömpöl bemapó teljes fegyverzetbe, Petőfivel súlyosbítva az egész vezérkarával 13 katona, ezek most belovagolnak neked Vajdahunyadra, ott majd László papa megmutatja nekik a várat, és anyád ebédet főz, és ott fog ebédelni bemapó Petőfi, meg még 11 másik Szerecsek Annánál, a te anyádnál. Mi van? Na most ezek ilyen Petőfi emlékek között bukkannak föl, amik most már digitalizálva a neten ott vannak. Kiszolgálom a Google ezeket, ott egy másodperc alatt nekem kiszagolta és a lábam elé terítette, és két olyan asszonysors gomolyodott ki abból a tök ártatlan pofájú 1850 körüli szakácskönyvből, hogy hát nem hittem a szememnek, hát egyik bőgésből a másikba estem, hogy mit csinálnak ők ott végig, hogy, és milyen sorsa jutnak a férfiak, és milyen tragédiák kísérik végig ennek a családnak az életét. Ugyanakkor meg egy mekkora hősnő azért a Szerecsek Anna, aki a 6 vagy akárhány gyerekével végig csinálja az ura rabságát a szabadsághasz leverése után, és akkor elköltöznek, és akkor a részbánya, amit majd az ura Vajdahunyadról elüldözött száműzöttként, majd Balánbányán ott megnyit egy részbányát, szóval, hogy közben ott így az élet működik, hogy jó, hát most leverték szabadságharc, szomorúak vagyunk, férfi csörömpölés, ez abba maradt, és ja, hát és akkor elköltözünk, és akkor egy ökrös szekéren átmegyünk Vajdahunyadról Balánba, ami nem tudom, egy hétig is eltarthatott, mire ott átzötyögnek, és félnek, és fáznak, és akkor megérkeznek a semmibe, és akkor ott el fog kelleni kezdeni megnyitni egy bányát, akkor nekem utána kéne nézni ennek, hogy hogy vannak ezek az erdélyi bányák, meg hogy hogy vannak azok a vasgyárak, amiknek az igazgatója volt a László József. Tehát szóval, hogy így egy csomó dolog, ami az eleven történelem. Hogy akkor ilyen vashámorok, meg bányák, meg akkor rokonság, meg a Szerecsek Anna örmény felmenői, meg a érted, szóval ott gomolyog.
1: És jönnek mindenfelől ezek az információk, meg történetek, amiből te meg tudod írni a mesét, mondjuk hát ezt most így, ezt a történetet, ami nagyon izgalmas. Lehet, hogy egyébként akár nálunk is van otthon egy olyan szakácskönyv, amiből ilyen történeteket el lehet kezdeni megfejteni.
0: Hát de mindenkinél lehet.
1: Milyen utak vannak még azért, arról majd folytatjuk a beszélgetést, csak most egy kicsit zenét hallgatunk.
0: Jó lesz.

0: Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót is benne a házunk táján hallgathatják, és most Sting dalát hallottuk. Nagyon hangulatos ez, ez is egy történet tulajdonképpen, hogy visszaemlékezik, hogy amikor az aranyló búzamezőkön sétált, ez nyilván egy ilyen életútnak a jelképes elbeszélése a családjával, hogy találkozott, de hogyha mi a családunkkal, a régi családunkkal szeretnénk találkozni, a kibővített, sok generációval előttünk élt családtagjainkkal, akkor nem tudunk azért annyira visszanyúlni az élők emlékezetébe, hogy eljussunk a régmúltban. Akkor hogy dolgozunk?
1: Ó, nagyon sok forrás van, és a nagyon sok forrásból most már rettenetesen sok mindenhez hozzá lehet férni az interneten. Úgyhogy én mindenkit bátorítok, hogy nyugodtan vágjon ebbe bele, mert meg fog lepődni azon, hogy micsoda nagyszerű, hatalmas nagy adatbázisok nagyon kézenfekvően és emberbarát módon ott vannak. Ugye az egyik ilyen dolog az anyakönyvekben való kutatás. Mert hát ugye van neked otthon egy születési anyakönyvi kivonatod, meg van egy néhány halotti anyakönyvi kivonat is kallódik otthon, ezeket is érdemes azért egy borítékban tartani, egy zacskóba tartani, mert soha nem tudhatod, mikor lesz rá szükség. És ezeknél tovább tudsz te menni, mert az anyakönyvek persze mindenféle törvényi szabályozás mellett, de most már nagyon-nagyon nagy mértékben elérhetőek a neten. És a legegyszerűbb és legjobb módja ennek az a gyönyörű, szép nevű MACSE. A MACSE az a Magyar Családtörténet Kutatók Egyesülete. Uh-huh. És ilyen helyes kis rövidítése van neki, hogy MACSE. Na most te a MACSE-ba beiratkozol ügyesen. Egy évre úgy emlékszem, hogy talán 5000 forint belépési díj mellett, vagy regisztrációs díj mellett, és onnantól kezdve olyan hallatlan mennyiségű adatbázishoz férsz hozzá, hogy nem hiszel a szemednek. És emberbarát, elég jól megtanulható, könnyen megtanulható, hogy kell benne keresni, és most már nagyon sok digitalizált anyakönyv tényleges bejegyzéseihez téged elvezet egy kattintással a MACSE.
0: Tehát be vannak mondjuk ezek fényképezve?
1: Igen.
0: Úgy képzeljem
1: el? Igen, úgy képzeld el. Uh-huh. És akkor, hát itt vannak ilyen nagy nemzetközi adatbázisok, mint a MyHeritage, meg a Family Search, meg a Jenny.com, meg a nem tudom, sok van ilyen, úgyhogy ezt is megmondja neked az AI, hogy mik ezek, és van, amelyik fizetős, van, amelyik nem, van, amelyikhez nagyon könnyű hozzáférni, van, amelyikhez kevésbé.
0: De azért itt mindig az a kiinduló pont, hogy van egy nevem két évszámmal. Tehát kell, hogy legyen
1: lehet,
0: egy
1: hogy
0: biztos.
1: Lehet, hogy csak egy évszámod.
0: Lehet, hogy csak egy, tehát hogy kell
1: lehet,
0: lenni
1: hogy csak egy
0: biztosnak.
1: Vagy van egy neved, és van egy településed, uh-huh. És másod nincs. Csak egy körülbelül van egy évkör, hogy mégis melyik generációról beszélünk. Tehát nem muszáj, hogy legyen neked évszámod. Nem mondom, hogy nem könnyíti meg nagyon, de az évszámoknál is azért vannak csapdák. Tehát, hogyha neked hivatalos okirat van a kezedben, mondjuk egy születési vagy házasságkötési anyakönyvi kivonat, akkor ott nincs kecmec, ott az a dátum, az biztos, hogy jó lesz. Ha már az anyakönyveknél is előfordul, hogy egy kicsit 1812-ben a részeges káplán egy kicsit ottan valamit olvashatatlanul írt, vagy nem írt be, vagy nem tudom. Tehát, hogy vannak buktatók, de alapjába véve azért a belátható múlt, mondjuk az elmúlt 200 év, azért elég jól kereshető ezeken az adatbázisokon keresztül. Tehát az első, amivel elszórakozhatsz, hogy az anyakönyvekbe megpróbálsz bemenni. És egy csomó határon túli anyakönyv is már elérhető, és akkor a MACSE-n keresztül ott nagyon jól meg tudod találni te azt is, hogy milyen mondjuk kassai anyakönyvet, vagy kolozsvári anyakönyvet hogy találsz meg. És ezekből is egy csomó van, ami már hozzáférhető internetes felületeken, tehát ez az első dolog, amit érdemes megcsinálni.
0: Akkor most, hogyha elképzelünk mondjuk egy családfát, ugye ez mindenki előtt van, hogy ágaznak el ezek a családfák, akkor elkezdünk fölírogatni neveket, meg alá dátumokat, meg helyeket, helyszíneket, keresztelőnek a helyszínét, anyakönyvi kivonatoknak a helyszínét, és akkor csak neveket kapunk, meg évszámokat.
1: Hát neveket kapunk. Na most egy következő lépés, hogy neked vannak neveid, meg ilyen körülbelüli évszámaid, hogy az illető nagyjából mikor élt, és akkor elindulhatsz például a levéltári adatbázisokban. Én Budapest főváros levéltáráért használom, mert az én családom nagyon-nagyon hosszú időre visszamenőleg már Pest-Budán volt, de már tudom, hogy nem mindenki, mert most éppen nem olyan nagyon régen megtaláltam egy szép apát, akiről kiderült, hogy egy menő pozsonyi ezüstműves, hát nagyon megörültem neki, mert ilyen még nem volt a családba, és az én Folyk Tede nevű ükapámnak az édesapjáról beszélünk, akinek tudtam ugyan a születési adatait, kivéve, hogy hol született, na de és akkor megint itt jön neked egy újabb csodálatos adatbázis, hogy ugyanis az interneten te megtalálod az 1848-49-es szabadságharc katonáinak több részletben ott lévő eszelős adatbázisát, amit azt hiszem a Adi Múzeumosok készítettek, és ahol a kartonok alapján ott van neked a születési pontos ideje, halálozása pontos ideje, a szüleinek a neve, és itt jött elő én nekem a Friedrich Voigt, megtalálod, hogy a szabadságharc alatt mit csinál, hogy kitüntetik, hogy sebesül rengeteg dolgot.
0: De hogy? Mert mondjuk hát esetleg így felírták, amikor besorozták.
1: Hát a katonaság nem viccelt soha. A katonaságnál ott egy tisztességes adatbázis van. Na most, tehát akkor ott te, hogyha elkezded keresni azt az illető, hát nyilván férfi ősödet, és ő bármit is csinált a szabadságharc idején, akkor jó eséllyel ott ki fog ugrani, mint a rugós krampusz a dobozból, és megtudod róla, hogy hol szolgál, hogy hol harcol, hogy hol tüntetik ki. Tehát egy csomó mindent megtudsz az ő katona életéről. Na most ugyanez van az első világháborúról, és a második világháborúról is vannak már ilyen adatbázisok, tehát a katona viselt férfiakról ezekbe a hadi adatbázisokba ott keresel. Azután aztán Budapest főváros levéltára, és akkor ott vannak a közjegyzői iratok egy külön bugyorban, amiről te azt hiszed, hogy az senkit nem érdekel. Hát igen, csak a közjegyzői iratokban vannak a végrendeletek, és a végrendeletekből fogod te megtudni ügyesen, hogy a te mondjuk ükanyád halálakor ott hány gyerek milyen vagyonon osztozott, és megtudod azt, amit amúgy nem tudnál meg, hogy milyen földjeik voltak, hogy milyen ingatlanaik voltak, hogy hol laktak utcaházszám emelet ajtó. Tehát a végrendeletek egy csodálatos.
0: És ezt otthonról tudom
1: elérni. Ezt otthonról tudod csinálni, hát simán. Hát simán. Na most ennél egy kicsit kevésbé derűs, de hogy fogolj törzskönyvek. És akkor aki el volt ítélve, be volt kaszlízva, ott a Budapest főváros levéltárának a honlapjáról megtalálod ezeket a különböző ilyen bebörtönzött türgéket, vagy éppen szabadon engedett türgéket, és akkor tudod, hogy csinált valami disznóságot, vagy épp vele történt valami disznóság. Úgyhogy ilyen peres ügyeknek az irataiba ott is meglepődsz.
0: Ez csak a budapesti Pest megyei lakosoknak ezeket, az adatait tartalmazza.
1: Ezeket nyilván a megyei levéltárakba, meg a városi levéltárakba kell folytatni, de hát amiket én nem ismerek, mert nem használok mindent, ott is megnézed, hogy mit tudom én, a Veszprém megyei levéltár, és hogy ott mik érhetők el, és nagyon meglepődsz, hogy mennyi minden van már digitalizálva, és ami digitalizálva van,
0: azt mind könnyen megtalálhatjuk. Igen, te ügyesen... közben igyál egy kis vizet, hogy tudjál tovább beszélni, mert még sokáig foglak kérdezni.
1: Azokat te ott el tudod érni. Na most a levéltárnál ott vannak ilyen szabályok, hogy nem tudom, az illető halála után 70 év kell, hogy elteljen ahhoz, hogy te szabadon hozzáférjél adatokhoz, és ez nem minden adat együttesnél egyforma. Nekem ezt nem kell fejből tudnom, de hogy erre vannak szabályok, hogy milyen régre tudsz, de minél régebbi, annál könnyebben, mert ott már nem vonatkoznak rá ilyen titkosítási adatvédelmi dolgok. Még azután aztán másik kedvencem, óriási nagy kedvencem, az Országos Széchenyi Könyvtár gyászjelentés gyűjteménye. Mm-hmm. Na most mondod...
0: Mert oda kötelező mindent.
1: Hát beküldték a nyomdák ezeket.
0: A nyomdák
1: meg volt. Családi hagyatékok, meg gyűjtők, akik rendesek voltak, gyűjtöttek gyászjelentést, az egy emberfajta, van, aki bélyeget gyűjt, van, aki gyászjelentést. És akkor mondod a Google-nak, hogy OSK gyászjelentés, amire ő kiköpi neked azt az oldalt, ahonnan te eléred ezt. És akkor egy dologra kell figyelni, hogy mindenképpen tedd két macskaköröm közé a nevet, amit keresel, mert ha ezt nem cselekszed meg, akkor ő az összes nagyot és az összes Jakabot megmutatja, és te megőrülsz. Uh-huh. Úgyhogy ez nem jó, hanem idézőjel Nagy Jakab. Na most elő fog hozni neked rettenet találatmennyiséget persze, de ezek ott vannak a képformátumban, de annyira okos most már a feldolgozásnak a rendszere, hogy nem csak a főszereplőt, a halottat keresi, hanem hogyha van egy Nagy Jakab nevű családtag a gyásznépben, azt a partacédulát is megmutatja neked. És itt fogsz te nagyon meglepődni, amikor kiderül, hogy Jahád édpapának volt egy második felesége, és a második feleségtől gyerekei, akiknek a létezéséről se tudtunk, és azok ott szerepelnek a gyásznép soraiban, meg hogy volt itthon egy fénykép, amire rá volt írva egy valamilyen né, és fogalmam nem volt, hogy ki volt, és ja, de tudjuk, most már tudjuk, mert a lány neve az nem szerepel rajta, de a partecédulából te megtudod, hogy neki van egy lány neve, és az micsoda, és fordítva.
0: Hú, ez nagyon izgalmas, de hát azért nagyon. Úgy érzem, hogy meg tudom én ezt cselekedni.
1: Ó, tehát, simán, olyan hát a legsimábban.
0: Hatalmas munkának tűnik.
1: Nem. Ezt nem. A legsimábban meg tudod csinálni, mert hát körülbelül tudod, hogy milyen településről beszélünk. A gyászjelentésen ott van a település. Ott van, hogy mikor van a temetés, tehát korba be tudod helyezni, és hogyha előjött neked 412 Nagy Jakab, akkor látod, hogy a karcagi biztos nem, a mezőszemerei biztos nem, a gyergyóditrói biztos nem, és akkor ami marad itten ez a kettő, ebből már akkor dátum alapján el tudjuk dönteni, hogy na, ő a miénk. Tehát így nagyon gyorsan tudsz szűrni, mert hát lapozol tovább, hogy ő nem, ő korba nem, és nagyjából azt hiszem időrendben is vannak ezek. Tehát egy néven belül időrendben hozza ki a találatokat, de mindegy, mert mindet végig kell nézni, így is, úgy is. Nyilván nagyon gyakori családneveknél egy kicsit nehezebb, de azért mégis település, kerület, évszámok alapján el tudod dönteni, hogy melyik, ami biztos nem a tied, és melyik, ami valószínűleg a tied.
0: Említetted, hogy vannak ilyen nagy nemzetközi tárak is, tudástárak, és lehet, hogy valakinek már volt is olyan élménye, hogy ő szépen elkezdte így ezt a keresést, és egyszer csak megcsillan a kis jelzés, hogy találkozott.
1: Kiderül, hogy
0: másik,
1: egy unokatesó már építi Amerikából, igen, ezt a családot, és ott van még 50 ember, akiknek a létezéséről se volt fogalmat se. Igen,
0: ez tehát, már olyan, mint egy társasjáték, olyan, nem? Egy nagy nemzetközi társasjáték.
1: Igen, igen, és amióta én is be vagyok egy ilyenbe iratkozva, azóta állandóan küldi nekem az értesítéseket ez az oldal, hogy most akkor a negyedfokú unoka testvérem fia. Na most hát, tehát, hogy ilyen DNS egybeesések alapján ő valószínűsíti. Na most ezekkel én nem foglalkozom egyáltalán, de hogyha magyar név van közte, és azt mondja, hogy másod-harmadfokú rokon, akkor az már ott érdekesebb. Pláne, ha rájövök, hogy ki lehet fölötte az a rokon, akivel lehet, hogy én akkor tényleg kapcsolatban vagyok. De most egyelőre még ebbe én nem ástam bele magamat, hogy az ilyen valószínűsíthető gépi ajándék családtagokat föltérképeznem, úgyhogy én egyelőre még csak ott haladok, ahol biztos vagyok. Tehát ezek az ősök, amik mondjuk most előkerül a szabadságharc katonáinak az adatbázisából, tök biztosan előkerül ükapa, és tök biztosan ott van a szülei neve, akkor ott már egy pozsonyi anyakönyvben én tök biztosan léphetek tovább arra a következő fokra.
0: Azt is említetted, hogy amikor erről beszélsz gyerekeknek, fiataloknak, mert hogy pedagógus is, Sali Noémi.
1: Hát akkor, most már rég, nem sajnos, most már, de azért...
0: Benned van ez az attitűd, és azért bárkivel beszélsz, ez áthatja a szavaidat. Szóval, hogy akkor felcsillan a szemük, és én arra gondoltam, hogy na, ez most egy nagyon jó kapcsolódási pont lehet abban a világban, amikor a telefonba borulva élnek a fiatalok, hogy valami olyat tudunk nekik mesélni, egy olyan játékot akár a kezükbe adni ezzel a családfakutatással, ami nincs, biztos, hogy nincsen meg semmilyen internetes valóságban, mert ezek a történetek, ezek róluk is szólnak, az ő felmenőikről is szólnak, és nagyon érdekesek a számukra. Tehát lehet, hogy így be tudjuk őket húzni, vagy visszahúzni a valóságba, a valóságunkba.
1: A saját családod után nyomozni, az pont ugyanolyan érdekes tud lenni, mint egy virtuális játékba nyomozósdit játszani. Na most még a nyomozósdiba egy nagyon-nagyon fontos szál a sajtó. Mert azt hinnéd, hogy mondjuk a te állomásfőnök helyettes dédpapádról soha semmilyen újságban nem jelent meg semmi. És de. És most már a magyar sajtó is olyan igen-igen nagy mértékben digitalizálva van és kereshető, hogy te nagyon meglepődsz ezen. Úgyhogy egyrészt egyszerűen, hogyha a Google-ba beírja az ember macska köröm közé az ő felmenőjét, meg mondjuk plusz a települést, ahol gondolkodik, már akkor is lehet, hogy előhoz közgyűjtemények, könyvtárak által digitalizált újságokat, ahol előfordult, hogy mondjuk, nem tudom én, van egy bál, vagy van egy valami miniszteri látogatás, és
0: egy
1: akkor
0: avatás, előpenderül. Akár egy templomnak, vagy egy vasútállomásnak
1: a meg, hogy ő avatása. Adományozott, és hogy a templom, nem tudom, keresztelő medencéjéhez hozzájárul anyagilag, és akkor a vidéki sajtóban nagyon sokszor egészen egyszerű emberek is megjelennek, nem csak botrányhírekbe, hogy mit tudom én, részegen beesett az árokba, hanem ilyen társadalmi eseményeken, aki megjelenik. Sokkal nagyobb dolognak számított, hogy valaki benne van az újságba. Hát meg kell halni attól, amikor ilyen farsangi tudósításokban a báli névsor és az összes jelenlévő asszonynak és első bálozó kisasszonynak a nevét felsorolják, sokszor még azt is, hogy milyen toalettben jelent meg, hát röhögsz, nagyon jók. De van egy másik nagyon csodálatos ilyen oldal, aminek az a neve, hogy Arkánum, és az Arkánumban ott egy kerekebb összeget kell azért befizetni, hogy te ott teljes jogú tag legyél, de most én nem tudom, most már 80 millió vagy hány oldalnyi újságnál tartanak, és szabadszavas keresővel ugyanígy két macska köröm közé, vagy hát vannak ilyen trükkök, hogy hogyan lehet, hogyan kell keresni, de arra meg van egy emberbarát tanító bugyor a gépen, ahol megmondja neked, hogy hogyan használj engem, te kedves használó, és ott az egész magyar sajtóba keres neked a 1700-as évektől. És ez szomorú persze, hogy igen, hogy ez egy fizetős dolog, de ez egy magánvállalkozás, és tudomásul kell venni, hogy igen, ők megvették ezeket a nagyon drága szkennereket, amik olyan okosak, hogy neked szabadszavas keresővel PDF-be kereshetően ki fogja okádni mondjuk az új idők összes évfolyamát, és az összes képaláírást, és a mindent is. Ezt lenyeljük, ezt a békát, és akinek munkaeszköz, mint ahogy nekem, annak nagyon hamar visszatermelődik az a pénz, amit erre kifizetett. Tehát most én nem, ez itt nem a reklám helye, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon hasznos oldal. Képet is keres most már, és ez egy következő játékot te neked, hogy családi kép, és beteszed a Google képkeresőjébe, és ott megint meglepődsz, mert a Google képkeresője is egy régi újságban az illetőről megjelent fényképet lehet, hogy felismeri, kiadja neked, megmutatja, és akkor megint lehet örülni.
0: És akkor visszatértünk a beszélgetésünknek az elejére, hogy vegyük elő a régi fényképeket, fényképes a családi doboz. Fényképeket.
1: Szak régi kéziratos receptgyűjtemény, meg a fényképes dobozt, és ezekkel induljunk el.
0: És akkor ilyen érdekességekre találhatunk, akárkinek a családjába, mert az is lehet, hogy én úgy gondolom, hogy az én családom soha sehol nem tűnt fel, senkinek nem volt érdekes, csupa unalmas kisemberből állt, és lehet, hogy kiderül valamilyen izgalmas érdekesség róluk.
1: Ezt is mindig elmondom, nincs érdektelen család, nincs érdektelen embersors, csak te nem mentél hozzá elég közel. Ne essél ebbe a bűnbe, menjél közel. Menj közel, hajolj oda, örülj, tőlük vagy, belőlük vagy, belőlük származol. Hát, öcsém, hát, és akkor ki fogja feltárni, ha te nem?
0: Valóban ennél érdekesebbet nem találhatunk, szerintem, mint a saját családunkat, meg a saját történetünket. Köszönöm szépen Zsali Noéminek, hogy eljött hozzánk, és egy kicsit ebbe a nyomozásba beavatott minket.
1: Én is köszönöm a meghívást, jó munkát mindenkinek.
0: Ebben is, igen. Mai műsort készítette Varga Ramona, Bix Levente és Szabó Csilla. Búcsúzom a hallgatóktól.

0: Az elmúlt percekben Szekeres Tamás és a Crossovers egy-egy felvételét hallották.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 2 óra, megismételjük korábbi adásunkat.

Kedves hallgatóink! A következő egy órában Akvarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben először a Kecskeméti Katona József Múzeumba invitáljuk Önöket, majd egy különleges, az egészséges kultúrát népszerűsítő kötetbe lapozunk bele. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Bixa Levente, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: 50 éve indult a Nemzetközi Zománc Művészeti Alkotótelep Kecskeméten, amely művészeti ág megkerülhetetlen központjává tette a várost. A jubileumhoz kapcsolódik az a kiállítás, mely május 16-án fog nyílni a Cifra Palotában, a Katona József Múzeumban. A tárlatot Gyergyádesz László művészettörténész hívta életre, vele beszélgetett Tóth Zsófia. Szóba került az is, milyen előzményei voltak a Kecskeméti Nemzetközi Zománc Művészeti Alkotótelep indulásának, és hogyan kapcsolódott mindez az ottani Zománc gyárhoz.
1: De Magyarországon nagyon fontos a 60-as, 70-es években, hogy számos úgynevezett gyári üzemi szimpózium működött, ahol meghívták a gyárakba, főleg nyaranként bizonyos alkotókat, akkori lektorátuson